0: 27-én bejelentette, hogy hivatalosan is felvette a grófó nevet, teljes neve tehát grófó Kozák László lett. 2021. február 23-án jelent meg a hír, hogy nevét nagy grófóra változtatta.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 3-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Lakatos György, hegedű művész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szak gimnázium hegedű és kamaratanára, akivel beszélgettem a családi hátteréről, tanulmányairól és természetesen a zenéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm, hogy itt vagy és elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a kedves meghívást és üdvözlöm a kedves nézőket.
4: Először is térjünk rá a gyökerekre. Kodálynak volt egy olyan mondása, hogy a zenei neveltetés az anya születése előtt 9 hónappal kezdődik. Ez nálad is így volt?
5: Tulajdonképpen igen, én elmondhatom magamról, és erre nagyon büszke is vagyok, hogy hát szüleim kiemelkedő eredményeket értek el. A zenében édesanyám zongorista volt, édesapám pedig nem hegedűs. Na most... Kodály szavaival egyetértek, de pontosan nem ilyet nem akarták, hogy belőle muzsikus legyen, mert tudták azt, hogy ez a pálya azért meglehetősen sok lemondással is áldozattal jár, úgyhogy én viszonylag későn kezdtem el hegedülni, már majdnem 9 éves voltam.
4: Igen, az viszonylag késő van. De hát gondolom sok zenész van a családodban, tehát azért nap mint nap hallhattad a zenét.
5: Egyrésztről meg hát van jó néhány tévútra tévedt bárány, orvosok adott esetben, ilyen számítás technikai dolgokkal foglalkozó emberek, szóval komolyra fordítva, ha végigmegyek a családfán mind a két ágon, akkor azért nagyon sokféle hivatás megmutatkozik. Úgyhogy ha édesapám részéről közelítem meg, hát nyugodt szívvel mondhatom, hogy ő volt az egyik leghíresebb és legelismertebb rímás. Az ő családjában is van a klasszikus muzsikusok, például az unokatestvére volt a Magyar Állami Operaház első koncertmestere, és egyúttal az első női koncertmester a világon. Hát nem volt ott hosszú ideig, csak 35 évig. Az ő családjában található például fogorvos, vagy hát mai területen, vagy mai népszerű területen munkálkodó emberek, az unokatestvéreim, akikre megjegyzem, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok. A másik részről is, anyai részről is azért van okom büszkének lenni. Édesanyám 11 éves volt, amikor felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. A kétszeres Kossuth díjas Hernádi Lajos volt a tanára, és abban az időszakban olyanok felvételiztették, mint például az általad említett Kodály tanár úr. Aztán Kroh Györgyhözre járt, Mihály Andráshoz, szóval azt hiszem, hogy ez a Zeneakadémiának az egyik őskora volt, vagy talán a második virágkora. Úgyhogy ő nagyon szép eredményeket ért el. Többek közt az 1969-es első Cifra György nemzetközi zongora versenyen egy kimagasló eredményt ért el egyedüli magyarként. Méghozzá úgy, hogy 3 hónapja volt.

0: bánt meg, a Zeneakadémia után ő a, mondjuk úgy, hogy a bár zene felé orientálódott. Biztos, hogy a kedves nézők közül emlékeznek sokan arra, hogy Budapest utcáin voltak eszpresszók. Hát ma már ez a szó ez. Ritkasabb számba megy, hát minden ilyen helyen volt egy zongorista. Hát édesanyám is így kezdte, aztán 10 év Hamburg, közel 10 év Hollandia, és többek közt az ő nevéhez fűződik az, amit talán kimondhatok, a fórumszállót ő nyitotta meg 1981-ben, és elég hosszú időt töltött ott. Aztán a pályafutása az én születésemmel tulajdonképpen félbeszakadt, amit egyáltalán nem bánt meg, mert addigra ő azért nyugodt szívvel mondhatom, hogy egy nagyon szép, mondjuk úgy, hogy karriert épített föl. Úgyhogy amikor én elkezdtem hegedülni, természetesen volt egy zongora kísérő, de hát a külső helyszíneken inkább édesanyám kísért, sőt, amikor 13 évesen felvételiztem a Zeneakadémiára, akkor is ő kísért. Úgyhogy ez megmaradt. Az ő édestestvére Anikó, ő szintén zongorista volt, különben a Hernádi tanár úrnak a feleségénél tanult, aki kitűnő pedagógus volt, és ő olyan helyeken zongorázott, amíg meg nem ismerkedett a férjével, mint a miniatűr, mi szintén, hát az idősebb korosztálynak mondhat valamit, ha még hozzáteszem azt, hogy a Torma Rudi előtt akkor talán még többet, hiszen ő azért a magyar társadalom számára egy eléggé ismert alakja volt ennek a mondjuk bárzenei műfajnak. A legkisebb testvére Ibikém szegedült méghozzá olyan szinten, hogy az Operaház akkori koncertmesterénél tanult. És ez az úriember, mivel úgy olvasott kottát, mint ahogy mi olvasunk egy könyvet, és nem számított nekik, hogy éppen milyen stílusú darabról volt szó, behívta a zenekarba kisegíteni. És egy rövid ideig ott volt, hát hogyha őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát abban az időben egy lány, aki hegedül, ez meglehetősen ritkaság számba ment, és mondjuk ezt a barátnői, meg ugye a környezete elfogadta meg minden, de viszonylag közel rátarálta szerelem, megszületett az unokatestvérem, és onnantól kezdve már inkább vele foglalkozott is a családdal. Meg kell, hogy mondjam, hogy hálát adok a jó Istennek, hogy őt is ismerhettem, mert egy olyan szolgalelkű valakit ismerhettem meg személyébe, aki már a mai világban nagyon nagy ritkaság, sőt, azt mondom, hogy nincs. Nem vetette meg a munkát, pontosan tudta, hogy mi a feladata és a fiának ért. Természetesen ez a másik testvérekkel is ugyanígy volt, de hát ők viszonylag későbben mentek férhez.
1: Szóval sok zenész volt akkor a családodban, és mégis későn kezdtél el a zenével foglalkozni, viszonylag 9 évesen. Ha nem zenész lettél volna, akkor mi mással foglalkoztál volna? Lehet, hogy esetleg te is orvos lettél volna, vagy tervezted egyáltalán, hogy más szakmát is esetleg a zene mellett?
0: Én nagyon nyitott voltam sok mindenre, ahogy ma is. És a szüleim engem úgy neveltek, hogy nálunk mindenféle fajta zene szólt, sőt, jártunk színházba, koncertekre. Szóval én úgy érzem, hogy mindent megkaptam, amit egy gyereknek meg kell, hogy kapjon, ahhoz, hogy számára kitáruljon a világ. Sok mindent akartak belőlem. Mondjuk orvost az nem, arra nem emlékszem, de például egy... Hát mondjuk, hogy egy rendes, tisztes polgári szakmája legyen a gyereknek. Talán így tudnám a legegyszerűbben és legpontosabban megfogalmazni. Aztán ez ugye nem így lett.
1: Mégis a zene mellett maradtál akkor.
0: Igen. Aha.

0: Hol kezdtél el tanulni végül is?
1: Ez az egész tanulás...
0: Nyilván otthon elsősorban, ezt el tudom képzelni.
1: Igen, és hát mondjuk a játék, a hegedűvel való játék, vagy akár a zongorával való játék, az természetesen kisgyerekkorom óta megvolt. De ahogy mondtam, az elején ezt nem vették, abszolút nem vették a szüleim komolyan. Aztán tulajdonképpen a nagymamám, az apai nagymamám unszolására elvittek engem a Weiner Leo zeneiskolába. Nem is igazán tudtak volna máshova vinni, mert én egy olyan 6+6-os iskolába jártam, ami összekötetésben volt ezzel a zenei intézménnyel, úgyhogy ez teljesen evidens volt, és ott Juhász Later Andrea néni volt az első tanárom. Hát emlékszem a beiratkozásra, már erősen november hónapot írtunk, és hát nem is volt teljesen biztos az, hogy engem felvesznek, aztán azt mondta a tanárnő, hogy próbáljuk ki, hogy hát egyáltalán milyen füle van a gyereknek, milyen ritmus érzéke, hogy tudunk egymással dolgozni, és az első 2-3 óra alkalmával úgy kiderült, hogy én is érdeklődöm a dolog iránt, a nélkül, hogy bármilyen szülői nyomás lenne. És akkor hivatalosan elkezdődtek a tanulmányaim, és 4 évre rá én a Zeneakadémián találtam magam, ahol Kis András tanár úr lett a mentorom, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek.
0: Tehát a különleges tehetségek osztályában.
1: Így van. Így
0: folytatod
1: van.
0: Akkor a tanulmányaidat? Akkor kimaradt a konzis év, úgymond.
1: Én nem jártam konziban, igen. Igen. Nem is tudom, hogy ez így visszatekintve miért maradt ki. Szüleim úgy gondolták egy pár év elteltével, hogy talán többet tudok kapni egy olyan közegben, ahol felnőttek vannak, illetve felnőtteket is oktatnak. Gondoltam, hogy hát én ebbe belevágok, érdekesnek is találtam, jártunk többször a Zeneakadémiára koncertre, hát próbáljuk meg. Igazából be kell neked valljam, és a kedves nézőknek is, hogy akkor se volt ilyen erős nyomás arra vonatkozólag, hogy hát a gyereknek akkor most segedülni kell, és ezt nagyon komolyan kell venni. Ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. Tulajdonképpen az én zenei oktatásom, miután felvettek, akkor vált úgy igazán komolyá. Azáltal is, hogy magántanuló lettem, a Bethlen Gábor általános iskolába és gimnáziumba, ami azt gondolom, hogy egy nagyon okos döntés volt a szüleim részéről, mert az ottani közismereti tanároknak is rengeteget köszönhetek. De hát egy olyan pedagógusi gárda volt akkoriban, akik tényleg kimagasló egyéniségek voltak. És nagy szeretettel gondolok rájuk.
0: Nem könnyű 13 évesen beilleszkedni a Zeneakadémiába, Zeneakadémia, illetve a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem keretei közé, hiszen valóban ott olyan tehetségeket oktatnak csak, akik kimagaslóak, akár a 10 éves korosztályból, akár 20 éves korosztályból, tehát elméletileg én azt gondolom, hogy a zenész magyarországi zenei képzésnek a krémje. Azért ez mégiscsak egy megtiszteltetés, hogy oda bekerülhettél, és ez tulajdonképpen mutatja, hogy már akkor is azért micsoda sikereket tudtál elérni, de hogyha ez nem volt kötelező számodra, illetve nem volt ez a szülői nyomás, akkor ezek szerint hazamentél az iskolából, és magadtól gyakoroltál.
1: Tehát, hogy... Nekem soha nem kellett azt mondani, hogy gyakorolj.
0: Én... Igen, mert ez a ritkábbik.
1: Én nagyon kíváncsi voltam.
0: Aha.
1: És kutattam azokat a műveket, akkoriban még CD-k voltak, nem internet, Tehát nem lehetett fölmenni a nagy videó megosztó portálokra. Nagyon kevés olyan klasszikus zenei CD van, ami nekem ne lenne a gyűjteményemben. Itt nem csak hegedűsökről van szó, hanem tulajdonképpen minden klasszikus zenei műfaj képviselteti magát, és én kíváncsi voltam azokra a művekre, hegedűsök által játszott művekre, hogy van, most nem akarok annyira a szakmába belemenni, de hogy van például egy Pizzicato, hát azt hogy kell csinálni? Vagy jó, de szép az a darab, hogy lehet az? Mi annak a módja? Hogy kell azt csinálni? És elkezdtem próbálgatni. Természetesen, hogy nem ment, mert még akkor nem volt meg a megfelelő felkészültségem, semmilyen szinten sem, de én nagyon-nagyon érdeklődtem. És amint felvettek a Zeneakadémiára, Kis András tanár úrral abban maradtunk, hogy amilyen koncert csak van, én arra menjek el. De hát...
0: Hallgatni.
1: Természetesen. De hát meg kell neked mondjam, hogy rengeteg koncertélményem van azokból az időkből is. Hogyha hegedűsöket kéne mondani, akkor először nekem Vengerov neve jut eszembe, Maxim Vengerov neve. Akkoriban ő még nem volt annyira ismert.
0: Igen.
1: És arra is emlékszem, hogy Mendelssohn hegedű versenyét játszott, a zseniálisan. De
0: a Zeneakadémia
1: nagy termében. Nekem mindig az esti órákban volt hegedű órám, úgyhogy mire véget ért, én pont a kakasülőre föl tudtam menni, és akkor onnan meghallgattam. Hát ez a második emeleti erkély, ezt mi csak úgy hívjuk. Vagy az Alban Bergonus 4-es koncertjére nagyon szívesen emlékszem, Beethoveneket adtak elő, Beethoven kvartetteket, vagy Starker János koncertjére, aki Hindemith szonátát játszott, meg Bach C-durt, szóval ezek olyan impulzusok voltak, hogy még jobban kitárult előttem egy zenei világ, ami nagyon, nagyon erősen és nagyon gyorsan beszippantott.
0: Ez, ha szabad ezt mondanom, egyfajta, sőt, inkább úgy mondom, jófajta elvakultság. Ugye? Tehát ez egy megszállottság, hogy kutatni ezeket a zeneműveket, felfedezni a zenének a különböző előadóit, a különböző zeneszerzőket. Én azt gondolom, hogy ez a fajta kutató munka, ez tényleg igazi elszántságot igényel.
1: Én ezzel foglalkoztam is. Uh-huh. Meg hát ugye zenetörténetet tanultunk előkészítőben is, természetesen. De én abban az időben, ahogy így most beszélünk róla és visszaemlékszem, nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy például mi inspirált arra egy zeneszerzőt, hogy megírja a művet. Tehát mi volt az egésznek a lényege, a keletkezése, mi történt a zeneszerző életében, ami arra inspirálta őt, hogy elkezdjen írni.
0: Könnyebb megérteni talán így a darabot?
1: Azt mondom, hogy igen. Hogyha tudja az ember a hátterét, persze akkor még ennyire tudatosan én ezt nem tudtam, de hogyha tudod a hátterét a darabnak, akkor ha technikai dolgok a helyén vannak, akkor tudsz azzal foglalkozni, ami a lényeg. És a lényeg minden esetben a zene. A technika az csak egy eszköz.
0: Szükséges eszköz, igen.
1: Természetesen, hogy ki tud fejezni, illetve talán pontosabb az, hogy számomra minden előadó egy médium, amin keresztül, vagy akin keresztül bizonyos energiák a hallgatóság felé irányulnak, és kialakul egy kapcsolat. Biztos, hogy a kedves nézők is voltak úgy, hogy bementek egy helyre, nem ismertek senkit, de kijöttek, mert olyan furcsa érzésük volt. Vagy ott maradtak, mert olyan jó érzés ragadta el őket. Hát ez ugyanígy működik. Én nagyon sokféle fajta zenét hallgattam, elmélyültem bizonyos szerzőknek a munkásságában, és ezáltal valamelyest megértettem és megéreztem azt, hogy működhet ez az egész dolog. persze ez jóval később volt, nem az előkészítő tagozatban. Az inkább arról szólt, hogy én mindent megkapjak ahhoz, hogy ezen a pályán én valamilyen szinten tudjak érvényesülni.
0: Miután az előkészítő tagozatot befejezted, jött a felvételi, bekerültél a Zeneakadémiára.
1: Igen.
0: Egészen az... más volt?
1: Nem. Nem, nem. Ugyanazok a tanárok, tulajdonképpen ugyanaz a közeg.
0: Ez az állandóság, ez nyilván fontos volt akkor számodra, illetve...
1: Nem is tudtam volna másképp elképzelni az életem. Szóval a mai napig a Zeneakadémia az tulajdonképpen én úgy érzem, hogy az otthonom. Most nem régiben felújították, de azért még most is minden egyes zegzugát ismerem. És azt hiszem, nem én vagyok vele így.
0: Legtöbben
1: egyedül.
0: Így vagyunk. Igen, pontosan.
1: Úgyhogy nem volt más. Inkább ami furcsa volt akkoriban számomra, 18 évesen, hogy hát miért kell nekem újra felvételizni? Ugyanahoz a tanárhoz, ugyanabba az intézménybe. De nem lehetett mit tenni, érettségivel a kezemben felvételiznem szükségeltetett, és úgy találták, hogy méltó vagyok arra, hogy folytassam a tanulmányaimat. Nem volt más közeg igazából. Új embereket ismertem meg, új tanárok jöttek be, de nem túl sok. Nyilván az egyetemi lét miatt például bejöttek olyan tantárgyak, mint a filozófia, a pszichológia, formát annak nevezném, nem szolfésnak, amit én nagyon-nagyon szerettem. Szóval...
0: Te nem volt alapvető különbség.
1: Nem.
0: Versenyekre mentél akkor abban az időben?
1: Akkor
0: így a tanulmányaid?
1: Zeneiskolás koromban igen, több versenyen elértem helyezést, de akkoriban én nem azt tartottam a legfontosabbnak, hogy versenyekre menjek, hanem hogy minél többet tudjak tanulni.
0: És én... megmutatni a közönségnek, hogy vagy összemérni az erődet a kortársakkal?
1: Én nem voltam, és azt hiszem nem vagyok ilyen, hogy most mérjük össze az ereinket, meg a versenyekben sem igazán hiszek. Lehet, hogy ez az én problémám, vagy bajom, nem tudom, minden esetre. Az én tanáraim olyan igényekkel léptek fel, és természetesen a Zeneakadémiai sikeres felvételi után a szüleim is, hogy tulajdonképpen a tanulás állt a dolognak a középpontjába, de hát én mindent szerettem volna tudni, ami a hangszerrel kapcsolatos, hogy működnek a dolgok. Elmentem, ahogy mondtam is neked, nagyon-nagyon sok kortársamnak a koncertjére, és őszintén is igazán örültem annak, amikor sikereket érnek el, de soha nem mértem össze magam másokkal, és nem is nagyon szeretem. Azt hiszem, egy idő után az emberben kialakulnak saját igények, saját megközelítések, és én azokat próbáltam minél jobban fejleszteni. Későbbiekben, a Zeneakadémia elvégzése után részt vettem néhány nemzetközi versenyen, amin elértem bizonyos eredményeket, de akkor már azért abban a tudatban, hogy valamit talán tudok a hangszerről és a zenéről. Mondom ezt amiatt, és direkt fogalmaztam így, mert ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy az ember elvégez egy egyetemet, és akkor mindent tud.
0: Igen.
1: Amikor elvégzed az orvosi egyetemet, igaz, hogy az utolsó pár évben van egy gyakorlat, és sok mindennel találkozik az ember, amit a könyvekben olvas. De amikor ott van a való élet, az azért más. Van, hogy gyökeres ellentétben van azzal, ami mondjuk egy 3 plusz 5 vagy 4 éves tanulmányi periódus alatt szembe jön egy tanulóval. Voltam például egy amerikai versenyen, amin első helyezést értem el, és a legjobb előadásért járó díjat is elhozhattam. Így New Yorkban, a Carnegie Hallban játszhattam.
0: Ez igen. De volt az egy nagy tulajdonképpen álma minden klasszikus zenésznek, hogy egyszer ott léphessen föl a Carnegie Hallban.
1: Igen, hát ennek azért van egy neve az idők során, a történelem folyamán értelemszerűen ez egy ilyen presztízs kérdéssé vált, de ugyanakkor hadd tegyem hozzá nagyon gyorsan, hogy egyáltalán nem az számít, hogy hol van a koncert. És erre hadd mondjak egy személyes példát. Jó néhány évvel ezelőtt meghívtak vidékre, ahol is egy jótékonysági koncert volt, zongorával játszottam, akik járatosak a klasszikus zenében, azt mondhatnám, hogy szonáta est volt. Hónapok teltek el, több mint fél év, és egy rendezvényen vagyok, az egyik híres étteremben, egy szál muzsikus nem volt, én voltam a teremben az egyetlen muzsikus. Oda jön hozzám egy hölgy, bemutatkozik, és a következőket mondja. Tudja, Lakatos úr, amikor jó néhány hónappal ezelőtt Galgamácsán járt, és ott adta azt a szólóestet, az nekem annyira tetszett. A férjemet épp akkor veszítettem el, és a zene, az nagyon sokat jelentett nekem, és köszönöm. Na, akkor érti meg az igazi muzsikus ember, én ezt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy hol játszol, hanem az a lényeg, hogy élményt adsz-e vagy nem. A zenének csak ez a lényege. Az, hogy ki játszik, az egy dolog. De minden zenei műfajnak és előadói tevékenységnek a fókuszában az áll, hogy te tudsz vele élményt adni a hallgatóságot számára, vagy nem. A többi mellékes.
0: Fel tudnál idézni esetleg egy másik ilyen szép emléket, ahol így emlékezetes koncert volt számodra?
1: Több ilyen jellegű dolog volt. Például játszottam egy számítógépes társaságnak. Ez most nagyon viccesen hangzik. Megtaláltak engem, hogy hát klasszikus zenét szeretnének. Igazából ma sem értem, hogy miért, az az igazság, de hát jó, az egyik barátom által jött létre ez az egész dolog. Csinálunk egy rendezvényt, és milyen jó lenne, hogyha ott klasszikus zene lenne. Oké. Megbeszéltük a részleteket. Én elővezettem emlékeim szerint egy Bach szólószonátát, és hát rögtön elszakadt a húrom. Szóval így indult a dolog az első hang után, és akkor mondtam, hogy hát egy pillanat türelmet kérek, mire egy fiatal úr kijött, és azt mondta, hát tudják, ez olyan, mint amikor én használjuk a Macintost és a Windows-t, és elkezdett olyan nyelven beszélni, amit én nem nagyon értettem, magyarul beszél, de fogalmam nem volt arról, hogy mit mond. Majd jött a Bach szólószonáta, eljátszottam, és oda jön egy hölgy. És azt mondja nekem, nézze, én utoljára 20 évvel ezelőtt voltam klasszikus zenei koncerten. Kisgyerekkoromban bérletünk volt a Zeneakadémiára, Erkel Színházba. De azóta nekem ez kimaradt. Hol játszik legközelebb? El lehet menni, meg lehet hallgatni. És nézek rá, hát mondom, itt és itt játszom, és hogyha van kedve, akkor szeretettel várom. Szóval néha olyan közegből jön egy érdekes mondat, hogy nem is gondolná az ember. Nagyon sok ilyen eset előfordult.
0: Az ember általában nem tudja ezeket az élményeket, hiszen nem mindig mondják el a közönség soraiból az emberek, hogy tulajdonképpen mekkora örömöt okoz nekik egy zeneműnek a meghallgatása, de hogyha ilyeneket hall az ember, az valóban inspiráló lehet, akár a többi zenész számára is. Úgyhogy ez mindenféleképpen, én azt gondolom, hogy ezek olyan pozitív történetek, amikre jó visszaemlékezni, jó hallgatni ezeket a történeteket. Kicsit beszéljünk a tanításról. Mint ahogy már felvezettem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorló iskolájában, Budapesten a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanítasz hegedűt és kamarazenét. Mióta oktatod ott a diákokat?
1: 2013 óta boldogítom őket.
0: És milyen sikerrel?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy többen növendékeim közül szép sikereket értek el, amikre nagyon büszke vagyok természetesen, és ezt álszerénység nélkül mondhatom. Méghozzá amiatt, mert én pontosan tudom azt, hogy mennyit dolgoznak, és ez mennyi befektetett munkával jár. Uh-huh. Ezt a sporthoz tudnám hasonlítani. Amikor olimpián, tegyük fel, egy magyar sportoló elér egy komoly eredményt, akkor az soha nem hangzik el, hogy ebben hány év megfeszített munkája van benne, amiben sok kudarc, sikerek, összezördülések, edzőkkel, társakkal. Nagyon sok minden benne van. Ha nevekre kell lebontanom, akkor Váradi Gyulára, aki a Virtuózokban szerepelt, ha jól emlékszem, 2014-ben. Őrá nagyon büszke vagyok természetesen. Először kamarazenét tanult nálam, aztán hegedű főtárgyat. Talán sokan emlékeznek rá a kedves nézők közül. Először nem sikerült neki ez a verseny. Másodjára föl tudtunk rá úgy készülni, hogy szép eredményt ért el, korcsoportjának győztese lett, és Placido Domingóval játszott együtt a sportarénában, illetve az ő vezénylete alatt. Tehát a többi növendékre is szívesen emlékszem, akik külföldre nyertek felvételt, vagy a Schneidberger tehetségközpontba tanítottam őket, és most már ők is tanítanak, vagy koncerteznek, szóval nem is tudnék most hirtelen neveket mondani, mert nem szeretnék senkit sem megsérteni, vagy kihagyni.
0: Mai vendégem Lakatos György hegedű művész volt, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium hegedű és kamaratanára, akivel beszélgettem a családi hátteréről, tanulmányairól és természetesen a zenéről. A mai este folyamán beszélgetésünk első részét hallgathatták meg, és hogyha kíváncsiak a második részre is, tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsájtják, mondta a miniszterelnök egy kereskedelmi TV csatornának. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eredeti terv az volt, hogy jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta. Ezért a jövő héten ahelyett, hogy a javaslatot beterjesztenék, inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, ami majd csak ezután megy az országgyűlés elé. A miniszterelnök abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 4-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Lakatos György hegedűművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium hegedű és kamaratanára, akivel beszélgettem többek között a tanításról, az improvizációról és a vallásról. Majd a műsor második felében Puporka Melánia zongoraművész tanárral készített interjúm szintén második részét hallgathatják meg, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról és a művészi lehetőségekről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Ugyanis fiatalkorom ellenére én több mint 10 éve oktatok. És ez alatt az idő alatt, hál' Istennek, elég sok tehetséges fiatal volt a karmaink közt. akik úgy gondolom, hogy a tehetségükhöz mértem a helyükön vannak, és remélhetőleg még többet fognak letenni az asztalra.
6: Mit gondolsz arról, hogy az előadó művészet és a tanári hivatás pálya az együtt jár? Tehát segíti egyik a másikat, vagy inkább hátráltatja?
5: Semmiképpen sem hátráltatja, szerintem. Az 1800-as években teljesen természetes volt az, hogy egy muzsikus tanít, kamarazenél, vezényel, szólókoncerteket tart, tehát ez teljesen természetes volt. Te zongorista vagy, vegyük Lisztet, hát hány növendék volt? Hányszor adott koncertet, improvizált, és ha már ezt a szót említem, akkor én nagyon sajnálom azt, hogy a klasszikus zenében mostanság már ez a műfaj teljesen, vagy hát nem teljesen, de azért nagy mértékben leamortizálom.
6: Igen, sajnos. Bár én most látok kezdeményezéseket arra, hogy ezt a tendenciát, ezt újraélesszék. Hiszen az improvizáció régen annak nagy hagyománya volt.
5: Akár
6: arra gondolunk, hogy egy kadencia, egy Mozart zongora versenyben, egy Beethoven zongora versenyben, azokat többnyire a szólisták írták. Ez ma már nem annyira divat, de egyre több olyat hallok, mégis itt a műsorban is megfordultak már olyan előadók és művészek is, akik ennek az újraélesztésén dolgoznak.
5: Én ezt nagy erővel támogatom magam is a diplomakoncertemre. Egy saját kadenciát játszottam, és néha-néha azt mondom neked, hogy szoktam improvizálni, és azért fogalmazok így, mert ugyan felkészül az ember egy koncertre, jó esetben még nagyjából tudja is a dolgot, de ugye ott van az a faktor, hogy beül a közönség, hat rá a helységnek a szelleme, ez akármilyen spirituálisan is hangzik, de minden helységnek azért van egy kisugárzása, egy ambiansza, ami hat az előadóra. Ott van az előadónak az éppen aktuális szellemi és lelki állapota. Szóval tulajdonképpen azt akarom ilyen hosszasan mondani, hogy az előadás is, egy koncert is tulajdonképpen egy improvizáció, de kisebb százalékban természetesen, mint amikor valaki kiáll, és egy szabad improvizációt ad elő, vagy megvan adva egy téma, mint ahogy a jazzben is arra improvizál. Tehát tulajdonképpen a darab jó esetben ott születik meg a közönség előtt.
6: Néhány perccel ezelőtt mondtad, hogy tulajdonképpen az előadó művész ilyen esetben egy médium,
5: igen,
6: amint keresztül folyik a zene. De honnan jön ez a zene? Honnan ered? A tehetségéből, vagy egy transzcendentális erőre gondoljunk-e ilyenkor?
5: Kétféle megközelítés lehet, az egyik egy vallási.

0: érzelmi faktor. Mindegyikünk másképp reagál le bizonyos dolgokat. Na most, amikor ez a két dolog egymással összejön, és mondjuk mind a kettő egy magas szinten találkozik egymással, akkor születik meg a zene. Vannak olyan zeneszerzők, mint például Mozart, aki sosem gondolkozott azon, hogy most mit írjon le, ha nem jön belőle. És ha nagyot ugrok, ha elég nagyot ugrok a zenetörténetben, Bartóknál vagy a 20. századi zeneszerzőknél már viszont nagyon erős, tudatos, strukturális zenét lehet hallani. Ami megtervezett. Úgy szintén megtervezett, igen. De mégis valahonnan jön. Honnan? Hát bizonyos dolgok megmagyarázhatatlanok.
1: Az univerzum energiája, vagy ki tudja. Igen, erre ezt többféle magyarázat.
0: Többféle.
1: De ha már így az isteni tulajdonképpen gondviselés, illetve az inspiráció is felmerült, hadd tereljem a szót legutóbbi nagyon sikeres koncertedre, amely vallási témájú volt méghozzá múlt szeptemberben, ha jól emlékszem. Meséljél nekünk erről egy picit.
0: Sok mindenben részt vettem már eddigi életem során, de azt gondolom, hogy ez egy teljesen abszolút különleges élmény volt. Kezdem azzal, hogy az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus keretén belül arra gondolt a Magyar Katolikus Egyház, hogy mivel a cigány társadalom vallásos, valamit ezzel a dologgal mondjuk úgy, hogy kezdeni kéne, és felkérést kaptam arra, hogy komponáltassak egy tulajdonképpen egy misét. Egy lóvári misét, aminek a szövege lóvári nyelven szólal meg, a zenéje viszont nemzetközi, azt gondolom. Felelhetőek benne cigányzenei motívumok, magyar népzenei motívumok, orosz dallamvilág, nagyon-nagyon sok rétű ez a zene. Ha már az egész rendezvény nemzetközi volt, akkor úgy gondoltuk, hogy a zenének is nemzetközinek kell lennie. A zeneszerző Olá Patrik Gergő volt, az előadók pedig lenn, nyugodt szívvel mondhatom, hogy nemzetközileg ismert és elismert. Előadó művészek voltak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagjaiból, még Kocsis Zoltán által megálmodott Grációzó Kamarazenekar, a belvárosi Ferences kántorátus, akkor nagy dirigens Alpaszlan Ertünge Alp volt, a két szólista, Szőke Nikoletta és Takács Nikolász, és a cimbolom művészünk pedig Lena Lizdíjas Farkas Rózsa volt. Úgyhogy ez egy ős bemutató volt a bazilikában, a budapesti Szent István bazilikában, ami teltház előtt zajlott, ami azért volt nagyon kedves a szívemnek, mert hosszú idő után a pandémiát követően azért sok mindenen keresztül ment a világ. És örültünk annak, hogy ezt az eseményt ennyien megtisztelik, és kíváncsiak rá. Úgyhogy szeptember 1-én a Szent István Bazilikában koncertszerűen mutattuk be, majd 9-én már a kongresszus keretein belül egy mise keretén. A mise állandó tételeiként lett bemutatva. 6000 ember volt jelen, több millióan követték az éteren keresztül, és hát a Hungexpo területén is elég sok bíboros, jeles személyiség képviseltette magát.

0: Ez egy igazi kuriózum, én azt gondolom. Ez a
1: teljes mértékben.
0: Ez a projekt, ez teljesen az volt. Most milyen projekteken dolgozol, illetve mit tervezel a következő időszakra?
1: Vannak projektek, de ezek még tervezés alatt vannak, ahogy szokták mondani, úgyhogy amikor már majdnem, hogy célegyenesben vagyunk, akkor nagyon szívesen beszélek róla, de addig még, ha nem bánod, nem borzolom a kedélyeket.
0: Inkább úgy kérdezem akkor, hogy hogy látod a jövődet? Mit szeretnél 10 év múlva? Mit tervezel? Szakmai kereteken belül.
1: Szakmai kereteken belül nekem nagyon fontos az, hogy híres és elismert családomnak a zenei hagyatékát tovább vigyem. Ez vonatkozik természetesen a zenélésre. Szeretnék koncerteket adni, ahol az én elképzeléseimet a zenéről be tudom mutatni. Többféle projekt van a fejemben, ami megvalósításra vár. Például nagyon szeretek a növendékeimmel együtt játszani. A tanítás az mindenféleképpen terveim közt szerepel, hiszen nagyon szeretem csinálni. A többit azt meglátjuk, hogy alakul.
0: Egy befejező kérdés, ami talán a legnehezebb. Mégis azért szeretem feltenni a beszélgető partnereimnek, mert talán ezen keresztül mélyebben meg lehet ismerni a zenész, a muzsikusnak a lelkét, hogy milyen zenéket hallgat, illetve mit szeret. Ez a kérdés pedig úgy szól, hogyha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 album, CD, bakelit, vagy 5 zenemű, ha ez így könnyebb, amit magaddal vinnél, és akár éveken keresztül hallgatnád szívesen?
1: Ez egy jó kérdés. Mahler biztos.
0: Szimfóniát?
1: Szimfóniát, különösen az 5. szimfóniát, azt nagyon szeretem. Richard Strauss-ot biztos. Például az S-dur hegedű zongora szonátát, azt különösen szeretem. Aztán Brahmsot is.
0: Kivel? Melyik előadóval? Tudnál esetleg előadót is mondani, vagy az nem olyan jelentős? Inkább maga a zenemű a fontos?
1: Inkább maga a zenemű a fontos. Amit még nagyon szeretek, az Bach. És abból tulajdonképpen minden jöhet. Aztán természetesen a hegedűs szerző Paganini Vinyamsky. És hogyha lehet egy bónusz, akkor mivel mondtam a beszélgetés elején, hogy én nagyon nyitott vagyok, néhány jazz albumot még azért magammal vinnék.
0: Mondjuk egy válogatás albumot?
1: Például.
0: Mi lenne ezen a válogatáson?
1: Hát lenne, biztos, hogy lenne Ella Fitzgerald, biztos, hogy lenne Artetum. Szerintem még a klasszikus jazz, ami a 20. században jelen volt, azt úgy egy az egyben magammal vinném.
0: Meg persze, inkább a Petersoni vonal mondjuk zongorából, mint a mai free jazz irányzatoknak egy.
1: Inkább. Azt is szeretem.
0: Igen, más.
1: De más. De másfajta. Meg persze a magyar muzsikát. Úgyhogy...
0: Cigányzenét?
1: Azon belül is természetesen a cigányzenét, a magyar zenét. Hát nem véletlenül, hogy Brahms annyira szerette abban az időben a cigányzenét, hogy ugye bizonyos műveibe be is integrálta. Sőt, hát Haydnnek ott van az Opus 20-as napkvártett, a cigánykvártett. Nagyon sok mindent lehetne említeni. A trió például, a Ungaréze. Szóval ez a zene tulajdonképpen az 1700-as évek óta jelen van.
0: És a legnagyobb zeneszerzőket is megérintette?
1: Természetesen.
0: Igen, nem is véletlenül, értem. Hát ez egy nagyon szép válogatás, úgyhogy megértem, hogy ezeket magaddal vinnéd, és ezekkel valóban el lehet lenni, én azt gondolom.
1: Egy jó darabig. Mondjuk, amíg értem, nem jönne valaki.
0: Jó, hát minden esetre nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem hamarosan akkor újra találkozunk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönöm.
2: Az iménti vendégem ismét Lakatos György hegedű művész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium hegedű és kamaratanára volt, akivel beszélgettem többek között a tanításról, az improvizációról és a vallásról. Most a műsor második felében Puporka Melánia zongora művész tanárral készített interjúm szintén második részét hallgathatják meg, akivel beszélgettem az életéről, a tanításról szintén és a művészi lehetőségekről. Tartsanak velünk továbbra is!
0: És oké, hogy gyakorolnak a kicsik egy órát, de hogyan? Tehát leül, elkezdi zongorázni a darabokat, zongorázgat, nyilván mindig az zongorázza, amit tud, hiszen... illetve amit szeret, és akkor az pedig, amit nem tud, az pedig nem gyakorolja.
3: Persze,
0: nem...
3: ez mindig így szokott lenni.
0: Igen.
3: És hát mi...
0: akkor mi a stratégia, amit tanítasz nekik?
3: Bocsánat, közben ezzel kapcsolatban az jutott eszem, hogy ezzel mi mindig azt csináljuk, hogy azt kezdjük el gyakorolni, ami nem megy. Tehát mindig ez az első. És ezt egyébként a gyakorlatvezető tanáromnál is, a Vadász Zsuzsa tanárnőnél, akinél tanultam, nála is az, hogy rögtön, már hogyha mondjuk az első alkalommal látja a darabot, akár rögtön megnézni a legnehezebb részt, vagy a legproblematikusabb részt.
0: És hogyan tanítod nekik a kottaolvasást? Hát, ez mindig egy sarkalatos kérdés, mert a gyerekek általában nem szeretnek kottát olvasni, de hát meg kell tanulniuk, hiszen enélkül nem tudjuk átadni nekik azokat az információkat, amiket egyedül otthon meg kellene nézniük.
3: A kottaolvasás szerintem a rutin hozza meg, tehát minél több darabot meg kell velük ismertetni, minél több fajta kottát lássanak, illetve hát lehet kiegészítő feladatokat is ezzel kapcsolatban adni, vagy akár a kis füzetbe ABC hangokat írni, tehát az is segít, vagy akár blattolni, bár erre azért kevés idő marad. Tehát, hogy abban a kis 45 percben vagy 30 percben belesűríteni azért az nehéz, de azt gondolom, hogy annál jobban tud olvasni a növendékottát, minél több darabot megtanulta a fél év vagy a tanév során. Tehát ezt az idő hozza meg. Meg a ráfordított foglalkozás, tehát a ráfordított, igen, tehát a ráfordított idő és a hatékonyság. Tehát, hogy lehetőleg mondjuk egy darabot ne egy fél év alatt tanuljon meg.
0: Térjünk vissza egy kicsit a saját tanulmányaidra. Rengeteg mesterkurzuson voltál még azért ezen kívül, amiket említettél nekem. Mondj nekem néhányat még. Hiszen azért ez egy zenész életében nagyon fontos, hogy kiktől tanulhatott. Milyen iskolát követ?
3: Igen, például Thomas Mastroianni, John Twaits, Luis de Muracastro, Róman Imre, nagyon sok hazai művésztől tanulhattam. Ugye Farkas Gábort már említettem, Gulyás Mártát, Wagner Rita tanárnőnél is voltam, és nála később kamarát is tanultam, úgyhogy az is egy nagy élmény volt. Hát szinte abban az időben az összes mesterkurzuson részt vettem.
0: Versenyeken voltál?
3: Igen, ugye ez a Bach Fesztivál volt az egyik, amit említettem, ez a miskolci, nívódi. Aztán 2016-ban voltam a Danubia Talent versenyen, ott nyertem harmadik díjat. Ez egy érdekes dolog, hogy zeneiskolában nem versenyeztem, nem voltam versenyen. Nem feltétlenül azért, mert nem voltam felkészült, vagy nem voltam ügyes, hanem egyszerűen valahogy így hozta az élet, hogy nem sikerült elmenni, és szerintem onnan indulhatott ez a dolog, hogy én nem szerettem soha a versenyeket. Tehát engem ez nem hozott lázba, és nem is érdekelt, hogy miért szálljak versenybe másokkal. Tehát ez engem nem motivált akkoriban.
0: De te mégis viszed a növendékeidet a versenyekre. Miért van akkor ez a kettőség?
3: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Azért lehet, mert én úgy gondolom, hogy érdemes az alapszinten elkezdeni a versenyeztetést, és meg kell szeretetni a gyerekekkel, hogy ne azt gondolják a versenyről, hogy ez egy rossz dolog, vagy esetleg veszélyezve érezzék magukat a versenyzés miatt. Tehát, hogyha megfelelő köntösben van tálalva, akkor a gyerekek nem fogják föl negatív momentumként a versenyzést, hanem a versenyzés az csak egy utolsó fázis, egy pici kis megkoronázás annak a sok-sok munkának, és hogyha abból még esetleg valami jó is származik, vagy esetleg díjat hoznak el, az már csak haba tortán, de hogy igazából a odáig megtett út, az a fontos. És már közben azok az élmények, amik őket érik, és ugye mivel én nem voltam, ezért későn kezdtem el a versenyzést, és azért nem is szerettem, és ezen viszont akarok ilyen szempontból változtatni, hogy az én növendékeimnek ezt elősegítem.
0: Mik a terveid a jövőre nézve?
3: A jövőre nézve mindenképpen szeretném a duómat egy kicsit népszerűsíteni, illetve a repertoárunkat bővíteni. Van egy zongora duóm, és ezzel szeretnénk minél több darabot megtanulni, esetleg koncertezni. Tehát ez mindenképp, aztán szóló darabokat szeretnék minél többet megtanulni, és a növendékeimet szeretném fejleszteni, és sok kis ügyes tehetséget felfedezni. Úgyhogy tulajdonképpen ezek, amik így a jövőre nézve foglalkoztatnak és inspirálnak.
0: Szeretnéd őket további versenyekre is vinni?
3: Mindenképpen. Mindenképpen. Már ők is úgy élik ezt meg, mint egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas kaland. És látom, hogy csillog a szemük tőle, úgyhogy ennek nagyon örülök. Tehát izgalommal várják, hogy mikor lesz. Hát a múltkori növendékem éppen kérdezte, hogy és mikor megyünk a következő versenyre. És mondta neki, várj, még most lesz a vizsga, még most a vizsgára készülünk, úgyhogy nagyon szeretik, meg szerették a versenyzést.
0: Mennyire fér bele a tanári munkád mellett az idődbe a szóló karrierednek az építése, ami tulajdonképpen az egyik célod, illetve a repertoár bővítés?
3: Igen, hát a szóló karrier számomra annyira nem. Tehát nem tud teret kapni, mert ahhoz napi 4 órát kellene alaphangon 4 órát gyakorolni, és egyszerűen nem fér be az időmbe. Tehát az, hogy bemegyek 1 órakor, és mondjuk kijövök 7:30 a zeneiskolából, és akkor még az otthoni teendőket nem láttam el, és az egyéb elintézni valókat. Tehát azért ezt nehéz úgy összeegyeztetni. Sőt, a zeneakadémia után, amikor bekerültem zeneiskolába, pont emiatt volt egy ilyen rossz érzés, nem tudtam hova tenni, hogy most minden megváltozott az időbeosztásom, a feladataim, hol fog elhelyezkedni a zongora, tehát a szóló zongorának a gyakorlása, az ott egy ilyen nagyon nehéz két év volt ilyen szempontból, hogy akkor hogyan gyakoroljak. Sőt, az ugye frusztrális, amikor mondjuk csak egy 45 percen van, hogy akkor miért üljek le most 45 percen, mit csinálok 45 perc alatt? Tehát legalább ott szükségem lenne 2 órára, és akkor még egyszer 2 órára. Úgyhogy itt ez a brillírozás meg az idővel való koordináció, ez még ma is egy ilyen megoldandó feladatom, amivel biztos, hogy meg fogok birkózni, mert már elkezdtem tudatosan építeni a repertoáromat, meg új darabokat megtanulni, meg összeírtam, hogy eddig milyen művekkel foglalkoztam, és milyen művekkel szeretnék még, úgyhogy van bőven.
0: Mik a kedvenceid? Milyen zeneszerzőket
3: szeretsz? Kedvenc zeneszerző?
0: Miket szeretsz játszani?
3: Ez érdekes, mert időszakonként más. Volt egy időszak, amikor Beethoven volt a kedvencem, tehát tőle játszottam nagyon sok szonátát, nagyon szerettem. Volt egy Rachmaninov időszak, amikor Rachmaninov volt a nagy szerelem. Mostanában Beethoven egy kicsit háttérbe szorul. Bár most is tanulok, most, hogy mondod, most is tanulunk egy Beethoven indulókat tanulunk most, szóval nem szorul hátrányba Beethoven. Aztán Scarlattikat nagyon szeretem, Chopint nagyon szeretek játszani, és az egyik kedvencem Schubert. És nagyon érdekes, hogy Liszt Ferenc nálam annyira nincs az élvonalba, de most kezdtem el Liszt darabokat repertoárra tűzni, úgyhogy gyakorlás alatt vannak.
0: Aha.
3: Úgyhogy próbálom ezt az űrt valahogy így pótolni.
0: Igen, mert egy magyar zongoristának azért Liszt nem maradhat ki a repertoárjából, és természetesen Bartók, ha jól gondolom.
3: Bartók, igen.
0: Ugye, tehát, hogy ez valahogy hozzátartozik a magyar zongoristáknak a létéhez, lételeméhez, hogy azért a legnagyobb magyar zeneszerzőinket mindenféleképpen, amennyire lehetőség van rá, játszani kell őket is természetesen. És mondd csak, mi lenne az az 5 CD zenemű album, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre?
3: Hát
0: ez mindig egy nehéz kérdés szokott lenni.
3: Igen, Igen, az első Chopin 24 prelüdje lenne.
0: Aha. És kivel?
3: Pollinivel.
0: Aha.
3: Tehát Pollini egy nagyon jó Chopin játékos, és szinte csak vele hallgatok Chopint. Nagyon szeretem. Meg az etüdöket, az etüdjeit is nagyon szeretem, de a 24 prelüdöt vinném el, azért, mert pici kis miniatűrök, de mégis akkora mélység van ezekbe a félperces vagy párperces darabokban, vagy egyszerűen zseniális. Uh-huh. Ez lenne az első.
0: Esetleg hallottad már Balázs Elemértől is?
3: Nem.
0: A prelüdöket?
3: Nem.
0: Az előző évben jelent meg Balázs Elemérnek a 24 Chopin prelüdje, és mindegyik prelüdre volt egy kis reflexiója, amire improvizált. Nagyon-nagyon izgalmas, és egyébként néhány adással korábban beszélgettünk is erről vele, úgyhogy ezt mindenféleképpen
3: ajánlom. Mindenképpen, köszönöm, meg fogom hallgatni, igen.
0: Mi lenne a második album?
3: A második egy barokk válogatás lenne, amiben elvinném az összes Scarlatti szonátát, elvinném a négy zongorás Bach koncertet, és még volt egyetlen. Ja igen, nagyon, hogy is mondjam, népszerű, de én imádom a Vivaldi négy évszakot. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, mert ezt a szíromzenekarral egyszer játszottam, a Csembaló szólamát játszottuk a Dunapalotában is, és nagyon megszerettem a művet, meg egyébként is az bármikor betesszük, és egy szigeten az nagyon jó. Nagyon kellemes, igen, jó érzés.
0: És kik lennének az előadók, akik ezt játsszák?
3: Hát a Scarlattinál mondjuk Michelangeli, de egyébként Bachot szinte siffantással szoktam hallgatni, tehát ő neki a Bach játékát nagyon szeretem. Aztán a következő, a harmadik, Schubert zenéje lenne.
0: Szonáták? Dalok?
3: A szonátából a B-dur szonátát vinném. Honos négyest vinnék a Halál és a lánykát, nagyon szeretem. A magyar melódiát vinném talán még hozzá. Úgyhogy Schubert az egyik kedvenc zeneszerzőm. A negyedik az Scriabin Fismol zongora versenye lenne.
0: Ó, érdekes választás. Kivel?
3: Most megfogtál ezzel a kérdéssel, mert most nem tudok.
0: Aha.
3: Nem tudok mondani zongoristát, hogy kivel hallgatnám. Itt ezzel kapcsolatban van egy nagyon nagy élményem, ez nagyon érdekes volt. Egyszer élőben hallottam ezt a művet, a Lajkó István játszotta a DLA koncertjén, és előtte soha nem is ismertem ezt a darabot. És ért egy olyan hatás koncert közben, ami se előtte, se utána nem ért. Mégpedig ez az volt, hogy egy ilyen pillanatra a zene hatására bevágódtak olyan képek, olyan emberekkel már történt képek, amik velem soha nem is tudtak volna megtörténni. Tehát akár például háború, vagy veszteség, vagy egyéb ilyen drámai dolgok, és más emberekkel, és ez lefutott így a fejembe is. Közben minden érzés ehhez kapcsolódóan, amit ilyenkor érezhet az ember, az is. Tehát, hogy se előtte, se utána, és nem is tudom, hogy ez hogy.
0: Tehát, mint
3: hogy
0: egy film.
3: Mint egy film. Egy kicsit talán olyan is lehetett, hogyha meg kellene magyarázni, mintha egy előző életnek a képei így egymás után így megjelennek.
0: És ezt hoztak ki belőle, Scriabin.
3: Ezt.
0: Illetve hát a Lajkó Pistének az előadása.
3: Így van, így van. És utána rengeteget hallgattam ezt a művet, és kedvencem lett. Úgyhogy az biztos, hogy elvinném. És ötödiknek nem klasszikus zenét vinnék, hanem mondjuk Stevie Wondert, vagy a 70-es és a 80-as évek zenéit vinném, mert azokat nagyon szeretem.
0: Popzenét?
3: Igen, popzenét is, igen.
0: Michael Jackson például, vagy
3: akár,
0: mire gondolsz?
3: Akár például őt is, vagy Bonnie M.
0: Aha, Bonnie M.
3: Úgyhogy nagyon, nagyon szeretem ezt a fajta zenét, szóval egy ilyen lakatlan szigetre kell egy kis kikapcsolódás, egy kis lazítás, gyanánt egy ilyen válogatást.
0: Ez érdekes, mert ugyebár én amikor gyerek voltam, akkor én ezeket hallgattam, hiszen akkor ők tulajdonképpen ők voltak a legnagyobb sztárok, de hát azért egy pár éve fiatalabb vagy nálam, és mégis ezt hallgatod, azért
3: igen,
0: ez nagy dolog, hogy tulajdonképpen zenészként azért te is felfedezed, hogy micsoda zenék, micsoda értékek voltak a 80-as években.
3: Bizony.
0: És ez a kedvenc stílusod.
3: Igen, mindenképpen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettem veled. Én nagyon élveztem, és remélem a hallgatók is. Nagyon izgalmas volt megismerkedni a tanári pályafutásoddal, a növendékeidnek a sikereivel, hogy miként tanítod őket, milyen technikáid, milyen módszereid vannak. Én azt hiszem, hogy ezek mindenféleképpen predesztinálják a következő éveknek a sikereit, tanári sikereit, és természetesen sok szeretettel, sok sikert kívánok neked a szóló karrieredhez is, amit szeretnél most eltervezni, amit elterveztél pontosabban.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy, és azt is köszönöm, hogy itt beszélgethettünk ebben a műsorban a zenéről is rólam.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsor második felében Puporka Melánia zongora művész tanárral készített interjúm második részét hallgathatták meg, akivel beszélgettem többek között az életéről, a tanításról és a művészi lehetőségekről. A mai este folyamán sok szó esett a tanításról, így engedjék meg, hogy így a műsor végére egy liszt anekdotával fejezzem be, hogy ezzel is demonstráljam egy picit, hogy mennyire fontos egy tanárnak, egy művésznek a személyisége. Egy fiatal zongorista nő a nagyobb közönség reményében Liszt tanítványként hirdette magát berlini koncertje előtt. Minthogy még életében nem látta Lisztet, nagyon megrémült, amikor a koncert reggelén azt látta az újságban, hogy az AB, vagyis Liszt a városba érkezett. Muszáj volt bevallani az igazat, és elment a szállodába, ahol Liszt lakott. Miután bevezették hozzá, sűrű könnyek között a bocsánatát kérte. Liszt megkérdezte tőle, mit fog játszani, majd leültette a zongorához, és eljátszatta vele a darabokat. Utána felhívta a figyelmét néhány részletre, végül megpaskolta az arcát, és e szavakkal bocsátotta útra. Na, most már elmondhatja, kedvesem, hogy Liszt tanítványa. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
6: Üdvözöljük kedves utasaink!

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról nem

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövege. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádiódik.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Nagy József az én vendégem, aki egy pásztor, rengeteg csoda történt az életében, de erről majd ő fog mesélni nekünk. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Köszönöm, Armand, hogy itt lehetek a Rádió Digbe, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt a romákról, nem csak romáknak műsorban én is szerepelhetek. Igazából nem is én szeretnék szerepelni, hanem azt szeretném, hogy aki engem megmentett, ő szerepeljen, és igazából Jézus cselekedeteit szeretném elmondani, amit tett az életembe. A születésem is már egy nagy csoda, tehát az, hogy itt ülök előtted, az egy hatalmas csoda. Úgyhogy úgy néz rám, hogy én 6 hónapra születtem 90 dekagrammal. Kisebb voltam, mint egy dobozos tej a hűtődbe. Ezen kívül halott is voltam anyukámnak a méhében, anyukám harmadfokú hullamérgezést kapott tőlem, terhességi toxómát, ami miatt megvakult mindkét szemére, úgy felpuffadt az arca, hogy a saját anyukája sem ismerte meg. És közölték anyukámmal, hogy halott a gyermek a méhében, nem volt szívhangom, és a toxóma jele is arra utaltak, hogy nem élek, és akkor anyukám Istenhez kiáltott, hogy ő hisz, hogy Jézus csodatevő Isten, halottakat föltámasztó. Ő nem fogadja el, hogy meghalt a fia. Ő Istenhez kiállt, és Jézusnak fölajánlotta, legyek Jézus szolgája, csak adja vissza az életemet. És a 90 dekagrammal megszülettem. És azt mondták, hogy nem fogok megmaradni, fogyatékos leszek, és 3 hónapig voltam inkubátorba, anyukám mindig hozta a lefejt anyatejet, és hozta minden nap, hogy azzal tápláljon, és aztán 1 éves koromra már lehagytam a korombeli gyerekeket is, már szépen fejlődtem is, és egészségesen nőttem, és azt mondták, hogy nem lehet gyerekes anyukámnak, aztán még 2 testvérem is született utána. Én belőlem pedig válogatott boxbajnok lett fél nehéz súlyba. Tehát nem az lett, hogy én tornából fölmentett fogyatékos lettem, hanem Jézus maradandó csodát tett az életembe. És utána aztán nem úgy alakult az életem, hogy egyből Isten szolgáltam volna, bár nagyon vallásos neveltetést kaptam, minden nap jártam templomba, katolikus templomba, minden nap áldoztam is, és amellett, hogy boxoltam, nagyon mélyen hittem Istenbe, és hát volt olyan, hogy még autószerelőként is dolgoztam, hogy leállt az egész műhelyén, a teleautó platóján állva a dolgozóknak beszéltem Jézusról, hogy higgyenek benne, csak senkit nem sikerült Jézusról vezetni, mert még én sem voltam szent lelkkel betöltekezve, mert még én sem tudtam Isten szerint élni, de egész kiskoromtól kezdve bennem volt egy nagy vágy, hogy az embereket Istenhez vezessem. Volt egy olyan is, hogy meg sem voltam térve, és egy boxmeccsen megütöttem egy boxolót, hogy megvakult a szemeire. És utána imádkoztam érte, és meggyógyult, de meg sem voltam térve Jézushoz. De már hittem, hogy Jézus, mivel engem is visszahozott a halálból, hogy Jézus csodákat tesz, hogyha hittel imádkozunk hozzá.
3: Tehát te úgy nőttél fel abból, hogy te tudtad a születésednek a történetét, és azt egy csodához kötötted, annak ellenére, hogy nem volt meg a személyes kapcsolatod Jézussal, igen, de tudtad, hogy ez egy természet feletti dolog volt, hogy te élsz.
4: Igen, mivel anyukám fölállott Istennek, és katolikus vallásban nevelkedtem, én konkrétan szerzetesnek készültem katolikus papi pályán belül. Csak ezt a papi nőtlenséget nem tudtam elképzelni. Mert a lányokat is nagyon szerettem, és az volt a vágyam, hogy egy olyan lány lesz majd a feleségem, akit én vezetek majd Jézushoz, és ezt meg is adta később Isten. Erika lett a feleségem, aki előtte ott hagyott ugyan, mert én nagyon katolikus voltam, ő meg nagyon materialista, és akkor azt mondta, hogy nincs nekünk közös jövőnk, mert én nagyon vallásos vagyok, ő neki apukája a BHG-nak volt, a Budapesti Híradástechnikai Gépgyárnak a fejlesztési igazgatója, 600 alkalmazottja volt, feltaláló, mai napig több találmányát használják a távközlésbe, és őneki pártagnak kellett lennie ahhoz, hogy ilyen pozícióban legyen. A Siemensnek is főmérnöke volt, és egy nagyon befolyásos ember, és nagy tudású, és ő pedig megtiltotta a feleségemnek, hogy Jézusról beszéljen, mert hogy a állását meg tudja őrizni. Ugye a kádárizmusban nem volt egy államilag támogatott dolog a keresztény hit, hanem inkább megtűrt, vagy üldözött volt. És ugye Erika engem ezért otthagyott, és közben történt, hogy én találkoztam egy emberrel, aki nekem Jézusról beszélt, és ez különleges volt. Elmondom, hogy hogy történt. A boxolás mellett volt egy magárrendelőnk, ahol embereket kezeltünk reflexológiával. És volt egy olyan beteg fiatalember, akinek kezelába le volt bénulva, orvosilag nem tudtak rajta segíteni. És nem tudták behozni a rendelőbe, és én mentem házhoz kezelést adni neki. És amikor becsöngettem az ajtón, nem az anyuka jött beengedni, mint máskor, hanem a fiatalember a saját lábán kísért válta, vagy 30 métert a kapuig, és mosolyogva beengedett. És mondta, hogy ott Jézus meggyógyította. Mondom, melyik plébánián? Szóval nem ott, hanem a hídgyülekezetébe. Mondom, hát te meg milyen szektába keveredtél?

0: felállítva a bejárattal szembe, ott igazoltatták az embereket, akkor mi nem tudtuk, de a titkos szolgálat a mellette levő épület pincébe be volt költözve, és ott vettek mindent hangrögzítőkkel, hogy mi történik a gyülekezetbe. Csak amikor démonok menekültek, hanyatomlok az emberekből, akkor azt nem tudták értelmezni, hogy mi történik itt. Na és akkor visszatérve a bejáratnál kérdezték tőlem, hogy én hiszek-e Jézusban, mert megtértem-e már. Hát azt se tudtam, mi az, hogy megtérni, azt tudtam, hogy hát persze, hogy hiszek, minden nap járok templomba, mondom, hát akkor már biztos meg vagyok térve, minden nap járok templomba, mert ha kétszer járnék, csak akkor lennék jobban megtérve. Na és akkor beengedtek a haladó bibliaiskolára. Azt ott nagyon elcsodálkoztam. Ott mindenki dicsérte Istent, az idős mamikák jobban táncoltak, mint én a diszkóba. Úgy örültek az Úrnak. Nem mondom, hova kerültem, lakodalomba? És akkor mindjárt látták, hogy nem tudok mit kezdeni magammal, meg hogy nincs ott az Úr öröme a szívembe, és akkor lehívtak a pincébe beszélgetni. Hogy én nagy bunyós voltam, nem féltem senkitől, lementem velük a pincébe beszélgetni. Beszélgetés abból állt, hogy én kioktattam őket, hogy még kellett kiszakadni a katolikus egyházból, még kellett újabb szektát létrehozni. Ezt egyszer csak lepergett előttem így az életem, hogy akármilyen nagy katolikus vagyok, amikor a templomból kimegyek, csomó bűnös dolgot csinálok.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Nagy József lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
0: És amikor levittek a pincébe, ott a laksorba, ott hallottam, hogy Jézus mit tett értem, hogy kifizette értem a váltságdíjat a Golgotai kereszten. Erről katolikusként is hallottam, de még nem fogadtam be személyesen a szívembe Jézust. Ez pont november 7-én volt. A nagy októberi szocialista forradalmat ünnepelték akkoriba. Még az időben föl kellett volna a Dózsa-György úton, és ezt ünnepelni. De az én szívembe a nagy mennyei forradalom kezdődött el. Nem a szocialista, hanem a Jézus Krisztus forradalma. Behívtam Jézust a szívembe, és kértem, hogy bocsássa meg a bűneimet. Ott letérdeltem, és először azt hitték, hogy viccelek velük, mert először kritizáltam őket, és csúnyán beszéltem velük. És a Szentlélek megérintett, hogy ugyanúgy a pokolba kerülnék, mint bármelyik világi barátom, mert köztünk csak annyi különbség van, hogy én megyek templomba is, és úgy csinálom a bűnöket, ők meg nem mennek, és úgy csinálják. Tehát nekik kicsit könnyebb is volt, mert nem bántott őket a lelkiismeret annyira. És akkor letérdeltem, és behívtam Jézust a szívembe. Nem történt semmi nagy angyali jelenés, semmi nagy természet fölötti dolog, de egy hatalmas békesség költözött a szívembe. És tudtam, hogy most hazataláltam, most beléptem Isten jelenlétébe. És utána, amikor hazamentem, az összes pénzemet elszedték a rendőrök, mire hazaértem. Minden okkal megbüntettek, hogy soha többet ne legyen kedvem idejönni még egyszer. De annál nagyobb kedvem volt. Még a gyerek bibliaiskolába is eljártam, mindenhova. Csak halljam Isten igéjét minél többet. Otthon nem kitörő örömmel fogadták a megtérésemet, kicsit radikális voltam, én többet eljártam ugyanúgy a templomba is, ugyanúgy a gyülekezetbe is, de nem tudtam már meghajolni a szobrok előtt, képek előtt, és az addigi vallási tradíciómat felül kellett vizsgálnom, hogy a Biblia fontosabb nekem, vagy a vallási tradíció. És ha ellentétbe került a tradíció a Bibliával, ott a tradíciót hagytam el, és nem a Bibliából téptem ki azokat a lapokat. És emiatt aztán a családi konfliktus is volt az elején. Apukám a öcsémet agyon is akarta csapni, hogy el akar jönni a gyülekezetbe. Engem is, mondom, itt vigyázz, bálok előtte, tisztellek apám, de akkor is Jézus fogom követni. És akkor azt mondta, hogy te meghűltél, téged bekipnotizáltak, téged bekábítószereztek, kimosták az agyadat. Mondom, nem. Engem a Szentlélek betöltött, és mennyi nyelveken beszélek. Szóval fiam, te tényleg meghűjtél. Na akkor tessék, beszélj nyelveken. Csak akartam még mutatni a Bibliából, hogy nyelveken szólás az nem emberi kommunikációra van, hanem arra, hogy az Istennel közvetlenül kommunikáció.

0: És akkor mondta, hogy hát őt nem érdekli, akkor tessék szóljak nyelveken. És elkezdtem mennyi nyelveken szólni, és az történt, az apukám elkezdett sírni, leült a fotelba, és közölte, hogy szeretne megtérni Jézushoz. Ugyanis az történt, hogy én úgy elkezdtem angolul beszélni, nem tanultam angolul. Apukám, mivel kint járt sokat Amerikában, jó beszél angolul, és hallotta, hogy a fia, aki nem tud angolul, Jézusról beszél neki angolul, meg a megtérésről, meg a családról. Na, akkor az megérintette őt erősen. És akkor befogadta Jézust a szívébe, és attól kezdve soha nem akar többet agyonverni. Aztán később kiment Amerikába a barátjával, és ott a Montwood hegyen mentek, ahol a Szent Helens vulkán kitört a 80-as évek elején, és volt egy tábla kitéve, vagy keresztény tábor. És bementek abba a keresztény táborba a barátjával, és ott volt egy amerikai misszionárius, aki Budaörsön volt nálunk a gyülekezetbe. És pont ott a teljesen lakatlan helyen, Amerika túlfelén, a nyugati parton, ott a Montwood hegyen elmondta ez a misszionárius, hogy találkozott Budaörsön egy fiatalemberrel, és az apuka előtt megszólalt angolul. Az apukám jelentkezett, én vagyok az. Én előttem szólalt meg az én fiam, és akkor ő is elmondta, hogy mi történt vele. Úgyhogy fantasztikus az úr. És aztán utána az történt, hogy nagyon sokan elkezdtek megtérni a környezetembe Jézushoz. Én egy darabig ugyanúgy jártam templomba is, meg a gyülekezetbe is, aztán a templomból idővel elzavartak, mert nem bírták el hordozni, hogy úgy hiszek a Bibliában, hogy le van írva, és történnek is a dolgok, ahogy le van írva. Volt egy olyan is, hogy meghívtak egy jezsuita templomba, hogy egy előadást tartsunk, egy színdarabot mutattunk be, és a színdarabba én játszottam a József történetébe a fáraót. Csak az egész csoport megtért Jézushoz, az egész katolikus csoport, aki ezt bemutatta. És amikor bemutattuk a templomba, mondtam az atyának, hogy akkor mutatjuk be, hogyha elmondhatom, hogy mit tett velem Isten. Persze, mondd el. És amikor elmondtam, hogy mit tett, hát akkor az erősen megérintette őt, hogy hát ma is ilyenek történnek, és akkor mondtam, most vége az összejövetelnek, lehet hazamenni. Leoltotta a villant, kikapcsolta a mikrofont. Én még a mikrofon nélkül mondtam, hogy akit érdekel a templom előtt, folytathatjuk, akit még érdekel. És odajött egy apáca néni, a Margit néni, egy bőrrák volt itt az arcán, és be volt kötve az arca. És azt mondta, hogy ő szeretné úgy megismerni Istent, ahogy beszéltem személyesen, pedig ő egy manorita apáca volt. És akkor elmondta a megtérő imát, behívta Jézust a szívébe, és megkérdeztem tőle, hogy hiszi-e Margit néni, hogy Jézus megbocsájtotta minden bűnét. Igen. Akkor azt is elhiszi, hogy elvette minden betegségét. Igen. Mondom, akkor tessék levenne kötést az arcáról. Azt mondja, azt nem, mert akkor minden tiszta vér lesz. Mondom, hát most mondta, hogy hiszi, hogy meggyógyította az úr, és akkor levette, és egy csepp kötésen, a kötésen egy csepp vér se volt, és az arca be volt gyógyulva. De ezután csatlakozott a gyülekezethez, és elkezdte Jézust követni szent lelke betöltött módon. És aztán utána nagy nehezen hozzám jött feleségül az Erika, akiről mondtam, hogy apukája ugye milyen pozícióban volt, és nem engedte, hogy Isten felé közeledjen, és Erika háromszor visszaadta egy gyűrűt nekem. Apukája mindig lebeszélte róla.
1: És akkor, háromszor megkérted a kezét?
0: Igen, és háromszor visszaadta egy gyűrűt. A végén egy egész ima csoport imádkozott, amikor harmadjára beültem a kocsiba vele. Volt egy öreg 21 éves moszkvics, én voltam 20 éves, a moszkvics 21, és ott ültünk az öreg moszkvicsba, és akkor mondtam neki, most addig imádkozunk, amíg végleges választ adsz. És úgy kiáradt a szentlélek, amíg a kocsi is berázkódott, olyan erős volt a jelenléte az úrnak, és akkor mondtam, hogy tudom, hogy apádnak az a véleménye, hogy nem vagyok diplomás, nem voltam még katona, és egy szektás vagyok, és ezért mindig lebeszélt téged, de a szívedre hallgass, mert az a legfontosabb. És akkor döntött én mellettem, és akkor behívta Jézust a szívébe, nem behívta, mert elfogadta a jegygyűrűt, de később az apósom is befogadta Jézust a szívébe, képzeld el. 15 évig nem tegezhettem, csak magázhattam. Úgy kellett vele mindig találkoznom, hogy bejelentkezni, mint az alkalmazottai, hogy kedden 8-tól 8:30-ig beszél velem az irodájába. De amikor 15 év múlva nyirokrákos lett, és úgy mondták, hogy nem fog életben maradni, és csak Jézusra számíthatott, és imádkoztunk érte, és meggyógyult, akkor befogadta Jézust a szívébe.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Nagy József lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged!
0: Köszönöm, és akkor folytatnám a történetet, tehát a apósom is később megtért Jézushoz, de közben ugye megvolt az esküvőnk a Erikával, és nagyon örültünk, hogy végre meglett az esküvő, és nagy örömmel tudtunk összeházasodni, és arra is figyeltünk, hogy ugye régen mi bűnös kapcsolatban voltunk. Amikor megtért ő is, meg én is, attól kezdve csak egymás kezét fogtuk meg. Pénteken megvolt a önkormányzati esküvőnk, és szombaton volt az egyházi, de pénteken csak mint két óv is fogtuk egymás kezét a saját lakásunkba, az ágyunkba, nem volt semmi szexuális kapcsolat, de amikor megvolt az egyházi esküvő, és Isten is megáldotta a szövetségünket, na, attól kezdve kezdtünk házas életet élni szexuális értelembe is. És amikor kijöttünk a Budőrsi ház ajtaján, egy dupla szivárvány volt föltől földig. Isten is ránk mosolygott a mennyből, hogy mi egymásra találtunk. És végre Erika igen mondott, és hozzám is jött.
1: És szövetséget kötöttetek az életetekre, mert ugye a szivárvány jele a szövetség, amit Isten kötött az emberrel. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Kicsit kanyarodjunk vissza, mert érdekel ez a történet is, hogy említetted, hogy az apósod olyan szigorú volt, hogy nem tegezhetted őt, magáznod kellett sok-sok éven keresztül, illetve időpontokban tudtál vele csak találkozni. Hogy a megtérése után ez megváltozott egyébként? Utána?
0: Teljesen. Sőt, a feleségemnek volt egy álma, még azelőtt, mielőtt az apósom megtért volna. És az volt a feleségemnek az álma, hogy Jeruzsálembe vagyunk a gyerekeinkkel, akkor még gyerekünk se volt. Ott vagyunk a gyerekeinkkel, és egy alagútba megyünk a Jeruzsálembe, a Siratófal mellett az ő szüleivel. És akkor még föl se fedezték azt az alagutat ott a Siratófal mellett, a Jézus korabeli talajszinten vezet, ott van a Siratófal mellett, amikor ő ezt álmodta. És amikor a apósom meggyógyult, utána az első útunk Izraelbe vezetett. És amikor lent voltunk az alagútba, és ott mentünk az apósommal meg a gyerekeimmel, akkor a feleségemnek eszébe jutott, hogy ezt már sok-sok évvel ezelőtt ő megálmodta, és naplóba föl is írta. És beteljesedett ez az álma. És jó, hogy az Úr megadta ezt. És aztán apósom is megtért, anyósom is megtért Jézushoz, és nagyon aktív gyülekezetbe járók lettek. Meg is keresztelkedtek, szentlekkel is betöltekeztek, és elkötelezett hívők lettek. Azóta apósom már az Úrnál van, 78 évesen az Úrhoz költözött, anyósom azóta is hitbe van, és nekem olyan anyósom, hogy mindenkinek ilyet kívánok. Tehát nem a legjobb anyós a porhanyós, hanem ez az anyós nagyon jó anyós, és adja meg az Úr, hogy ilyen legyen mindenkinek. De ha nem ilyen, akkor meg tudja neki megbocsájtani, meg imádkozni érte.
1: Így van. Tehát akkor elkezdtetek utána házas életet is élni, kimentetek a ház elé, és akkor egy dupla szivárványt láttatok földtől
0: igen.
1: földig.
0: És aztán lett 5 gyermekünk, és már van 6 unokánk is. Tehát fiatal nagypapa vagyok, sokan nem is hiszik el. Amikor unokákkal megyünk, azt hiszik, hogy a mi gyerekeink. És úgy kell bebizonyítani, ezek nem a mi gyerekeink, hanem ez a mi gyerekeinknek a gyerekei. Sőt, nagyon érdekeset mondok Armandon, meg a kedves hallgatóknak. Nekem van egy olyan fotóm, amin 5 generáció látszik. Az én nagymamám a kezébe fogja az én unokámat. Az 5 generáció. Fiait, fiai, fiai, fiai, fiai. 5. generáció.
1: Ez már ők, ugye?
0: Igen. Talán a roma családokban tud ilyen előfordulni.
1: De, igen, ez
0: de fura. Magyar családokban nagyon igen. ritka.
1: Igen. Igen, ez egy elképesztő dolog. Nekem is megvolt ez a nagymamám. Hogy ő is ükunokát tudott tartani a kezében. Ez egy csodálatos dolog egyébként, és mi volt az, amiért ez létrejött nálatok? Nálad nincsen semmilyen roma vonal a családban, ugye?
0: Nem, és sváb vonal van, és zsidó vonal.
1: Zsidó vonal van. És akkor ez nem egy tudatosan felépített dolog volt, hogy jaj, minél hamarabb, és akkor nem, azért, nem. Hogy lássák.
0: Hát én anyukám az 19 éves volt, amikor születtem, az apukám meg 18. És mondta apukám, hogy olyan voltam a kezében, mint egy nyúzott macska. Kismacska. Amikor megfogott a kezébe, akkor sírva fakadt. De hála Istennek, hogy az Úr csodát tett. Úgyhogy ez nem tudatos volt, tehát ez így jött spontán.
1: Említetted azt is, hogy apósod többek között azért sem fogadta, vagy azért is beszélte le a lányát rólad, mert hogy nem voltál még katona, és hogy...
0: Nincs diplomád.
1: És nincs diplomád. Azóta ez... Utána meg ez változott, ugye?
0: Hát igen, mert utána elvittek katonának. Úgy képzeld el, hogy ahogy megvolt az esküvőnk, egy hónapon belül elvittek katonának. Azt kaptam NASA ajándékba. És másfél év alatt háromszor voltam otthon, ezért jó sokára jött az első gyerek. Mert elvittek katonának. És akkor még másfél év volt a kötelező sorkatonai szolgálat, és ugye azt akarták, hogy én boxoljak nekik, mert én válogatott boxoló voltam ifjúsági szinten. És én meg úgy voltam, radikális volt a megtérés, hogy nem fogom bántani az embereket. Se a ringbe, se azon kívül. Most már máshogy gondolkozok, mert a ringbe a boxolás az nem olyan, mint hogy utcán bántasz valakit. Tehát minden esetre én akkor nagyon radikális voltam, és azt mondtam, hogy én nem fogok a ringbe se bántani senkit. És akkor beöltöztettek vegyvédelmi felszerelésbe, gázálacot tettek a fejemre, és beletettek egy pöcegödörbe, hogy azt puszta kézzel merjem ki, hogyha én nem akarok nekik boxolni. Meg aztán elkezdtem kimerni, és ott méltatlankodtam is, hogy miért kell ilyet csinálni, és szólt hozzám a szentlek, hogyha elhívnak egy jártányira, menj el két annyira. És akkor a mellette levő pöcegödört is kimertem. És akkor az, aki kimeredte velem, az nem akarta elhinni, hogy ezt egy nap alatt meg tudtam csinálni, és akkor eltelt egy pár nap, és az, aki kimeredte velem, az kölcsön kérte a kocsimat, hogy adjam neki kölcsön az autómat. Mondom, hát hogy van ilyen vastagbőr a képén, így kiszúr velem, és még a kocsimat is elkéri. És akkor szól az Úr, hogyha megvan nálad, amit kérnek tőled, akkor add oda. Na, mama mondja, jó van, Uram, odaadom neki. De megmutatta nekem a Szentlélek, hogy ő azért kéri el a kocsimat, mert lopni akar, és haza akar vinni dolgokat a hadseregből. És mondtam, figyelj, odaadom a kocsimat, de ne lopjál. Mert a lopás az bűn, és átkot hoz, ha lopsz. És akkor meg volt döbbenve, hogy ki mondta el nekem, hogy senkinek nem szólt. Mondom, Isten mondta nekem, úgyhogy ne lopjál. És akkor elvitte a kocsit, és a parkolóba a váposok, úgy hívták annak idén a katonai rendészeket, átvizsgálták a kocsimat. Ha vitt volna bármit is, ment volna a börtönbe. Így, hogy nem lopott, így szépen az tudott menni a mennyasszonyához. Aztán az esküvőjére is meghívott, és mindketten megtértek Jézushoz, ő is, meg a mennyasszonya is. Ugye a katonaságnál sok érdekes dolog történt velem, ott nagyon sok érdekeset tapasztaltam, mindig áthelyeztek máshova katonának. Összesen 4 helyen voltam katona. Olyan történetek voltak, hogy például betettek a konyhára, és ott krumplit pucoltam, meg a fekete mosogatóba voltam, hogy megtörjenek, de látták, hogy milyen nagy örömmel csinálom azt is. Akkor kérdezték a katonák, hogy ilyen boldog vagyok ilyen büntetések közepette. Úgyhogy az Úr öröm az én erősségem. Na, akkor elkezdtem megtérni ott is a katonák Jézushoz. Akkor áthelyezte, először Kiskunfélegyházán voltam, utána áthelyeztek Székesfehérvárra. Székesfehérváron ott volt a hadsereg szintű elhárítás, az figyelte minden lépésemet. És ott olyan humora volt az Úrnak, hogy megtértek az elhárításnak a titkos nyomdájába, a nyomdába dolgozó katonák. És ott tartottuk a Isten tiszteletet az elhárításnak a nyomdájából. A legtitkosabb anyagokat nyomtatták. És úgy kiáradt a Szentlélek egyik alkalommal, hogy az egyik katona bezuhant a nyomdagép alá a Szentlélek erejétől, és nem vettük észre, hogy ott maradt, amikor kijöttünk. És az ott maradt, utána meg nem tudott kijönni. És akkor másnap, amikor jött a nyomdaparancsnok, hogy nyissa a nyomdát, ott volt egy katona, akinek őrségbe kellett volna menni előző nap este, már mindenütt keresték, hogy hova tűnt. És akkor hát kiderült, hogy itt imádkozott, azt ott maradt a nyomdagép alatt ima közbe, na akkor mindjárt helyeztek át máshova katonának. De eddigre már több mint 20 katona megtért Jézushoz.
1: innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk ismét egy szuper jó dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem, köszöntelek téged, és kérlek folytassuk akkor ezeket a katonai történeteket, tehát azért helyeztek át téged, mert annyira kiállatta a Szent Szellem az egyik helyen, ahol katona voltál, hogy hát zavargások történtek, nem tudott elmenni őrségre az ember, mert ima órán ott maradt a nyomdagép alatt.
0: Igen.
1: És akkor ezért megharagudtak rád.
0: Igen. Ekkor már figyelték minden lépésemet. És akkor áthelyeztek egy másik helyre, Ceglédre, és ott Cegléden is, ott már az volt az érdekes, hogy a klerikális elhárítás, a vallásos világ, az szinte gyorsabban működött, mint a katonai. Mert a Cegléden voltak a teológusok. Gondolták, hogy ha oda tesznek engem, a teológusok közé, azok majd kordába tartanak, a katolikus, evangélikus, református teológusok, akik ott katonáskodnak Cegléden. És néztem, hogy ilyen furcsán néznek rám, és így kerülgetnek. És akkor elmondták, hogy ők már kaptak az ő felekezetüktől értesítést, hogy ide fog jönni egy ilyen veszedelmes figura, aki nagyon szektás és veszélyes, és azzal ne álljanak szóba. Tehát ők már előre tudták, még mielőtt odahelyeztek volna, hogy veszélyes figura fog oda menni. Az voltam én. És akkor ott beszélgett, persze az érdekelte őket, hogy mi az, amitől én veszélyes vagyok. Mondom, hát attól, hogy a szent lelke betőte kezdtem. Meg azon csodálkoztak, hogy kívülről ismerem a Bibliát. Mert mindig, amikor beszélgettünk, mindig a helyen való igéket mondtam nekik, de én ezt utólag jöttem rá, hogy én sok olyan igét mondtam, amit később olvastam a Bibliába. Tehát nem olvastam előtte, nem tanultam előtte. De ugyanaz a Szentlélek volt bennem, meg van bennem, mint aki által íródott a Biblia. És tudta az Úr, hogy ezeknek a nagy tudású teológusoknak komoly bibliai érveket kell mondani, mivel a tudatomban nem volt annyi, ezért a Szentlélek a számra adta azokat. És aztán utána mondtam, hogy akkor menjünk egy, nincs ma már nyelveken szólás. Mondták, hogy ennek a csodák ideje már lejárt. Ma már nincs nyelveken szólás. Mondom, de hogy nincsen, apukám ezért nem vert agyom, mert megszólaltam nyelveken előtte, és mivel angolul hallott az evangéliumot, ezért nem vert agyon, hanem inkább megtért. Tehát van a nyelvek neme is, meg van nyelveken szólás is, ami nem földi nyelv, hanem angyaloknak a nyelve. És ez egy nagyon, nagyon megérintett őket, hogy akkor hogy van ez, és akkor elmentünk imádkozni, és amikor elkezdtem nyelveken imádkozni, úgy betöltött őket a szentlek, hogy ott leestek a földre. Volt, amikor a páncélszekrény majdnem fölborította. Na, utána már nem mondták többet, hogy nincs nyelveken szólás. Nem mondták többet, hogy nincsen Isten ereje. Nem mondták, hogy a csodák kora lejárt, hanem inkább azok is megtértek Jézushoz. És aztán utána, aztán onnan is áthelyeztek, mert ott is sok katona megtért, és a politikai tiszt egy nagyon érdekes kis momentum, ami után leszerelt, mindig a politikai tisztek hívtak kihallgatásra. És akkor utána meg elvették a Bibliámat 100-szor, 1000-szer, volt, hogy rámuszítottak ilyen bűnözőket, hogy fenyítsenek be, de nem tudtak megfélemlíteni. Azoknak is, mindenkinek az evangéliumot hirdettem. És aztán utána, amikor már leszereltem, elmentünk Erdélybe, Székelyudvarhelyen egy diszkóba. Megengedték, hogy a diszkóba hirdessük az evangéliumot. És ott a diszkóba, ott volt az a hadnagy, főhadnagy, aki engem mindig hivatott kihallgatásra, politikai tiszt. És fél részegen befogadta Jézust az erdélyi diszkóba ez a politikai tiszt, és ott beismerte, hogy azért hívott mindig kihallgatásra, mert őt is érdekelte az evangélium. Csak éppen nem merte ezt így elmondani. Na és akkor ott is befogadta Jézust a szívébe, hála Istennek. Na és visszatérve, utána áthelyeztek Hódmezővásárhelyre. Ott Hódmezővásárhelyen, ott egy nagyon érdekes dolog történt, betettek minket őrségbe, és az őrségbe, ahol az őrség pihen, nő idejét töltötte, ott volt a fogda is. és a fogdába beraktak egy olyan katonát, aki ilyen deviáns magatartású volt, és mindenkit bántott, és betették a fogdába, de valahogy valaki pálinkát csempészett be neki a fogdába, és teljesen berúgott a fogdába. És elkezdte fölharabdálni az ereit, és már tiszta vér volt a cella. És akkor nem mertek szólni orvosnak, nem mertek szólni az ügyeletes tisztnek, mert hogy kerül a fogvatartotthoz alkohol? Itt valaki bejuttatta neki. És akkor Nagy Józsinak szóltak, gyere Nagy Józsi, te vagy az imádkozó ember, akkor te imádkozzál ezért. És akkor odamentem, imádkoztam érte, betöltötte a Szentlélek, és elaludt. És semmi kárt nem tett magába. Másnap mondom neki, figyelj, ha még egyszer ilyen dolog jön rád, hogy meg akarod magad ölni, akkor szólj nekem éjjel egykor is, és fogok érted imádkozni. Nem tudtam, hogy profétáltam. Az történt, hogy egy pár hét múlva őt kiengedték a fogdából, és betették őrségbe. De ilyen gyenge idegzetű, alkoholos problémájuk nem szabadott volna betenni őrségbe. És ment az őrségbe a katonatársaival, ő ment hátul, 30 éles történt a gépfegyverébe benne, másik 60 a lőszertáskájába. És ráfogta a fegyvert a társaira, szintén részeg állapotba, és azt mondta, hogy mindenkit le fog lőni, hogyha nem engedik oda Nagy Józsihoz. És akkor megváltozott a felvezetési útvonal. Mindig egy szabályos rendenbe kellett haladni, de akkor följöttek a körletbe, oda nem szabadott volna följönni az egész őrségnek. És följöttek a körletbe, és üvöltözött, Nagy Józsi, gyere elő, mert szétlövök itt mindenkit. Nem mondom, én akármely jó bunyós vagyok, a géppuska golyóna nem vagyok gyorsabb, de én mondtam neki, hogy éjjel egykor is jöjjön. És akkor lementem vele a őrtoronyba, ez egy szabálytalan volt, ma nem szabadott volna, de legalább a többiek nem voltak már veszélybe. És azt akkor fönt az őrtoronyba, ott kétszer rám húzta a gépfegyvert, hogy lelő engem is, meg magát is, és akkor mondtam neki, hogy ha engem lelősz, én egyből a mennybe jutok. Igaz, hogy sajnálnám, mert még egy gyerekem se született, és a feleségem otthon vár, de a mennybe találkoznék veled, de a gyerekeim nem tudnának megszületni. Viszont egyből a pokolba kerülni, ez nem jó üzlet. Térjél meg Jézushoz. És akkor ott megtért Jézushoz a helyszínen. Úgy betöltött a Szentlélek, hogy elájult, és a hátamon vittem vissza az őrszobára. És akkor megnyugodtak a többi katonák is, hogy Jézus csodát tett vele.
1: Tudták, hogy Jézus tett csodát, nem gondolták azt, hogy lecsavartad, vagy valami.
0: Hát ott álltak, nézték, hogy mi fog történni. Ott álltak reszketve az őrtorony alatt. Tehát nem úgy volt, hogy ezek elmentek, ott volt mindegyik betolva, hogy mi lesz itt. És utána megnyugodtak, amikor látták, hogy viszem a hátamon lefelé. És akkor viszem vissza a őrszobára. Na és attól kezdve soha többet nem akart senkit bántani, meg is tért, és abbahagyta az alkoholt is. Úgyhogy Jézus...
1: Köszönség Istennek.
0: És aztán az történt, hogy amikor leszereltem a katonaságtól 90 tavaszán, akkor az történt, hogy a politikai tiszt odajött hozzám, és megköszönte a térítői munkámat. Az ugyanaz, aki előtte büntetett miatta. Ugyanis közben rendszerváltás történt kint a polgári szférába. És sokan hirtelen keresztényekké lettek, anélkül, hogy megtértek volna. Csak politikai színezetű keresztények. Olyanok, akik kulturális értelemben azok. Vagy pedig most annak kell látszani, mert ilyen szelek fújnak. És akkor megköszönték a térítői munkámat ugyanazok, aki előtte büntettek miatta. Úgyhogy ez igazi nagy képmutatás. Úgyhogy...
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést, tartsatok velünk a következő órában is. Továbbra is Nagy József lesz az én vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetésre, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Visszavonta a Pestvár megyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Di.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem.
5: Üdvözöllek benneteket és a kedves hallgatókat, és örülök, hogy elmondhatom azt a történetet, amit Isten az életembe cselekedett. Tehát ott tartottunk, hogy a katona nem lelőtt, hanem én vittem vissza a hátamon az őrszobára, és utána normális ember lett belőle. Na, azután, amikor leszereltem a hadseregtől, akkor a gyülekezetbe kérdezték, hogy szeretnék a gyülekezetbe dolgozni. Német Sándor kérdezte. Hát mondom, hát annyi embert már Jézushoz vezettem, 120 katonát ért meg Jézushoz, mire leszereltem.
4: Ez összesen a négy
5: katona. A négy helyen 120 katonát ért meg, és négy gyülekezet indult a négy városba. És azok a mai napig is működőek. Mai napig is működnek. Na és akkor, amikor leszereltem, akkor nagy öröm volt, hogy mondta a pásztor, hogy hát akkor mennék a gyülekezetbe dolgozni, mondom, hát akkor lehet, hogy akkor már beszélhetek is, vagy valami, mert szeretek Jézusról beszélni az embereknek. Szeretem, ha megismerik Istent. És akkor az volt a feladatom, hogy én takaríthattam a Párizsi utca irodát a belvárosba. Hát én először egy kicsit csodálkoztam, de hát jó alulról kezdeni. És a feleségemet is hívtam mindig, mert sokkal jobban takarított, mint én is akkor. Ő a segítő társam segített nekem takarítani. És akkor mindig takarítottunk napközben, és akkor délután megmentünk a Vörösmarty térre bizonságot tenni. Egy szál gitárral, és emlékszem, hogy az első bizonságtevésem úgy zajlott, hogy egy szál gitárral gitároztunk, elmondtuk a bizonságot, és a harmadik emeletre egy vödör vizet a nyakamba zúdítottak, hogy takarodjak innen. Nem mondom, köszönöm az zuhanyt, mert legalább nem kell fürdenem, azt tovább folytattam vizesen az evangélium hirdetését. És akkor úgy is befogadták Jézust az emberek a szívükbe. És akkor elindultak az utcai evangélizálások, ez 90 év elején. Hát volt olyan is, hogy elmentünk Egerbe, ott épp a skinheadek, meg a romák egymásnak akartak esni a dobótéren. És nagy rendőri felügyelet volt a dobótéren, mert ott a romák maga szkinnedek háborúra készültek, mi meg evangélizálásra. És ott kiálltam, és az evangéliumot elmondtam mindegyikük előtt, és utána együtt tértek meg romák meg szkinnedek, és utána megölelték egymást, hogy Jézus befogadták a szívükbe. És elindult az egri gyülekezet, amikor ott hirdettük az evangéliumot, és én jártam le, és utána vagy több mint 20 évig én voltam ott a pásztor, és nagyon sok ember megismerte Jézus Krisztust. Úgyhogy aztán az egész országot elkezdtük járni, csináltunk ilyen evangelizáló táborokat, és több mint 250 helyi gyülekezet megalapításába aktívan részt vettem itt Magyarországon, úgyhogy mindig lementünk, volt, ahol nem is voltak hívők előtte, csak azután lettek, hogy abból, akik megtértek az utcán, vagy a műfázba, vagy ahol voltunk, tehát Pajor Tamással, Tóth Gézával, és aztán több helyi városban levő pásztorokkal mindig együtt működve hirdettük az evangéliumot. Hát olyan nagy ébredés volt, hogy az első evangelizáló táborunkba, mert a Tóth Géza csinált ilyen pantomimet, mert az volt a cím, hogy Körlánc tánc. Arról szólt, hogy az ördög lánccal megkötözi az embereket, és csak Jézus tudja ezeket a láncokat elszakítani. Egy 15 perces pantomim volt, de arra több tízezeren fogadták be Jézust a szívükbe. És akkor voltunk így, 60-ban volt az első evangelizáló tábor, ott egy hét alatt 4500 ember fogadta be Jézust. De nem csak 60-ban, hanem környező településeken is. Egy nagyon emlékezetes volt, ez a TikTokomon meg is láthatjátok a fotót arról az eseményről, amit most mondok. Kukac Nagy József lelkesz, az a TikTok oldalam. Ott kim van egy olyan embernek a képe, aki először járt életében mankó nélkül. És az úgy történt, hogy bementünk egy ottani településre, és ott hirdettük az evangéliumot, és olyan ellenségesen fogadtak, a megdobáltak, mint a krumplival, tojással, répával, mindenfélével, és mondták, hogy takarodjunk innen.
4: Hol történt?
5: Ez Verpeléten volt, Heves megyében. És akkor, hát dehogy mentünk el, ott volt egy ilyen kis dobogó, amin a kereszt fő volt állítva, de fölálltam a kereszthez, és akkor elmondtam nekik az evangéliumot. És utána vagy 70 ember előre jött megtérni Jézushoz, azok közül, akik megdobáltak. Hát, hogy nem menekültünk el. És volt ott egy ember, aki két mankóján támaszkodott, úgy hívták, hogy Csonka Jenő. És ez egy baptista gyülekezetnek a tagja volt, de még soha nem tudott mankó nélkül menni, mert születésétől fogva volt ez neki. És akkor hogy megyek, az emberek elmondták a megtérőmát, és megyek egyenként megáldani őket. És amikor odaérek ez az emberhez, ez mennyi nyelveken szól extázisba. mondta, hogy mondja, érzem Isten jelenlétét, és közben nyelveken szól. Mondom, hát akkor dobd el a botot, azt táncolj. Oda sem néztem, mert mentem a következő emberére imádkozni. Csak ha megütöketik a vállamat, te ezt tényleg eldobta a botját. És akkor ott van lefotózva, amikor

0: Mit csináltok ilyenkor? Mit jelent az, hogy egy evangelizációs tábor?
1: Az evangelizálás szó azt jelenti, hogy örömhírmondás. És akkor a héber, ez görögül van az evangélium, héberül úgy mondják, hogy böszár. És mind a kettőben nagy örömöt jelent, a gyerek születésekor szoktak ilyet mondani, vagy például amikor egy harcmezőn az egyik csapat legyőzi a másikat, tehát a maratoni hírvivő az egy evangéliumot vitt, mielőtt meghalt volna, elmondta, hogy ők győztek, de ugyanez a kifejezés a Bibliában, hogy evangélium az egy jó hírmondás, ez egy bejelentés. Bejelentjük az embereknek, hogy Jézus legyőzte az ördögöt, és joguk van, hogy bűn nélkül éljenek, betegség és átkok nélkül éljenek. Jézus elvette az átkokat is, a betegségeket is, meg a bűnöket is. És van lehetőség egy új országban élni, egy új módon, úgy, hogy közben nem kell utazni innen. Csak Jézus kell beírni a szívükbe. Az evangelizálás azt jelenti, hogy bejelentjük, hogy Jézus a királyok királya, urak ura, és a te szívedbe is az tud lenni, hogyha hiszel benne. És akkor egy másik országba kerülsz.
0: És ez gyakorlatban hogy néz ki? Tehát állsz egy téren, és akkor körbevesztek emberek, ezt hallgatják, vagy csináltok valami programot, valami felhajtást, vagy mi az, ami oda vonza az embereket?
1: Hát igazából annak idején, amikor még nem volt kereskedelmi tévé, nem volt internet és mobil, akkor az utcán is el lehetett érni az embereket. Most már nehezebb elérni az utcán az embereket, mert ha utcán is látsz embereket, belebújódnak a mobiljukba, és azt nézik csak, még nagyon köszönni se köszönnek egymásnak. Tehát most igazából meg kell találni, hogy a rádión, a mobilon, a műsorokon keresztül valahogy bejussunk a zsebükbe az embereknek. De most is tartunk evangelizálást, nyílt térit is, tehát csinálunk valami zenés koncertet, vagy egy pantomim előadást, vagy csak kimegyünk beszélgetni velük, vagy kimegyünk üdítőt osztani, vagy van, hogy csinálunk ilyen ajándékoztásokat, és akkor, hogy pár kérdésre válaszol, akkor választhat egy könyvet, és akkor ez kapcsán elkezdünk beszélgetni velük. Tehát keressük mi is a módot, hogy hogy lehet az embereket megszólítani. De nem csak programszerűen kell evangelizálni, hanem életmódszerűen. Tehát, hogy a ember a munkahelyén vállalja a hitét, az iskolába, az utcán is, és ezernyiféleképpen. Tehát annyira rossz irányba mennek a dolgok itt a földön, hogy a családok is hullanak szét, alig van épp család, csonka családokban ülnek fel az emberek, sokan meg vannak keseredve, és csak rossz híreket hallanak a híradóba, a rádióba, de mai fiatal se híradót nem néz, se rádiót nem hallgat, hanem a TikTokon van, meg a Facebookon, meg az Instagramon, és ilyen vélemény buborékokba elszigetelődnek egymástól az emberek, a saját köreiket hallgatva, a másikat meg nem ismerve. Úgyhogy meg kell szólítani az embereket az evangéliummal.
0: Tehát akkor több ilyen evangelizáción részt vettél, így visszamenőleg, és utána alakult ki, hogy lelkész legyél?
1: Hát igazából én már előtte, én folyamatosan az voltam, anélkül, hogy annak neveztek volna.
0: Igen.
1: Tehát én mindig is az evangéliumot hirdettem, sőt a Szent Pál Akadémiát én már elkezdtem 91-ben, amikor megalapult, Közép-Kelet-Európai Lelkészképző Intézet volt akkor még a neve, és én voltam a legtovább odajáró ember, ugyanis én 2016-ban csináltam meg a mesterdiplomámat.
0: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Nagy József lesz a vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Köszöntelek téged.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Tehát onnan folytattam, hogy hivatalosan lelkész csak 2016-ba lettem, amikor a mesterdiplomámat elvégeztem a Szent Pál Akadémián. És azért ilyen sokáig tartott, mert sose volt időm vizsgára menni, meg tanulgatni, mert mindig gyakorlatban mentettem az embereket. Közben megjártam Kirgizisztánt, Kambodzsát, Oroszországot, Ukrajnát, és az egész világon, Nyugat-Európában is sok helyen hirdettem az evangéliumot, és nem volt időm vizsgákra, meg sok tanulásra, mert mindig a gyakorlat.

0: csináltam azt, amit Isten cselekedett.
1: Hogy kell elképzelni, aztán kitérünk ezekre az országokra is, meg hogy milyen kalandjaid voltak ott, de hogy kell elképzelni egy ilyen akadémiát, ugye egy teológiát tanultál, milyen egy teológiai iskola? Mitől más, mint a többi iskola? Milyen tantárgyak vannak? Tehát itt nincsen valami szakmai tárgy, hanem mit tudom én, apostolok cselekedete óra van? Vagy hogy kell elképzelni egy ilyen?
0: Nekem a kedvenc óram az a bevezetés a Bibliába, az Ószövetségbe, amikor elkezdjük együtt felolvasni a Bibliát hangosan. És Ruf Tibor tanár úr, professzor úr, ő nagyon nagy tudású Biblia tanító, és akkor ott ővele mindig átbeszéljük a kérdéseket, amit ott felolvasunk éppen. Én a mai napig bejárok ezekre az órákra, úgyhogy már 2016-ban elvégeztem, mindig beszoktam járni, Bibliát tanulmányozni az aktuális akadémistákkal. A jó pap is holtig tanul. Tehát én nem csak addig jártam, amíg le nem diplomáztam, hanem én most is bejárok, és szeret Németh Sándor előadásait, mindig bemegyek hallgatni, a feleségének, Juditnak a tanításait, a dicséretről, a doxológiáról tanít, tehát egy nagyon mély bibliaismeretet lehet kapni a Szent Pál Akadémián, amellett, hogy óhéberül és ógörögül is megtanul az ember, hogy eredetibe tudja olvasni a Bibliát, és hát ott van apologetika, van dicsérettan, van bevezetés az Ószövetségbe, Újszövetségbe, fundamentális teológia, tehát minden oldalról a keresztény történelmet is megtanulja az ember, az egyház történelmet, és tanulunk izraelógiát is, tehát Izraellel kapcsolatos dolgokat.
1: Akkor ez egy nagyon induktív biblia tanulmányozás.
0: Igen, tehát nem csak egy ilyen anakronisztikus régi dolgokkal foglalkozunk, hanem a mai modern Izraelnek az államával, annak a értelmezésével, és sokféle, tehát történelmet is egy más szempontból ismerjük meg, tehát én nagyon merem ajánlani a Szent Pál Akadémiát, aki szeretne nagyon mély biblia ismeretre jutni, akkor ott azt meg tudja szerezni 5 év, amíg elvégzi, hogyha nappalira megy, és az a jó, hogy van levelező is, tehát lehet levelezőn is elvégezni, és vannak olyanok, akik például még 8 általánosuk volt csak, és mafiózók voltak meg gengszterek, és direkt azért leérettségiztek, hogy tudjanak jönni a Szent Pál Akadémiára. És miután elvégezték, most meg ők járnak a börtönmisszióba, a volt kollégáknak hirdetni az evangéliumot, én meg a kórház vagy a betegekért imádkozzanak, és nagyon mély biblia ismeretük van. Tehát és a Szent Pál Akadémiának nem az a lényeg, hogy akkora fejed legyen, mint a pulpitus, csak oldalvás fér be az ajtón, hanem az a lényeg, hogy a szívedbe levő igék, azok gyakorlatban is működjenek az életedbe, és mások életében is. És nagyon sokan, akik elvégezték a Szent Pál Akadémiát, ők bejárnak hitoktatóként a világi iskolákba, általános iskolákba, gimnáziumokba, és tanítják a Bibliát az ott
1: hittanóraként?
0: Hittanóraként, igen. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog. Én nagyon élvezem a Szent Pál Akadémiát. Most lesz amúgy egy nyílt nap pont jövő szerdán, hogy be lehet menni a Szent Pál Akadémiára nyílt napon, és akkor be lehet ülni, megnézni, hogy milyen ott a oktatás, bármelyik órára be lehet ülni. És akinek van már érettségie, és szeretne biblia ismeretét nagyon elmélyíteni, az bejelentkezhet a Szent Pálra.
1: Na, hogy tartunk, hogy Szent Pál, ugye Pál apostol pont egy olyan ember volt, aki rengeteg helyen járt, evangélizált, gyülekezeteket plantált, megnyílt egy gyüli, már ment is tovább, az a gyüli az úgy jó volt, írt nekik persze levelet, de már ment is tovább csinálni tovább az Isten munkáját, megint kialakult egy gyüli, megint ment tovább, megint kell. Na hát ezt látom a te életeden is, és kanyarodjunk vissza oda is, hogy külföldeken jártál. Hogy jöttek ezek a dolgok? Mi alapján mentél külföldre, meghívásos alapon, vagy csak elindultál? Tehát hogy indul el az ember több különböző országba?
0: Hát például most Szlovákiában meg Lengyelországba úgy jutottam el, hogy a Covid után nem volt elég a család megéletéséhez az ember fizetése. Csak elmentem raktárba dobozokat pakolni, elmentem teherautósofőrködni. És Lengyelországba kellett vinni az árukat, meg onnan hozni, és útközben mindig bementünk egy adott gyülekezetbe, és akkor ott segítettünk a gyülekezetet építeni, és egyre jobban elkezdtek növekedni. Ott például így mentem el, hogy adódott spontán ilyen munka lehetőség pluszba, és akkor a közbe adódott rá lehetőség. De legtöbbször hívni szoktak, mert valamennyire hallják, hogy hirdetem az evangéliumot, sok csodákat is átélnek, akikért imádkozunk, és akkor elhívnak. Például Kirgizisztánba úgy jutottam el, hogy ott egy olyan testvér végezte a repülő helikopter tanfolyamait, akinek aztán lett egy kirgiz felesége. És ők elmentek Kirgizisztánba meglátogatni az ottani családtagokat, és ott találtak egy élő hitű gyülekezetet. És akkor oda aztán kihívtak szolgálni. És ott például Kirgizisztánba ott egy több mint 10 000 fős gyülekezet van már, és onnan Kirgizisztánban elhoztunk ide Magyarországra, vagy 8 diákot, utána meg még többet, és ők is elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Akkor látták, hogy itt milyen saját rádiónk van, tévénk van, oktatási intézményeink vannak, és ők is létrehoztak ott keresztény iskolát Kirgizisztánba, ahol még a muzulmánok is járnak a keresztény iskolába. Persze, amikor elkészült aztán a keresztény iskola, akkor utána aztán a muzulmánok fel is gyújtották azt, és újból kellett csinálni, mert nem tetszett nekik, hogy ott keresztény iskola van. És hát ott Kirgizisztánban még először, amikor először voltam 2000-ben, akkor még az utcán is tudtuk hirdetni az evangéliumot, de annak a színe alatt, hogy egy színházi előadást mutatunk be. És akkor a színházi előadás keretében elmondtuk az evangéliumot is. És sok muzulmán megtért Jézus. Az még a fán is csüngtek mindenütt, hogy hallgatták, hogy hirdetjük az evangéliumot, és sokan megtértek, de ott is volt egy olyan, hogy úgy kellett kimenekíteni egy helyről, mert egy ilyen fanatikus muzulmán csoport odajött, és úgy szétdobálták kővel a kocsinkat, mint a golyószóróval szétlőtték volna.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Nagy József lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szétdobálták a kocsitokat. Ijesztő volt azért ez a dolog? Mit éreztetek olyankor?
0: Ijesztő volt, de soha nem volt félelem bennem. Mert ha meghalok, is egyből megyek a mennybe. És ott nagyon nagy példák voltak a keresztények, akik jártak a gyülekezetbe. Ott volt egy olyan idős szakállas bácsi, aki 85 éves volt, és minden nap a családja megverte. Azért, mert Jézushoz megtért, és minden nap szétverték azért, hogy ott hagyta a muzulmán vallást, és keresztény lett. És ott nagyon sokszor átélnek a keresztények üldözést, és mi itt Magyarországon is, hála Istennek, jó körülmények között gyakoroljuk a hitünket, vallásszabadság van.
1: Nyíltan beszéltünk egy rádióban a hitünkről, ott azért ez
0: ott
1: nem
0: pedig
1: adott.
0: Az életükkel fizetnek sokszor a hitükért. És akkor, ugye az is egy probléma, ott is az egy poszt-szovjet köztársaság volt Kirgizisztán, ott van egy gyönyörű tó, az Iszikuli tó, ott a 2000 méter magasan a hegyek között, 5000 méteres hegyek között, és ott is mentünk a hegyeken át, és ott is volt olyan, hogy én teljesen lakatlan területen mentünk, és ott volt egy ember, ott ült vagy 50 kilométerre minden lakott területtől, és ott ült a földön, és le volt bénulva, és nem tudott mozdulni. És akkor oda mentünk hozzá, beszéltem neki Jézusról, nyilván tolmácson keresztül oroszul, és akkor kiderült, hogy ledobta a lova elment, ő meg ott feküdt, betegen, sérülten a földön, minden lakott területről távol, 5000 méteres hegyek között, meg 6000 méteres hegyek között. És akkor elmondtam neki az evangéliumot, befogadta Jézust a szívébe, megáldottam, talpra állt, és utána tudott mozogni. És utána azt mondta, hogy azért dobta le a lova, hogy ő Istent megtalálja őt. Istent meg megtalálja, hogy őt a lova ledobta, de az Istent meg megtalálta. és akkor aztán kocsival elvittük őt arra felé, amerre szeretett volna menni, és hálát adtunk Istennek. Csak nagyon izgalmas volt. Onnan eljött 8 diák, elvégezték az akadémiát, és akkor visszamentek, és ott folytatják a munkájukat. Azóta 2000 mecset épült Kirgizisztánba. A keresztényeket szorítják folyamatosan háttérbe, és nagyon sok pénzt benyomnak a muzulmán vallás terjesztésére, azoknak adnak kamatmentes bankhiteleket, a keresztényeknek jó drágán adnak. Tehát ott egy olyan irányba mennek a dolgok, hogy nem a keresztényeknek kedvező irányba. Ezért adjunk hálát Istennek, hogy Magyarországon lehetünk, és imádkozunk a többi nemzetért is. Minden percben meghal egy keresztény a hite miatt. A világ nagy részén üldözik a keresztényeket, és ők mégis bátran tesznek bizonságot Jézusról. És itt az elkényelmesedett Nyugat-Európában a keresztények csak a saját érdekeiket nézik sokszor. Legyen szép házam, legyen szép családom, legyen jó autóm, jó állásom, el vagyunk itt a gyülekezetben egymással, és egy ilyen befelé forduló, ilyen áld meg Isten klubot játszanak sokan. De nem szabad ezt csinálni. Jön vissza az Úr, minél több embert meg kell menteni. Hirdetni kell az örömhírt az embereknek. Nem csak akkor, akik életveszélyben vannak, azokért imádkozni kell, de nekünk is kell menni hirdetni az evangéliumot. Hát volt, hogy egy KGB-s tábornok is megtért ott Jézushoz, amikor ott voltunk. Úgyhogy ottan a kommunista vezetőtől kezdve a muzulmánig, meg a átlag hitetlenig, ott sokkal könnyebben megtérnek az emberek, mert nem materialisták, mint Nyugat-Európában. Nem tesz őket olyan kényelmesé a jólét, meg a sok finom kaják, meg a szórakozási lehetőségek. És ott még jobban emberek az emberek, egymással jobban beszélgetnek. Nem csak a kibertérbe csetelgetnek, hanem megszólítják egymást. Még ha néha agresszív van akkor is. Na visszatérve, azért nagyon sok helyen, például Kambodzsában, amikor voltunk, akkor oda úgy kerültem ki, hogy Kambodzsából itt tanult az orvosi egyetemen egy diák. És ez eljött a gyülekezetünkbe még Budaörsre, aztán ahogy elvégezte az orvosi egyetemet, ő is megkeresztelkedett, újjászületett, és akkor visszament Kambodzsába, és már több mint 20 gyülekezet alapult rajta keresztül ott Kambodzsába. Visszavitte az evangéliumot, és onnan is küldtek diákokat ide, hogy elvégezzék a Szent Pál Akadémiát. De ugyanígy Afrikába is. Afrikában én még nem voltam, ott a Flajszendre volt már többször, és több afrikai országban is. De ott is például afrikai diákok is többen elvégezték a Szent Pál Akadémiát. Kambodzsai diákok, kirgiz diákok, vagy szlovákok, vagy németek, vagy svájciak, vagy bármely...
1: Tehát ez egy nemzetközi iskola, van lehetőség angolul is tanulni.
0: Igen, igen. Meg megtanít, aki például nem tud se angolul, se magyarul, azt meg megtanítják magyarul az első évben, és akkor már tud magyarul, így pedig akkor lesznek tolmácsaink, amúgy megyünk majd abba az országba.
1: De ez csodálatos.
0: Ugye a Flajszendre most már, ő neki már van tolmácsa több afrikai nyelvre is, mert megtanultak magyarul a diákok, amikor kimegy. Úgyhogy fantasztikus az Urat szolgálni globális szinten, az egész földbolygó szintjén, de először neked, meg nekem is először a saját családunk szintén kell. Tehát nem mindjárt valami távoli országba kell menni, hanem a saját családodat kell megmenteni, a saját környezetedet.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, Nagy József lesz a vendégem.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nagy József az én vendégem. Többször említetted, hogy hány helyen hirdetted az örömhírt, hány helyen tértek meg emberek. Ugye ki is fejtettük, hogy mi az az evangélizálás, de egészen pontosan miről beszélsz itt? Mi az az evangélium? Mi az, amiben te ennyire hiszel? Mi az, amit hallanak az emberek, és megváltozik az életük? Kérlek, mondd el most nekünk, itt a hallgatóknak is, hát ha megváltozik egy hallgatónknak is az élete, tehát mi is számodra ez az evangélium?
0: Az evangélium egy olyan győzelmi hír, amely azt közli velünk, hogy Isten nem akar rabszolgaként élni itt a földön. A bűnös vágyaid rabszolgájaként, a megörökölt átkait súlya alatt vergődve, vagy pedig a saját bűnös természetettől kínosztatva, mert tudod, hogy nem kéne úgy viselkedned, ahogy viselkedsz, tudod, hogy nem azt kéne csinálnod, amit apukától, nagypapától láttál, de mégis azt csinálod rosszabb változatba, akkor Isten szeretne szólni neked, hogy gyere hozzám, aki megfáradtál. Gyere hozzám, aki megterheltettél. És vedd fel az én igámat, amely édes és gyönyörűséges. És ne a te terheid alatt roskadjál, hanem gyere, tedd le a terheidet. Én a Golgotai kereszten magamra vettem a te bűneidet. Magamra vettem a te vétkeidet. Én a Golgotai kereszten beteg lettem a te betegségeddel. Szenvedtem a szenvedéseddel. Átkozott lettem a te átkaiddal. És minden fájdalmadat átéltem a Golgotai kereszten. Ezt üzeni neked Jézus Krisztus. És ne csak az legyen a hited jele, hogy egy nagy súlyos aranykeresztet hordasz a nyakadba, hogy a Pajor Tamás is elénekelte, hogy egy sejem melegítős férfi nyakába súlyos aranykereszt. De ez nem zavarja meg abban, hogy utcanőt keres. És Isten szeretne téged is kiragadni, hogy ne csak külsőleg legyél Jézusba hívő, hanem belsőleg is legyél Jézusba hívő. És ne egy nagy kereszt vagy egy nagy feszület igazolja a te keresztény hitedet, hanem legyen a szíved olyan, hogy Isten lakozzon a te szívedbe. És hogy tud Isten a szívedbe lakozni? Jézus Krisztuson keresztül. Isten a fiát Jézust azért küldt el a mennyből, hogy kifizesse értünk a váltságdíjat. Jézus a Golgotai kereszten azért lett fölfeszítve, ott függött Jézus ég és föld között fölfeszítve, emberek elhagyták, Isten is elhagyta. És Jézus a kereszten fölkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ezt mondta Jézus. És tudod, miért mondta ezt? Hogy te meg tud találni Istent. Azért hagyta el az Jézust az atya, és Jézus nem a szenvedésbe halt bele, a fizikai fájdalmakba, hanem abba, hogy az atya elhagyta őt. Ebbe halt bele Jézus. És azt mondta Jézus, hogy atyám, ha te kezedbe helyezem az én lelkemet, és utána kilelte a lelkét. És az atya kezébe került Jézus lelke? Nem. A pokolba szállt alá. Jézus szenvedései folytatódtak a pokolba. 3 nap és 3 éjjel ott volt a pokolba. Ott, ahol azok az emberek vannak, akik nem hittek Jézusba, mert ők mind a pokolba kerültek. És Jézus ott lent a pokol legmélyig lejutott, és ott bejelentette az ő győzelmét. És a 3. nap hajnalán, a világ legvidámabb vasárnapján, jött a Szentlélek, és lement Jézus után a pokol legmélyére. És a Szentlélek kiragadta Jézus lelkét, szellemét a pokolból, és visszavitte a sziklasírba, és Jézusnak a testébe visszament a szelleme és a lelke. Az angyalok elpöckölték a sziklát a sziklasír elől, azt a hatalmas követ, és Jézus a saját lábán kísértált a sírjából. És utána több mint 40 napig megjelent a tanítványainak. És együtt evett velük, együtt ivott. A Tamásnak azt is megengedte, hogy beledugja az ujjait a sebeibe. És azt mondta Tamásnak, te láttál, Tamás, és hiszel. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. És te pont ilyen lesz, kedves hallgató. Nem láttad Jézust, de mégis hihetsz benne. Azáltal, hogy a szívedbe fogadod Istennek a szavát, amit most üzenünk neked, amit Isten üzen rajtunk keresztül neked, elhiszed, hogy Jézus testben föltámadt a halálból, elhiszed, hogy a mennyből küldte őt az Atya Isten, a saját fiát, odaadta érted engesztelő áldozatul. És Jézus miután 40 napot eltöltött a földön, utána bejelentette a tanítványainak, hogy most vissza fog menni a mennybe, és több mint 500 szemtanú szeme láttára. Fölemeltetett Jézus a levegőn keresztül az égbe, nem helikopterrel, űrhajóval, csak úgy gyalogosan. Szentlélek fölrepítette, és ott megálltak az Jézus azt mondta tanítványainak, miközben ment fölfelé. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti pedig menjetek és hirdessétek az örömhírt minden embernek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez a két út áll az ember előtt. Az üdvösség útja és a kárhozat útja. Mit kell azt csinálja, hogy a pokolba juss? Semmi különöset, csak amit eddig, sikerülni fog. Mit kell azt csinálnod, hogy ne kerülj a pokolba? El kell kezdened hinni Jézusban, hogy ő helyetted halt meg a kereszten. El kell kezdened hinni, hogy Jézus maga az Istennek a fia, és az embernek a fia egyszerre. És van egy olyan ember a mennybe, aki egyszerre Isten, és egyszerre ember. És hogy tudod, mit csinál a mennybe? Közben jár érted. Érted? Ha ezt megérted, akkor fogsz hinni Jézusba. Behívod őt a szívedbe, és kérjed, hogy bocsássa meg a bűneidet, és adjon örök életet. És az adás végén szeretnék egy ilyen imát is elmondani, hogyha te szeretnéd, akkor elmondhatod velem együtt.
1: Most elmondhatjuk, mert hamarosan az adás végéhez érünk. Tehát akkor nem lesz most már következő szegmensünk, most fogunk elköszönni, úgyhogy mielőtt elköszönünk, kérlek, hogy akkor mondd el.
0: Köszönöm benne. Armando a lehetőséget, és akkor arra kérlek, kedves hallgató, ha ott ülsz a kocsidba, vagy a házadba hallgatod ezt a rádiót, akkor hasd meg egy kicsit a fejedet, és nyisd meg a szívedet, és mondd el velem együtt ezt az imát. Mennyei atyám, az Úr Jézus hatalmas nevében jövök te hozzád. Hiszem, hogy te egy bűnbocsájtó Isten vagy. Te a mennyből jöttél le, Jézus. Emberré lettél értem a Golgotai kereszten, és kifizetted értem a váltságdíjat. Hiszem, Úr Jézus, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az én megváltóm, szabadítóm, gyógyítóm, Uram és Istenem. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok. Sokat vétkeztem ellened, de kérlek, bocsáss meg minden bűnömet, és adj nekem örök életet, és add, hogy a szívembe ott éljen a te élő beszéded, és tégy méltóvá, hogy amikor eljössz majd, megállassak előtted a te dicsőségedben. A Jézus nevében. Amen. Ezt a imát, hogyha elmondtad, Jézus is megvallott téged fönt a mennyben, és jó, hogyha elkeresel egy jó gyülekezet, ahova tudsz majd menni, és előveszed a Bibliádat, leporolod, és elkezded olvasni, mert Isten szólni fog hozzád.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonyságot tettél, illetve evangélizáltál. Remélem, hogy viszont látunk még téged, és hallhatunk itt a Rádiódikben.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Ti pedig, hallgatóink, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Trájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: Barna hajnalok, a Dóm látogató központban különleges roma vándorkiállítás érkezett Szegedre, 36 alkotással mutatják be Szent Andrási István világát. Egy igazán különleges vándorkiállítás nyílt meg a szegedi Dóm látogató központban. A Barna hajnalok Szent Andrási István festőművész vándorkiállítás című tárlat a kortárs magyar roma képzőművészet egyik legmeghatározóbb alkotójának munkáit hozta el a városba. A kiállítás június 17-e és augusztus 30-a között díjmentesen látogatható. 36 alkotás egy különleges magángyűjteményből. A tárlat különlegességét nem csak az adja, hogy Szent Andrási István Kossuth díjas festőművész munkáiból válogat, hanem az is, hogy a kiállított művek egy magángyűjtemény részét képezik. A gyűjtemény tulajdonosa Farkas Zsolt, a Kamaró Együttes meghatározó tagja, akinek személyes kapcsolata is volt a művésszel. Balogh Tibor képzőművész szerint már maga a helyszín is különleges kontrasztot teremt a kiállítás anyagával. Elsőre talán kontrasztnak tűnik a helyszín és a kiállítási anyag találkozása, de pont ettől erősíthetik egymást, fogalmazott. Hozzátette, a befogadás szempontjából a kontextus és a hangulat is kulcsfontosságú, a roma kultúra pedig ebben a térben is méltó módon tud megjelenni. Grafika, olajfestmény, spiritualitás. A 36 darabos gyűjtemény jelentős részét grafikák alkotják, ami azért is figyelemre méltó, mert Szent Andrási István sokan elsősorban olajfestményeiről ismerik. A kiállításon azonban a grafikai munkák is hangsúlyos szerepet kapnak. A festményeken és illusztrációkon visszatérő motívumként jelenik meg a folklór világa, a tánc, a női alak, az anyakép, a Madonna ábrázolás. Több alkotáson a lószín szimbolikája és a kéz mint gesztus is hangsúlyos elemként tűnik fel. Szent Andrási István művészete egyszerre szól a roma kultúráról, az emberi sorsokról, valamint a hit és spiritualitás mélyebb rétegeiről. Finom, érzékeny alkotói világa most Szegeden is testközelből ismerhető meg. Szent Andrási István állami gondozottként nőtt fel. Szorongásait először versekben, drámákban, rajzokban adta elő. Péli Tamástól tanult festeni. Péli Tamás Csapon egy gyermektábor ismerte meg, és itt találkozott először a cigány kultúrával és saját cigány identitásával is. Műveire jellemző az erőteljes tárgyiasság, gyakran a plasztikus formaalkotás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás. Zaklatott drámai hangvételű kompozícióin a cigányság ősi balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és a meleg ragyogás uralják. A reneszánsz művészet és a 20. század elejének avantgárd irányzatai nyomán alakította ki sajátos egyéni stílusát.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádiódik.

dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik. Andelo ma trovo che temerò.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 22-e hétfő, 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. Akikről más iskolák lemondtak, az Ámbédkarban új esélyt kaptak. Semmit rólunk nélkülünk, új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: Akikről más iskolák lemondtak, az Ámbédkarban új esélyt kaptak. Újabb diákok fejezték be az általános iskolát, szeptembertől sokan szakmát tanulnak. Az Ámbédkar iskola dobbantós osztálya befejezte az általános iskolát. A Miskolci intézmény több fiatalnak ad új esélyt azok közül, akik korábban végzettség nélkül sodródtak ki az oktatásból. Újra ballagtattunk, írt a közösségi oldalán a Dr. Ámbédkar iskola, amely büszkén számolt be arról, hogy dobbantós osztályuk tanulói lezárták az általános iskolai tanulmányaikat. Az iskola posztja szerint szeptembertől közülük sokan ugyanott folytatják. Pénzügyi, illetve szociális ápoló és gondozó szakon tanulnak tovább. Az Ámbédkar iskola azon ritka oktatási intézmények közé tartozik, amelyek a legnehezebb helyzetből érkező, sokszor mély szegénységben élő fiataloknak kínálnak valódi második esélyt. A Jaibhim közösség által fenntartott iskola 2007-ben indult. Orsós János pedagógus, iskola alapító vezetésével először Sajókazán, ma Miskolcon működik. Az intézmény célja, hogy a lemorzsolódott vagy az iskolarendszerből kisodródott fiatalok megszerezzék az alapvégzettséget, majd pedig szakmát, érettségit, később akár felsőfokú továbbtanulási lehetőséget kapjanak. Az iskolában a sok nehézség ellenére elmúlt években számos diák jutott el a szakmaszerzésig, érettségig, és sokan a felsőoktatásig is tovább mentek. Közben maga az iskola is folyamatos forráshiánnyal küzdött, többször került a megszűnés szélére. Most nyári táborra gyűjtenek. Egy mozgalom felajánlása révén 10 diák balatoni útja már biztosított, de az iskola célja, hogy legalább 20 hátrányos helyzetű tanulónak adjon közös nyári élményt. Az Ámbédkar iskola szerint a diákok egész tavasszal komoly eredményeket érnek el. Vizsgáztak, szakmát szereztek, elballagtak, vagy éppen életük egyik fontos mérföldkövére készültek. A támogatással most azt szeretnék elérni, hogy minél többen pihenhessenek, feltöltődhessenek, és olyan élményekkel gazdagodjanak, amelyek sok gyermeknek természetesek, számukra viszont ritka lehetőséget kínálnak. Semmit rólunk, nélkülünk. Új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Az UCU alapítvány új tematikus városi sétája roma művészek, zenészek, közéleti szereplők és aktivisták történetein keresztül mutatja meg, hogyan formálták roma alkotók és közösségi emberek Budapest, illetve Magyarország kulturális és társadalmi életét. Semmit rólunk, nélkülünk címmel új roma kulturális városi sétát indított Budapesten az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítvány. A program a 8. kerület meghatározó helyszínein vezeti végig a résztvevőket, miközben olyan roma alkotók, zenészek, képzőművészek, közéleti szereplők és aktivisták munkásságát idézi fel, akik maradandó hatást gyakoroltak a magyar kultúrára és a roma érdekképviseletre, életútjuk mégis gyakran kívül maradt a szélesebb nyilvánosság látóterén. A séta alapkérdése egyszerű és máig érvényes. Kik mesélik el a történeteket és kinek a hangja hallatszik? A semmit rólunk nélkülünk mondat a roma mozgalom egyik fontos üzenete lett. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a roma közösségekről sokáig főként mások beszéltek, miközben a roma emberek saját nézőpontja ritkán kapott valódi teret. Az utca új sétája ezt a hiányt próbálja láthatóvá tenni a városi terekhez kapcsolódó történeteken keresztül. Az útvonal a cigányzene világából indul. A 32-esek terénél és a József körút környékén a résztvevők arról hallhatnak, hogyan vál a cigány prímások és zenészek a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé, miközben saját történeteik sokszor háttérben maradtak. A séta egyik állomása Farkas Gyulát és a Rajkó történetét idézi fel. Azt a közösségteremtő munkát, amely fiatalok generációinak adott lehetőséget, tudást és biztos pontot. A Salétrom utcánál László Mária története kerül előtérbe, aki a roma érdekképviselet és a közösségi szerveződés korai fontos alakjaként jelenik meg séta narratívájában. A Végutcában Pege Aladár és Szakcsillakatos Béla munkássága mutatja meg, hogyan hozott létre a roma művészet új zenei nyelveket és formákat a jazz világán keresztül. A Népszínház utcai állomásokon Fátyol Tivadar, Mohácsi Viktória és Setét Jenő történetei kapcsolódnak össze. Fátyol Tivadar példája a közösségépítés csendesebb formáiról szól. Arról, hogyan lehet teret adni mások megszólalásának. Mohácsi Viktória és Setét Jenő munkássága a roma társadalmi és politikai jelenlét fontosságát emeli ki, azt a felelősséget, amely a képviselettel és a nyilvános kiállással jár. A séta képzőművészeti állomásain Péli Tamás és Olá Mara, vagyis Omara munkássága kap hangsúlyt. Péli Tamás művészete a roma történetek és identitások belső nézőpontú megjelenésében hozott fordulatot, Omara alkotásai pedig személyes tapasztalatokon keresztül beszélnek roma identitásról, nőiességről, fájdalomról és örömről. Az Utcu Budapest Roma Városi Séták Magyarország első roma fiatalok által vezetett interaktív városi sétaszolgált. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású. Sok család a római katolikus egyházhoz tartozik, különösen azokban a régiókban, ahol a magyar lakosság körében is erős a katolikus hagyomány. Más közösségek református vagy görög-katolikus vallásúak. Az elmúlt évtizedekben számos roma ember csatlakozott különböző protestáns felekezetekhez, például pünkördista vagy baptista gyülekezetekhez. Ezek a közösségek gyakran nagy hangsúlyt fektetnek a személyes hitre, az összetartozásra és a közösségi támogatásra. A vallás a roma közösségek életében sokszor nem csupán egyházi hovatartozást jelent, hanem a családi és közösségi kapcsolatok fontos részét képezi. A keresztelők, esküvők, temetések, vallási ünnepek gyakran kiemelkedő szerepet töltenek be a közösségi életben. A család tisztelete, az idősek megbecsülése és a rokoni kapcsolatok fontossága sok roma közösségben összefonódik a vallási értékekkel. Számos roma közösségben erős a hit Istenben, a túlvilágban és a lélek létezésében. A vallásos gyakorlat mellett gyakran fennmaradtak olyan népi hagyományok és hiedelmek, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az egyházak tanításaihoz. Egyes közösségekben például nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak, a szerencsének vagy bizonyos babonás elképzeléseknek. Ezek a hiedelmek azonban nem minden roma csoportra jellemzők, és sokszor ugyanúgy megtalálhatók más népcsoportok hagyományos kultúrájában is. Kelet-Európa több országában, például Romániában, Szerbiában vagy Bulgáriában sok roma az ortodox kereszténységhez tartozik. A Balkán egyes területein élnek muszlim-roma közösségek is, akik az iszlám vallást követik. Nyugat-Európában szintén változatos vallási képet találunk, vannak katolikus, protestáns és más felekezetekhez tartozó roma csoportok. Ez jól mutatja, hogy a roma identitás nem egyetlen vallás köré épül, hanem különböző vallási hagyományokkal képes együtt élni. A modern korban a roma vallásosság több helyen megújult. Sok közösségben a vallási gyülekezetek nem csak lelki támogatást nyújtanak, hanem segítenek a társadalmi problémák kezelésében, az oktatás támogatásában és a közösségi összetartozás erősítésében is. A vallási közösségek szerepet vállalnak a fiatalok nevelésében, a családok támogatásában és a kulturális identitás megőrzésében is. Összességében elmondható, hogy a romák vallási élete rendkívül változatos. Nincs olyan vallás, amely kizárólagosan a roma néphez tartozna. A különböző országokban élő roma közösségek általában annak a térségnek a vallási hagyományait követik, ahol élnek. A hit ugyanakkor sok helyen fontos szerepet játszik a közösségi összetartozásban, a családi életben és az identitás megőrzésében. A roma vallásosság így egyszerre tükrözi a helyi vallási hagyományokat és a roma közösségek saját kulturális értékeit is.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra elmúlt 17 perccel, és doppergés következik, mert itt van újra az én kis társam, az én kis műsorvezető barátom, a műsorvezetők gyöngye, a műsorvezető férjem, Maka Gyuszi!
3: Kalimera! Kalimera! Így köszönnek örökbe reggel!
2: Kalimera!
3: Kalimera! És a kettő elmúlik, Kalispera, ezt megtanultam, ennyit sikerült. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát igen, szerda van, június 17-e, meghoztam nektek a jó időt, szívesen. Köszi. Apám mesélte, hogy jégeső is volt, 20 fok, 22 fok, tegnap mi leszálltunk a gépről, és 28 fok volt, és ezen a héten végig csak megyünk fölfele 35 fokig, úgyhogy szívesen elhoztam nektek.
2: Köszönjük
3: Rodosztól
2: szépen
3: a jó időt.
2: És most látom először, Gyuszikám, hogy te egyébként cigány vagy.
3: Én nagyon
2: igen.
3: Nagy.
2: Mert nagyon, igen. Most hát mert barna vagy. Barna vagy. Hú, barna gyerekek. Vagy. Nagyon szép a színed.
3: Köszönöm.
2: Hiába mondod, hogy megégtél.
3: Meg, fáj is a vállam.
2: De
3: nagyon.
2: Nagy, mutasd. Na, mutasd, húzd le egy kicsit. Nem bírod?
3: Várjál.
2: Úristen, tiszta hólyag. Nem, egyébként tök szép színe van a Gyuszinak, ilyen bronzos barna.
3: Igen, nagyon, hát nagyon rengeteget napoztunk, ugye a tengerparton voltunk, és ugye Rodoszról azt azért tudni kell, most így kapkodok a dolgokba, de hogy azért fújott a szél, de ne azt a szelet képzeljük el, mint amikor itt zavaróan fúj a szél, és nem tudom,
2: hát
3: hanem...
2: Hát az a jó kis tengerparti az széljárás.
3: Igen, az a mediterrán szél, amikor úgy a tengert is fújja rád, meg olyan, világi gyerekek.
2: Finom homokot, a finom sós víznek a páráját.
3: Fú, nagyon sós a víz, igen. Hát gyerekek, olyan hotelben voltunk, hogy nem tagadom, rögtön ezzel akarom kezdeni, hogy az emberségemet is megmutassam ebbe, hogy még egy 38 éves férfi is el tud pityeregni. Bekísértek minket. Már ott kezdődött az egész, hogy egy Tesla Jeep jött kiértünk a reptérre.
2: Ó, élted.
3: Az vitt minket át, közben beszélgetett velünk a csávó. Nagyon cuki, nagyon jó fej volt, erről majd még témaötletként akarok beszélni a görögök kedvességével kapcsolatban, meg munka morájukkal kapcsolatban.
2: És mondta, hogy reggelente hallgat minket.
3: Ott Görögországban, persze. és begörüldültünk a szállodába, és úgy képzeljétek el, mint a filmekben, amikor meg kell kerülni egy ilyen óriás pálmafás szökőkutat, és úgy áll be tudod az ajtó elé. Én már jöttek ki, segítettek a bőröndökkel, becsekkoltunk minden, és gyerekek, olyan hotelt sikerült kifognunk, ez volt a mákunk, hogy már húsvétkor lefoglaltuk, hogy fölvittek minket a szobába, rálátás, hát Zsuzsinak, Zsuzsi látott képeket, ugye, aki követ Instán vagy Facebookon, az láthatott egy-két ilyen kis képeskét, videót is, így van, és gyerekek, olyan látvány, hogy elpityeredtünk feleségemmel, hogy ilyen helyen lenni, nászutazni, és itt lenni egyáltalán magyarként, meg úgy kis egyszerű kis budapesti kis cigányként, ez nagyszerű élmény volt.
2: De aranyos. Mikor nyaraltál életedbe utoljára? Mi az emléket, hogy na, most tényleg nyaralni mentem, pihenni mentem, mondjuk szerintem esetleg így tengerpartra.
3: Fú, gyerekként. Aha, uh-huh. Gyerekként. Én bevallom őszintén, nem nagyon. Én nekem a legutóbbi emlékem, amikor repültem egyáltalán, az Londonba volt, 8 éve, 7 éve, mit tudom én már mikor. A repüléstől picit féltem is, hogy őszinte legyek.
2: Minden rendben volt? Mert ugye hát, tudjuk, látod, hogy hát elít minket, hogy hát úgy értem, hogy amitől aggódtál, az nem ütött be?
3: Ja, cool and the gang, nem, hál' Istennek, nem. Olyan helyet vettünk ráadásul, hogy nagyobb volt a lábterünk, úgyhogy ilyen szempontból ki tudtam magam nyújtani, tehát nem kellett így összehúznom a kis belemet.
2: Nem voltál összehúzva.
3: Viszont tegnap hazafele volt rosszabb. Eleve az, hogy haza kellett jönni, tegnap azért voltunk szomorúak. Illetve olyan felhőbe, olyan ilyen turbulenciába kerültünk, hogy gyerekek az utolsó negyed órában azért úgy fogtuk egymás kezét feleségemmel, hogy azért úgy, és még egyszer elmondtam egy imát, út előtt is elmondtam, és út közben is, igaz is, rá is tüsszentes Zsuzsám egészségedre. Az utolsó negyed órában fogtuk egymás kezét, mert ott olyan, már bemondta a csávó, hát szokásos. De tényleg gyerekek, ez is egy óriási történet, de tényleg már bemondta, hogy itt vagyunk Budapesten, nem sokára letesszük a gépet, kérem kapcsoljunk. És erre beszálltunk egy felhőbe, és úgy elkezdett minket úgy rázni, mint most oda mennélek, és elkezdenélek így rázni téged, tudod? És az utolsó negyed óra, az konkrétan ilyen volt, és tudod, amikor már... Mit csinál?
2: Sikoltoztatok?
3: Nem sikoltoztunk, de mondom.
2: Csendes tűrés.
3: Ott csendes tűrés, de aha, úgy néztük egymást, hogy ilyen fölakadt szemmel, hogy úristen.
2: Ebből
3: de nem
2: mi
3: is
2: lesz?
3: Ez a lényeg. Odafele viszont csodaszép utunk volt, meg mondom, vártak minket Tesla Jeep-el, minden, úgyhogy remek volt. És hát az egész ott létünk, tehát rengeteget ettünk, nagyon finomak ott az ételek, a szálloda, mondom, hát pálmafás, tehát ilyen tiszta, nem is tudom nektek megfogalni. Ezt
2: majd
3: látni
2: add meg
3: kell.
2: A címet, add meg
3: jó,
2: a címet.
3: Ezt látni kell,
2: megadod
3: ezt a hotelt.
2: Megadod a címet, aztán bebookingoljuk azt.
3: Igen,
2: is.
3: Ezt látni kell élőben, mert ezt így elmesélve az ember csak úgy elképzel valamit, de ott vagy, és azok az illatok, ahogy mondtad is, az a tengeri levegő, éjjel-nappal süt a nap szinte, tehát 9 órakor épp, hogy megy le a nap, tehát hogy igen. Eszméletlen.
2: Milyen a tengerpartja, ilyen apró kavicsos?
3: Kavicsos, és egy résztől meg homokos, uh-huh. De jó, és a víz...
2: Kell cipő?
3: Kell sűnsúz, uh-huh. Én úgy hívtam, uh-huh. Olyan sűn elleni sűn védelem,
2: súz,
3: sűn elleni védő cipő, sűnsúznak hívtam, kell, minden kín volt, és árulnak is ott a környéken, hogy ha nem vittél, akkor vegyél, mert az ott kötelező, viszont a víz az világi. Az
2: meleg
3: világi.
2: Volt?
3: Meleg. Aha, meleg. Jó, konkrétan meleg 23-24 volt. Fokos volt a víz.
2: Ó, de finom.
3: Bementél, először hideg, mert persze nyilván meleg teste, fölhevült teste, bemész bármibe, fázol picit, idézőjelbe fázol, de utána körülbelül nem telik el egy 20-22 másodperc, és úgy egyből átjár az, hogy jaj, de jó.
2: Akkor nem maxoltátok ki szerintem ezt a nyaralást. Szerintem még lehet, hogy idén elmentek, ez nagyon kevés volt.
3: 4,5 napot voltunk.
2: Miért nem mentetek egy hétre?
3: Azért, mert a feleségem így tudta kivenni a szabadságot, és azért őszinte akarok mindenkihez lenni, mivel ez egy közel 6 csillagos hotel volt, azért ott már azért árba, még az még pluszba megtolta volna, úgyhogy nem akarok hazudni, hát ott azért az ár is számított ilyen aha. Szempontból, hogy mi jó időben foglaltuk le ezt a 4 éjszaka, tehát 5 nap 4 éjszakára mentünk, ugye, ez pont olyan árba volt, amire mi számítottunk, hogy utazással, minden költéssel, szállással, mindennel együtt, benne voltunk egy olyan összeg, most nem fogok nyilván összeget mondani, majd neked privátba, ami egy olyan keret, ami pont hogy pontos Zsuzsinak közül itt mutogattam, és úgy kiakadt a szeme.
2: Igen.
3: De mondom, ez egy papíron 5 csillagos, de eredetileg ez már egy 6 csillagos aha. Hotelnek minősül ott, tehát hogy tényleg árba egy hétre mész, még jobban zsebbe kell nyúlni,
2: értem.
3: És ilyen szempontból para.
2: Értem. Volt ez saját... reggeli vacsora volt benne?
3: Reggeli vacsora volt benne. Bálterembe volt, gyerekek, a reggeli meg a vacsora. Oh. Bálterembe.
2: Vitt a feleséged báli ruhát?
3: Volt egy ilyen görögös hosszú ruha, aha. És abba beliben. Voltak ott már barátokra tettünk szert. Én mindenkivel, hát ugye én alapból egy nagyon barátkozós típus vagyok.
2: És voltak magyarok?
3: Na ez, amit elsőnek ezzel akartam kezdeni. Gyerekek, az egész luxus hotelbe csak mi voltunk magyarok. És azt mondták a recepción, ott is volt barátom, hogy nem nagyon járnak oda
2: barátom.
3: Magyarok. Barátom. Hogy nem nagyon járnak
2: nem
3: oda magyarok.
2: Nem ismerik még.
3: Azt mondták, hogy ott járnak görögbe természetesen, tehát hogy így átnak
2: persze.
3: Turista izébe. Tudjátok,
2: de ezt a szállodát
3: voltam?
2: Kihagyják, tartsuk titokba.
3: Tartsuk,
2: ne is mondd,
3: nem is mondom el a szálloda nevét.
2: Nem. Megmarad nekünk.
3: Persze, igen, maximum neked elmondom, de érdemes elmenni. Akiket nagyon sűrűn hallottuk beszélgetés szempontjában, angolok, rengeteg angol, uh-huh. De inkább azok az idősek, tehát ilyen 60 pluszosak. Én egyszer együtt ültem kinni, szívtam friss levegőt egy 82 éves bácsival, aki a feleségével jött kettesbe. Mekkora szép dolog amúgy ez
2: nagyon.
3: Is. És Manchesterből jöttek, elmondta,
2: egy éve házasok, ők is
3: a
2: mézeshetüket töltik.
3: Amerikaiak voltak, németek, mi ketten magyarok.
2: Cigányok.
3: Láttunk indiaiakat, többet, tehát több nagyon nem ott barnult embereket, tehát ők, uh-huh. őket is satszper kábbi, vagy arabok.
2: Láttunk tesókat,
3: vagy arabok voltak, vagy indiaiak, ezt nem tudom ugye megállapítani, és úgy tulajdonképpen így ezt így le is fettem az ott lévő embereket. Talán, nem tudom, talán így még a közvetlen környezetünkben, mint a lengyelek, vagy nem tudom, csak úgy most ráfogom. Úgyhogy mi voltunk egyedül magyarok.
2: És gyerekek? Mennyire volt sűrű a gyerektől
3: hál'
2: a
3: Istennek
2: medence?
3: Volt, nem, nagyon jól el volt osztva. Ami inkább nekem föltűnt, ezt is akartam témába hozni majd, úgyhogy most így kapkodok ide-oda. Voltak gyerekek, de amúgy ilyen lányoddal korosztályúak, uh-huh. Ami úgy már azt
2: már
3: mondom,
2: tudnak
3: hogy
2: viselkedni.
3: Tudnak viselkedni, uh-huh. De volt legalább egy 15-20 család, akik ilyen alig fél éves babákkal voltak ott. Uh-huh. Egyszer volt is egy olyan helyzet, amikor már feleségem, aki nem egy ideges típus, már úgy fölállt, és mondta, hogy ha azt mondja, hogy inkább mi feküdjünk a kódénba, úgy látszik, hogy nem veszik magukat észre. Mikor kiviszik a tűző napra a gyereket babakocsival, és a gyerek persze örjöngve sír, és az apát látott, hogy éppen a harmadik korsó sörét issza, és lesz szarja már bocsánat azt a kisgyereket,
2: de
3: úgy
2: sír,
3: az úgy idegesít.
2: És
3: az úgy idegesítő. Uh-huh. Tehát azért egy ilyen luxus hotelben én azért azt vártam volna, hogy azért legalább ki van írva, hogy mit. Ami 2 éves kor alatt ne. vagy nem tudom. De erről is akarok itt témát így feszegetni, hogy mikortól érdemes például neked szerinted, mint anya. Pont meséltem is feleségemnek, meg én is megjegyeztem, hogy te magad mondtad, hogy például Egyiptommal várni akarsz lányoddal, hogy becsülje. Hogy fölfogja, hogy hol van. Most ez a csecsemő fölfogja, hogy egy majdnem 6 csillagos luxus hotelben van Görögországban.
2: Nem volt másik tesó? Tehát, mert hogyha van egy nagyobb tesó, tudod, akkor nem. Én nem látom sok értelmét, de egyébként ezt a témát szerintem tartogassuk pár zene után.
3: De mielőtt elmünk zenélni, tartsd a szót, én fölállok a székről.
2: Jó, tartom a szót, kedves hallgatóink, addig a Gyuszi mindjárt visszaszólt. Hát csak szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy újra itt vagy, Barna, és gyönyörűen le vagy barnulva, hozott nekem gyerekek, a játékot.
3: Egyet a lányodnak hoztunk, ez feleségem kedvenc, nem görög sajnos, ez inkább balkán, de görögül van itt fölülráírva. Ez egy csokival töltött ostya, és ez a görögöknél nagyon népszerű, Papadopoulos van ráírva.
2: Hát nagyon
3: úgyhogy
2: ezt
3: a lányodnak első körben.
2: Azt hittem, nekem már patintanám kifele.
3: Ez pedig kifejezetten neked, mert tudom, hogy azért főzöl és nagy salátás vagy. Ez egy eredeti rodoszos, ilyen görög saláta mix, fantasztikus kis bazsalikumos olívolők és greek szalád mixes nagy fűszerkeverékkel.
2: Nagyon köszönjük, nagyon aranyos. Az se baj, ha rajta van 3-4 euró.
3: Ne.
2: Nagyon köszönjük, Gyuszikám, így nekem is kell majd a bazárból hoznom neked valami Rolexet.
3: Egy Rolexet, igen, nem kell nagy dolog egy Rolexet.
2: Hát nagyon aranyos vagy, hogy gondoltál rám, de tényleg nem kellett volna.
3: Rá, de hogy is.
2: És jó is, mert én nem szeretem a hűtőmágneseket.
3: Nem, senkinek nem hoztunk hűtőmágnest.
2: Hát ez sokkal jobb ajándék, nem meg tudod enni, meg tudod inni.
3: És
2: mindjárt fel is pattintom ezt az olívaolajat, ezt megiszom.
3: A csokit azt azért tettük így mellé, mert mondom, feleségem imádja azt, és az nem kapható itthon Magyarországon, és azt ő nagyon szereti, hozott haza magának is, és azt mondta, hogy ha már neked viszünk ilyet, azt mondja, a Zsuzsi lányának meg azt, hogy vigyünk csokit.
2: De kedvesek vagytok,
3: és akkor
2: köszönjük.
3: Mondta, hogy akkor vigyük ezt, mert hogy ezt ő nagyon szereti, szerinte tök finom. Én nem kóstoltam meg, bevallom az őszintén.
2: Én is szoktam neked hozni szuvenírt.
3: Hoztam már.
2: Hoztam?
3: Persze.
2: Na jó, van.
3: Na, nem tudja. Hoztál, nem?
2: Jó,
3: nem,
2: hoztam, ugye?
3: Elmondom, mit hoztál. Legutóbbi teját. Török, így van, ilyen kis szatyor, vagy hát nem szatyor, hát egy kis dobozba hoztál ilyen szettet.
2: Ilyen török teát, almatea volt benne.
3: Így van.
2: Pohár is?
3: Az nem.
2: Na majd
3: az
2: idén.
3: Nem volt benne. Na majd idén, azt mondja.
2: Hát nagyon köszönöm. Idén. Na ne ennek örömére, Gyuszi, pattints valami jó kis zenét.
3: Na most erre valami görög ízét pattintom.
2: Hogy
3: nem,
2: a görögök is szokták mondani azt, hogy valamit mondanak így a zenére.
3: Hoppázni szoktak nagyon, ők is ilyen cigányban hoppáznak.
2: Uh-huh. Szoktak valamit, ilyen kifejezést szoktak mondani a zenére, használják. Hú, elfelejtettem, pedig voltam Görögországban, majd eszembe jut.
3: Na jó, 2 darab zenére fussunk csak el, aztán jövünk vissza.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
1: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
2: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
1: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza!
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked! 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe www.reálking.hu, és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Akikről más iskolák lemondtak, az Ámbédkarban új esélyt kaptak. Újabb diákok fejezték be az általános iskolát, szeptembertől sokan szakmát tanulnak. Az Ámbédkar iskola dobbantós osztálya befejezte az általános iskolát. A Miskolci intézmény több fiatalnak ad új esélyt azok közül, akik korábban végzettség nélkül sodródtak ki az oktatásból. Újra ballagtattunk, írt a közösségi oldalán a Dr. Ámbédkar iskola, amely büszkén számolt be arról, hogy dobbantós osztályuk tanulói lezárták az általános iskolai tanulmányaikat. Az iskola posztja szerint szeptembertől közülük sokan ugyanott folytatják. Pénzügyi, illetve szociális ápoló és gondozó szakon tanulnak tovább. Az Ámbédkar iskola azon ritka oktatási intézmények közé tartozik, amelyek a legnehezebb helyzetből érkező, sokszor mély szegénységben élő fiataloknak kínálnak valódi második esélyt. A Jai Bhim közösség által fenntartott iskola 2007-ben indult. Orsós János pedagógus, iskola alapító vezetésével először Sajókazán, ma Miskolcon működik. Az intézmény célja, hogy a lemorzsolódott vagy az iskolarendszerből kisodródott fiatalok megszerezzék az alapvégzettséget, majd pedig szakmát, érettségit, később akár felsőfokú továbbtanulási lehetőséget kapjanak. Az iskolában a sok nehézség ellenére elmúlt években számos diák jutott el a szakmaszerzésig, érettségig, és sokan a felsőoktatásig is tovább mentek. Közben maga az iskola is folyamatos forráshiánnyal küzdött, többször került a megszűnés szélére. Most nyári táborra gyűjtenek. Egy mozgalom felajánlása révén 10 diák balatoni útja már biztosított, de az iskola célja, hogy legalább 20 hátrányos helyzetű tanulónak adjon közös nyári élményt. Az Ámbédkar iskola szerint a diákok egész tavasszal komoly eredményeket érnek el. Vizsgáztak, szakmát szereztek, elballagtak, vagy éppen életük egyik fontos mérföldkövére készültek. A támogatással most azt szeretnék elérni, hogy minél többen pihenhessenek, feltöltődhessenek, és olyan élményekkel gazdagodjanak, amelyek sok gyermeknek természetesek, számukra viszont ritka lehetőséget kínálnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík Roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Jamász. Ezt szokták Jamász. Mondani, amikor azt mondják, hogy egészségünkre. Igen,
2: van.
1: És van, hogy tánc közben is elejtik ezt a szót, hogy jamász, és ezt általában akkor kiáltják, hogyha olyan táncot ejtenek, amilyen kis poharazgatással megy. Bor van benne, vagy úzó.
2: Igen, na, a görögökről beszélünk. Igen,
1: mert hát Gyusziék Nászúton voltak.
2: Igen, Rodosz szigetén voltunk.
1: És most értek haza, és a Gyuszira nem lehet ráismerni, és így is vagyok, megmondom őszintén, mert olyan fekete, amikor beszálltam a liftbe mellé, kétszer rá kellett néznem, hogy ő az
2: nem, mintha általában, vagy pár nap után megszoktál volna ismerni, de így meg pláne nem, igen. Szóval igen, jamászt, azt szokták használni, azt nem tudtam, hogy erre is, hogy tánc közben, mert a jamászt azt általában volt olyan, hogy mitől kirakják a sört, és akkor mondják előd, vagy üdítő,
1: igen,
2: teljesen.
1: Igen, hogy egészségedre.
2: Jamász, csak az egészségedre, igen.
1: Megkóstoltál bármit, ilyen nemzeti italt?
2: Igen, voltunk, mert azért sétálgattunk, tehát nem csak a hotelben voltunk természetesen, tehát megnéztük az Old Town-t, ugye az óvárosa Rodosznak, gyönyörű, szép, ez az igazi, úgy éreztem magam, mint hogy a Zeus templomába lennék bent, tehát csoda szép volt, egy jó 3 órát sétáltunk ott, lehet ott is égtünk azért, mert ott is iszonyat meleg volt, ugye, és ott például egy helyen leültünk, és akkor ott is beszélgettem a pincérrel, persze mindenkivel beszélgetek, és egyszer csak térül fordul a csáva, és lerakott elénk 2 úzót.
1: Uh-huh.
2: Hogy azt mondja,
1: ezt kóstoljátok
2: gift,
1: meg.
2: Gift, tudod, ajándék. Jó van. Mondom, mi ez? És mondja a feleségem, hogy ez tuti, hogy úzó.
1: Persze.
2: Beleszagoltam,
1: nem ér. Fehér, ilyen opálos színű.
2: Igen, viszont fú, gyerekek, borzalmas.
1: Nem lett a kedvenced?
2: Olyan volt, mint egy...
1: Fokrém.
2: Nem, mint a negró cukor.
1: Vagy igen, felolvasztva
2: vízbe. Vagy negró cukor.
1: Alkoholba.
2: Igen. Fú, nem? Nagyon rossz volt.
1: Tudtam, igen, mondtam, emlékszem, igen. Mondtam, hogy ez nem fog neked ízleni, szerintem.
2: Nagyon rossz ízű.
1: De van, aki amúgy szereti, mert ez ilyen ánis pálinka valójában. Hát az ánistól van ilyen mentolos íze.
2: Én el is hiszem ezt neked, én nem jártam ezeknek utána, mert én a görög sört vártam nagyon, a Mitosz nevű sört, ami nagyon híres, és
1: jó
2: mindenhol
1: volt.
2: Kapható természetesen.
1: Az a jó sört?
2: Az a legfinomabb szerintem a világon. Uh-huh. Hát a legfinomabb a világon. És a kaják, hát természetesen, ami alapból kipróbáltuk, az a girosz, ugye, az eredeti.
1: Hát de hát az, van benne cacik is, van benne krumpli,
2: a pita
1: tele
2: is
1: van pakolva.
2: Olyan, hogy ilyen, nem is tudom megmondani, hogy mivel másabb, mint az itthoni, de jóval.
1: Jóval nagyobb, ott kezdődik, igen, és a ropogósabb, meg olyan más
2: a tészta. Igen, ezt akartam, hogy más a tészta, más a fűszerezés, és gyerekek, nem sajnálják a zöldséget. Úgy vágják a görögök a zöldséget, mint hogy van egy paradicsom, és nem 4 cikkelyre vágják, egyre. Tényleg. Most mutatom a Zsuzsinak, hogy ilyen 5 centi átmérőjű feták voltak belerakva salátákba. Tehát, hogy így, de azt néztük feleségem, hogy itt ezek uborka, kígyóborka, így max 2 volt vágva, és úgy
1: igen,
2: volt
1: és ott azért ilyen. Egy girosz úgy kitart egészen egy egész napot.
2: Hát ebédre megeszed, és az úgy bőven kivagy.
1: Betámaszt
2: és
1: egész
2: és árakat
1: napra.
2: Néztük, és összehasonlod a magyar agy, ugye egyből átszámolod az eurót. Gyerekek, Budapest drágább szerintem, mint Rodosz.
1: Meg Balaton, meg aztán pláne.
2: Balatonról ne is beszéljünk.
1: Mindig ezt mondom, ugye? Mindig
2: igen.
1: Ezt mondom.
2: Mert ott mondom, voltak már barátaink a szállodából, és olyannyira, hogy az egyik reggelisztető hölgy mindig nála kellett ülnünk az ő szegmensébe. Velünk aludt. És ugye bálteremben volt a reggel is, meg a vacsor, és egy gyönyörű naplementét nézted a vacsoránál, ott a tengerre nézett az ilyen nagy báli ablak. Na mindegy, nem is ez a lényeg, csak most így hirtelen eszembe jutott.
1: Nem,
2: és ő az utolsó
1: mostanhoz
2: 24 órával vissza, ilyenkor adott nekünk egy szuvenírt, mondta, hogy mindig emlékezz őre, mert hogy megkedvelt minket, és kaptunk egy ilyen I Love Rodoszos ilyen szívecske, ilyen kis üveg szívecskét. Mm-hmm. Csodaszép, úgyhogy azt is természetesen hazahoztunk.
1: Ezt te kaptad titokba
2: valójában. Belém volt esve az asszony, persze.
1: Ezt Gyuszi kapta titokban, nem is látta a felesége.
2: Igen, és ő mondta, na csak ezt akartam elmondani, hogy ő mondta, hogy milyen jó, igen, hogy mondta, hogy jól éreztük-e magunkat, hogy ilyen mondtuk, hogy jaj, nagyon alig akarunk elindulni, blablabla, bla, bla, és akkor mondja, hogy hát ő is szeret itt Rodoszon élni, de hogy azért elég drága. És mondtuk, hogy Budapest is more expensive, szóval no, és mondta, hogy például ott egy lakás, hogy hát ő bérel lakást, és hogy 500 euró. Ha mondom, a mi lakásunk, mondom 800.
1: Aha.
2: Tehát mondom, most euróra átszámolva
1: egy
2: nagyjából.
1: És úgy mennyi volt egy ilyen nagy girosz, a nagy girosz, mert van ott is méretben.
2: Tálba vagy
1: nem,
2: pitába?
1: Így pitába.
2: 6 euró.
1: Aha.
2: Átlagban 5,5-6 euró volt, azt így átszámolod, most láttam, mióta hazajöttem.
1: Na de az méretes.
2: 3,49
1: most
2: az euró.
1: Ez nem egy ilyen kis picike kis valami,
2: hát
1: hanem
2: az... Hát aluljáros gírosz természetesen.
1: Az egy ilyen félkarnyi méret.
2: Igen, 6 euróba átlagban azt mondom, hogy 6 euró, egy korsósör 3,50 euró körül volt, azt hiszem, de nem nagyon nézed az árakat, ha ott vagy.
1: Persze. Nyaralásnál nem nézi.
2: Időt.
1: Gyerekek. De Magyarországon nézed az árakat, nem? Amikor elmész nézed. Balatonra, akkor úgy nézed az árakat, mert igen. Úgy vagy vele, hogy én is néztem, mikor lementünk Balcsira, és akkor így néztem, hogy micsoda, tudod, mondom, igen. Jól látok, hogy egy rántott hús hol kezdődik árban, mindegy, nem
2: tegnap,
1: mondom.
2: Tegnap a tényekben pont erről volt szó, véletlenül kapcsoltam oda, nem tudtam, hogy még létezik az a műsor, és hogy pont az ment.
1: Elmentél 4 napra is.
2: Elmentem 4 napra. És hogy erről beszéltek pont, hogy a balatoni árak, hogy most, de erről már mi is beszéltünk, mm-hmm. meg más rádiócsatornák is beszéltek erről. Igen, amit mondasz, hogy itthon nézed jobban az árat.
1: Igen.
2: Viszont Görögországban nem azért nem nézed, mert te rajoskodsz, hanem azért, mert az első napunk után tudtuk, hogy nagyjából mire számoljunk. Tehát még a minibár árak is jóval az itthoni árak alatt vannak. Én megittem onnan az italokat.
1: Jó, nem az összeset. Kifosztott a gyerekek, hát kifosztott.
2: Ki is kellett fizetnem aztán. De hogy nem, figyelj, nem voltunk ugye 4 teljes napot, plusz egy felett, és a végén ugye ki kell fizetni a ottani fogyasztásodat is. Hát gyerekek, a 4,5 nap alatt nem értünk el, vagy elképzelés szerint sokkal több lett volna a fogyasztás, az én számításaim szerint, mert az itthoni számításokat mértem, így van, és mondták a számlát, vagy adatták a számlát, a végén kicsekkolásnál ugye ki kellett fizetnem, és ránéztem feleségemre, mondom, dikaz. És aha, mutattam az árat.
1: Elfelejtették ráírni a kis üvegeket.
2: Igen, azt nem fogyasztottuk el. És akkor ő is ránézett, és mondta, hogy jóval alatta vagyunk, mint amit mi is számoltunk fejbe. Mert egy balatoni árhoz vagy szokva, mondjuk, hogy ha ott megiszod a minibárt, és fogyasztasz a bárba, és esetleg kérsz ezt, vagy azt, vagy mit tudom, akkor az ott kezdődik, hogy. És itt is ezt számoltuk. És ahhoz képest, jó, nem fizettünk keveset, de jóval alatta voltunk annál, mint amit mi azt elképzeltük fejbe.
1: Nézd, Magyarország nem a mi turisztikai központunk. Mármint hát, nem a magyaroké,
2: hanem a magyar tárcákhoz van mérve.
1: Mi a külföldiekre vagyunk berendezkedve.
2: Igen, igen.
1: Mi meg megyünk akkor így Görögországba, Törökországba.
2: Amúgy Görögországból indult hajó Törökországba, mert állítok 3 óra, mert ott vannak határon, ugye pont az a rész, de és jó. Mondta is feleségem, csak nem mentünk át, mert most mondom, azzal egy 3 óra, akkor vissza is. Hát mondom, az egy teljes napunk, mondom oda, és tényleg, ahogy mondtad is, annyi napunk meg nem volt, hogy most ilyet is. Ha még kilettünk volna még 3 vagy 4 napot, akkor biztos, hogy az egyik nap ezt bejátszottuk volna, mert rengeteg hajó indult ott ilyen 3-4-5 órás turnusokra, és többek között a szomszédos Törökországba.
1: Ezek ilyen kompok voltak, vagy ilyen nem, rendes hajók?
2: Rendes,
1: de jó.
2: Gyönyörű, szép nagy hajók. Rodosz oltányába ebbe a óvárosukba óriási nagy kikötő van, mennek nyilván luxusjaktok is, nem arra szálltunk volna föl, ha mentünk is volna, mert láttunk olyat, ami ránézésre
1: dága volt. Van olyan, amelyik ilyen returnba így jön-megy.
2: Aha, hát jön-megy, igen, de az a legkevesebb intervallum az ilyen 2 órás utak. Aha. De úgy, hogy oda 2 és vissza 2, tehát az már 4.
1: És Törökországban hol áll meg?
2: Nem néztük meg, mert nem akartuk fájdítani a szívünket, csak feleségem látta meg, hát tudtuk is, hogy a Rodoszi sziget az közel van, és mondta csak, nem, feleségem most tudná, de én nem tudom,
1: hát,
2: Törökországnak valamelyik és
1: baltárja.
2: Hát igen.
1: Majd egy következő alkalommal ezt is bejátszátok.
2: Jó is lenne. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt, nagyon rossz volt hazajönni.
1: Azt elhiszem.
2: De az ott létünk alatt tényleg ilyen királyi pompába éreztük magunkat, és tényleg iszonyat kedvesek, de erről majd akarok, mondom, témaként beszélni. Nagyon kedvesek, és tényleg, és alapvetően azok, de majd mondom, ezt inkább témaként akarom fölhozni, ezt a kedvesség dolgot, meg ezt az egész munkamorál dolgot, de nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jókat ettünk, tele vagyunk, tehát hogy most feleségem mondta, hogy jó, mától izé,
1: mi az diéta,
2: mert tegnap este még hazaértünk, nyilván rendeltünk vacsorát, pakoltunk, mosómak a mosodája beindult, mert hát rengeteg ruhánk volt, ugye, meg sós, tengeres, meg még a cipőnk is homokos.
1: Vásárolni nem vásároltatok? Ilyen bazár, vagy valami?
2: De, voltunk, hát nem olyan bazárnak hívják azt, ugye, hanem ilyen, tudod, ilyen...
1: Én hozzá vagyok ilyen szokva, törökhöz tudod bazár. Így,
2: persze, hát az jóval jobb is, meg nagyobb, meg minden, de itt meg úgy képzeljétek el, hogy ilyen gyönyörű, szép ez a fehér kis utcák, ez a igazi görög feelingű, ez a márványköves, vagy nem is tudom milyen köves utcák, és akkor
1: fehér házak,
2: igen,
1: fehér kék, meg a kék,
2: így van, és akkor ott vannak ilyen
1: kis bódék. Amúgy elárulom, nálunk is ilyen a stúdió, úgyhogy nem tudom, hogy észrevetted, de hogy megint egy görög helyszínre érkeztél.
2: Én meg görög kék-fehér melegítőbe vagyok direkt. De
1: és vásároltatok valamit?
2: És vásároltunk, igen, vettünk például kalapokat, ott, aha, hogy legyen rajtunk, hogy ne süsson annyira a nap. Én azt itthon is hordani fogom, nagyon szép kis szalmakalapocska.
1: Bocsánat, lókupecbe.
2: Lókupec, persze, elküldtem öcséméknek, és mondta, hogy júj, de cigány, ennyit írt vissza. De tényleg rajtam egy picit autentikusabban állt a kalap.
1: Se baj,
2: de jól éreztem magam benne, mert tényleg nem süt úgy, hát kell, nagyon meleg van.
1: Kell
2: Rodoszom.
1: A napra, igen.
2: Nagyon-nagyon meleg van. Megvettünk egy-két ruhaneműt, de amúgy semmi extra, tehát hogy tényleg így pár apróságot. Meghoztunk az egy-két szuvenírt, mint amit például neked is. Hoztunk haza apáméknak, ugye, meg magunknak is azért. Például vettünk egy ilyen rodoszos rendszámtáblát tulajdonképpen, és azt kiraktuk most otthon, úgyhogy kim van az egyik szekrényének
1: a tetején. Én azt kívánom, hogy nagyon sok ilyen rendszámtáblát gyűjtsetek még össze, és amen, járjátok be a világot. Nézzetek meg egy csomó mindent, egy csomó helyszínt, és nyaralgassatok meg. Hát ezt kívánjuk a hallgatóinknak is.
2: Így van, itt a jó idő, induljatok neki, lássunk világot tényleg, mert csodaszép és csoda jó helyekre lehet eljutni. Én nagyon sajnálom, hogy 38 évet kellett arra várnom, hogy Görögországba elmenjek, mert ha tudom ezt előbb, gyerekek, én minden nyáron ott vagy. Hát ahhoz akkor nagyon félre kéne tenni, de a szálloda véget, de nyilván vannak olcsóbb szállodák is természetesen, és mondom, maga az árak, hogyha elmész valahova, nem drágább, mint hogyha ma elmész, és mondjuk egy jobb étterembe, nem egy luxus, és nem is egy kifőzdébe, egy Liszt Ferenc téri étterembe eszel. Sőt, hova tovább, a Liszt Ferenc téren tudok is éttermet, nyilván nem mondom a nevét, ahol drágábbak az ételek, mint ahol mi ettünk egy igazi taverna görög helyeken, és ilyen 10-15 euró egy tányér étel, gyerekek, átszámolod, 5000 forint.
1: Aha.
2: 5500 forint, na.
1: Igen.
2: Sőt, most ugye olvastam tegnap a híreket, már azért próbáltam fölzárkózni, 349 az euró, sosem volt ilyen alacsony, mint most. Tehát, hogy átszámolod, tényleg 5000-5500 forintok az ételek egy tavernába, egy görög eredeti tavernába, itt meg, érted, tehát hogyha a magyar viszonylathoz méret, semmivel nem drágább, sőt. Sőt, igen, úgyhogy azért mondom, hogy lássatok világot, menjünk ki,
1: igen,
2: kicsit.
1: Ezt mondd magadnak is.
2: Magam, abszolút.
1: De én felmentelek, mert én tudom, hogy te a cirkusz időszakodban csak dolgoztál, szabadnapot nem kaptál, úgyhogy így fel vagy mentve. Nem volt szabadnapod,
2: hát
1: nem engedtek
2: el. Nem, de most meg itt áll a jó Istennek, hogy a rádióban ezt meg tudjuk oldani, úgyhogy... Hát ennyit erről. Na, mondom, pár dolog ott kint Görögországba eszembe jutott, és már ott mondtam feleségemnek az esti kis sétáink, meg beszélgetéseink alatt, hogy én ezt itthon el fogom mondani drága Zsuzsámnak.
1: Nem mondja a rádióban hallgatóinknak, úgyhogy figyeljetek 10 órától, jó?
2: Igen,
1: hogy mi történt még kint Görögországban.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jakari, jakari, a bátor kis indián száguldozik pont.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársasága készletereig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. A bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: fogunk majd mi is vonulni a hétvégére, de csak hétvégére. Azért próbáltam
1: kicsit utazunk az kifik világába. Igen. A valóságból.
0: Igen, azért próbáltam így átkötni ezt, mert ugye a tudósokat, sőt valamelyik nap mi is beszélgettünk erről, hogy mondom, de kár, hogy ez nincs. Ugye te mondtad, hogy mekkora film ugye a...
1: A filmekről beszélgettünk, hogy hogyan valósul meg, igen, mondjuk egy 82-ben elképzelt kifi film, igen, mai
0: hogy lesz
1: világban.
0: Már a valóság.
1: Igen. Már, igen.
0: És hogy mondtad ezt a filmet, hogy milyen jó film, és én fejtettem meg ugye a címét, hogy a pusztító, amiben Stallone és Wesley Snipes játszanak. Meg Sandra Bullock, így van, hogy ugye lefagyasztják a két Bullock, lefagyasztják ugye a bűnözőt és a rendőrt, és aztán itt olyan 30-40 év múlva élesztik őket fel.
1: Na, hát van már ilyen?
0: Nincs annyira messze, mert a tudósokat mindig is vonzotta, ugye a medvék, sünök, mormoták, mindegyikük tud valamit, amit mi nem,
1: igen,
0: képesek extrém módon visszavenni a működésükből.
1: És tényleg, és ráadásul még a medve még meg is szüli a két bocsát, vagy a hármat, nem általában kettőt szokott, vagy egyet. Szovázás közben, igen, pont ja, úgy időzíti.
0: Direkt, persze.
1: Igen.
0: Az emberi hibernációs terápia gondolata innen indul, és bár elsőre futurisztikusnak hangzik, a háttérben nagyon is komoly kutatások állnak. A cél nem kevesebb, mint hogy az emberi testet is olyan állapotba lehessen hozni, ahol az anyagcsere lelassul, a szervek pedig energiatakarékos üzemmódra váltanak. De jó lenne, nagyon. Fú, de adnám ezt, hogyha így be lehetne fizetni, meg gondolom nem lenne ingyen, persze. És akkor mit tudom én azt mondanám, hogy ma 2026. május 29 van, tessék engemet lefagyasztani, oszt majd 2060-ba föl.
1: Én nem akarnám. Persze, azt lemaradok a gyerekemnek az esküvőjéről.
0: Jó, de nekem nincs gyerek, most én úgy gondoltam.
1: Egyébként a hibernálás atyaként Robert Ettinger fizikatanár tarthatjuk számon, mikor is a háborúban sérült lábát csontbeültetéssel hozták helyre, végérvényesen beleszeretett a tudományba és az általa elérhető eredményekre. 92 éves halálakor az általa megalapított Krinoka intézetbe helyezték édesanyja és két felesége mellé, ez csak egy mellékzönge így. Az első hibernált embert egyébként James Bedford volt, aki daganatos betegségben szenvedett, és 1965-ben kapott felajánlást a meghosszabbított élettársaságtól. Ez nagyon filmes, nem? A meghosszabbított élet.
0: Csatlakozom
1: a meghosszabbított élettársaságához.
0: Átrakták ki csuklóról az idő, lopott idő.
1: Igen.
0: A Justin Timberlake a főszereplője.
1: Na most itt 65-ben már hibernálták az embert. Nyilván azért, mert tehát, hogy látta azért a jövőjét egyértelműen, hogy egy ilyen halálos, daganatos betegségből nem fog kijönni, tehát úgy feltételezem belement a kísérletekbe. Tehát testének vizsgálata kapcsán sokat megtudhatott a szakma az emberi szövetekre kifejtett hatásáról a hibernációnak.
0: Igen, az emberi hibernációs terápia, tehát most már nem csak egy futurisztikus elképzelés, hanem potenciális eszköz az életmentésben, ahogy te is elmondtad például, mert a súlyos balesetek utáni sürgősségi ellátás, hosszú és kockázatos műtétek támogatása, űrutazások biológiai terhelésének csökkentése és szerv átültetések idejének optimalizálása.
1: Hát
0: és ez
1: nyilván,
0: a néhány terület,
1: igen,
0: ahol már most vizsgálják a lehetőségeit a hibernációs terápiának, ezt így nevezik hivatalosan.
1: Hmm. Nyilván, amikor egy ilyen van, hogy mondjuk egy szervet donor vár a szervre, akkor is tehát egy ilyen olyan hűtőtáskába, hűtődobozba szállítják át és viszik át, hogy ne roncsolódjanak a szövetek, vagy hogy ne induljon bomlásnak az a szerv.
0: És a lélekdonor?
1: Azt kérdezzük meg a karamellt, jó?
0: Igen. Szóval ez egy tényleg nem csak ki vagy mi.
1: Aztán.
0: Hát mik jutnak eszembe? Nem, viccen kívül, ez a tényleg, amit mindig elmondok, nem én találtam ki, bár én lennék ilyen okos, ilyeneket találok ki, hogy a ma szkifie a holnap valósága.
1: Hát ez így van.
0: És ez tényleg egyre
1: mennyi
0: jobb.
1: Mennyit láttunk megvalósulni?
0: Hát erről, igen, ezt mondom, hogy erről már egyszer, igen, beszélgettünk, emlékszem, és mennyi példát tudtunk felhozni fejből is, meg aztán persze utána olvastunk. Legyen az a mostani FaceTime-nak az akkori megfelelőjétől kezdve.
1: Ugyanaz volt.
0: A beszélő kocsinát, nem tudom, tehát tényleg.
1: Igen. Az rengeteg... okos órák, az okos
0: sűrűk,
1: a kémes filmekben összes, igen, felvonuló tárgy, az ma már létezik és van.
0: Szinte.
1: Hát figyelj, van szinte. Okos szemüveg, van okos gyűrű, van okos óra, van okos autó, hát mi van. Kell még egy jó kémes jogos filmben már minden.
0: Ilyen jetpack még nincs, tudod, amit amit felvettek hátizsák, és akkor tudod, ilyen fölrepültek vele, tudod, jetpack, tudod.

0: lesz, ne aggódj, Gyuszika. Lefagyasztatod magad egy pár évre, aztán mire fölkezd, már így fognak utazni az emberek.
1: 008-as ügynök akarok lenni. Már nem 07-es. De hogy így mondhassam, hogy a nevem Gyula. Maka Gyula, a 008-as ügynök. Így direkt szépen, 8-as, direkt így, hogy mondjam. Igen, a tudósok egyelőre azt próbálják megérteni, mely biológiai kapcsolók felelősek a természetes hibernációért az állatoknál. Ha ezeket sikerül feltérképezni, talán egyszer az emberi szervezetben is elérhetővé válik egy hasonló állapot. Hát igen, hogy ugye a medvék hogy bírják? Tehát, hogy amit pontosan te is mondasz, hogy konkrétan alvás közben megszül, de hogy kapcsolja ki azt a biológiai kapcsolóját
0: meg a
1: medve.
0: A funkciókat. Tehát
1: igen. De ezt vizsgálják nálunk 100-szor okosabb emberek, vagy 1000-szer okosabb emberek, hogy kapcsolja ezt ki, és hogy mi emberek, hogy tudnánk ezt elérni? Mi nálunk, hogy tudnák ezt kikapcsolni?
0: Ez a kikapcsolás szerintem az már megvan, mert azért mesterséges...
1: Hát most mondják.
0: De mesterséges kómát már tudnak előidézni, meg ilyesmi. Itt
1: van.
0: Inkább a legnagyobb kérdés az mindig, hogy miként lehetséges a testet kiolvasztani. Tehát amikor kivesznek a fagyóból, hogy akkor hogyan jössz
1: beraknak
0: vissza...
1: Beraknak egy óriás mikróba.
0: Hát hogyan jössz vissza, hogy ne szenvedjen bármilyen károsodást a szervednek az összes szövete, meg úgy minden.
1: Amúgy ezt tisztázzuk, mielőtt itt bárki beleéli magát, hogy már jövőre lehet ezzel foglalkozni. Azt mondják, hogy igen, a legizgalmasabb kérdés talán az, hogy mindez mikor válhat valódi orvosi gyakorlattá. A válasz egyelőre bizonytalan. Lehet, hogy még évtizedek kérdése.
0: Te hiszel benne?
1: Az is lehet, hogy soha nem jutunk el a teljes hibernációig.
0: Szerintem nem fogunk. Én azt gondolom, hogy ilyen. Ez nem lehetséges. Ez nem lehetséges, mert itt a visszajövetellel van a baj. Mert még mert a lefagyasztással semmi baj. Hát ó, lefagyasztalak én. Kettő perc alatt bezárlak egy hűtőházba.
1: Azt ott vagyok, persze.
0: Azt már le is fagytál.
1: De akkor meg is halok. Persze. Tehát ez lenne azért, na hát akkor még az sincs megoldva, hogy él túl a lefagyasztás. Megáll a szíved, leáll a légzésed, minden. Tehát itt ezen is. És ezért mondják, igen, hogy lehet, hogy soha nem fogunk eljutni a teljes hibernált állapotig.
0: Mert lehetetlen. Vannak dolgok, amik lehetetlenek. Hát az emberi szervezetet lefagyasztani le lehet. Csak az már utána gatya.
1: Igen.
0: De nincs tovább.
1: De milyen érdekes az ember, ugye, hogy mindig szerettük kitolni a határokat, tehát hogy tovább élni, gyorsabban gyógyulni, messzebbre jutni, lefagyasztani magunkat, ezáltal egy más korba felébredni. Tehát, hogy valahogy...
0: Időt utazni.
1: Igen,
0: na,
1: igen,
0: időt nem.
1: Utazni.
0: Tehát ezek azok, amik nincsenek, meg nem lehetségesek. Hát nem. És szerintem hiába vágyik rá minden tudós, hogy ennek megfejtse a kulcsát, nem lesz ilyen, mert tehát a medve se hal, meg nem megfagy a téli álom alvása közben, hanem egyszerűen csak alszik, tehát egy olyan állapotba kerül egy ember.
1: De nem úgy alszik, mint mondjuk tegnap este te vagy
0: orkolva.
1: Én, hogy ma fölkeltünk és itt vagyunk, nem úgy alszik.
0: Nagyon mélyen. Hát, ki lehet rabolni?
1: Hát ő bőven. De tényleg, tehát ő nem úgy alszik,
0: jó,
1: mint te
0: de úgy
1: én.
0: Tudunk aludni már mi is. Tehát amikor altatnak és műtenek bennünket, akkor el tudnak már altatni orvosilag úgy, hogy még a fájdalmat sem érzed, érted? Kiktatják úgy a fájdalom központodat, igen. Még akkor is tudnak ilyet csinálni, amikor ébren vagy egy epidurális érzésenítővel. Szóval az orvostudománynak tényleg
1: az
0: csodálatos menete van. Ilyen dolgokban. Érted? Fönn vagy, az közben föl van vágva a hasad, vagy éppen műtik a lábadból ki a kiálló szilánkot, azt a csontot, ami eltört.
1: Igen,
0: vagy...
1: Meg jó, amit mondasz, igen, hogy altatásba végzendő műtéteknél ugye beadnak valamit, vagy ez a állarcon keresztül ez a... Mi az?
0: Maszk,
1: de nem azt a jó...
0: Tudom én, milyen gázzal altatnak el, nem tudom. Ilyen,
1: nem tudom én sem, mindegy.
0: Kapsz gázt is, meg kapsz vénásan is valamit, mindegy, nem vagyunk orvosok.
1: Nem, persze. De tényleg így van.
0: Hát elaltatni el tudnak, olyan állapotba tudnak juttatni, hogy nekik kell tudni azt, hogy mennyi dózist kilóhoz van mérve, minden be van vizsgálva, hogy te abból fölkeljél. Te közben meg úgy aludjál, hogy ne érezzél semmit abból a műtétből. Ez zseniális. Szerintem itt már megugrottuk a saját jövőbeli elképzeléseinket is az orvostudományba, hogy lesz majd ilyen, amikor a 20-as években meg az 1800-as években meglőttek egy katonát, érted, azt úgy vágták le a lábát, hogy így áll egyet, komám, aztán
1: és amúgy igen.
0: Így áll, húzzál ebből a szüvegből, de úgy jó pár kortyot.
1: Konkrétan, meg úgy tudod, a sebre is rálocsoltak alkoholt sokszor,
0: persze.
1: Meg ez, igen, ez aha. Így van. Így van.
0: Aztán amúgy, vagy igen, túlélte, vagy nem.
1: Amúgy jól mondom, igen, hogy van, amikor inekcióval altatnak, ez az úgynevezett anasztézia. Anasztéziána, nem anasztázia.
0: Anasztéziológia. Tehát az anasztéziológia ezzel foglalkozik, az altató orvos.
1: Így van, és az altató gáz szót kerestem, nem voltam messze az igazságtól, altató amikor igen, gáz. Egy ilyen maszkon keresztül, lélegeztetőgépen keresztül, bocsánat, belélegzett gázokkal tartják fent az alvás állapotát a műtét végéig.
0: Igen, van, hogy
1: dinitrogénoxid, ez úgynevezett kéggáz.
0: Mi kéggáz?
1: Uh-huh. Gyenge altató, de kiváló fájdalomcsillapító hatású, kiegészítő gáz, ez van odaírva mellé.
0: Most képzeld el, nagyon kemény, hát hogyha most csak simán lefekszel aludni, fölkelsz arra is, hogy valaki megcsiklandozza a talpad, rátszál egy légy, már felkelsz. Itt meg olyan altatásban, olyan mélybe vagy, hogy semmi nem tud felébreszteni, még egy szike se.
1: Hát na, ez nagy dolog.
0: Na, ez, hát ez,
1: amúgy, ez amúgy egy óriási nagy dolog.
0: Ez nagyon.
1: Na minden eset régen, hát
0: szerintem
1: kemény.
0: Nem lesz ilyen, hogy egyszer csak a mamát kiveszük a fagyasztóból, aztán újra süt, főz. Nem tudom ezt elképzelni, hogy
1: én
0: lesz
1: tudom
0: majd
1: elképzelni,
0: ilyen.
1: De én 20 évvel ezelőtt azt se tudtam elképzelni, hogy lesz okos óra.
0: De az egy technikai fejlődés, az más. Itt
1: ez
0: meg egy emberi, itt meg
1: tudom,
0: de
1: csak,
0: nem, itt egy emberi szervezet van, aminek a határai véges.
1: Nem baj. Tehát, nem baj.
0: Nem baj. Nem baj azért, figyelj, Gyuszi.
1: Na, én meg ebben hiszek, tudod mit? Te meg abba hiszol, hogy majd egyszer megtámadnak minket a ChatGPT-k, meg az AI-ok, így jönnek face to face,
0: meg ne keressétek.
1: Tudod, ez a nagy új nyaklánccal jönnek kis késekkel, azt megszurkálnak.
0: És jövő héten jönnének az a, mi az a társaság? A meghosszabbított élettársaságtól hozna nekem egy prospektust a Gyuszi.
1: Igen.
0: Nézd, Zsuzsi, kaptam a meghosszabbított élettársaságától. Én leszek
1: a donor, vagy nem donor, hogy mondják ezt a kísérleti patkány tulajdonképpen.
0: Elbúcsúznék tőled örökre. Köszi, Gyuszi, hogy itt voltál velem. Figyelj, jó volt veled ez a négy év.
1: Én amúgy az X-Men filmeket...
0: És te hinnél benne, hogy majd visszatérsz.
1: Én maximálisan. Én amúgy az X-Men filmeket ezért is szeretem, mert tudom, hogy mese, meg tudom, hogy nem valós, de én nagyon szeretném elhinni, hogy egyszer tényleg eljutunk oda, hogy mint a farkasnak, hogy lehet ilyen adamantium karmot a csontvázat bevonni adamantiummal.
0: Nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek vasárnap gyereknapon.
1: Ha már gyereknap, igen.
0: Ennek elgurult teljesen a gyógyszere.
1: Na mindegy. Jó van, gyerekek, én hiszek ilyenekbe, tudom, én ilyen szempontból gyerekes vagyok, de...
0: A meghosszabbított élettársaságától kapja a Gyuszi a prospektust, és jelentkeznének nálad, hogy tök ha szeretnél lenne. Részt venni ezen a kísérleten,
1: igen.
0: Azt mondja, tök
1: adnám.
0: Jó lenne.
1: Én nagyon adnám, miért a Deadpool is így kezdődik, aki látta, tudja nagyon jó, hogy a Deadpoolt játszó a Wade Wilson rákos beteg, és ezért megkeresik őt egy corporation-től, hogy meggyógyítják őt a rákból, és cserébe szuperhős lesz.
0: Ezért lefagyasztják? Történik
1: nem, csak szuperhős lesz.
0: Ja, hát nem. Jó, az meg... úgy oké.
1: Okay. Hát... Ja, az oké, okay, hogy annyi
0: hát
1: szuperhős rohangálja, az
0: persze.
1: Úgy oké. Okay,
0: hát az
1: tehát
0: más.
1: Az öngyógyítás, meg a végtelen élet az oké, okay, mert az oké, okay, de a fagyasztás az nem értem. A
0: fagyasztás az nem. Abból még ember nem jött vissza.
1: Mindegy, a szuperhősök se nagyon. Na jó, sajnos, bár lenne.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk neked! 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Semmit rólunk, nélkülünk. Új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Az Utcu Alapítvány új tematikus városi sétája roma művészek, zenészek, közéleti szereplők és aktivisták történetein keresztül mutatja meg, hogyan formálták roma alkotók és közösségi emberek Budapest, illetve Magyarország kulturális és társadalmi életét. Semmit rólunk, nélkülünk címmel új roma kulturális városi sétát indított Budapesten az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítvány. A program a 8. kerület meghatározó helyszínein vezeti végig a résztvevőket, miközben olyan roma alkotók, zenészek, képzőművészek, közéleti szereplők és aktivisták munkásságát idézi fel, akik maradandó hatást gyakoroltak a magyar kultúrára és a roma érdekképviseletre, életútjuk mégis gyakran kívül maradt a szélesebb nyilvánosság látóterén. A séta alapkérdése egyszerű és máig érvényes. Kik mesélik el a történeteket és kinek a hangja hallatszik? A semmit rólunk nélkülünk mondat a roma mozgalom egyik fontos üzenete lett. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a roma közösségekről sokáig főként mások beszéltek, miközben a roma emberek saját nézőpontja ritkán kapott valódi teret. Az Utcu új sétája ezt a hiányt próbálja láthatóvá tenni a városi terekhez kapcsolódó történeteken keresztül. Az útvonal a cigányzene világából indul. A 32-esek terénél és a József körút környékén a résztvevők arról hallhatnak, hogyan válnak a cigány prímások és zenészek a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé, miközben saját történeteik sokszor háttérben maradtak. A séta egyik állomása Farkas Gyulát és a Rajkó történetét idézi fel. Azt a közösségteremtő munkát, amely fiatalok generációinak adott lehetőséget, tudást és biztos pontot. A Salétrom utcánál László Mária története kerül előtérbe, aki a roma érdekképviselet és a közösségi szerveződés korai fontos alakjaként jelenik meg séta narratívájában. A Végutcában Pege Aladár és Szakcsillakatos Béla munkássága mutatja meg, hogyan hozott létre a roma művészet új zenei nyelveket és formákat a jazz világán keresztül. A Népszínház utcai állomásokon Fátyol Tivadar, Mohácsi Viktória és Setét Jenő történetei kapcsolódnak össze. Fátyol Tivadar például témája a közösségépítés csendesebb formáiról szól. Arról, hogyan lehet teret adni mások megszólalásának. Mohácsi Viktória és Setét Jenő munkássága a roma társadalmi és politikai jelenlét fontosságát emeli ki, azt a felelősséget, amely a képviselettel és a nyilvános kiállással jár. A séta képzőművészeti állomásain Péli Tamás és Olán Mara, vagyis Omara munkássága kap hangsúlyt. Péli Tamás művészete a roma történetek és identitások belső nézőpontú megjelenésében hozott fordulatot, Omara alkotásai pedig személyes tapasztalatokon keresztül beszélnek roma identitásról, nőiességről, fájdalomról és örömről. Az Utcó Budapest roma városi séták Magyarország első roma fiatalok által vezetett interaktív városi sétaszolgáltatás.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Nem lehet, Misa. Most én megpróbáltam itt a zenék, meg a hírek alatt itt megszerelni az ablakot, meg képzeljétek el, még egy kicsit át is fúj a szél, tehát nem elég, hogy kin fúj a szél, és esik az eső, egy picit ide is befúj, úgyhogy megpróbáltam az ablakot megcsinálni. Nincs nálam a szerszámos ládám sajnos, úgyhogy nem tudtam
2: majd én
1: megcsinálni.
2: Hozok. Nekem jó. Van egy csomó.
1: Azt tudom, hogy te még karácsonyra is kaptál tavaly, nem?
2: Fúrót.
1: Kaptál. Mm-hmm. Emlékszem, hogy te
2: majd
1: nagy izé vagy.
2: Majd szépen fölfúrok mindent. Mondjad, mit kell
1: te
2: nálatok
1: fölfúrni. Megkelek. Nálunk semmit, hál' Istennek. Te
2: amúgy
1: megkelek
2: tényleg
1: vagy.
2: Megkelek vagyok, mert a megkelek a soha nem csinálta tökéletesre. Na, én az vagyok. De mindig de az volt a mesének a lényege, hogy valamit eszkábált, valamit csinált, de soha nem volt tökéletes.
1: De az a lényeg, hogy szerette csinálni, igen. Na jó, képzeljétek el, hogy telefonálni fogunk, méghozzá Pallus Patai Panni kolléganőnket fogjuk felhívni, mert hogy ugye hát reméljük, hogy néztétek ti is, ugye az X-faktorban az élő showig jutott, sőt, hova tovább, ott is szépen menetelt egészen két héttel ezelőttig, amikor is búcsúzásra kényszerült, úgyhogy vele fogunk beszélgetni, hogy ő hogy élte meg, hát mégiscsak az egy közvetlen kollégánk.
2: Úgyhogy neked rokonod is.
1: Nekem még ráadásul rokon is, úgyhogy megkérdezzük.
2: Légy szíves, hívd fel a rokonyodat.
1: Már hívom, azt a 0690.
2: MLD-as a telefonszáma. Igen, nagyon érdekel bennünket, hogy ő hogy érezte magát, hogy élte meg ezt a versenyt, mennyire volt ez nagyon feszített neki kisgyerek mellett, mert azért tudjuk nagyon jól, hogy neki van egy csodálatos kisfia, aki még nagyon picike. Úgyhogy most majd kíváncsian várjuk, hogy ha felveszi a telefont. Hello!
3: Sziasztok, itt vagyok, sziasztok, jó reggel.
2: Na, vagy te drága.
1: Adjon Isten erőt, egészséget, békességet.
3: Jaj, de rég hallottam ezt.
1: Na, hát igen, hát már hiányoltunk is téged, de aztán gondoltuk, hogy megkérdezzük, hogy oszt mi a helyzet.
2: Na, először is, én hogy is vagytok? Titeket. Jól vagytok? Minden rendben?
3: Most már igen, köszönjük szépen. A kisfiam lebetegedett egy picit, képzeljétek el, az utóbbi heteket leginkább az orvosnál töltöttük. Ez a tipikus fülgyulladás, torokgyulladás, taknyosság, úgyhogy most
2: jó.
3: Ezt a hetet azzal töltöttük, igen, hogy a picit pihentettük, itthon voltunk vele, és azon voltunk, hogy gyógyuljon meg, és most már jól van, hála Istennek, sokkal jobban.
2: Na, hát ez Istennek. Egy anyának a legeslegfontosabb, és a legrosszabb is, amikor beteg a gyereke. Én tudom, hogy ez ilyen körömrágós érzés, úgyhogy akkor biztos, hogy nálad is valahol még jól is jött ez ki. Nyilván nem ennek drukkoltunk, hogy otthon legyél, de azért egy beteg gyerekkel otthon lenni az fontos, nem?
3: Hát anyaként. A legfontosabb, mert neki mi vagyunk a biztonság, neki mi vagyunk az a biztos pont az életében, amire tényleg támaszkodhat, úgyhogy ez nálam mindig elsőbséget érez mindenek felett, hogyha a pici beteg, akkor én leteszek, félreteszek mindent, és tényleg az van, hogy itthon vagyok vele, és próbálok segíteni neki. Hála Istennek, hogy kapott egyből gyógyszert, és tudtam neki segíteni. Úgyhogy igen, szerintem egy anyának ez a legfontosabb, hogy ezekben a nehezebb időszakokban is itt legyen, és átrészeljük közösen.
2: Nehéz volt így a műsort csinálni, hogy közben egy pici gyerekkel vagy, és azért az anyai szerepeidet is vinni kell, nem is szerep ez, hanem az anyai teendőket. Ez nehéz volt így a műsorral paralel csinálni ezt a kettőt?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy először gondolkodást igényelt, hogy amikor mondjuk próbálok, akkor hol hagyjam a picit, melyik mamával, mikor, tehát hogy egy kis egyeztetést igényelt, de aztán meg olyan szépen beállt ez a dolog, azért azt tudni kell, hogy az élő műsorok előtt már jó pár héttel mi elkezdtük a próbálást.

0: tehát már legalább majdnem 4-5 héttel az élő adás előtt mi már gyakoroltunk énekórák, táncórák, kamerapróbák, tehát mi ezerrel készültünk, úgyhogy kb. Mire elérkeztünk az élő adáshoz, addigra beállt egy ilyen rendszer, hogy melyik nap mit kell csinálni, mikor vannak énekórák, stb. És ezt úgy tudtam megoldani, hogy mindemellett az anyai teendőimet is végezzem, hogy természetesen addig a mamák vigyáztak a kicsire, vagy elvittem magammal a mamát és a kicsit próbára, és akkor így mindkét téren helyt tudtam állni.
1: Azt
0: de azt láttam, hogy a kicsi élvezte.
1: Aha.
0: Úgyhogy ez engem megnyugtatott nagyon.
2: Igen, drukkolt.
1: Meg hát ott volt az anyukája mellett, és azért tudtál vele is akkor így foglalkozni, hogyha ott volt a próbán. Azért sok próbát igényelt ez a műsor?
0: Rengeteget. Hát van egy ilyen órarendszerű történet, amiben bele van írva. Így van, aha, hogy na akkor mit tudom én, minden másnap énekóra legalább másfél-két órás, utána táncpróba, utána felvettük a beszélgetéseket, amik lemennek például a színpadra lépés előtt, mindeközben felvettük azokat a kameraképeket, amiket image-nek hívunk, ami ugye a kis táncolós jelenet mielőtt konkrétan felsétálsz a színpadra, úgyhogy ez rengeteg felvételt meg próbát igényelt, de hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy tök jól bírtam, mert amúgy nagyon jól éreztem magam, és egy olyan jó csapat alakult ki, hogy tényleg úgy érzem, hogy nagyon örülök, hogy ott voltam.
2: Na de mindenek előtt, ami a kezdjük a legelejéről lesz az egészet szerintem, mert nagyon így a közepébe vágtunk bele, hogy mi ösztönzött téged arra, hogy te jelentkezzél. Ugye hát nem titok, ott ugye rögtön a válogatón minden mentor vagy zsűri, nem tudom már itt, hogy hívják őket, elmondta, hogy te ugye, hát tudják, hogy te a Megasztárban voltál kislányként, illetve hát azért meg annyi színházi szerep is van mögötted, popdalok, stb. Hogy mi ösztönzött mégis arra téged, hogy most így friss anyukaként te jelentkezz az X-faktorba?
0: Hát elsősorban pontosan ez, amit amúgy most említettél, hogy igazából 10 éves voltam, amikor én utoljára egy ilyen énekversenyre jelentkeztem Magyarországon. Na hát az már nem most volt. Szóval úgy voltam vele, hogy azért felnőttként megpróbálni ebben magam, az egy teljesen más történet. Másrészt pedig, mivel hogy nekem a zene az életem, és ezzel foglalkozom, én azt gondolom, hogy remek lehetőség arra, hogy az ember tovább épüljön, és tovább tudja ezt a dolgot tartani. És ez így összességében elég hirtelen jött rám egyébként ez az ötlet, hogy na, akkor én most jelentkezem, képzeljétek el, hogy néztem a tévét, és akkor egyszer csak jött egy ilyen ötlet, kiírták, hogy lehet jelentkezni az X-faktorba, és én pedig azt mondtam, hogy jó, akkor jelentkezem.
1: Nagyon jól is tetted.
2: Amúgy igen.
1: Helyes.
2: De így születnek amúgy a jó ötletek, hogy így hirtelen. És akkor ott sem volt teljesen egyenes ugye az út, azért mondjuk el, hogy először ugye az volt, hogy a Lacihoz kerültél, ugye a Gáspár Lacihoz. Aki aztán lemondott rólad, hogy átkerülj az Andihoz, mert ő meg akart téged már a székes feladatoknál, vagy hogy volt ez pontosan?
0: Igen. Na most az a helyzet, hogy ugye mi nem halljuk azt, hogy pontosan mi történik mondjuk a zsűri, a mentortagok között, hiszen a színpadon azért elég messze van ugye a mentorasztaltól, és egy csomó mindent nem hallottunk. Számomra is az adásban derült az ki, hogy Andi tényleg az első pillanattól kezdve szeretett volna velem dolgozni, és ő ugyanúgy harcolt értem, és ugyanúgy szeretett volna velem közös munkát, és hát igen, ez egy elég nem egyszerű út volt ez, ahogy én eljutottam az élőadásig, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megérte, és nagyon sokat küzdöttem azért, hogy el tudjak jutni az élőadásig, és hát elképesztően hálás vagyok egyébként Andinak, mert egy olyan csodálatos barátra tettem szert, képzeljétek el, hogy ez valami elképesztő. Én nagyon tisztelem és nagyon szeretem őt is, és olyan jó volt együtt dolgozni.
2: Ez
1: látszott az Andin, hogy kimondottan szeret téged. Látszott, lejött. Én nézőként néztem otthon a televíziót, és aha, én is, mint néző kívülről nem tudtam rólad így semmit, mert ugye nem akartalak kivogatni, nem beszéltünk ez alatt az idő alatt, de mint néző látszott abszolút köztetek az a szeretet, hogy ő nagyon harcol érted, és kitart melletted.
0: Ez abszolút így van. Az első pillanattól kezdve, és emlékszem, amikor először az adást megnéztem, és mondtam neki, hogy úristen, ezeket beszéltétek. Mert hogy ugye mi tényleg semmit nem hallunk. Abszolút, igen. Úgyhogy én annyira hálás vagyok, mert egy olyan jó csapatba kerültem, illetve hát az énektanárom is, a Káci, annyira jó csapat jött össze tényleg.
1: Ki
0: és olyan jó hangulatban.
1: Ki volt az énektanárod?
0: Bocsánat. Káci. Úgyhogy csodás
1: ismerem,
0: volt.
1: Ismerem, mert ja. Ő a Harmad Szabolcsnak a felesége. Ő egy, hegedül, ugye? Vagy csellózik?
0: Igen.
1: Igen, ismerem őt.
0: És olyan jól teltek a próbák, mi olyan jól éreztük magunkat, de tényleg alig vártam, hogy menjek énekórákra. Annyit nevettünk, nagyon jó volt.
2: És a többi két mentorról mi volt? Mert ugye az Andihoz meg a Lacihoz volt, az Andihoz több között, az Lacihoz csak eleinte, de te igazából a Lacihoz akartál az elején kerülni, nem? Vagy volt egy ilyen cél,
0: hát,
2: vagy nem tudom?
0: Igen, ez nagyon érdekesen alakult, mert tényleg Laci is abszolút harcolt értem az első pillanattól kezdve. Ő is azt mondta, hogy tényleg neki is nagyon fontos az, ami nekem is, hogy minőségi dalokat hozzunk, hogy az éneklés legyen előtérben, és akkor én ezért gondoltam azt, amikor választásra került a sor, hogy jó, akkor én nagyon szívesen dolgoznék a Lacival is, amit egyébként én nyilván ki is emeltem, volt egy ilyen beávágása az adásban is, hogy én egyébként, ez egy nagyon nehéz döntés volt nekem, mert én mindegyikükkel nagyon-nagyon szívesen dolgoztam volna együtt, mind a négy mentorral, mert tényleg mindegyiküket nagyon tisztelem, és tényleg örültem volna bármelyiküknek, szóval ez nekem egy nagyon nehéz döntés volt, és hát nyilván nagyon meglepett, és nagyon-nagyon érdekes helyzet volt ez.
1: Na de a Romához húzott a szíved.
2: Igen, valamiért ez így alakult, igen.
1: Elsőre a Romához igen, húzott
2: ez,
1: a szíved.
2: Pont ezt akartam volna kérdezni, igen, hogy a másik kettő, tehát a Miló meg a Majkával is dolgoztál-e volna, de megválaszoltad így előre. Éreztél?
0: Nagyon szívesen.
2: De éreztél ő tőlük, vagy ő oldalukról egyfajta, például a legelején, minthogyha lett volna egy ilyen, aztán javíts ki, hogyha máshogy van, vagy csak a tévé adta le direkt így, hogy a Majka picit realistábban nézte mindig a helyzeteket, és valahogy úgy ő volt az, aki annyira nem lelkesedett. Vagy rosszul adta le a tévé esetleg, vagy te is így láttad?
0: Nem, egyébként nem is az, hogy nem lelkesedett, hanem másik oldalról közelítette meg a dolgokat, de abszolút nem éreztem én ezt amúgy sértésnek meg
2: én sem gondolom annak, csak tudod, így adta le picit a tévé, de én se éreztem annak magam részéről, hogy tehát azért
1: én
2: Majka
1: igen.
2: Is... Hát a Majka...
1: Nekem nagyon ellenszenves volt először, fuha!
2: Nekem nem, én amúgy is nagyon-nagyon tisztelem a Majkát, és szerintem Magyarországon a legbefolyásosabb ember, igen.
0: Meg ezt a dolgot. És nagyon jó. Amúgy én se éltem meg ezt abszolút sértésként, hanem elfogadtam azt a kritikának mondjuk ezt, ugye? Igen.
2: Mondjuk kritikát. Igen. És maga a kiesés az milyen volt? Tehát éreztél ennek bármi előjelét, vagy ott ennek tényleg ilyen hideg zuhanyként ért téged?
1: Én láttam, hogy nagyon izgultál, drágám.
0: Én nagyon izgultam, én nagyon-nagyon szerettem volna még menni tovább, és még egy csomó olyan ötletünk volt, amit nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk színpadra vinni.
1: Mi is nagyon sajnáljuk.
0: Én nagyon-nagyon sok mindent tartogattam még, mint ahogy amúgy például azt gondolom, hogy az utolsó fordulóban azt is igyekeztem megmutatni, hogy nem csak a lassú, nagy éneklős dalokat szerettem, vagy szerettük volna hozni, hanem például egy kicsit mozgósabb, táncosabb, bulisabb nagy éneklős dalokat.
2: Például egy csárdást. Az lehetett volna egyik körbe apád beáll melléd, és akkor egy csárdás blokk. Ilyen még nem volt az X-faktorban.
0: Hát figyelj, meglepetést kell tudni okozni.
2: Ha még szép.
1: Amúgy nagyon jó volt az a dal is, amivel végül nem jutottál tovább. Zseniális volt, tényleg. Amerikát hoztad, Pannikám.
0: Nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nyilván csalódott voltam, viszont tényleg az volt bennem, hogy nyilván nem számítottam arra, hogy kiesek, ahogy senki sem, de az volt bennem, hogy én annyi mindent nyertem, és annyi mindennel lépültem én itt, hogy tényleg... Ez most így alakult, de nem állunk meg, megyünk tovább.
1: Nem kell szomorkodni.
0: Te így van.
1: Emelt fővel nekünk egyébként te vagy a győztes, emelt fővel tudtál távozni ebből a műsorból. Én azt gondoltam, hogy te a top 3-ba benne leszel. Nem baj, ne legyél szomorú, hogy ez most nem így alakult. Azt gondolom, hogy az ország most láthatta azt, hogy milyen a felnőtt énekhangod, mert ugye mindenki a gyerek Pannikát látta utoljára a versenyben. Most azért szembesül mindenki azzal, hogy mennyi mindent tudsz.
2: Ebben abszolút egyetértek. Illetve maga az is, hogy talán nem is biztos, hogy kell ma már megnyerni egy ilyen versenyt ahhoz, hogy az ember ebből tudjon profitálni, hiszen lássuk az elmúlt győzteseket, hogy nem is emlékszünk rájuk tulajdonképpen.
1: Hát, és nézzük meg az amerikaiakat, ahol például Jennifer Hudson nem nyerte meg a, nem tudom mibe volt, American Got Talent, ugye? Szerintem is, vagy X-Factor, mindegy. Tehát ő sem győztesként nyert, és ötödikként esett ki, és nézd meg, milyen szép karriert, és milyen ívet futott az élete.
0: Így van, meg hát azért Magyarországon is van erre példa, ahol a Gyuszi is mondja, hogy nem egy, meg nem kettő olyan előadó van, aki tényleg vezeti a zenei listákat, és mégse nyerte meg. Úgyhogy engem is ez motivál,
1: igen,
0: hogy
1: például Gáspár Laci sem nyert, és ott ül a mentor székben.
0: Így van, vagy például a Kökény Attila is, azt hiszem második lett.
2: Második lett, így van.
0: És ma pedig már, úristen, milyen elképesztő
2: dolgokat
0: érel.
2: Hát a legnagyobb király, a legnagyobb király az Attila, így van.
1: Mik van a tervek?
0: Szerintem ez tök jó.
1: Mik vannak most tervben? Mit csinálsz? Mit
2: jövőre
1: fogsz csinálni?
2: Megasztár?
1: Igen.
0: De nem, egy ideig biztos, hogy elég volt nekem. Én itt nagyon jól éreztem magam, és egyelőre tényleg most arra szeretnék koncentrálni, hogy saját dalokat szeretnék, videóklippet, koncertezni, és hát nyilván később, hogyha eljutok odáig, akkor majd nagy színpadokon koncertezni.
1: És színház? Az Andi nem akar duettezni?
2: Na, színház az nincs tervbe újra.
0: Akár az is egyébként, de elsősorban, mivel hogy nekem kicsi gyerekkorom óta a popzene az, ami én vagyok, és amiben ki tudok teljesedni, ezért első körben azt mondanám, hogy nem a színház, hanem a zene részét építeném, de abszolút nyitott lennék egy színházra is.
1: És valakivel duett, mondjuk az Andival, vagy a Milóval, vagy
0: Bertivel? Nagyon örülnék neki nyilván, természetesen. Hát ez még a jövő zenéje, de dolgozom akár ilyesmi dolgokon is, meg rajta vagyok, hogy tényleg minden sikerüljön.
2: Az menő lenne. Egy ilyen kérdésre még válaszolj, aztán hagyunk téged nyugodtan pihenni, meg a gyerekkel lenni, hogy honnan jött az, hogy mondjuk adott esetben nem akartál egy ilyen nagy, így is lett belőle hír, de hogy még nagyobbat ütni, hogy mondjuk miért nem a Megasztárba mentél vissza így 20 év távlatában? Vagy 16
0: hát nem
2: év
0: tudom.
2: Távlatában?
0: Nem érted? Tudom. Én igazából tavaly is néztem az X-Faktort, és akkor is, amikor én eldöntöttem, hogy jelentkezek oda, akkor is, nem tudom, ez így jött.
2: Aha, tehát nem volt ez így külön így a fejedben, hogy na csak azért se a Megasztárban megyek, hanem csak
0: de
2: inkább...
0: Dehogyis.
2: Aha. Jó, hanem, hát
0: tényleg
2: csak érdekelt.
0: Így ültem a tévé előtt, emlékszem, fogtam a kisfiamat, és akkor azon gondolkoztam, már az előzőnél is, hogy nagyon szívesen jelentkeznék, de hát mondom, az a helyzet, hogy még akkor nagyon kicsi volt a fiam, és akkor megvártam a következő kört, és arra viszont már azt mondtam, hogy megpróbálom, hiszen már egy éves elmúlt a kisfiam, és segítségem is van, hála Istennek, ott vannak a mamák mellettem, a férjem is. Szóval úgy voltam vele, hogy most már a kicsi is abszolút megengedi ezt idézőjelesen, értitek? Hogy
1: de ez is nagyon nagy dolog.
2: Adott,
1: igen,
2: adott
1: de ez is nagyon nagy dolog, hogy egy kisbaba mellett, mert azért még kisbaba, te erőt éreztél magadban, és milyen topformában is vagy, jól is néztél ki. A hangról már ne is beszéljünk, mert tényleg a falat leszakítottad, olyan erő van benned, anyukám. Úgyhogy nagyon jól tetted.
2: Nagyon jól voltál. Jó voltál. Ugye neked nem is kellett beköltözni ugye a házba, az volt az engedményed, ugye pont emiatt, amit most Zsuzsi mondt, hogy ugye a gyerek miatt is, meg minden. Úgyhogy neked azért ez volt egy ilyen ide-oda rohangálásos időszakod most.
0: Ne is mondjátok, ez nagyon sűrű volt, főleg amikor mondjuk naponta ilyen 4-5 helyre kellett eljutni, tudjátok, amikor reggel énekóra, táncpróba, kamerapróba, vissza kell menni, mert még a kisfilmhez forgattok valamit, de még utána vissza kell menni esetleg egy rövidebb táncpróbára. Szóval ez egy ilyen jó kis sprint volt, viszont nekem ez egy hatalmas segítség volt, mert azt viszont nem tudtam volna megtenni a kisbabámmal, hogy nélkülem van, hiszen ő elég anyás egyébként, és azért az, hogy én éjszaka ne legyek itt vele, azt semmiképpen nem tudtam volna bevállalni, ő miatta sem, meg magam miatt sem. Úgyhogy úgy tudtuk megoldani, hogy egész nap tényleg, amikor ilyen elfoglaltságok voltak, akkor mentem, ha tudtam, akkor ugye vittem magammal, meg ha ő bírta, ez nagyon-nagyon fontos, és hát nyilván, amikor megvégeztem, akkor megjöttem hozzá haza, és ez így neki is tök jó volt, mert nem zökkentettem ki az ő megszokott rutinjából, a saját helyéről. Mondtam, hogy én nagyon szívesen beköltözök, de akkor viszem a kicsit is.
2: Azon meg gondolom nem örültek volna éjszaka fölsír, igen.
0: Képzeld el, hogy a szomszéd szobában meg a másik lesz.
2: Hogy örültek volna neki, persze. Figyelj, Panni, hagyunk téged, viszont annyit árulj el, hogy így, hogy kiestél, így nyilván nem magadnak drukkolsz már sajnos, meg mi se tudunk neked, de kinek drukkolsz, ki nyerjen? Te ismered őket azért jobban, te dolgoztál velük, stb. Kinek drukkolsz?
1: Szerinted ki érdemelné meg ezt a győzelmet?
0: Hát egyébként tényleg az van, hogy mindenki ugyanannyit és ugyanannyira sokat dolgozik ezért, hiszen egymás után jöttünk a próbán, úgyhogy tényleg láttam, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik ezért a győzelemért. Én azt mondom, hogy mivel hogy Andi volt a mentorom, ezért elsősorban én az Andi csapatának drukkolok, ahol most ugye maradt a Belánó, úgyhogy neki is drukkolok, de egyébként meg úgy nem emelnék ki különösebben senkit, hanem mindenkinek egyformán. Olyan váratlan helyzetek tudnak jönni, hogy tényleg az ember csak pislog, hogy uram, atyám, ez hogy történt, és most mi történt. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy alakul. Én biztos vagyok abban, hogy aki meg fogja nyerni, az tényleg meg fogja érdemelni, mert nagyon sokat dolgozunk, rengeteg próba van, esküszöm, komolyan
1: és hát
0: mondom.
1: És te is dolgozol is, továbbra is, mert azért nem csak otthon vagy a babával, hanem itt a rádióban ugyanúgy most
0: így
1: már.
0: Így van, már
1: teljes gőzerővel hallhatjátok a Pannit.
2: Na, akkor gyere csak be egy kicsit velünk. A süsfelnapba, majd mi meg egy kicsit, kicsit leülünk.
0: Tudod, még egy... Kicsit, igen.
2: Kicsit arrébb ülünk, te meg gyere nyugodtan. Na jól van, Panni, tényleg.
0: Foglald el a helyet.
2: Hagyjunk akkor pihenni, örültünk, hogy tudtunk veled beszélgetni, és hát akkor úgy is találkozunk majd még valószínűleg, még talán idén is.
1: És a rádió hallgatók is folyamatosan hallhatnak téged.
0: Így van, nagyon köszönöm nektek.
2: Puszilunk, Panni.
1: Mi is köszönjük, ahogy rendelkezésünkre álltál, vigyázzatok magatokra.
0: Bármikor. Puszi nektek, köszönöm.
1: Puszi. Nekünk Panni volt a győztes, úgyhogy én szerintem...
2: Milyen politikus választ adottam, úgy imádtam.
1: Szép volt.
2: Ez a szép
1: igen,
2: volt.
1: Igen, szép volt.
2: Hát igen, milyen szemétség az, hogyha kimondod, nem? Tehát ez nagyon sokaktól kérdezik. Szerintem se, de mégis valahogy mindenki óckodik ettől, amikor megkérdeznek valakit, hogy jó, te már kiestél a versenyből, kinek drukkolt?
1: De elmondta.
2: Végül is elmondta, hogy azért a Belánót, mert hogy ő az Andi csapatába volt, az, ami ő egy rapper srác, egy fiatal srác, aki rapper.
1: Megmondom őszintén, miután már rappel. A Panni kiesett, én már annyira nem is követtem az X-faktort, nekem addig volt igazán
2: fontos. Én a Pápa Jocinak drukkolok, én megmondom az őszintét.
1: És tudod, melyik dalával nyerjen? Az Origóval.
2: Pápa Jocinak drukkolok, meg annak, hogy a Majka még ossza le a többieket, úgy, mint múlt héten is, amikor összevesztek a Lacival. Én ezeket szeretem, én a Majkát nagyon csípem, ahogy ő halál őszinte és pacekba belemondja a dolgokat. Én ennek drukkolok, hogy ez még legyen, és akkor izgalmas lesz a műsor.
1: Én már mondtam többször így már, hogy a Panni kiesett, akkor most már akkor igen. Nekem a Vargaim
2: ne, igen, legyen. De látod, te így ki is mondod. Azért mondom, hogy lehet ez persze ilyen nagyon szépen kikerülgetni, de közben meg persze mindenkinek van kedvenc, de mindegy, így is szép volt. Na, Patai Pannival beszélgettünk
1: igen,
2: az imént.
1: Szép volt, Panni!

Rádiódik. Herceg. Mário. Tudom, hogy megbántottál, de...

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a vízminta nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasút Társaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a Vasút Társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozás tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: zenéink változatosan. Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Tekintve, de attól még lehet a napot szép, szerintem.
2: Nekem már most szép, Gyuszikám, azért, köszönöm, mert itt ülsz velem.
1: Jaj, tudtam, drága nénjém, de a gyerekek. Én
2: tudok,
1: az
2: azért még ilyeneket.
1: Na. Ott volt az esküvőmen is, szembeüt velem.
2: Így van.
1: Halóztunk, kértük a csöpisták.
2: De szép volt az esküvőjén a szép öcsém, a drága szép
1: öcsém. De szeretem, na. Hát ez, na.
2: A mennyasszonyával.
1: Ez a barátság, gyerekek, ezt hívják úgy.
2: Na,

0: A művész emberek. Az jó igaz. Reggelt, Krisztián!
1: Zambó művész úr?
2: Jó reggelt!
0: Na pont Isten. Ezt mondtam, mi ébresztettünk, Krisztián?
2: Majdnem, inkább lefeküdtem aludni már lassan.
0: Annyira vártad már, hogy hívjunk, igaz?
1: Adjon Isten!
2: Tőkönültem, nem viccelek komolyan.
0: Pont ezt mondtam a Gyuszinak, hogy egy művész ember éjszaka van általában ébren, nappal délelőtt pedig alszik. De mi most fölkeltettünk. Na mi újság, Krisztiánom?
2: Drága Zsuzsikám, sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívtatok engem, és azaz pontosabban beszélgetünk újra, mert azt hiszem, hogy most már ez a második, hogy beszélgetetek veletek, nagyon szeretem a műsorotokat.
0: Mi meg téged.
2: Elkészült újra egy fantasztikus dal, amit édesapám természetesen minden évben tudjátok, szerintem hallottatok már róla, hogy általában belepiszkálok egy kicsit apunok egyik művébe, és most ebben az évben kettőbe is belenyúltam.
0: Hál' Istennek azért hagyott itt egy jó pár dalt örökségül nekünk.
2: Így van, de őszinte leszek, most ez a dal, amit elküldtem nektek, és remélem, hogy tetszeni fog.
1: A beszélgetés után már be is van helyezve, Krisztián, csak szólok.
2: Nagyon cukik vagytok, és nagyon várom, ilyen visszajelzéseket kapok tőletek, azaz a rádióban hallgatók, a Dik Rádió hallgatóitól, mert nagyon sokan elég jó kis visszajelzéseket kaptam. A lényeg az, hogy eddig mindig olyan dalt választottam ki általában, ami igazából hozzám egy kicsit közel állt, ami édesapám dala, és így múltban olyan emlékeket idézett föl bennem, amit szívesen megosztottam a fiatalabbakkal is, hogy egy kicsit így feldolgozzuk a hangtechnikát, egy picit átvariáljuk, de nem túlságosan. Na most viszont annyiban különbözik a dolog, hogy ezt a dalt nem szeretem.
0: Tehát, na hát.
1: Erre nem számítottam.
2: Igen, erre gondoltam, hogy nem, és de most tökösszintén mondom, hogy én nekem végem volt ezzel a dallal kapcsolatban már, amikor elkészült, ugye Kasszás Péter és apu szerezték ezt a dallat, ők készítették, és már eleve nekem attól, hogy hócipőm tele volt, hogy 4,5 perces. Hogy lehet 4,5 percig hallgatni egy dalt?
0: Nézd, Jimmyből sosem elég.
2: Nem, valóban ez abszolút nyilván rátett egy lapáttal, és hát őszinte leszek, szerintem egy kicsit, tehát úgy gondoltam erről a dalról, hogy egy kicsit gügye volt. Uh-huh. Tehát, hogy mit akarsz a boldogságtól, miért várod úgy, hogy majd elég, na most már elmondtam, hogy mit akarsz a boldogságtól című dalról van szó.
1: Én is már fölkonfoltam, úgyhogy ez már nem volt titok.
2: Igen, kicsit így kutattam, mondom, hogy magamnak, hogy megnézzük, hogy mégis miért van ez, hogy hallom. Volt úgy, hogy fellépésen az eredeti hangszereléssel felénekel, vagy elénekeltem, de én amúgy még szakadtam. Tehát az igazság, hogy 4,5 percen keresztül
0: majd megszakadtam azon.
2: Komolyan.
0: Nehéz volt.
2: Igen, 40 fölött már is, most már őszinte leszek, és szerintem látszik is rajta, meg is kérdezik tőlem a utcán, hogy hát ugye te vagy az Zámbó Krisztián, azt most nem áll. Tehát ugye 15 kilóval kicsit feljebb lettem, meg egy 10-15 évvel idősebb, és ez már látszik rajtam. Igazából a hangomról ismernek, mert jóformán tölt. Na most ugye azért most már 40 évesen 4,5 percig erre a dalra, mert ez ugye szerintem ugyan 130-as BPM-mel rendelkezik ez a dal, az eredeti, és azért 40 fölött ilyen 10 kilókkal már nem nagyon szerettem ugrálni erre a dalra.
0: Édesapád ezt végig ugrálta?
2: Jó, de várjunk, ez nagyon durva lesz. Igen, ő pont ebben a 40-es korában ő elkezdett edzeni, fittebbé válni, ugye ezt elkezdett magával foglalkozni.
0: Nagyon jól voltam. Nézett ki, hát én emlékszem azokra az idei évekre.
2: Én 3 évvel idősebb vagyok nálam, nem tudom, tudjátok-e. Sajnos, ez most nyilván nem egy olyan szép és jó hír, de azért már 3 évvel idősebb vagyok nála. Azt akarom csak ebből kihozni, most egy kicsit eltértem a tártól, hogy ugye ez az egyik oka volt ennek a dalnak, hogy 4,5 percig csak mit akarsz abból? Itt vagyok.
1: Krisztián, megszakadtunk egy pillanatra. Pont ahogy elkezdtél énekelni, így a... Valamiért...
2: Ez nagyon jó. Akapella éneket ezt elengedtem, jó?
1: De tényleg ez óriási. Rendezni nem lehetett volna ilyen jól, hogy így elkezdett. Mit akarsz a bodé? És így blackout.

0: Ciao.
1: Akkor kapcsoltunk el, szuper. Most majd direkt csináltátok, vagy a térdőmentel.
0: Istenemre esküszöm, hogy hozzá nem nyúlunk itt semmihez.
2: Összenéztünk, hogy mi történt, hova tűntél. Kiütötted a frekvenciát is a magas hangjaiddal.
1: Pedig esküszöm neked, hogy még vissza is vettem magamba.
0: Jó, na de szóval ott tartottunk, hogy... hogy a dal maga 4,5 perc, és hogy te nem akartad így, meg közelebb akartad hozni a mai fiatalokhoz is, édesapádnak ezt a dalát is, amit bár te ugyan nem annyira csipázol. Itt tartottunk, vegyük fel a fonalat.
2: Jaj, de szeretlek, Krisztián!
1: Hát, elég jó, igen, elég, ha kicsit eltért. Azt akartam, hogy már eltértem a tártól. A lényeg az, hogy igen, most kicsit összezavarodtam, és kiestem a...
0: Nem baj, ne törődj vele.
1: Kiestem kicsit a ritmusból.
0: Figyelj, forgattál már meg annyi tévéműsort, vegyük föl, mint hogyha tudod, és tessék, és itt vagyunk, igen, Ázsia Express, és nem tudom.
1: Wow, igen. Ott is már meghaltam. Na, igen. Jó, visszatérve a dalra, ugye körülnéztem, hogy vajon miért is van ez, hogy ez a nagy rajongás ez a dallal kapcsolatban, és...
2: Mire jutottál? A szövegben van valami olyan?
1: Próbáltam megérteni azt, hogy nem egy nagy sztoriról van szó, de viszont mit akarsz a boldogságtól? Ebben benne van minden. Ez pontosabban megkérdezték már tőlem is, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz? Mi az, amit elvárok az életben, hogy boldog. Tehát én mindig úgy próbálom megközelíteni, abból mindig így hatott a dalaival, a hangjával is természetesen, az egyéniségével, és azok a szövegek, hogy egyszerű, tehát ez egy egyszerű dal, de mégis minden benne van az, hogy mit akarsz a boldogságtól, hogy én például mit szeretnék, vagy mondjuk te, Zsuzsi, vagy tehát hogy mit szeretnétek, Gyuszi is, tehát mi az, amit szeretnétek a boldogságtól? Mi az, ami boldoggá tesz benneteket?
2: Végül is egy nagy filozófiai kérdés.
1: Abszolút így közelítettem meg a dolgot, hogy van, hogy hozzunk már ki ebből. Persze, picikét belepiszkáltam, csináltam bele egy...
2: Figyelj, Krisztián, szerintem egyébként, hogyha visszakanyarodhatok a beszélgetésünk első részére, hogy mondtad, hogy ezt a dalt annyira nem kedvelted fiatalabb korodban, azért, mert valószínűleg még nem voltál rá kellőképpen megérve, és nem érezted még azt, hogy mit foglal magában ez a kérdés. Nem gondolkodtál még ezen el fiatalabb korodban, de most már látod, szóval megérettél erre a dalra, arra is, hogy ezt megcsináld, hogy ezt megvalósítsd, és a kérdésre is. Tehát, hogy önmagadnak is felteszed most már ezt a kérdést, hogy mit akarok én.
1: Pontosan, ugye? Pontosan. Abszolút, így van. Ahogy elmondtam nektek az elején is, mindig próbáltam olyan dalokkal foglalkozni. Én apunak a dalait, és szerintem Zsuzsi emlékszel te is rá, én a haverokkal mi hallgattuk, biliárdtermekben beraktuk a zenegébe, bedobtuk a 10-20 forintot, és mi hallgattuk, szeretjük.
2: Én még most is, hát a mai napig a szomszédokat kiszédítem a édesapád dalaival.
1: Igen.
2: És torkom szakadtából énekelem például a Valahol búzsdal szólt a Baranyi Tomi barátommal.
1: De kollega. Úgy énekelni várjál, hát és az nem mindegy.
2: Úgy megyünk az úton, hogy édesapádnak ez a dala szól, és torkomból
1: ordítjuk. Most én arról beszélek, hogy azért én 16 évesen a habarokkal, mi szeretjük. Nyilván a diszkóban nem ez ment, de egy kocsmában vagy presszóban ezt hallgattuk. És ahogy most elmondtad, én mindig tehát arra próbáltam figyelni, hogy valami hogy elérjen. Igen, valóban az van, hogy én arra jöttem le, hogy én most már nem nézek vissza. Nekem mindig ez volt az egyik nagy problémám sokáig, és ez hát komoly problémákat okozott az életemben, magánéletemben is, hogy mindig visszafelé néztem, és most már úgy vagyok, hogy azon dolgozok, hogy mindig előre tekintsek, hogy előre kell nézek, az egészségemmel is, mindennel kapcsolatban, a párkapcsolatommal is magam mögött kell hagyjam.
2: Na már, hogyha párkapcsolati kérdést felhoztad, akkor rendben vagytok Zsuzsival? Minden oké?
1: Okay? Persze, most, hogy nem. Hát most igen. Mit akarok a boldogságtól, hogy nem legyen a kapcsolatom is. Tehát, hogy ez egyik fontos dolog, és igen, úgy érzem, hogy a mi kapcsolatunk nagyon, hát ideje volt, 16 évvel vagyunk lassan még együtt, úgyhogy nyilván voltak hullámvölgyek, ezek szerintem fél ország látta, de igazából...
2: Mindig drukkolnak neked a rajongók, nektek a rajongók, hogy ti együtt maradjatok, mert ti egy pár vagytok, na hát ezt most már nektek is fel kell fogni.
1: Van. Igen, ez már ilyen, tudod, ilyen, hogy ez most már ha akarnánk, ha nem, akkor se tudnánk egymás nélkül lenni. Nem, figyelj, az igazság, hogy minden nap elmondjuk egymásnak hogy szeretlek. És ezt nem azért, hogy megnyugtassuk egymást, hanem valóban én a nappaliban már általában, ugye, ahogy mondtad, én éjszakai ember vagyok, ő reggel föl kell pörög, mint a mérgezett egér, én meg este, meg pont az, hogy én meg este vagyok fent, és itt nappaliban fülök, ő már fekszik le, és háromszor szeretlek, kicsim, én is szeretlek, szeretlek, házasodom, kicsim, jó van, de aludj már, szeretlek, de aludjál már.
2: Na figyelj, hát, hogy kérdezzek valamit. Ti összeházasodtatok már?
1: Zsuzsika, te tudnál az első lennél között, akit tudnál, hogy összeházasodtunk.
0: Ott ülnél a padba, a padok között.
1: Abszolút, abszolút.
0: Ha meghívnak, hanem te ott ülnél.
1: Keresztanya a gyerekünk.
0: Na tessék, még ez is föl van ajánlva.
2: Ezt elmondtad a hallgatóknak.
0: Igen, megőrizzük az utókornak.
1: Figyelj, mi nem nagyon... Mi már ugye, ez természetes dolog, hogy már ott tartunk, hogy a, mi inkább saját családot szeretnénk, bár van családom, de úgy a mi családunk legyen, ugye ezt a gyerekre értem, de nem készülünk fel rá, tehát nem azt mondjuk, hogy jövő hét kedden akkor nekiugrunk, hanem most már nem vigyázunk.
2: Hát, hogyha Isten adja, akkor jöhetne a baba is.
1: Igen. Így van, tehát akármikor is ez is azt mutatja, hogy a Zsuzsika lett, tehát ő az életem párja, legalábbis nagyon remélem, most már innentől kezdve, már nem akarok mással remélem, hogy ő is gondolja. Igen, tehát hogy látom rajta, hogy akarja, és velem, tehát szerintem, én azt szeretném, hogy én legyek a gyereke, hogyha lesz, adja a Jóistenke, én legyek az apja. Ez igen, ez egy nagyon nagy lépés előre, és itt jön ki az, hogy valóban, például ezt szeretném, ez az, ami a boldoggá tesz majd engem, tenne engem, mert ugye benne van a dalnak, hogy mit akarsz a boldogságtól, és ez az, ami miatt gondolkoztam ezen is, hogy azt is annyi embernek gondolkozik azon, hogy mit is akar valójában az élettől, mi az, ami boldoggá teszi, és ettől lett ez a dal valószínű ilyen sikeres, hogy megnéztem a YouTube-on, és sokan feltették.
2: Mikor került ki egyébként a YouTube-ra?
1: Az én videóképpen az képest most 7. napja van kint. Uh-huh. Azt hiszem, hogy a 60. felkapottak között van, azt gondolom, ez nem olyan rossz dolog. Én elég jó emberekkel dolgozom most együtt. Ugye van Edem, ugye Tóth Ádám csináltuk a dalt.
2: Edem, Burai Renátó?
1: Nem, mert Tóth Ádám. Nem uh-huh. tudom, de régen valamik, azt nem tudom, mert most már ő elég nagy magasra tett a létet, tehát ő már ilyen nagyon nagy zenecsapattal járja az ország terét, a világot járja konkrétan. Aztán igazából vele csináltam az összes feldolgozást. A való buzdasszól, ugye nem bántad meg, szeres, úgyis a rossz vagyok, már nem is tudom, mi volt még.
2: Ebből már van egy kész albumod?
1: Én azt mondom neked, hogy lassan igen, és ezen is gondolkozom, hogy milyen nagy dolog lenne, hogyha egy ilyen 10 nóta összejönne, és akkor ez így kiadódna, kijönne. De hát most én ezen nem gondolkozok egyelőre. Egyelőre az van, hogy egy olyan dolgot csinálok én, amit azt gondolom, hogy egyedül én csinálom, én vagyok az, aki, hogy ezeket a dalokat megpróbáltam. Tehát a feldolgozások mellett azt el szeretném mondani, hogy ugye eleinte nyilván én ahogy ünöttem föl, hogy először zeneiskolában jártam, zongorázni tanultam, apu látott benne muzikalitást, de hát jött a csibész élet, ugye úti általános iskola, Zsuzsi, hát nem kell.
0: A Zsuzsi lehetett a legrosszabb gyerek, ebben biztos vagyok.
2: Mi ketten voltunk a legrosszabbak egyébként most abban a zeneiskolában.
1: Mi énekeltük, emlékeztet, hogy a hímény énekeltük, szerettük énekelni akkor is. De hát jött a csibész élet nálam, legalábbis mi fiúként nem voltam valami jó fiú. És a lényeg az, hogy végül is azt mondhatom, hogy megtanultam ezeket a dalokat valahogyan. Ugye eleinte mindig, mert aput hallottam, mindig próbáltam, hogy meg fogom csinálni, valahogy kiénekelem azt, amit apu ész. És ugye sajnos ez volt a probléma, hogy ebbe belegörcsöltem, és mindenki ezt várta tőlem. És végül úgy döntöttem, hogy én nem fogom ezt csinálni, hanem azt csinálom, hogy fel vannak ezek a dolgok, amik egyébként szerintem némi jogom van is hozzá, meg örökösként is azt gondolom, hogy megtehetem azt, hogy eset működik, de megtanultam a saját, kicsit a saját hangomon előadni ezeket a dalokat.
2: Tehát, hogy nem utánozni édesapádat, hanem sajátossá tenni.
1: Így van, pontosan.
2: Elsajátítani azt, hogy oké, hogy persze ő elénekelt.
1: Így van. Egy egyéniséget beletenni a saját, mert ugye ott van apunak a egyénisége, ami egy óriási adott hozzá az előadásához. Nem akarom mondani, hogy mennyien kisebb-nagyobb eredményekkel, sikerrel sikerült is. Vannak jó hangú emberek a Magyarországon, akik tényleg jól énekik aput, de amikor megláttam a színpadon, hogy a mozgását akarják le, az nekem az annyira nem.
2: Nem jó érzés az, ez kétségtelen. Az utánzás, ez nem jó.
1: Nem jó, igen. A zsigerből jött, tudjátok.
2: Pontosan.
1: A csípőrázás, vagy mutogatás, vagy ezek a gesztikulációk, artikulációk, ez mind ilyen, neked is biztos, hogy megvan a saját előadásodban, ami zsigerből ott van benne, és jön. Ez olyan imitátornak gondolom. De mindegy, hogyha valakinek bejön. Én nem, én más vagyok, én például úgy adom elő a dalokat, hogy megpróbáltam itt saját magam tehát úgy előadni.
2: Nagyon helyes. Ez így van jól. Figyelj, Krisztián, láttam egy videót nem olyan rég, amit kiraktál, hogy édesapádnak az egyik kabátját megkaptad, és azt hordod, viseled, megcsináltattad, megcsinált egy szűcsmester, és olyan büszkén viseled, és van rajtad, meg is könnyezted, hogy megkaptad ezt a kabátot.
1: Valóban. Hát ez nyilván megint egy másik sztori. Nekem az én, gyorsan mondom, nem akarok benneteket feltartani.
2: Nem tartasz.
1: Ez a kabát, ez egy írhabbőr, ez egy régi, úgymond, hát ilyen légiós kabát. Tehát, hogy az amerikai vadászgép pilóták használtak ezt a kabátot, valami ilyesmit. És apunak abszolút kedvence volt. Már nem is létezik ez a márka egyébként, ami a márkája nagyon híres volt. És én nagyon-nagyon oda voltam érte, csak az a baj, az volt akkoriban a baj, hogy körülbelül háromszor kisebb voltam, mint akkoriban, de nagyon szerettem hozzáni. Egyszer-kétszer le is nyúltam a szekrényből Fatertól, de akkor nagyon ki tudott bukni, hogyha a ruháit hordtam. Az a nagyon. De nagyon tetszettek a ruhái, pedig megkaptam tőle azt, amit akartam, hogy egyszerűen ha jó volt a érzéke az öltözködéshez, hogy nem tudom, vagy jól állt rajta, és nem tudom. És igen, ezt a kabátot most már ben voltam, hogy a pénzesapám felesége Edith-nél a Fanamérben, nem tudom miért voltam már nála, ugye ott, ahol én is laktam apunak a házában, és kerestünk egy ruhát, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, nem tudom melyik az osztályba szerepeltem, vagy nem tudom, és ahhoz kértem, hogy aput adtam elő, és akkor kértem, hogy egy öltönt akkor adja nekem, és megláttam a ágynemű tartóba becsomagolva ezt a kabátot, és akkor kértem, hogy én nagyon szeretném ezt megkapni, úgyse jó senkire, csak rám. Úgyhogy igen, megkaptam, nagyon-nagyon boldog vagyok, és az igazság, hogy igen, el kellett vinnem, mert ugye ez egy olyan bőr, ami az idők során, ez ápolni kellett, meg minden is, tehát hogy előkerült, így a levegőre került, és hát egy-két helyen így ilyen apróságok történtek vele, de ezeket hányosnak meg tudtam csináltatni, úgy mondtad, és szűcselés, akkor végülis most megmondom, hogy szintén nem biztos, hogy nagyon elő fogom már venni. Elcsomagoltam gyönyörűen, és nem nagyon akarom hordani, mert hát ha majd
2: ez a te erekéd.
0: Így van.
2: Ez amúgy a
1: kaptam is azt generációnak esetleg majd jó lesz.
0: Igen, te tényleg nagyon szépen ápolod édesapád emlékét mindig a dalok formájában, mint pedig most ez a kabát történet. Úgyhogy Krisztián, szerintem nem is maradt más hátra, mint hogy a hallgatóknak is megmutassuk az új dalodat. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltál itt a vonalban, és hát beszélünk még úgy is szerintem, reménykedjük a legjobbakba bármi kapcsán.
1: Bocsánat, hogyha annyit el szeretnék mondani gyorsan, hogy elkészült egy saját dalom is lesz, úgyhogy ami na, abszolút...
2: Várjuk nagy szeretettel, a saját dalokat is várjuk és pörgetjük.
1: A csodálatosan szép dal, szeretlek nagyon, az lesz a következő apudal, ami az is kész van már. Ugye azt is leforgatunk, ez egy nagyon romantikus klippel Zsuzsikával kettel, ennyi, hoppá. Nem akarom trápúzni.
0: Nem, olyan kíváncsiak voltunk, úgyhogy ezt is várni fogunk, akkor meg megint beszélünk.
1: Kicsit is lesz, a Zsuzsikával lesz egy kicsit 16-20-as
0: egyre jobban, ez érdekel. Krisztián, tényleg köszönjük szépen, és így előre is jó hétvégét kívánunk neked.
1: Dokkolak benneteket, puszilunk. Kedves hallgatókat. Nagyon szépen köszönöm, beszélhetünk.
0: Szia, Krisztián.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: de...
1: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
3: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
4: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
3: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász losasza!
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked! 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású. Sok család a római katolikus egyházhoz tartozik, különösen azokban a régiókban, ahol a magyar lakosság körében is erős a katolikus hagyomány. Más közösségek református vagy görög katolikus vallásúak. Az elmúlt évtizedekben számos roma ember csatlakozott különböző protestáns felekezetekhez, például pünkösdista vagy baptista gyülekezetekhez. Ezek a közösségek gyakran nagy hangsúlyt fektetnek a személyes hitre, az összetartozásra és a közösségi támogatásra. A vallás a roma közösségek életében sokszor nem csupán egyházi hovatartozást jelent, hanem a családi és közösségi kapcsolatok fontos részét képezi. A keresztelők, esküvők, temetések, vallási ünnepek gyakran kiemelkedő szerepet töltenek be a közösségi életben. A család tisztelete, az idősek megbecsülése és a rokoni kapcsolatok fontossága sok roma közösségben összefonódik a vallási értékekkel. Számos roma közösségben erős a hit Istenben, a túlvilágban és a lélek létezésében. A vallásos gyakorlat mellett gyakran fennmaradtak olyan népi hagyományok és hiedelmek, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az egyházak tanításaihoz. Egyes közösségekben például nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak, a szerencsének, vagy bizonyos babonás elképzeléseknek. Ezek a hiedelmek azonban nem minden roma csoportra jellemzők, és sokszor ugyanúgy megtalálhatók más népcsoportok hagyományos kultúrájában is. Kelet-Európa több országában, például Romániában, Szerbiában vagy Bulgáriában sok roma az ortodox kereszténységhez tartozik. A Balkán egyes területein élnek muszlim-roma közösségek is, akik az iszlám vallást követik. Nyugat-Európában szintén változatos vallási képet találunk, vannak katolikus, protestáns és más felekezetekhez tartozó roma csoportok. Ez jól mutatja, hogy a roma identitás nem egyetlen vallás köré épül, hanem különböző vallási hagyományokkal képes együtt élni. A modern korban a roma vallásosság több helyen megújult. Sok közösségben a vallási gyülekezetek nem csak lelki támogatást nyújtanak, hanem segítenek a társadalmi problémák kezelésében, az oktatás támogatásában és a közösségi összetartozás erősítésében is. A vallási közösségek szerepet vállalnak a fiatalok nevelésében, a családok támogatásában és a kulturális identitás megőrzésében is. Összességében elmondható, hogy a romák vallási élete rendkívül változatos. Nincs olyan vallás, amely kizárólagosan a roma néphez tartozna. A különböző országokban élő roma közösségek általában annak a térségnek a vallási hagyományait követik, ahol élnek. A hit ugyanakkor sok helyen fontos szerepet játszik a közösségi összetartozásban, a családi életben és az identitás megőrzésében. A roma vallásosság így egyszerre tükrözi a helyi vallási hagyományokat és a roma közösségek saját kulturális értékeit is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, és egy remek hétkezdést. Igen, meleg van, de hát annak ellenére vinnünk kell tovább az életet, és nem áll meg semmi. Így a Rádió Dickben is folytatódik majd a zenék lejátszása. Reméljük, hogy legtöbbeteknek a kedvére valóan. Június 22-e van, Paulina névnap. Következik most a Budapesti Útinform, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a második kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitajbepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az ötödik kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth-Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1 M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Zugligeti utat az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Meténk utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 00:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton, befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után, vízvezeték javítás miatt. 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, befelé a Tahi utca előtt, a forgalom a parkolósávban halad egy rövid szakaszon, vízvezeték javítása miatt. A 18. kerületben a Halomi úton, a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. És buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Egy remek hétfő délutánt és lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, így a kánikulában is Baranyi Tamás vagyok. Június 22-e van, mégpedig Paulina névnapja. Amennyi még hátra van ebből a 4 percből, azt teljesen a Budapesti Útinformnak fogjuk szentelni. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Ugligeti utat az iskola és a Csermély út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Meténk utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 00:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton, befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után, vízvezetékjavítás miatt. 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, befelé a Tahi utca előtt, a forgalom a parkolósávban halad egy rövid szakaszon, vízvezetékjavítása miatt. A 18. kerületben a Halomi úton, a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. És buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.
2: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit! Tudod, bolond vagyok.
3: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, ha az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak.
0: Időjárás.
2: Kánikulával és zivatarokkal nyitjuk a hetet. A több órás napsütés mellett ismét a hétvégéhez hasonlóan intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, sőt lesz, ahol majd erős is lesz, ez ennyit majd a hőérzetünkön, és a zivatarok környékén és idején pedig akár viharos széllökések is lehetnek. Délután 34 fok várható. Ami már javában tart, és hogyha a hírek igazak, akkor délután 3-4 óra magasságában egy kellemes leülésre számíthatunk, aminek következtében este 6-kor és 8-kor 28, 10 órakor 26, éjfélkor pedig 25 fok lesz, és holnap hajnalra mindössze csak 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Na figyelj, figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó, figyelj.

0: Rádiódi.
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Sziasztok, egy szép délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Június 22-e Paulina és Paula névnapja van. Isten éltesse őket, akiknek neve egyébként a Pál női alakja. Eredetileg a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. A velem töltető óránként 4 perc ezenetapjában következzék a Budapesti Útinform. Mindenkinek jó rádiózást kívánok! Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a 10-es utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth-Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt mától új szükületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszükületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Ugligeti utat az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metény utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 15:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó

rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton, befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után, vízvezetékjavítás miatt. 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, befelé a Tahi utca előtt, a forgalom a parkolósávban halad egy rövid szakaszon, vízvezetékjavítása miatt. A 18. kerületben a Halomi úton, a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. És buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, egy szép délutánt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Június 22-e Paulina és Paula névnapja van. Isten éltesse őket, akiknek neve egyébként a Pál női alakja. Eredetileg a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. A velem töltető óránként 4 perc ezenet apjában következzék a Budapesti Útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat, a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben a Zugligeti utat, az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metting utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a Pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsi-Zsilinszki úton, befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után, vízvezetékjavítás miatt. 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában, befelé a Tahi utca előtt, a forgalom a parkolósában halad egy rövid szakaszon, vízvezetékjavítása miatt. A 18. kerületben a Halomi úton, a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. És buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.

abban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityúvász losasza!
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Semmit rólunk, nélkülünk. Új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Az Utcu Alapítvány új tematikus városi sétája roma művészek, zenészek, közéleti szereplők és aktivisták történetein keresztül mutatja meg, hogyan formálták roma alkotók és közösségi emberek Budapest, illetve Magyarország kulturális és társadalmi életét. Semmit rólunk, nélkülünk címmel új roma kulturális városi sétát indított Budapesten az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítvány. A program a 8. kerület meghatározó helyszínein vezeti végig a résztvevőket, miközben olyan roma alkotók, zenészek, képzőművészek, közéleti szereplők és aktivisták munkásságát idézi fel, akik maradandó hatást gyakoroltak a magyar kultúrára és a roma érdekképviseletre, életútjuk mégis gyakran kívül maradt a szélesebb nyilvánosság látóterén. A séta alapkérdése egyszerű és máig érvényes. Kik mesélik el a történeteket és kinek a hangja hallatszik? A semmit rólunk nélkülünk mondat a roma mozgalom egyik fontos üzenete lett. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a roma közösségekről sokáig főként mások beszéltek, miközben a roma emberek saját nézőpontja ritkán kapott valódi teret. Az Utcu új sétája ezt a hiányt próbálja láthatóvá tenni a városi terekhez kapcsolódó történeteken keresztül. Az útvonal a cigányzene világából indul. A 32-esek terénél és a József körút környékén a résztvevők arról hallhatnak, hogyan válnak a cigány prímások és zenészek a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé, miközben saját történeteik sokszor háttérben maradtak. A séta egyik állomása Farkas Gyulát és a Rajkó történetét idézi fel. Azt a közösségteremtő munkát, amely fiatalok generációinak adott lehetőséget, tudást és biztos pontot. A Salétrom utcánál László Mária története kerül előtérbe, aki a roma érdekképviselet és a közösségi szerveződés korai fontos alakjaként jelenik meg séta narratívájában. A Végutcában Pege Aladár és Szakcsillakatos Béla munkássága mutatja meg, hogyan hozott létre a roma művészet új zenei nyelveket és formákat a jazz világán keresztül. A Népszínház utcai állomásokon Fátyol Tivadar, Mohácsi Viktória és Setét Jenő történetei kapcsolódnak össze. Fátyol Tivadar például témája a közösségépítés csendesebb formáiról szól. Arról, hogyan lehet teret adni mások megszólalásának. Mohácsi Viktória és Setét Jenő munkássága a roma társadalmi és politikai jelenlét fontosságát emeli ki, azt a felelősséget, amely a képviselettel és a nyilvános kiállással jár. A séta képzőművészeti állomásain Péli Tamás és Olán Mara, vagyis Omara munkássága kap hangsúlyt. Péli Tamás művészete a roma történetek és identitások belső nézőpontú megjelenésében hozott fordulatot, Omara alkotásai pedig személyes tapasztalatokon keresztül beszélnek roma identitásról, nőiességről, fájdalomról és örömről. Az Utcó Budapest roma városi séták Magyarország első roma fiatalok által vezetett interaktív városi séta szolgált.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. Közlekedési hírek.
7: Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálné utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak.
1: Időjárás.
7: Kánikulával és zivatarokkal nyitjuk a hetet. A több órás napsütés mellett ismét a hétvégéhez hasonlóan intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél többfelé élénk, sőt lesz, ahol majd erős is lesz, ez ennyit majd a hőérzetünkön, és a zivatarok környékén és idején pedig akár viharos széllökések is lehetnek. Délután 34 fok várható. Ami már javában tart, és hogyha a hírek igazak, akkor délután 3-4 óra magasságában egy kellemes leülésre számíthatunk, aminek következtében este 6-kor és 8-kor 28, 10 órakor 26, éjfélkor pedig 25 fok lesz, és holnap hajnalra mindössze csak 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy remek hétfő délutánt és lendületes hétkezdést kívánok mindenkinek, így a kánikulában is Baranyi Tamás vagyok. Június 22-e van, mégpedig Paulina névnapja. Amennyi még hátra van ebből a 4 percből, azt teljesen a Budapesti Útinformnak fogjuk szentelni. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás.

Felújítás a Mester utcában. Mától a Tay Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a második kerületben a Keleti Károly utcát, a Tizedes utcától a Kitaj-Bepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az ötödik kerületben a Verespálné utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálné utca és a Fejér-György utca között megfordul a Fejér-György utca felé, valamint a Verespálné utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az ötödik kerületben a Magyar utcát, a Kossuth-Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az ötödik kerületben a Széchenyi rakparton, a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az ötödik kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszükületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat, a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Ugligeti utat, az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Metting utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton, befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után, vízvezetékjavítás miatt. 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, befelé a Tahi utca előtt, a forgalom a parkolósávban halad egy rövid szakaszon, vízvezetékjavítása miatt. A 18. kerületben a Halomi úton, a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. És buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, egy szép délutánt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Június 22-e Paulina és Paula névnapja van. Isten éltesse őket, akiknek neve egyébként a Pál női alakja. Eredetileg a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. A velem töltető óránként 4 perc ezen etapjában következzék a Budapesti Útinform. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Lezárják mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli úton a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárják. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárják az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Egyirányosítják a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmándi utcától a Zeg Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmándi utca közötti szakaszon megszűnik az egyirányosítás. Tart a felújítás a Mester utcában. Mától a Tajkálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat. Lezárják mától a 2. kerületben a Keleti Károly utcát, a 10-es utcától a Kitajbepál utcáig útépítés miatt. Mától lezárják az 5. kerületben a Verespálni utcát, a Szerb utca és a Szarka utca között, mert gázvezetéket javítanak. A Szerb utca egyirányúsága a Verespálni utca és a Fejér György utca között megfordul a Fejér György utca felé, valamint a Verespálni utca kétirányúvá válik a Szarka utca és a Vámház körút között. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenc István utca között este 8 órától éjfélig. Az 5. kerületben a Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt mától útszűkületre számíthattok épületfelújítás miatt. Folytatódik a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, ezért mától lezárják a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek mától hétköznapokon, napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. Lezárják ma délután 5 óráig a buszsávot az M1-M7-es Gazdagréti felhajtónál a Lapó utcában, mert útburkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gép utcában, a Dob utca közelében útszűkületen kell áthajtani elektromos közműjavítás miatt. Lezárták mától a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt. Lezárják a 12. kerületben az Zugligeti utat az iskola és a Csermélyi út között aszfaltozás miatt délután 3:30-ig. Véglegesen zárják le a 10. kerületben a Meténk utcát. A továbbiakban csak kerékpárral lehet áthajtani rajta. Hétköznapokon este 00:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre mindig lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsi-Zsilinszky úton, befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után, vízvezetékjavítás miatt. 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában, befelé a Tahi utca előtt, a forgalom a parkolósávban halad egy rövid szakaszon, vízvezetékjavítása miatt. A 18. kerületben a Halomi úton, a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. És buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Kártalanítják az afrikai sertéspestéssel érintett gazdákat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcsodán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatónak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Nemrég megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázistól induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmas a budapesti közterületeken és sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel fűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg legkorábban a parkosítási munkálatok a Városligetben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Hozzátette, befejezetlen épületek, torzók nem maradnak, de újak sem épülnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út az Igmándi utcától a Zelk-Zoltán útig, illetve a Mester utcában a Tadikálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelték a forgalmat. Le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között, illetve időszakosan lezárják a Magyar utcát, a Kossuth-Lajos utca és a Ferenczi István utca között. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani, illetve folytatódik a felújítás a Balaton utcában, így hétfőtől le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasza. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, illetve a Gép utcában, a Doba utca közelében is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a Mártonhegyi út a Diana utca közelében, illetve le van zárva a Zugligeti út, az iskola és a Csermei út között. Illetve mostantól az idők végezetéig le van zárva a 10. kerületi Méteng utca véglegesen, és a továbbiakban csak és kizárólag kerékpárral lehet majd behajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, sőt, elszórtan országszerte záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és észak-keleten helyenként inkább csak erős, a zivatarok környezetében megmondjuk inkább viharos lökések lehetnek majd. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy meleg lesz, de közben kicsit felfrissít a kis zápor, zivatar. Szerintem ez így korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diktóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabi, szeretnék küldeni Kozák Évinek Bobótól a Ne félj című számot sok szeretettel, nagyon szeretjük fia Carlos és menye Sandy. Hát akkor Carlos és Sandy nagyon sok szeretettel küldi Kozák Évinek Bobótól a Ne félj című slágerét.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-ben, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és mi

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: A Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út az Igmándi utcától a Zelk-Zoltán útig, illetve a Mester utcában a Tadikálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelték a forgalmat. Le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között, illetve időszakosan lezárják a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenczi István utca között. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani, illetve folytatódik a felújítás a Balaton utcában, így hétfőtől le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasza. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, illetve a Gép utcában, a Doba utca közelében is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a Mártonhegyi út a Diana utca közelében, illetve le van zárva a Zugligeti út, az iskola és a Csermei út között. Illetve mostantól az idők végezetéig le van zárva a 10. kerületi Méteng utca véglegesen, és a továbbiakban csak és kizárólag kerékpárral lehet majd behajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, sőt, elszórtan országszerte záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és észak-keleten helyenként inkább csak erős, a zivatarok környezetében megmondjuk inkább viharos lökések lehetnek majd. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy meleg lesz, de közben kicsit felfrissít a kis zápor, zivatar. Szerintem ez így korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A boltokban már természetesen kapható a görög és a sárgadinnye is, ezek még import gyümölcsök. A hazai szabadföldi termésekre még azért várni kell, és várhatóan a drágában vehetjük majd meg azokat, mint tavaly, de hát azért szerintem ez nem a világ szenzációja, hát egyértelmű, hogy drágább lesz, hát miért lenne olcsóbb, sőt, már azt várnák az emberek, hogy inkább a dinnye termesztő fizessen az embereknek, csak egyék meg a dinnyét, tehát hogy persze, hogy drágább lesz, mint ahogy az elmúlt 3000 évben körülbelül, évről évre. Régebben egy pengővel volt drágább, most meg mondjuk 150 forinttal, de ugyanaz a minta szerintem kiolvasható. A piacokon, boltokban már azért lehet vásárolni sárga és görög dinnyét is, de ezek azért Görögországból és Spanyolországból érkeznek leginkább, és hát az import görög dinnye ára országosan jelenleg 800 és 1000 forint között mozog. Ugyanakkor a sárga dinnye azért drágább, 2000-2500 forint közötti kilókénti áron lehet hozzájutni. Hát figyelj, az az igazság, hogy mire beérik a magyar dinnye, az ára nagyjából 10-20%-kal magasabb lesz, mint mondjuk tavaly, és ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 200 forinttal lesz nagyjából drágább, és hát... ezt muszáj bemondani, hiszen azért sok embert érint, hogy 200 forinttal lesz drágább, és ennek az oka főként a termesztéshez szükséges alapanyagok költségeinek növekedésében keresendő. Igen, amúgy nagyon szeretem, hogyha mondjuk, csak egy példa, mondjuk drágul a benzin, akkor ugye úgy próbálják lenyilatkozni az ilyen benzinkutak, hogy hát mi nem szeretnénk több pénzt egyáltalán, de hát sajnos kénytelenek vagyunk árat emelni, mert mondjuk ma szénsavas vizet ittam, de nem szívesen tesszük, de nem is akarnánk amúgy több pénzt elkérni, és hát azért ez erre is egy kicsit rá lehet húzni, hogy tényleg a szükséges alapanyagok a költségeinek növekedése miatt egy kicsit drágább a termesztés, bár mi nem akarnánk több pénzt elkérni az emberektől, de hát sajnos muszáj lesz, már nem szívesen, de hát megemeljük az árakat igazából. Én ezt annyira nem szeretem, ezt a stílt. Inkább mondják meg, ahogy én is megmondtam az elején. Hát persze, hogy drágulni fog. Hát már Krisztus előtt 3000-ben is már drágult szerintem évről évre kb. Minden. Tehát ez az infláció amúgy visszavezethető az ősember időszakig. De amúgy erről szívesen olvasnék cikket, ha lenne, de még nem futottam hasonló cikkbe. És az a probléma, hogy a málnáért is sokat kell fizetni idén. Ennek az oka a termőterületek csökkenésében és a klímaváltozásban keresendő, az elmúlt nyarak során megszokott 40 fokos napsütéses száraz idő nincs jó hatással az ültetvényekre. Már csak 4 olyan magyar vármegye maradt amúgy, ahol foglalkoznak málnával is. A kevés termés erős a kínálattal találkozik, ezért a legtöbb helyen előrendelést is felvesznek a nyár másik kedvenc gyümölcsére, melyet idén 3500 és 5000 forint közötti kilónkénti áron adnak.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Perceg.

Szerintem mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat, úgyis ott van mindig mindenki zsebébe, és tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy megragadnám az alkalmat természetesen, és akkor teljesíteném a következő kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában Patriciától. Szia, Patricia vagyok, Morról szeretnék kedveskedni a férjemnek egy zenével. Küldené gyerekei, unokái, menye, veje, és üzenjük, hogy nagyon szeretjük, még küldjük utyúnak is. Köszi szépen! Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni a dal a gyerekek, unokák, menj, vej, illetve Patricia által. Hát milyen dal szóljon? Legyen a Szeretlek, tehát Habibi Zsülitől.

0: Kaldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású. Sok család a római katolikus egyházhoz tartozik, különösen azokban a régiókban, ahol a magyar lakosság körében is erős a katolikus hagyomány. Más közösségek református vagy görög katolikus vallásúak. Az elmúlt évtizedekben számos roma ember csatlakozott különböző protestáns felekezetekhez, például pünkösdista vagy baptista gyülekezetekhez. Ezek a közösségek gyakran nagy hangsúlyt fektetnek a személyes hitre, az összetartozásra és a közösségi támogatásra. A vallás a roma közösségek életében sokszor nem csupán egyházi hovatartozást jelent, hanem a családi és közösségi kapcsolatok fontos részét képezi. A keresztelők, esküvők, temetések, vallási ünnepek gyakran kiemelkedő szerepet töltenek be a közösségi életben. A család tisztelete, az idősek megbecsülése és a rokoni kapcsolatok fontossága sok roma közösségben összefonódik a vallási értékekkel. Számos roma közösségben erős a hit Istenben, a túlvilágban és a lélek létezésében. A vallásos gyakorlat mellett gyakran fennmaradtak olyan népi hagyományok és hiedelmek, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az egyházak tanításaihoz. Egyes közösségekben például nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak, a szerencsének, vagy bizonyos babonás elképzeléseknek. Ezek a hiedelmek azonban nem minden roma csoportra jellemzők, és sokszor ugyanúgy megtalálhatók más népcsoportok hagyományos kultúrájában is. Kelet-Európa több országában, például Romániában, Szerbiában vagy Bulgáriában sok roma az ortodox kereszténységhez tartozik. A Balkán egyes területein élnek muszlim roma közösségek is, akik az iszlám vallást követik. Nyugat-Európában szintén változatos vallási képet találunk, vannak katolikus, protestáns és más felekezetekhez tartozó roma csoportok. Ez jól mutatja, hogy a roma identitás nem egyetlen vallás köré épül, hanem különböző vallási hagyományokkal képes együtt élni. A modern korban a roma vallásosság több helyen megújult. Sok közösségben a vallási gyülekezetek nem csak lelki támogatást nyújtanak, hanem segítenek a társadalmi problémák kezelésében, az oktatás támogatásában és a közösségi összetartozás erősítésében is. A vallási közösségek szerepet vállalnak a fiatalok nevelésében, a családok támogatásában és a kulturális identitás megőrzésében is. Összességében elmondható, hogy a romák vallási élete rendkívül változatos. Nincs olyan vallás, amely kizárólagosan a roma néphez tartozna. A különböző országokban élő roma közösségek általában annak a térségnek a vallási hagyományait követik, ahol élnek. A hit ugyanakkor sok helyen fontos szerepet játszik a közösségi összetartozásban, a családi életben és az identitás megőrzésében. A roma vallásosság így egyszerre tükrözi a helyi vallási hagyományokat és a roma közösségek saját kulturális értékeit is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
7: A Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út az Igmándi utcától a Zelk-Zoltán útig, illetve a Mester utcában a Tadikálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelték a forgalmat. Le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között, illetve időszakosan lezárják a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenczi István utca között. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani, illetve folytatódik a felújítás a Balaton utcában, így hétfőtől le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasza. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, illetve a Gép utcában, a Doba utca közelében is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a Mártonhegyi út a Diana utca közelében, illetve le van zárva a Zugligeti út, az iskola és a Csermei út között. Illetve mostantól az idők végezetéig le van zárva a 10. kerületi Méteng utca véglegesen, és a továbbiakban csak és kizárólag kerékpárral lehet majd behajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: A mai hétfőnkön a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, sőt, elszórtan országszerte záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és észak-keleten helyenként inkább csak erős, a zivatarok környezetében meg mondjuk inkább viharos lökések lehetnek majd. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy meleg lesz, de közben kicsit felfrissít a kis zápor, zivatar. Szerintem ez így korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
8: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, vagy mi ennek a gesztusnak az indoka, esetleg egy egyéb üzenetet is át tudok adni beolvasással, úgyhogy amit leírtok nekem, én azt mind-mind beolvasom, úgyhogy ez alapján írjon nekem mindenki. Ha olyat írtok, én még azt is beolvasom, amennyiben az belefér az NMHH előírásaiba. Most viszont olvasok inkább gyorsan egy következő SMS-t, melyet Enikőtől kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék kérni a drága uramnak egy számot Nótár Méritől a kukoricát, mert ő is egy igazi kukorica Enikő. Hát akkor

0: Urbicabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a

0: Pigolo!
1: Szoszi!
0: Karazsáli bója! Buktezsá rendesen, táj csendesen, moré! Háj, háj, szokörész, moré, moré! Moré, moré! Nájbájó! Szikálik romára pontomó!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is számotokra a követendő példát, melyet SMS formájában kaptam Gabitól, így szól. Sziasztok, Makula Gabi vagyok, Vecsésről, és a Mádi Janikának szeretnék kedveskedni egy zenével születésnapja alkalmából. Köszönöm. Hát akkor boldog születésnapot, Kispadika, ez fogja

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

sok hatás, stressz után 1-6 hónappal jelentkezik ez az időszak, és például súlyos betegség, műtét, drasztikus fogyókúra, vagy lelki megrázkodtatás után is ez előfordulhat. A krónikus stressz, a dohányzás, az alkohol és a rossz alvás minőség szintén rontja a haj állapotát, valamint növeli a hajhullás kockázatát. A hajhagyma sejtjei a szervezet leggyorsabban osztódó sejtjei közé tart. Ezért érzékenyen reagálnak például a tápanyag hiányra. A vitaminok és az ásványi anyagok elegendő mennyiségű bevitele kulcsfontosságú az egészséges és szép hajkoronához. Amúgy nem szeretnék senkit sem megbántani, de most a kopaszokra szeretnék kitérni egy fél perc erejéig. Igazából, amit most mondok, azért nem haragudhat meg egy kopasz sem, én úgy gondolom, mert hogyha egy hosszú hajúnak azt mondjuk, hogy ha-ha-ha, hosszú a hajad, ő nem haragszik meg. De most, hogyha egy kopasznak azt mondjuk, hogy nincs haja, akkor azért se haragudhat meg senki. Ez olyan, mintha valakinek kék a pólója, és azzal csúfolják, hogy kék a pólója. Hát kék a pólója, ez az igazság, el kell fogadni. Viszont a kopasz emberekhez annyi lenne a kérdésem, és várom SMS-be a válaszokat, a legnagyobb tisztelettel kérdezem, hogyha valakinek ugye nem van vágva a haja, vagy kihullott a haja, akkor kopasz. És amikor fürdik egy kopasz ember, akkor a fejbőr tisztántartása érdekében ő ugyanúgy sampont használ, vagy hogyha már nincs az embernek haja, akkor elég a tusfürdőt oda fölkenni, egy kicsit behabzódik, és akkor utána lemossa az ember. Tehát, hogyha valaki kopasz, akkor egy ilyen idézőjeles hajmosás, akkor az már hogy néz ki egy kopasznál. De engem komolyan érdekel, és várom a válaszokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: bármikor a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Ez itt továbbra is a Bódi Kívánságshow, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan Kovács Levente SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Hello, Kovács Levente vagyok. Zenét szeretnék küldeni saját magamnak. Zene címe Horváth Family, hallja, mit mondok magának. Köszönöm szépen. Na hát akkor Kovács Levente nagyon-nagyon sok szeretettel speciálisan küldi saját magának, Horváth Family-től a Hallja, mit mondok magának című dalát.
1: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, nagyon jó

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: rádiónk, a mi hangunk.
1: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
3: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánásmód elvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: A Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út az Igmándi utcától a Zelk-Zoltán útig, illetve a Mester utcában a Tadikálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelték a forgalmat. Le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között, illetve időszakosan lezárják a Magyar utcát, a Kossuth Lajos utca és a Ferenczi István utca között. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani, illetve folytatódik a felújítás a Balaton utcában, így hétfőtől le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasza. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, illetve a Gép utcában, a Doba utca közelében is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a Mártonhegyi út a Diana utca közelében, illetve le van zárva a Zugligeti út, az iskola és a Csermei út között. illetve mostantól az idők végezetéig le van zárva a 10. kerületi Méteng utca véglegesen, és a továbbiakban csak és kizárólag kerékpárral lehet majd behajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan, én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai hétfőnkön a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, sőt, elszórtan országszerte záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és észak-keleten helyenként inkább csak erős, a zivatarok környezetében meg mondjuk inkább viharos lökések lehetnek majd. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy meleg lesz, de közben kicsit felfrissít a kis zápor, zivatar. Szerintem ez így korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Ez itt még mindig a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért most Gyöngyi a soron következő, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Sziasztok, Gyöngyi vagyok a Kerepesről. Szeretnék küldeni egy számot a drága kis férjemnek, Fekete Szabolcsnak, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi. Na hát akkor szóljon egy kiváló dal Gyöngyi kérésére Kerepesről, ami egyenesen Fekete Szabolcsnak nagyon sok szeretettel a drága kis férjének fog szólni, és hát ez a kis dal szerintem most legyen a Barvalis Trainav Zsülitől, és akkor most hagyd szóljon a dal, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

orvosomnak, hanem oda kell mondani, hogy Gizi mondjuk, tehát tudjuk a keresztnevét legalább, milyen zene kell, és milyen alkalomból kell ezt a zenét lejátszani. Ezek szükségesek egy kiváló SMS-hez, pontosan ezért olvasom is nektek a következőt, melyet nem olyan régen kaptam. Szia, szerelmemnek szeretnék kérni Farkas Reninek a Leilától egy jó kis dalt. Köszi, tesó! Na, ez már majdnem egy jó SMS, tudjuk, hogy Farkas Reninek, a kívánságkérő élete szerelmének fog szólni a dal, és azért most egy fokkal azért jobb lenne, hogyha oda tudnám mondani a kívánságkérőnek legalább csak a keresztnevét, de ezt most nem tudtuk meg, csak azt, hogy Farkas Reninek fog szólni nagyon sok szeretettel Leila és Jamie duettje, a Camimo Sass.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: közlekedési hírek.
1: A Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt le van zárva az egyenesen haladó külső sáv egy rövidebb szakaszon. Egyirányosítva lett a Neszmélyi út az Igmándi utcától a Zelk-Zoltán útig, illetve a Mester utcában a Tadi Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sinekre terelték a forgalmat. Le van zárva a Veres-Pálné utca, a Szerb utca és a Szarka utca között, illetve időszakosan lezárják a Magyar utcát, a Kossuth-Lajos utca és a Ferenci István utca között. A Széchenyi rakparton a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkületen kell áthajtani, illetve folytatódik a felújítás a Balaton utcában, így hétfőtől le van zárva a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakasza. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, illetve a Gép utcában, a Doba utca közelében is útszűkületen kell áthajtani. Le van zárva a Márton-hegyi út a Diana utca közelében, illetve le van zárva a Zugligeti út, az iskola és a Csermei út között. Illetve mostantól az idők végezetéig le van zárva a 10. kerületi Méteng utca véglegesen, és a továbbiakban csak és kizárólag kerékpárral lehet majd behajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, óvatosan, megfontoltan. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, sőt, elszórtan országszerte záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi, észak-keleti szél többfelé élénk, nyugaton és észak-keleten helyenként inkább csak erős, a zivatarok környezetében megmondjuk inkább viharos lökések lehetnek majd. A mai délután 33 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy meleg lesz, de közben kicsit felfrissít a kis zápor, zivatar. Szerintem ez így korrekt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Az Európai Unió döntése értelmében az autók kötelező felszerelésévé válik az úgynevezett fekete doboz és az adaptív féklámpa. Hazánkban mindezt július 7-től vezetik majd be. Az Európai Unió új jármű biztonsági szabályozása értelmében minden autóban kötelező lesz több vezetést támogató rendszer, írja a baon.hu. Július 7-től ezért Magyarországon is minden új személygépkocsit és könnyű haszongépjárművet aktív vészfékezési jelzővel, vagyis adaptív féklámpával és úgynevezett fekete dobozzal kell ellátni. Amint arra emlékeztettek, az intelligens sebességasszisztens és a fekete doboz az Európai Unióban 2024-től minden új forgalomba helyezésű autóban kötelező felszerelés lesz, azonban Magyarország ettől eltérő bevezetési határidőt kapott, ami azért hamarosan már érkezik. Az Európai Unió a baleset veszélyes helyzetek csökkentésére új szabályozással lépett elő. A mobiltelefonok és a GPS-ek elterjedése ugyanis sokak figyelmét elvonja, ha csak pillanatokra is, de akkor is. Az intelligens sebességasszisztensek erőteljes hatással lehetnek majd a karambolok megelőzésében, főként az autópályákon és a gyors forgalmi utakon. Az adaptív féklámpa vészfékezés esetén sűrű villogással jelez a közlekedés más résztvevőinek, viszont ellentétben a lassú fékezésre jellemző hosszabb fénnyel, így látványos jelzést adhat arról, hogyha hirtelen kényszerülünk megállni. Erre általában 50 km/h sebesség felett lehet szükség. Hát tényleg nem akarok rossz indulatú lenni, de apámnak már a 2009-es E60-as BMW-jében is volt ez a funkció, és én mindig is azt hittem egy életen át, hogy ez alap dolog, de ezek szerint sajnos nem. Viszont a most bevezetésre kerülő másik eszköz a legtöbb autós által csak fáradtság figyelőként ismert megoldás, a Driver Drowsiness and Attention Warning, a figyelmeztető álmosságát figyeli, és hát próbálja az állapotát monitorozni. Ez sok autóban már jelen van, hiszen figyelik a kormány mozdulatokat, a sávon belüli mozgást, a pedálkezelést, vagy az utazás hosszát is, tehát ilyenben igazából már találkozhattunk 2013-as GLE Mercedesekben is. De amúgy milyen szomorú már, hogy a prémium autó gyártók, amiket kitaláltak 10-20 évvel ezelőtt, azok még csak most lesznek kötelező előírások a nem prémium autókban is, viszont az autókban hazánkban július 7-e után kötelezően elhelyezett fekete dobozokat is kell majd igazából beszerelni az autóba, amely adatokat tárol a motor fordulatszámáról, a kormány szögéről, a blokkolásgátló és a menetstabilizátor paramétereiről és aktiváltságáról, a fék, illetve gázpedál állását, a légzsákok nyílását, vagy hát nyitását, illetve az övfeszítők aktiválását is dokumentálja, a vezető és az utasok biztonsági övének bekapcsolását is igazából figyelembe veszi majd ez a szerkezet, és a már forgalomban lévő autókban ezeket nem kell utólag beszerelni, csak a mostantól forgalomba helyezett autókban lesz ilyen, ami szerintem azért tényleg jó, hiszen kiszereli az igazságügyi szakértő, megnézi az adatokat, és akkor ugye lehet látni, hogy ki volt a szabályos vagy szabálytalan, mennyire volt béna a vétkes vagy vétlen sofőr, a reakcióidő, meg sok minden így kiszámítható majd.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: hagyja.
1: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen köszönöm nektek a mai aktivitást. Kifejezetten sok SMS, illetve betelefonálás érkezett, ám bár mindenki kívánságát sosem fogom tudni teljesíteni, hiszen mindössze bruttó 3 óra áll a rendelkezésemre nap mint nap, én pedig több száz kívánságot kapok SMS, illetve betelefonálás formájában is. Úgyhogy pánikra semmi ok, akinek nem teljesült volna a kívánsága, őneki csak annyit tudok üzenni, hogy én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig itt vagyok, még akkor is, hogyha az a hétköznap eredetileg egy ünnepnapra esne, és az összes szupermarket be van zárva, az összes kisbolt, minden be van zárva, a rádiódik pedig sosem zár be, ahogy én se, rám számíthattok, ahogy holnap délután 3-tól újult erővel visszatérek, és teljesítem majd a további zenei kívánságokat, akár azokét is, akiknek ma véletlenül nem sikerült volna, úgyhogy várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel, addig is kellemes pihenést, munkát, bármit is. Sziasztok, Dévlessa. Ja, búcsúzásul itt hagyom nektek Runcut, Rolandot és a

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Semmit rólunk, nélkülünk. Új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Az Utcu Alapítvány új tematikus városi sétája roma művészek, zenészek, közéleti szereplők és aktivisták történetein keresztül mutatja meg, hogyan formálták roma alkotók és közösségi emberek Budapest, illetve Magyarország kulturális és társadalmi életét. Semmit rólunk, nélkülünk címmel új roma kulturális városi sétát indított Budapesten az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítvány. A program a 8. kerület meghatározó helyszínein vezeti végig a résztvevőket, miközben olyan roma alkotók, zenészek, képzőművészek, közéleti szereplők és aktivisták munkásságát idézi fel, akik maradandó hatást gyakoroltak a magyar kultúrára és a roma érdekképviseletre, életútjuk mégis gyakran kívül maradt a szélesebb nyilvánosság látóterén. A séta alapkérdése egyszerű és máig érvényes. Kik mesélik el a történeteket és kinek a hangja hallatszik? A semmit rólunk nélkülünk mondat a roma mozgalom egyik fontos üzenete lett. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a roma közösségekről sokáig főként mások beszéltek, miközben a roma emberek saját nézőpontja ritkán kapott valódi teret. Az Utcu új sétája ezt a hiányt próbálja láthatóvá tenni, a városi terekhez kapcsolódó történeteken keresztül. Az útvonal a cigányzene világából indul. A 32-esek terénél és a József körút környékén a résztvevők arról hallhatnak, hogyan vált a cigány prímások és zenészek a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé, miközben saját történeteik sokszor háttérben maradtak. A séta egyik állomása Farkas Gyulát és a Rajkó történetét idézi fel. Azt a közösségteremtő munkát, amely fiatalok generációinak adott lehetőséget, tudást és biztos pontot. A Salétrom utcánál László Mária története kerül előtérbe, aki a roma érdekképviselet és a közösségi szerveződés korai fontos alakjaként jelenik meg séta narratívájában. A végutcában Pege Aladár és Szakcsillakatos Béla munkássága mutatja meg, hogyan hozott létre a roma művészet új zenei nyelveket és formákat a jazz világán keresztül. A Népszínház utcai állomásokon Fátyol Tivadar, Mohácsi Viktória és Setét Jenő történetei kapcsolódnak össze. Fátyol Tivadar példája a közösségépítés csendesebb formáiról szól. Arról, hogyan lehet teret adni mások megszólalásának. Mohácsi Viktória és Setét Jenő munkássága a roma társadalmi és politikai jelenlét fontosságát emeli ki, azt a felelősséget, amely a képviselettel és a nyilvános kiállással jár. A séta képzőművészeti állomásain Péli Tamás és Olán Mara, vagyis Omara munkássága kap hangsúlyt. Péli Tamás művészete a roma történetek és identitások belső nézőpontú megjelenésében hozott fordulatot, Omara alkotásai pedig személyes tapasztalatokon keresztül beszélnek roma identitásról, nőiességről, fájdalomról és örömről. Az Utcu Budapest roma városi séták Magyarország első roma fiatalok által vezetett interaktív városi sétaszolgáltatása.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádió Di.
1: Vorbinas.
2: Puszilag benneteket, remélem, hogy mindenki jól van. Most pedig szeretnélek benneteket jó kedvre teríteni, hogyha esetleg szomorúak vagytok. Tartsatok velem 6-tól 8-ig, mert hogy addig van időnk a legjobb zenék meghallgatására és az üzenetétek felolvasására. Itt a lehetőség, várok rátok!

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Azt írja nekünk Rudi Csikodi. Szia, Szabina, szeretnék kérni Szombathelyre Rolandnak egy jó kis zenét. Én vagyok az egyetlen húga, és a család nagyon-nagyon szereti. Átadtam az üzit, és akkor hadd szóljon hát a zene, húzzátok fel maxra a hangerőt.

0: zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Mihályné Molnár szeretne kedveskedni gyerekeinek, Ernőkének, Melisszának, Armandónak, Leilának, Misikének, Emiliának és férjének Molnár Mihálynak. Köszönöm szépen, és Körmendre fogjuk üzenni a következő dalt. Körmendre én üzenek, máma haza nem megyek, dale. Na jó, csak viccelek, szóval valami jó kis dalt fogunk nektek ide behúzni, tartsatok velünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Még érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód is, a vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddé félig tart a hőség miatt elrendelt vörös kód. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt minden szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívót. A vízfogyasztásra és a vízvédelmére figyelmeztet a szaktárca. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívja fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. Vízosztással segíti utasait a MÁV a hőségben. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A vasúttársaság a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Naponta 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. Újraindítják a visegrádi együttműködést, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök is elfogadta a meghívását Budapestre és Gödöllőre június 23-ára. Befagyasztaná a polgármesterek fizetését egy Tiszás képviselő. Szabó Tibor a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését is kezdeményezi. A főpolgármester és a megyei jogú városok polgármestereinek fizetését a 2024-es szinten fagyasztja be, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, gyümölcsöket, jégkrémeket ellenőriz a NÉBIH. Mától augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A fagylaltokat előállító létesítményeknél higiéniai és nyomkövetési ellenőrzést végeznek. De a bringás büfékben vizsgálják az alkoholos italokat is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jó.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Szia Szabina, bátyámnak Antóniónak szeretnék üzenni, hogy nagyon szeretem, és hogy hívjon föl, ezt írja nekünk Sugi. Átadtam az üzenetet, és remélem, hogy megkapja azt, mert gondolom, hogy akkor fontos mondani valód van számára, úgyhogy akkor csörízzetek egymásra. Menjünk át tovább a jó zenéléssel.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: neked. Rádió D.
1: Azt mondja nekünk Szimi Keszi, a Szabina Magyarultra szeretnék kérni a családnak egy jó kis zenét, szeretem őket, köszönöm szépen. Átadtam az üzenetet, és akkor hadd szóljon Pest megyére is a következő zene, mert hogy akkor Magyaródon is feltámad a szél.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni egy jó kis zenét a kislányomnak, Lilian Gabriellának és a páromnak is. Nagyon szeretem őket mindennél jobban. Köszönöm szépen. Kárpát aljáról hallgatunk.
2: Köszönöm, hogy velem vagytok ott is, és sok-sok

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, lejárt sajnos a műsoridő, de maradjatok itt velünk, mert én utánam is lesznek jó kis műsorok, és hát természetesen minden, ami jó, az itt található a Dick Rádión. Puszi mindenkinek, csomi daftumát!

0: rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík,
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
3: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
4: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
3: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza!
4: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
5: 2026. június 22-e hétfő, 20 óra van, jó estét kívánok, ez a Rádió Dík roma híradója, Patai Anna vagyok. Akikről más iskolák lemondtak, az Ámbédkarban új esélyt kaptak. Semmit rólunk nélkülünk, új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
5: Akikről más iskolák lemondtak, az Ámbédkarban új esélyt kaptak. Újabb diákok fejezték be az általános iskolát, szeptembertől sokan szakmát tanulnak. Az Ámbédkar iskola dobbantós osztálya befejezte az általános iskolát. A miskolci intézmény több fiatalnak ad új esélyt azok közül, akik korábban végzettség nélkül sodródtak ki az oktatásból. Újra ballagtattunk, írt a közösségi oldalán a Dr. Ámbédkar iskola, amely büszkén számolt be arról, hogy dobbantós osztályuk tanulói lezárták az általános iskolai tanulmányaikat. Az iskola posztja szerint szeptembertől közülük sokan ugyanott folytatják. Pénzügyi, illetve szociális ápoló és gondozó szakon tanulnak tovább. Az Ámbédkar iskola azon ritka oktatási intézmények közé tartozik, amelyek a legnehezebb helyzetből érkező, sokszor mély szegénységben élő fiataloknak kínálnak valódi második esélyt. A Jai Bhim közösség által fenntartott iskola 2007-ben indult. Orsós János pedagógus, iskola alapító vezetésével először Sajókazán, ma Miskolcon működik. Az intézmény célja, hogy a lemorzsolódott vagy az iskolarendszerből kisodródott fiatalok megszerezzék az alapvégzettséget, majd pedig szakmát, érettségit, később akár felsőfokú továbbtanulási lehetőséget kapjanak. Az iskolában a sok nehézség ellenére elmúlt években számos diák jutott el a szakmaszerzésig, érettségig, és sokan a felsőoktatásig is tovább mentek. Közben maga az iskola is folyamatos forráshiánnyal küzdött, többször került a megszűnés szélére. Most nyári táborra gyűjtenek. Egy mozgalom felajánlása révén 10 diák balatoni útja már biztosított, de az iskola célja, hogy legalább 20 hátrányos helyzetű tanulónak adjon közös nyári élményt. Az Ámbédkar iskola szerint a diákok egész tavasszal komoly eredményeket érnek el. Vizsgáztak, szakmát szereztek, elballagtak, vagy éppen életük egyik fontos mérföldkövére készültek. A támogatással most azt szeretnék elérni, hogy minél többen pihenhessenek, feltöltődhessenek, és olyan élményekkel gazdagodjanak, amelyek sok gyermeknek természetesek, számukra viszont ritka lehetőséget kínálnak. Semmit rólunk, nélkülünk. Új roma kulturális városi séta indult Józsefvárosban. Az UCU alapítvány új tematikus városi sétája roma művészek, zenészek, közéleti szereplők és aktivisták történetein keresztül mutatja meg, hogyan formálták roma alkotók és közösségi emberek Budapest, illetve Magyarország kulturális és társadalmi életét. Semmit rólunk, nélkülünk címmel új roma kulturális városi sétát indított Budapesten az Utcu Roma Informális Oktatási Alapítvány. A program a 8. kerület meghatározó helyszínein vezeti végig a résztvevőket, miközben olyan roma alkotók, zenészek, képzőművészek, közéleti szereplők és aktivisták munkásságát idézi fel, akik maradandó hatást gyakoroltak a magyar kultúrára és a roma érdekképviseletre, életútjuk mégis gyakran kívül maradt a szélesebb nyilvánosság látóterén. A séta alapkérdése egyszerű és máig érvényes. Kik mesélik el a történeteket és kinek a hangja hallatszik? A semmit rólunk, nélkülünk mondat a roma mozgalom egyik fontos üzenete lett. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a roma közösségekről sokáig főként mások beszéltek, miközben a roma emberek saját nézőpontja ritkán kapott valódi teret. Az utca új sétája ezt a hiányt próbálja láthatóvá tenni a városi terekhez kapcsolódó történeteken keresztül. Az útvonal a cigányzene világából indul. A 32-esek terénél és a József körút környékén a résztvevők arról hallhatnak, hogyan válnak a cigány prímások és zenészek a magyar kulturális élet meghatározó szereplőivé, miközben saját történeteik sokszor háttérben maradtak. A séta egyik állomása Farkas Gyulát és a Rajkó történetét idézi fel. Azt a közösségteremtő munkát, amely fiatalok generációinak adott lehetőséget, tudást és biztos pontot. A Salétrom utcánál László Mária története kerül előtérbe, aki a roma érdekképviselet és a közösségi szerveződés korai fontos alakjaként jelenik meg séta narratívájában. A Végutcában Pege Aladár és Szakcsillakatos Béla munkássága mutatja meg, hogyan hozott létre a roma művészet új zenei nyelveket és formákat a jazz világán keresztül. A Népszínház utcai állomásokon Fátyol Tivadar, Mohácsi Viktória és Setét Jenő történetei kapcsolódnak össze. Fátyol Tivadar példája a közösségépítés csendesebb formáiról szól. Arról, hogyan lehet teret adni mások megszólalásának. Mohácsi Viktória és Setét Jenő munkássága a roma társadalmi és politikai jelenlét fontosságát emeli ki, azt a felelősséget, amely a képviselettel és a nyilvános kiállással jár. A séta képzőművészeti állomásain Péli Tamás és Olán Mara, vagyis Omara munkássága kap hangsúlyt. Péli Tamás művészete a roma történetek és identitások belső nézőpontú megjelenésében hozott fordulatot, Omara alkotásai pedig személyes tapasztalatokon keresztül beszélnek roma identitásról, nőiességről, fájdalomról és örömről. Az Utcu Budapest roma városi séták Magyarország első roma fiatalok által vezetett interaktív városi sétaszolgált. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású. Sok család a római katolikus egyházhoz tartozik, különösen azokban a régiókban, ahol a magyar lakosság körében is erős a katolikus hagyomány. Más közösségek református vagy görögkatolikus vallásúak. Az elmúlt évtizedekben számos roma ember csatlakozott különböző protestáns felekezetekhez, például pünkördista vagy baptista gyülekezetekhez. Ezek a közösségek gyakran nagy hangsúlyt fektetnek a személyes hitre, az összetartozásra és a közösségi támogatásra. A vallás a roma közösségek életében sokszor nem csupán egyházi hovatartozást jelent, hanem a családi és közösségi kapcsolatok fontos részét képezi. A keresztelők, esküvők, temetések, vallási ünnepek gyakran kiemelkedő szerepet töltenek be a közösségi életben. A család tisztelete, az idősek megbecsülése és a rokoni kapcsolatok fontossága sok roma közösségben összefonódik a vallási értékekkel. Számos roma közösségben erős a hit Istenben, a túlvilágban és a lélek létezésében. A vallásos gyakorlat mellett gyakran fennmaradtak olyan népi hagyományok és hiedelmek, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az egyházak tanításaihoz. Egyes közösségekben például nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak, a szerencsének vagy bizonyos babonás elképzeléseknek. Ezek a hiedelmek azonban nem minden roma csoportra jellemzők, és sokszor ugyanúgy megtalálhatók más népcsoportok hagyományos kultúrájában is. Kelet-Európa több országában, például Romániában, Szerbiában vagy Bulgáriában sok roma az ortodox kereszténységhez tartozik. A Balkán egyes területein élnek muszlim roma közösségek is, akik az iszlám vallást követik. Nyugat-Európában szintén változatos vallási képet találunk, vannak katolikus, protestáns és más felekezetekhez tartozó roma csoportok. Ez jól mutatja, hogy a roma identitás nem egyetlen vallás köré épül, hanem különböző vallási hagyományokkal képes együtt élni. A modern korban a roma vallásosság több helyen megújult. Sok közösségben a vallási gyülekezetek nem csak lelki támogatást nyújtanak, hanem segítenek a társadalmi problémák kezelésében, az oktatás támogatásában és a közösségi összetartozás erősítésében is. A vallási közösségek szerepet vállalnak a fiatalok nevelésében, a családok támogatásában és a kulturális identitás megőrzésében is. Összességében elmondható, hogy a romák vallási élete rendkívül változatos. Nincs olyan vallás, amely kizárólagosan a roma néphez tartozna. A különböző országokban élő roma közösségek általában annak a térségnek a vallási hagyományait követik, ahol élnek. A hit ugyanakkor sok helyen fontos szerepet játszik a közösségi összetartozásban, a családi életben és az identitás megőrzésében. A roma vallásosság így egyszerre tükrözi a helyi vallási hagyományokat és a roma közösségek saját kulturális értékeit is.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szó nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök itt a Rádió Dick frekvenciáján a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A két műsorvezető pedig dr. Suki András
6: és Kökény Anna. Jó estét kívánok! Ez pedig itt a hétfői hűsítő, mert hogy kollégámmal úgy döntöttünk, hogy mivel megérkezett a kánikula, mi is szeretnénk hűsíteni ezt a nyarat itt hétfőnként tematikus tartalommal, tematikus zenével, programajánlóval, hogy egy picit lazábbak legyenek ezek a hétfő esték. Egyébként a hétfői hűsítő itt a Roma Szalonban este 8 órától 23 óráig fog tartani.
0: Azt se felejtsük el, hogy a kánikula mellett itt van a nyári szünet is, hiszen én, mint pedagógus, én ezt már nagyon-nagyon régóta vártam. Tulajdonképpen szeptember óta ilyenkor az ember azt számolja, hogy hány nap van még hátra a nyári szünetig.
6: És milyen izgalmas számolgatni a vakáció betűt, és aztán a gyerekeknek ezt végre ki is mondani. Egyébként a vakációról az első dolog, én beszélgettem nemrég gyerekekkel itt a rádióban, ami eszükbe jut, az azonnal a strand volt, úgyhogy szerintem remek ötlet, hogy mi itt az első hétfői hűsítőben csobbanunk együtt, és körbejárjuk a strandokat, mégpedig területileg fogunk haladni ebben az órában, a budapesti strandokat járjuk körbe, 21 órától a magyarországi strandokat, és 22 órakor már repülőre szállunk, és körbejárjuk a világ strandjait.
0: Az este pedig tematikus zenékből fog összeállni, mégpedig a mai este folyamán csak latin zenéket fogunk játszani itt a kedves hallgatóknak. Első felvételünk pedig Kökény Annának az egyik kedvence, ha szabad ezt mondani. Diego Elcsigálá, Moreno Soy című száma. Hallgassuk ezt!

0: Szalon hétfői hűsítője. A kánikula idejére a hétfő esték átalakulnak, mint ahogy már említettük, és ma este csobbanunk egy nagyot. Legalábbis képzeletben biztosan, hiszen mai témánk a strandok világa.
1: 3 órán keresztül utazunk strandokon, tengerpartokon és a legjobb ritmusokra. Először Budapest strandjait járjuk be, aztán Magyarország híres fürdőit, végül pedig megnézzük, milyen strandcsodák vannak a világban.
0: Budapest egyébként egészen elképesztő hely ebből a szempontból. Kevés olyan főváros van a világon, amely alatt ennyi termálvíz rejtőzik.
1: Igen, sokan nem is tudják, hogy Budapestet nem véletlenül nevezik a fürdők városának. Több mint 100 termálforrás található a város alatt.
0: No, és ez persze nem modern dolog, hiszen már a rómaiak is rájöttek, hogy itt valami különleges van.
1: Aquincumban például közfürdők működtek. Gondoljunk bele, 2000 éve emberek ugyanúgy vízben pihentek itt, mint ma.
0: Nekem mindig érdekes belegondolni, hogy a fürdés mennyire kulturális dolog, nem csak tisztálkodás.
1: Ja, hanem találkozás, beszélgetés és kikapcsolódás.
0: Pontosan ez az. A strand a magyar embernél külön intézmény, ha lehet ezt mondani. Lángos, naptej, gumimatrac, de menjünk mélyre, és a klasszikus szülői mondat, várj evés után még egy fél órát.
1: Igen, ezt minden magyar gyerek hallotta szerintem.
0: Igen, beszéljünk a nyitásokról is, mert sok hallgatót ez is érdekelhet. A Palatinus például már megnyitotta a fő kültéri medencéit.
1: A hullámmedence pedig mindig különös esemény. Van valami gyermeki öröm abban, amikor megszólal a sziréna és jönnek a hullámok.
0: Szerintem minden budapestinek egyébként van valami Palatinus emléke.
1: Vagy római strandos. Vagy csillaghegyes.
0: Most jön egy kérdés. Mit jelent az, amikor azt halljuk, hogy jó vízminőség? Szerinted?
1: Hát sokan azt hiszik, hogy csak azt nézik, tisztának látszik-e a víz, ha ránézünk.
0: Hát pedig ennél ez sokkal többet jelent, mint
1: igen,
0: tudjuk.
1: Igen, mérik a baktériumokat, a klórszintet, a pH-t, azt is, hogy van-e fertőzés veszély.
0: Tehát a kiváló vízminőség nem marketing szöveg, ha lehet ezt mondani.
1: Nem, komoly laboratóriumi vizsgálat eredménye.
0: És Budapest természetesen ebben is erős. A legtöbb nagy strand szigorúan ellenőrzött.
1: Van még valami, amit szeretek a budapesti fürdőkben, hogy nem egyformák.
0: Na igen. Más a Palatinus hangulata, más a Rudasé, más a Széchenyié mondjuk.
1: A Széchenyiben például sakkoznak a medencében.
0: Igen, tényleg. Az szerintem világhírű képlet. Két bácsi sakkozik gőzben télen.
1: Igen. És valahol azt hiszem, hogy ez Budapest eszenciája is.
0: Egy kicsit azért elegáns, kicsit bohém, kicsit nosztalgikus, nem?
1: És nagyon vízes. És akkor, ha már megígértük, akkor soroljuk is fel Budapest strandjait. Ugye vannak a klasszikus nyári strandok, mint például a Palatinus gyógy strand és hullámfürdő, a római strandfürdő, Bünköst fürdői strandfürdő, ahol még soha életemben nem jártam egyébként.
0: Még én sem, ott még nem voltam.
1: Paszkál gyógy és strandfürdő. A Paszkál valamiért rémlik. Egyébként tavaly nagyon divatos volt. Mindig fiataloktól ezt hallottam, nem tudom. De nem rémlik, hogy jártam volna nem, arra.
0: Nekem is kimaradt még eddig.
1: Igen. A csillaghegyi Árpád forrásfürdő Pesterzsébeten, Jódos sós gyógy és strandfürdő, ez ilyen nagyon egészségesnek hangzik, nem?
0: Ez a jódos sós, igen. Igen. Valóban.
1: A Dagály, ami az én kedvenc strandom, most elárultam, hogyha valaki látni akar, mennyire nem áll nekem a fürdő. Én annyira szeretem a Dagály.
0: Igen,
1: de tudod,
0: én is.
1: Olyan gyorsan
0: is.
1: Ott vagyok, nyilván hát autóval gyorsabb, de egyébként meg van egy olyan busz, ami ott áll meg szinte.
0: Igen.
1: A...
0: Én ezt Népfürdő utcában.
1: Imádom, imádom. És olyan a strand, hogy kicsit vidéken érzem magam, mindig olyan tiszta, gyönyörű a fű, és bevallom, hogy mindig viszek kaját amúgy a strandra. Majd ezt amúgy kibeszélhetjük ezt a részét, hogy ki szereti a strand kaját, meg ki az, aki visz. Én biztos, hogy viszek magammal mindenhova ételt, és szeretem, hogy csendes, nyugalmas, szóval abszolút kedvencem egyébként a Dagály.
0: Na de ha már Dagály, akkor melyik része valójában, a csak a strand része, vagy a

0: Úgy fürdő része is, mert az is nagyon jó egyébként. Tehát fantasztikus.
1: Akkor ott tudod, a gyógymedence. Akkor tudod, mit mesélj róla, mert egyébként én ilyenkor nyáron nem megyek be a gyógy részre. Már csak azért sem, mert kisunokámmal vagyok, azt nem is lehet képzeld el. Szóval mi egyébként a Gellértbe jártunk, amíg meg nem nagymamásodtam, mert hogy nem engednek be gyerekeket sajnos az ilyen csak gyógyvizes strandokra, úgyhogy akkor kellett strandot cserélnünk. Most pedig témát, mert hogy elmegyünk egy nagyot muzsikálni, aztán érkezem vissza programajánlóval, illetve kollégám dr. Suki András segít abban, hogy hogyan juthatunk ingyenesen gyógyfürdőzéshez. Maradjanak velünk!

0: Üdvözlöm a hallgatókat, Kökény Anna vagyok, és érkeztem ingyenes programokkal. Június 23-án szabadtéri jóga a parkban címmel, közösségi nyújtás és relaxáció lesz a Bikás Parkban, a 11. kerületben Új-Budán. Élő kubai ritmusokra invitálják a táncolni vágyókat a Dunaparton június 24-én szerdán La Movida Cuba koncertre az 5. kerületben a Lánchíd lábánál. És lássuk, mit kínál a Városligeti Kertmozi. Ingyenes szabadtéri filmklubban vetítést tartanak, szintén szerdán 21 órától a Városligeti Pavilon kertben, a 14. kerületben. Aki pedig nem passzív résztvevője szeretne lenni a művészetnek, hanem alkotni szeretne, az június 26-án pinteken kézműves és alkotó délutára invitálják családi és ifjúsági programok keretein belül a Gülbaba türbéje kiállító térbe, a 2. kerületbe, ami azt hiszem egyébként is egy nagyon szép környezet. És ha már ingyenes programok, akkor ne feledkezzünk meg róla, hogy a Margit-sziget déli végén található zenélő szökőkút fényjáték elérhető most szombaton is. Aki esetleg nem ismeri, ez egy teljes zenei és multimédiás show. Most pedig megyünk tovább muzsikálni, és érkezünk vissza dr. Suki Andrással, hogy elmondjuk, merre felé érdemes csobbanni. Maradjanak velünk!
1: A mi zenéink változatosan Rádió Dík.

0: Folytatódik a hétfői hűsítő itt a Roma Szalonban dr. Suki Andrással és Kökény Annával. A Gerlés Csandot azért is cseréltem volna már, nem csak azért, mert drága is egyébként szerintem a belépő, de mondjuk amilyen gyakran járok, így nem tehát lényegtelen volt. Nem járok túl gyakran strandra, én hogy elmegyek strandra egy 3 hétig, úgy érzem, hogy kiszívta a víz az összes erőmet. Ennek nem tudom, mi lehet egyébként az oka, hogy ezt érzi az ember strandolás után.
1: Valójában a gyógymedencék után érzi ezt szerintem sokkal jobban az ember.
0: Vagy az úszás után.
1: Az egy egészen más téma, hiszen a gyógymedencékben nem is lehet túl sok időt tölteni.
0: Igen.
1: Tehát ki is van írva egyébként a Széchenyibe is, hogy mondjuk nem is emlékszem, már talán 20-25 percnél nem lehet többet bent tartózkodni, mert nem tesz jót egyszerűen. Ez olyan, mint a természetesen a fürdés után, vagy úgy gyógymedence után az ember letusol hideg vízzel, és akkor utána mehet a gőzkabinba mondjuk, az sem feltétlenül
0: amikor fiatalabb voltam, hát ezt bírtam. Nyilván, meg utána beleugrani a jó jeges vízben, simán beleugrottam.
1: Igen, milyen jó volt. De egyébként azt tudod, hogy valóban drágák ezek a helyek, de azért én úgy tudom, hogy még mindig szerintem azért, hogy minden magyar állampolgárnak azért van joga ahhoz évente kétszer, hogy ezt fölirassa magának. Ugyanis nekem ilyen mindenféle derékpándalmaim voltak régebben, és én tulajdonképpen ezért ezt nekem fölírták.
0: Na hát.
1: És így mentem rendszeresen a Széchenyibe, a Gellértbe egyébként, és így azért jelentősen olcsóbb.
0: Na, ez nagyon jó tudni ezt az információt. Egyébként befejezem akkor a mondatomat, hogy azért nem, mert már annyira népszerű volt a Gellért, hogy egyszerűen a személyzet nem bírt el ezzel a tömeggel, és hát nagyon nem jól nézett már ki a strandcva. Nem, volt, nem volt tiszta, nem volt olyan jó érzésbe menni. Na, de ezt a Gellért észrevette, és felújította. Nem tudom, hogy kész vannak-e vele, de tudom, hogy tavaly felújítások zajlottak, és azért majd biztos még kíváncsiságból el fogok menni megnézni, hogy mennyivel lett tisztább akkor most ez a strand, mert tényleg nagyon elhasználódott volt. Szerintem hiába van annyi öltöző, hiába van annyi medence, meg tényleg gyönyörű belülről az egész interiőr, de már nem azt éreztet. Tehát elnyomta ez a túlzsúfoltság elszennyeződése az egész strandnak. És egyszerűen nem lehetett akkora személyzetet szerintem fenntartani, amelyik folyamatosan tisztítana a vendégek után. Hát sajnos ez ilyen.
1: Egyébként melyik most a kedvenced jelen pillanatban?
0: Hát most mondtam, hogy az én kedvenc.
1: A dagály?
0: A dagály, nyilván. Aha. Amúgy lehagytuk az előbb az Aquaworld Resort Budapestet.
1: Igen, az is.
0: Igen, hát szerintem azért hagytuk le, mert szerintem egyikünk sem, vagy te jártál.
1: Én voltam már ott egyébként többször is, és tulajdonképpen, ha az ember egy ilyen akvapark jellegű kikapcsolódásra, szórakozásra vágyik, akkor ez egy kiváló helyszín erre, hiszen rengeteg csúszda, beltéri medencék, ez mondjuk optimális, mert akkor nem tűzi annyira az embert a nap, tehát ennek is megvan azért az előnye.
0: Igen, mert hát aki szeret csúszda. Te még szeres csúszda, én már nem szeretek. Én már nem szeretek. De meg nekem az zajos, szóval amit mondtam, de ez a jó ebben, hogy bármilyet keres az ember Budapesten, szerintem talál olyan strandot. Mert én múltkor mondta valaki, hogy melyik strandot ajánlja, hogy mert olyan jó, mert ott olyan sokan vannak, és mondom, hogy Isten őriz. Tehát van, aki pont a nyüskés szereti egyébként.
1: És mi a helyzet az úszodákkal? Szerinted nyáron úszodák azok mennyire tulajdonképpen alkalmasak arra, hogy ott is egy kicsit eltöltsünk egy kis időt?
0: Szerintem nagyon.
1: Helyettesítheti a strandot?
0: Igen. Igen, mert ugyanúgy lehűt igazából, és talán még, hogyha tényleg az a vágyat, hogy picit lehűj és úszni akarsz, akkor az a legnyugodtabb terület erre. Bár én bevallom, hogy Budapesten, én nem jártam úszodában, én Cegdén és Nagykörösön jártam, amikor fiatalabb voltam úszodában, és azt nagyon élveztem, hogy felhúzhatom az úszósapkát, senki nem fog megdobálni labdával, vagy mit tudom én, meg hogy nem ég meg a hátam, amikor úszok. Szerintem az úszoda akkor is nagyon jó, akkor nagyon erősen tűz a nap, az ember zárt helyen szeretne úszni. Amúgy miért van ez a vágya az embernek, hogy úszni akar szerinted?
1: Én nagyon szeretek sportolni, legalábbis a sportnak ezt a részét szeretem, az úszást, és én ezért rendszeresen jártam korábban, és még most is aznél néha eljárok, úgyhogy én jobban szeretem, megmondom, az úszodát, mint a strandot.
0: Mint a strandokat.
1: Igen.
0: Hát majd megnől a pici fiad, de... és akkor már nem lesz.
1: Akkor már más, igen.
0: Hogy mit szeretnél. Azt elfejtettük felsorolni, hogy mik azok, amik inkább fürdők, de nyáron nagyon népszerűek. Nem, tehát ami gyógyfürdő, de mégis strand élményt ad. Tehát azok is járnak oda, akik strandolni akarnak.
1: Hát itt van például a Széchenyi. Tehát az szerintem már más strand jellegű, de ennek ellenére azért mégiscsak gyógyfürdő, hiszen gyógyvize van. Egyébként nagyon jó az uszoda része is.
0: Igen.
1: Hiszen ott van azért egy, hát még ha nem is 50-es medence, egy 25-ös medence, ami azért viszonylag használható még a nyári időszakban is.
0: De jó.
1: A Gellért is egyébként egész kiváló ebből a szempontból.
0: Imádom. Csak takarítsák ki.
1: És aztán vannak azok, amikbe eddig még nem nagyon jártam. A Rudas, a Lukács, a Dandár és a Király gyógyfürdő. Melyiket ismered? Melyikben
0: hát a nevét mindegyiknek, és tudom, mindegyik híres, de nem ismerem ezeket a gyógyfürdőket. Uh-huh. Nem, valóban nem. És aztán vannak még a szabad strandok is. Mi az élménye, vagy szerinted miért jó egy szabad strand? Jó-e, te szereted-e, szívesen belemégye természetes vizekbe?
1: Hát fiatalabb koromban még preferáltam ezeket az élményeket, akár egy Omszkitót, egy Lupatót, de akár még a Dunának azt a szakaszát is, ami mondjuk ott a Népszigetnél, a Szunyogsziget végénél van. Ott is nagyon kellemes élményeim vannak.
0: De már nem
1: a
0: fürdőzésben.
1: De most már nem.
0: De ugye ez nem, milyen nem. Fura. Mert képzeljük, amikor fiatal voltam, én Nagykörösön laktam, és akkor onnan volt, nem tudom, 25, most nem akarok butaságot mondani, kilométerre Tiszakécske, volt a Tiszapart, aztán egy háromszög alatt alakban Kecskemét és vissza Nagykörös. Ez az egész lehetett, nem tudom, 60 kilométer biztos, rengeteg volt, és nekem az volt a nyári programom, hogy ezt végig biciklizem, de közben megállókat imádtam, és egyedül, és Walkman. Akkor még nekünk Walkmanünk volt, a fiataloknak elmondom, hogy ez egy ilyen kis dobozka volt, mert kazettát tettünk, és azt végig kellett hallgatni a lemezni anyagot, ha tetszett, hanem nem lehetett oda-vissza belekattingatni, mint most ugye a videoklippekben, meg a hát különböző a digitális eszközökön bármin hallgatják, és akkor én mindig megálltam Tiszakécskén, ott ettem, ott volt egy kedvenc kis hely, ahol palacsintát sütött egy néni, nagyon picike volt a hely, de a kezed annyira népszerű volt, volt nem tudom 10 féle palacsinta, és azt a palacsintát sütötte, ami a nagyon vékony. Tehát tényleg lisz van benne, meg levegő, vagy nem tudom. De mindenki oda volt a tiszakécskei palacsintai, szóval akkor mindig ott ettem egy picit, és természetesen úsztam, és azon gondolkodom most, hogy már sokkal idősebb vagyok, hogy hogy nem féltem, azért a Tisza, az tudál, jönnek olyan sodrásai.
1: Hogyne, persze.
0: És egyáltalán nem féltem, mentem, pedig nem úsztam annyira nagyon jól, most sem úszom annyira nagyon jól, de bátor voltam, és akkor mentem neki a vízbe, sőt, én még kenúztam is, képzeld el. Hmm. Te szoktál ilyen vízi sportokat? Próbáltad, mert inkább azt kérdezed.
1: Próbáltam, igen, de valahogy nem ragadott meg igazán ez a téma.
0: Vízibicikli.
1: A vízibicikli az alap szerintem. Tehát az viszont nélkülözhetetlen. Tehát az ember megy Balatonra, akkor ez mindenféleképpen hozzátartozik az élményhez, vagy esetleg a Velencei tó. Tudod, mit szeretek egyébként?
0: Igen.
1: A vitorlázás. De az viszont nem olyan fajta sport. Az fantasztikus.
0: Sosem próbáltam. Szerintem most, hogy így elgondolkodtam a vitorlázáson, ehhez illene valami jó kis zene, mit szólsz hozzá. Menjünk el.
1: Egy latin.
0: Ugye? Egy latin. Érkezünk vissza.
2: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket. Romákról nem csak romáknak.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat a Roma Szalon hétfői hűsítőjében. Kökény Annát hallják, és műsorvezető társam.
2: Dr. Suki András.
1: És az jutott eszembe egyébként, ugye most tematikának zenében választottuk a latin zenét, és hogy ha latin és roma, akkor egyszerűen ennek van egy úgynevezett királynője az én szememben. És emlékszem, amikor először meghallottam ezt a zenét, nagyon-nagyon meglepődtem, és főleg amikor jöttek utána a videóklippek, és azt hiszem, hogy még soha nem érintett így meg, hogy egy valódi egyéniség, egy nagy személyiség lép be, és ilyen korban a zenébe, de akkor se ne titkolózzunk tovább, hogy kire gondolunk.
2: Hát ha nagy személyiségre gondolunk, akkor nem csak természetesen itt nem csak arra gondolhatunk, hogy ő egy fantasztikus hanggal rendelkező énekes, hanem itt azért egy jó testes énekesről
1: van
2: szó. Méghozzá Vera Billáról.
1: Vera Billa.
2: Aki egyébként egy cseh-roma énekesnő volt, és 1954-ben született Rokikánban, és 2019-ben halt meg, 64 évesen.
1: Nem is gondoltam, hogy 54-es, most ahogy
2: 54-es,
1: mondom,
2: igen.
1: Meglepődtem kicsit.
2: Én akkor hallottam először, amikor a Rádió C-ben dolgoztam, és ott rendszeresen betettük az ő zenéit, mert egyszerűen tényleg annyira hihetetlenül szerették a hallgatók is.
1: Akkoriban érte egyébként fénykorát, akkor jött be így a köztudatba a Vera Billa.
2: Hát én akkor hallottam róla először, igen.
1: Ez olyan nehéz, ezt nem tudom, hogy akkor kezdettem muzsikálni, amikor meghallottuk először, egy olyan 15 éve lehetett ez, 10-15?
2: Hát ő már a 90-es években azért híres volt, de én azt hiszem, hogy Magyarországon a Rádió C volt az, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megismerték az ő hangját, az ő személyiségét. Ez szerintem nagyon fontos. Poncok Bélával beszélgettem a múltkor, aki egy, ha lehet ezt mondani, sztár műsorvezető volt akkoriban a Rádió C-ben, és ő mondta, hogy hát amit ő csak berakott a rádióba, az mind slágerré vált. És ez tényleg igaz volt, tehát amiket kértek tőle is a Kívánság műsorban, vagy amiket ő összeválogatott, azokat utána rendszeresen hallgatták azok, akik követték az ő műsorait, és nagyon sokan követték ezeket.
1: Micsoda hatalom van a médiában, ugye?
2: Hát, ez így van. Tehát tulajdonképpen nem csak azért gondolkodást formál, hanem tematizálja a közbeszédet. Tehát amikor beteszünk egy ilyen dalt, és erről beszélgetünk, akkor az óriási dolog. És egyébként összeírtam néhány érdekességet Vera Billával kapcsolatban. Például ez nem is meglepő egyébként, hogy Vera Billa a Gina zenés családból származott. Apja Carol Gina ismert énekes volt egyébként. Több forrás szerint már gyerekként kapcsolatba került az énekléssel. És nem egyszerűen folklorzenét játszottak, a Roma Archív leírása szerint a zenekar hagyományos roma dalokat és saját szerzeményeket adott elő, főként románi nyelven, de a hangzásban pop, latin, jazz, sőt brazil latin hatások
1: igen,
2: is megjelentek.
1: Igen.
2: Ezért nevezték a stílust rompopnak.
1: De jó, nem is tudta, hogy így nevezték.
2: Igen.
1: Na hát, ahogy itt végigmentünk a budapesti strandokon, ígértük, hogy a magyarországi legszebb, legjobb strandokat is végignézzük. Ez így lesz, úgyhogy 21 órakor érkezünk vissza a legszebb, legizgalmasabb magyar strandokkal. De természetesen most akkor tisztelgünk egy picit ennek a rompop.
2: Igen, pontosan.
1: Zene királynőjének Vera Billa következik. Maradjanak velünk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni uniós eljárást. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand zárva marad a nyárra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ősszel megszüntethetik a Magyarország elleni eljárást, jelentette be brüsszeli sajtótájékoztatóján Magyar Péter a kétnapos uniós csúcs végén. A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Meghívta az Európai Parlament elnökét Roberta Metzolát Magyarországra. A látogatás valószínűleg az ősz elején lesz. Olyan súlyos a vízhiány a Velencei tónál, hogy több strand is zárva marad a nyárra. A Velencei tó vízszintje napok óta a történelmi mélypont közelében mozog. Néhány napja már fürdőzési tilalmat rendeltek el az egyik fürdőhelyen, mert a víz mintha nem megfelelő vízminőséget mutatott. A probléma pedig más partszakaszokat is érint. A vízhiány fokozódhat a következő időszakban, mivel most indul igazán a kánikula. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervezetekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. Forgalomba állt az osztrák állami vasút társaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a vasút társaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodnia az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A működőképesség érdekében elkerülhetetlennek tartja a fuvardíjak 10-12%-os emelését a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Amint egy 2500 magyar személy- és áruszállító vállalkozást tömörítő szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy az ágazat már harmadik éve veszteséges. Megépítik az emberiség fekete dobozát. Hamarosan nem csak a repülőgépeknek lesz fekete doboza, hanem az emberiségnek is. A rendszer az emberiség minden lépését rögzíti majd, amely a klímakatasztrófa felé vezet. A megoldás folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációinak tárolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit. Június 22-e hétfő van, és 21 óra múlt. Ez pedig a Roma Szalon hétfői hűsítője, Kökény Annával.
4: És dr. Suki Andrással.
3: Hát azt ígértük, hogy kilépünk Budapest területéről, és ellátogatunk a vidéki strandokhoz. Egyébként rád mennyire jellemző az, hogyha strandolni akarsz, akkor elmégy Budapestről, úgymond. Mert azért kérdezem, mert nem vagyok egyébként nagy autós, de mindig azt látom, hogy hétvégén, amikor nagyon meleg van, akkor mindenki ül az autójába, és megindul valamerre, és tudod, így beállnak az autók. Soha nem értettem, hogy annyi strand van Budapesten, tudod?
4: Hát strandolni én biztos nem mennék el Budapestről, tehát szerintem felesleges, mert hiszen tényleg annyi jó strand van. Persze, ha az ember természetes vizet vesz célba, akár egy velencei tavat, vagy a Balatont, vagy bármi hasonlóra gondolhatunk, Tiszató, és még sorolhatnánk, akkor muszáj kimozdulnunk, de ez egy másik kérdés. Tehát a természetes víz az egészen másfajta élmény nyújt szerintem, mint egy strand.
3: Igen, meg szerintem az is van, hogy Budapesten azért akármilyen sok strand van, azért itt a népesség is nagy. Tehát azért itt van olyan nyári nap, amikor tényleg nem lehet egy tűt elejteni sehol, tehát annyi ember van a strandokon, és lehet, hogy ez annyira nem nagy élmény már abban a verzióban.
4: Mi inkább próbálunk hétköznapra szorítkozni ilyenkor, mert akkor nincsenek annyian, vagy természetesen most akinek van lehetősége akár mondjuk az erkélyre kitenni egy kis kacsahúztatót, mondjuk így, ha már kisbabájuk van, mint nekünk is, akkor mi is azt kihasználjuk, és Andriska éppen ma fürdött a nagymamájánál egy kicsit, és nagyon-nagyon élvezte a kis kacsahúztatóját, és hát ő jól el van ezeken a kis vizekben is, úgyhogy...
3: Egyébként mennyire gyerekbarátok a strandok? Azt, hogy elmondtuk, hogy sajnos gyógyvizes strandra nem lehet kiskorú gyermeket vinni. Nem tudom pontosan mennyi egyébként a korhatár ebben, de ebből a szempontból nem annyira jó Budapest egy gyermekes családnak, mert ugye itt azért majdnem mindegyik gyógyvizes. Na, ez az igazság, nem? Hiszen felsoroltuk, milyen sok van.
4: Hát, ha például a Dagályra gondolunk, ott van gyógyvizes medence is, meg szerintem van nem gyógyvizes medence is.
3: Igen, ez megvan, mondjuk, oldva nagyon jól.
4: Tehát ebből a szempontból ez jó. Nem tudom, megmondom őszintén, én most egy kis 2 éves gyermekkel én jobban preferálom azt, amikor esetleg otthon csak ő fürdik abba a kis kacsaúsztatóba. Nem biztos, hogy szívesen beletenném egy olyan medencébe, ahol mondjuk 100 000-ek előtte már azért úgy megfürödtek.
3: És azért úgy eldöntötted, hogy majd húzol egy határt, hogy na jó, azért innentől már szocializálom őt a strandon. Van egy ilyen.
4: Hát még 2 éves, tehát valójában még nem volt strandon, de mondjuk tavaly nagyon élvezte, amikor elmentünk ilyen kis babaúsztató foglalkozásokra, hiszen ez nagyon fontos, hogy azért vízhez szoktassuk a pici babákat.
3: Bizony.
4: És azt nagyon élvezte. Volt egy kis kád, és akkor oda beletették, és akkor közben fogták, hát az nagyon-nagyon tetszett neki. Tehát a vízhez szoktatás megvan, imád pancsikálni, de azért a strand az egy másik kérdés egy 2 éves babánál szerintem.
3: Képzeld el, az én unokám 3 volt, amikor elvittük a Dagályra, és béreltünk napágyakat, és azt hittük, hogy fogalma nem lesz róla, meg majd úgy ráültetjük, vagy valami, és első dolga volt, hogy rámászott az egyikre, felrakta a napszemüvegét, és így hátra rakta a kezeit a targójára. Szóval a teljes mértékben tudta, hogy mire szolgál a naphoz, hogy szerintem lehet amúgy, hogy látta egy ilyen mesében, rajzfilmben, és nagyon-nagyon élvezte a vizet, tehát én különösen élvezte. Egyébként érdekes, nekem úgy eszembe se jutott az, hogy higiéniai okokból félteni tőle, de mondjuk rajtunk kívül ő volt az egyetlen, aki nem égett le. Mi mindannyian leégtünk, csak egyedül ő nem tudom, ez hogy van a gyerekeknél. Egy felnőtt ember 1000-szer leég, egy gyereknek még semmi baja nincs. Nekik még tele van a bőrük, az egész szervezetük egy megújító, építő anyaggal, ami a csont növekedést meg mindent támogatja, úgyhogy igen, ő nem égett le, és egyébként semmi baj nem volt a víztől, és elárulom dr. Suki András kollégámnak, hogy egyszer bizony át kell lépni azt a határt, és majd el kell vinni a fiadat a strandra. Mert ahogy mondja, anyu, mondták az óviban, hogy strandon, mi az a strand? És nem is olyan soká, ugye?
4: Hát igen, muszáj lesz kivinni, sőt a nap is, én az egy olyan dolog, amitől egy kicsit azért féltem, tehát mindig próbálom azért árnyékba tolni a kisbabát, meg nyilván mindig rá van húzva a kis ernyőcskéje, amikor kimegyünk az utcára. Tehát azért ez már nem olyan nap, mint ami régebben volt, hát, amihez mi hozzászoktunk fiatalkorunkban. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy azért tényleg nehogy megégjen a kisbaba, vagy valami, vagy...
3: Ez így van.
4: Ez már egy másfajta világ, én azt gondolom.
3: Igen, erre nagyon kell most már figyelni. Hát egész nap régen nyáron kint játszottunk, az után semmi bajunk nem volt. Most meg tényleg, hogy az ember a boltba szalad le, akkor is kalap, napernyő, napvédő, minden bőrvédő kréme. Szóval igen.
4: Na jó, de emlékszel, hogy mi volt a kánikula?
3: Na mi volt a kánikula?
4: Hát 28 foknál már teljesen ki voltunk bukva.
3: Látod,
4: 30
3: ezt
4: fok,
3: így nem
4: akkor
3: tudom.
4: Már kánikula volt.
3: Tényleg?
4: Hát
3: amúgy ez a nyár most azt mondják, nagyon rá fog erősíteni, mert ugye 40 fokok 40. úgy fognak itt ugrálni. Hát nem tudom, mi lesz velünk.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Schuner Romale.
2: Szerintem meséljünk akkor arról, amit megígértünk, hogy egy kicsit a híres magyarországi strandokról beszélgetünk, és az egyik ilyen a hévízi tó Európa legnagyobb természetes termáltava, télen is meleg, és a reumás panaszokra szokták ajánlani. Te jártál már ebben a hévízitóban?
3: Igen, voltam. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Én nagyon élveztem a dolgot. Feleségemmel bementünk, ő is bement természetesen, és hát egyből rá is tapadt valami kis pióca a lábára.
2: Mert hogy olyan van benne?
3: Hát ez egy természetes
2: víz.
3: Igen. De nem nagyon jellemző ez valójában. Csak úgy látszik, hogy őt valahogy megtalálták.
2: Ezek de most ezt meg akarom érteni, szóval hévízen van maga a természetes tó. De amellett vannak strandok is, én úgy tudom.
3: Hát mi a tóban voltunk, tudod? Tehát, hogy,
2: és akkor ez őt visszatartotta utána, ez a piócás ügy?
3: Igen, egy kicsit utána.
2: Nem tetszett neki a dolog.
3: Igen, ez egy negatív élményt hagyott benne, de bennem semmiféleképpen, tehát hogy én utána is tettem magamra a kis iszapot, hogy akkor iszappakolás, és én nagyon élveztem az egészet.
2: Amúgy olyan érdekes, amikor pici voltam, ilyenkor nyáron jártunk milyen különböző mezők voltak, egyesrét, kettesrétnek nevezték ott, ahol én laktam, és ott voltak, hát én nem tudom, minek nevezik, víz volt benne, de hogy ilyen nagyon pici, keskeny, hosszú valamik voltak. Nem is tudom, mi az kis, hát még csak nem is patak lehetett, vagy nem tudom.
3: Hát
2: mi.
3: Valami kis vízgyűjtő lehetett, igen.
2: Igen, és annyira nem érdekelt akkor még engem, hogy az koszos, vagy béka van benne, vagy mit tudom. Szóval olyan furcsa, hogy amikor az ember megnő, meg felnőtt lesz, akkor már nagyon, nagyon tudják izgatni. Bár én azt gondolom, a mai generációs fiatalokat beküldenénk egy ilyen

0: De ha biztonsággal egy ilyenhez hozzáfér, ezt szagold meg, mert ilyen illat több a világon nincs.
1: Nagyon egyedi, igen.
0: Annyira igen, finom, igen, kellemes, egyedi és friss illata van neki, úgyhogy igen, mi akkor még belementünk, igen, a természetes vizekbe. Neked van ilyen emléked?
1: Én nagyon szerettem régen a természetes vizeket, egyébként most is, tehát, hogy én nagyon szívesen belemegyek egy ilyen kisebb pocsolyába most is, tehát nekem ezzel ilyen fajta problémám nincsen.
0: Egyébként érdekes, hallottam egy hónappal ezelőtt a híradóba, hogy nagyon kiszáradtak Magyarországnak a tavai, és akkor ott éppen a Velencei tóról volt szó, hogy alig volt szinte benne víz. Hogy ez vajon mitől történhet? Mitől van ez?
1: Hát ezt már valójában évtizedek óta tudtuk, és tudják a szakemberek, hogy 2030-re ez már várható volt. Tehát emlékszem, hogy még a 2000-es évek elején tanultunk erről az egyetemen, tudod? Tehát, hogy valószínűleg 2030 környékén az lesz, hogy a vízkészletek azok sajnos megcsapannak, úgyhogy ez egy hosszú folyamatnak a része, de ebben nem mennék bele, mert nem vagyok azért szakértője a kérdésnek.
0: De érdekes, hogy ez nem nyáron történt, hanem tavasznak a végén, amikor nincs olyan nagy hőség, most elpárolog, hogy mi történhet a vízzel, de ez engem egy picit megrémisztett, hogy tényleg így úgymond a két szememmel látom azt, hogy eltűnnek ezek a helyek, és amik egyébként élő helyek is. Igen. Mert az, hogy mi szeretünk benne pancsolni, az egy dolog, és éppen a vizes élőhelyek világnapján beszélgettem egy szakemberrel, és ő is megerősített abban, hogy sajnos ezekkel az élőhelyek eltűnésével eltűnhetnek azok az élőlények is, amelyek csak itt tudnak fennmaradni. Ez egy picit szomorú volt számomra.

0: Nem is gondolnánk egyébként, hogy a vizes élőhelyeken mennyire sokféle állat él, mennyire sokféle élőlény. Talán a legszembetűnőbbek azok a madarak. A Kiskunsági Nemzeti Parkban igazán csodálatos példányok vannak belőlük, és én meg is kérdeztem, melyikre igazán a legbüszkébbek.
1: Több olyan madárfaj, hogy büszkék vagyunk, de akkor maradjunk a vizes élőhelyekhez kötődő madarakhoz. Hát például a nádasoknak az egyik fészkelő faja a fülemülesítke, ez egy veréb méretű kis madárról beszélünk, és itt nálunk az egyik rámsári területünkön, a Kolontónál költ az ország, vagy pontosan a Kárpát-medence legnagyobb állománya. Nem egy látványos madárról van szó, főleg a madarászok számára nyújt az élményt meghalani az érmekét, látni ezt a madarat, de hát beszélhetünk olyan fajokról is, ami mindenki számára észrevehető, például a nagykócsag, az is vizes élőhelyekhez kötött, komoly fészkelő állományai vannak itt nálunk, vagy a kanalas gén, vagy az üstökös gén, tehát főleg a génfélék, illetve a liba vagy lútfélék, illetve kacsafélékeket kell találkozunk ezeken a vizes élőhelyeken.
0: Egyébként, aki ellátogat, az a fülemüle énekét meg tudja hallani, mert hogy sok gyerekkori dalban volt erről, meg az irodalomban gyakran van szó a fülemüle daláról, hogy valóban tudja hallani ezt?
1: De ez egy másik, ez a fülemüle sitke, tehát van a fülemüle és a fülemüle sitke, ezek két külön madárfaj, míg a fülemüle az egy inkább ilyen bokros, erdős területen él, míg itt a fülemüle sitke, amit említettem, az pedig a nádasoknak a fészkelő madara, nagyon szép érdeke van, kicsit más, mint a fülemüléjé természetesen, de nem véletlen kapta ezt a nevet, mert az éneke szép, hogy fülemüléhez hasonló szép éneke van.
0: Na és ilyenkor, február elején is hangosak ezek a nádasok?
1: Nem, ilyenkor nagyon csendesek ezek a nádasok, ugyanis a itt költő például madárfajoknak jelentős része, vagy szinte mind vonuló faj. Ilyenkor vagy Dél-Európában, vagy Afrikában töltik a telet, majd valamikor kora tavasz pályékán érkeznek vissza ezekre a területekre.
0: Igaz-e az, hogy több élet van egy nádasban, mint az erdőben?
1: Hát igen, ez egy érdekes dolog. Tudunk mutatni olyan nádast, amiben valószínű több van, mint egy erdőben, és az átlag ember számára, akkor már oktassuk kicsit a hallgatókat. Az erdő az egy ilyen átfogó jelentése van, ugyanis ha megnézzük közelebbről például az erdőt, akkor vannak a faültetvények, és vannak a természetes erdők. Nádasoknál ugyanígy vannak fajszegény nádasok és fajgazdag nádasok. Tehát attól függ, hogy hogyan hasznosítja az ember, de általában azért egy természetes erdő azért sokkal fajgazdagabb, mint egy nádas. A nádas elég speciális élőhelyet biztosít, mind a rovarok, mind a madarak számára, tehát ez nem mindenkinek alkalmas, egy erdőben azért sokkal több olyan élettér van, amit ezek az állatok be tudnak lakni.
0: Milyen állatok jellemzőek a nádasok környékén?
1: Hát, hogy általában nem is a nádasok, hanem a vizes élőhelyekről beszélünk. Mindent megtalálunk, az egysejtűektől, a vízben élő egysejtűektől, a gerincesekig, hát a legikonikusabb gerinces faja például a vidra, ami halakkal táplálkozik, vagy madarakból, amit említettem már, a génfélék, a récefélék, de hogyha olyan vizes élőhelyekre megyünk el, ami nem ez a klasszikus nádas, hanem mondjuk csak ilyen tocsogós vizes élőhely, tehát ami ilyen időszakos vízzel borított terület, ott például a bíbic, a nagygoda, vagy a nagypólinggal is találkozhatunk, vagy a piroslábú cankóval. Ezek jellegzetes fajai ezeknek az élőhelyeknek.
0: A Kiskunsági Nemzeti Parkban van vidra?
1: Hogyne lenne, van.
0: Jaj, de aranyos.
1: Sajnos az élőhelyek átalakulása miatt egyre jobban visszaszorul az állománya, tehát a szárazság miatt nagyon sok csatorna és akár tó is kiszáradt, de azért még a stabil vizek mellett, mint a Duna, Tisza, vagy a nagyobb ilyen mesterségesen rendtartott öntöző csatornák, vagy a halastavak környékén, ott rendszeresen találkozhatunk vidrával.
0: Na hát ez olyan cuki. És akkor, amikor ellátogatnak ide, hát gondolom, hogy gyerekeket nagyon érdekli ez, akkor kapnak valami vezetőt egy ilyen túrához. Hogy képzeljük el egy látogatást a parkban?
1: Hát igen, általában érdemes kérni is, vagy csatlakozni a vezetett túrákhoz. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság honlapján ott az ökoturizmus fül alatt megtalálja az érdeklődő, hogy milyen túráink vannak. És érdemes, mert az ember, ha kimegy egy területre, akkor nem biztos, hogy észreveszi azt, amit igazán észre kellene venni. Általában mindig a nagytestű madarakat, emlősöket látja meg egy átlag látogató, de amikor az ember lehajol, és például, ha már vizeknél vagyunk, belenéz a vízbe, meglátja ott például az apró rákokat, akkor apró élőlényeket, amikre egyébként nem is figyelne oda, vagy áttépne rajta, nem is venni észre, vagy például a békáknak a petéit, amit már koratavasszal leraknak a békák, és azokból kikelnek majd az ebéhalak. Tehát sok olyan különlegességre felhívja egy vezető a figyelmét a látogatónak, amit mondjuk egy átlagember nem biztos, hogy észrevenne.
0: Egyébként, hogyha valaki úgy dönt, hogy ellátogatna, akár csoportosan is, ezt hogy lehet jelezni a parknak, vagy hogy működik ez?
1: E-mailen, nagyon egyszerű, vagy telefonon kér szakvezetést tőlünk, vagy megnézi, mint említettem, hogy milyen túrák vannak, és ezekhez lehet csatlakozni.
0: És egyébként random be lehet sétálni a parkba?
1: Igen, vannak szabadon látogatható területei a Kiskunsági Nemzeti Parknak. Többnyire itt érdemes követni a tanösvényeinket, ott táblák informálják a látogatókat, és megláthatják azokat a különlegességeket, amiket maguktól nem biztos, hogy észrevennének.
0: Egyébként vannak veszélyes területek, amiért érdemes az ösvényen maradni?
1: Hát veszélyes területek. Hát igazán vannak sajnos olyan területeink még, amiket örököltünk még a katonaságtól, tehát egykori lőtér területek, amit sajnos pénzhiányában nem voltak lőszermentesítve, tehát konkrétan ilyen veszélyek is vannak. Ezek általában fokozottan védett részek, ide nem is igazán, nem lehet bemenni, tehát ez nem csak ezért, hanem a terület zavartalansága a biztosítása érdekében, de egyébként is jobb az, ha az ember bejelentkezik, mert akkor a természetvédelmi őrök is tudnak róla, hogy ki jár a területen, melyik ők tudnak javasolni is részeket, hogy hova érdemes menni az évnek abban az időszakában, mert lehet, hogy valaki kitalálja, hogy ő most szeretne menni a szikes tavakhoz például, mert az is egy rámsári terület, de hát nyár végén azok szárazok, ott igazán látnivaló nincs.
0: Értem.
1: Tehát ezért is érdemes velünk felvenni a kapcsolatot.
0: Illetve érdemes az ösvényen maradni nekem most.
1: Érdemes az ösvényen maradni.
0: Egyébként hadd kérdezzem már meg ön, mert ön biológus, és zavarja az élőhelyet az, hogyha ember látogatja. Van-e befolyása ennek az élő világra, hogy milyen gyakran látogatod-e ember?
1: Természetesen van, főleg ez a, hát igazán inkább a madaraknál tudunk a legtöbbet erről, hogy milyen, mennyire zavarja ez például az ott költő. Főleg a tavaszi, tehát a fióka nevelési időszakban nagyobb probléma ez, egyébként őszi vonuláskor is, mert akkor kezdjük a fióka nevelésnél. Fióka nevelésnél azért is probléma, főleg rossz időben, ha besétál egy ember egy olyan területre, ahol nem tudja, hogy éppen milyen madarak költenek, többnyire ezek költhetnek akár földön is, mint ahogy említettem, a nagygoda, vagy a piroslábú cankó, és ezeknek a tojásai, fészkei úgy vannak, hogy úgy rakja le a madár a tojásokat, hogy hogy ne lehessen észrevenni. Tehát egy óvatlan látogató akár rá is léphet a fészekre. Tehát így megkiúsult a költés. Vagy a látogató csak annyit lát, hogy elrepült egy madár. Hát igen, elrepült egy madár, de azt nem tudja, hogy az már a fészkéről repült el, és ha rossz idő van, a tojások kiülhetnek, bezápulhatnak, vagy akár ha még kisfiókáik vannak a madaraknak, akkor elrepül a madár a fészekről, arra jön mondjuk egy varjú, vagy egy szarka, ami megláthatja a fiókákat, elvihetett fiókákat, tehát sok olyan probléma van, amire egy átlag látogató nem is gondol.
0: És ezekben tehát az időszakokban gondolom, akkor védettebbek ezek a részek?
1: Hát általában a tanösvények akkor is látogathatók.
0: Értem.
1: Nyilván úgy vannak kialakítva a tanösvények, hogy ezeknek a területeknek a szélén húzódnak ezek a tanösvények, tehát ezzel olyan nagymértékű zavarást nem okoznak. Igazán a probléma az, amikor valaki nem elégszik meg azzal, hogy ott a tanösvények végsétált, igaz, hogy ki van írva, hogy fokozottan védettel lehet belépni tilos, de azért ő csak bemegy és megpróbál még többet látni.
0: Értem.
1: Nem biztos, hogy többet fog látni, de lehet, hogy nagyobb kárt fog okozni. Meg sikerült így tudnunk a madarakról, hogy hol vonulnak, milyen útvonalon, hol telelnek, például ragadozó madarakon is van, nem csak mondjuk génféléken, például a kerecsen sólyom egyik jelvezetes madarunk például megcsinálja azt, hogy elmegy Ázsiába szép nézni az ázsiai kettékre is, vagy elmegy egészen messze le az arab félszigetig is levonulhat, de utána visszajön költeni például Magyarországra.
0: Pont azt akartam kérdezni, hogy merre tekeregnek a mi madaraink a nagyvilágban.
1: De milyen hát többnyire nem ilyen tekergők, többnyire megvan nekik az elég jól bevésődött vonulási útvonaluk, és az útvonalakon is megvannak a pihenőhelyeik, tehát ezeket a több ezer kilométeres vonulásokat nyilván nem egyben teszik meg, hanem eléggé ragaszkodnak az ő pihenőhelyeikhez, meg a telelőhelyeikhez.
0: Hadd kérdezzem már meg, Zoltán, amikor elindul egy ilyen csapat madár, akkor ők csatlakoznak más madarakhoz, vagy egy csapatban egy élőhelyről repülnek, és végig tartják ezt a csapatot?
1: Hát ez érdekes, ez általában az egy fajhoz tartozók együtt vonulnak, főleg például gólyáknál a fiatalok csatlakoznak az idősebb madarakhoz, és megmutatják. Valamilyen szinten kódolva van ez beléjük, de nyilván követik az idősebb madarakat, és együtt mennek el a telelőhelyekre, majd ugyanez visszafelé, és ez változó, mert vannak fajok, amelyek, mint például a gólyát, ahogy említettem, ők nagyon ragaszkodnak a költőhelyükhöz, a többiek visszajönnek, például vizes élőhelyeknél visszajön például egy kanalas gém, az szétnéz, hogy hol éppen milyen a vízborítás, milyen a nádas, milyen a táplálékkínálat, és akkor azt szerint választ magának fészkelőjét.
0: Na hát, nyilván nagyon sok tudományos álláspont van, hogy ezek a madarak honnan tudják, hogy el kell repülniük, és hogy hova repüljenek, de valahol az az érzés az embernek, hogy mi emberek a pontos választ soha nem tudjuk meg, hogy mi ez. Önnek mi a vélemény engem ezért?
1: Hát azért most már elég sok minden kiderült a madarakról, viszont az is kiderült, hogy ez a úgymond berögzött viselkedésük, vagy berögzült viselkedésük, ez meg tud változni az évek során, hanem pont a klímaváltozás kapcsán, hogy például nagykócsagok, szürkegémek, vagy akár a fekete rigók is, például egy városi madárról beszéljük, egyre több megpróbál áttelelni. Igaz, hogy ez rizikó számára, hogy most lesz ilyen 30 centi hó, mint az elmúlt hetekben volt, és mínusz 15 fokos vagy, de hogyha ő át tud telelni, és mondjuk egy enyhe tél van, akkor ő nagyon-nagyon sok energiát megspórolt, illetve ő választhatja ki először a fészkelő helyet, a legoptimálisabbat, a legjobbat. Tehát ezért a madarak kockáztatnak, tehát nem mindegyik, nyilván nem mindegyik madárfaj, de van, ami nem megy el olyan messzire, mint korábban elment. Tehát Tehát a klímaváltozással, az élőhelyek átalakulásával is változik egy picit a madaraknak a viselkedése.
0: Ha már áttértünk a klímaváltozásra, az átlagos ember mit tehet, hogy a természetet védje, tudná valami tanácsot adni?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de én úgy gondolom egy hétköznapi dolog. Amit mi itt Magyarországon nem nagyon érzékelünk, hogy spórolni kellene az vízzel, akár az ivóvízzel, nagyon természetes számunkra az, hogy oda megyünk a csaphoz, megnyitjuk és folyik belőle a víz. De hogyha megnézzük, hogy ezt a honnan hozzák, ezt a rétegvizekből emelik ki, és ezeknek a rétegvizeknek a mennyisége is egyre kevesebb, és egyre mélyebbre és mélyebbre kell fúrni azért, hogy megfelelő ivóvízhez jussunk. Gondoljunk erre néha, és amikor úgy tusolunk, és már fél órája állunk a tus alatt, akkor esetleg zárjuk el a csapot, és legközelebb rövidebb ideig kusoljunk, mert ezzel is valamilyen szinten hozzájárunk ahhoz, hogy a vizes élőhelyek tovább megmaradhatnak.
0: Nem is gondol erre szerintem az ember, hogy ez mennyire fontos tud lenni.
1: Hát igen, mert olyan klímában, olyan körülmények között élünk, ha megkérdeznénk egy beduint, mondjuk a Szaharában, ő azért másként nyilatkozna mondjuk a víznek a fontosságáról.
0: Hát igen. Biztos jobban beosztaná, ugye?
1: Így van, sokkal jobban.
0: Drága Zoltán, miért választotta ezt a szakmát?
1: Hát engem mindig is érdekelt a természet, mindig is vonzódtam hozzá. Én gyerekkorom óta először csak jártam horgászni, utána madarászni, és hát ott ragadtam a madarászok között nagyon sokáig. Önkéntesként is dolgoztam a Magyar Madártani Egyesületnél, és később utána egyetemi tanulmányaimat is, hát biológusként végeztem, és nagy vágyam volt, hogy nemzeti parknál dolgozhassak, hogy tevőlegesen részt vehessek a természeti értékeknek a megőrzésében.
0: Természetesen ez egy más életmód, mint aki például nagyvárosban él. Nem is lehet összehasonlítani azzal, ha valaki egy nemzeti parkban dolgozik, és rengeteg kontaktusa van a természettel és az élővilággal. Van önnek kedvenc területe ott a nemzeti parkon belül?
1: Hát ez nehéz, én mindegyik valamilyen szempontból a kedvencem, de talán a szikes puszták, szikes tavak vidéken a maga kopárságával, az egyszerűségével, de ilyen például, ami egyik nagy kedvencem, a Vizsáki Kolontó, ami a legnagyobb vizes élőhelye a kispuszságnak, a legnagyobb mocsár vidéke, vagy akár Kumpeszért környékén az ottani láprétek, gyönyörű orhidás rétek, tehát nagyon nehéz választani és egyet kiemelni a sok közül.
0: Én nagyon sajnálom egyébként, hogy a virágokról nem beszélgettünk, mert most, hogy mondta az orhideát, így akkor jutott eszem, hogy na hát, hát azért ezt is meg kellett volna említeni. Mikor a leglátványosabbak ezek a területek? Például aki a növényeket szeretné megcsodálni, mikor érdemes ellátogatni?
1: Egyértelműen május. Május az, ami május közepe vége. És van például az említett Vizsáki Kolontónál úgynevezett orhidea túránk, amikor egy szakvezetővel végig lehet sétálni a területen, és ő hát a 7-8 fajt is meg tudott mutatni a látogatóknak, és azért is érdemes, mert némelyik olyan apró termetű, hogyha valaki simán elsétál mellette, észre se veszik, hogy ott az egy orhidea. És a mi orhideánkat nem úgy kell elképzelni, mint a trópusi orhideák, ilyen tenyérnyi méretű virágokkal, ezekhez le kell hajolni, és közelről kell megnézni őket. De legalább olyan szépek, mint a trópusi orhideák.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, mert tényleg úgy éreztem, hogy sikerült egy picit többet megtudnom a Nemzeti Parkról, és olyan dolgokat, amit nem is gondoltam, hogy mennyire izgalmas tud ez lenni.
1: Igen. És hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas, csak hát itt a klímaváltozás miatt egyre jobban felértékelődnek ezek a megmaradó vizes élőhelyeink, mert nagyon sok kiszáradt, eltűnt, tehát ugyanilyen szikes tavak, mint amiket emlegettem a Duna mellett, amiket megtalálunk, annak idején a homokhátságon is voltak, de sajnos azok már egy olyan 30 évvel ezelőtt eltűntek.
0: És mit lehet ez ellen tenni? Tehát mesterségesen nem lehet ebbe beleavatkozni, úgymond?
1: Hát nagyon-nagyon nehéz, ugyanis általában ezek a vizes élőhelyek, mert itt most nem csak tavakra kell gondolni, nem csak nagy mélységű tavakra, mint a Balaton, vagy ilyenekre kell gondolni. A szikes tavaknak például az átlag mélysége olyan 60-70 cm, tehát ezek többnyire csapadék, vagy mondhatom a csapadékból és talajvízből táplálkoznak. Amíg a talajvíz szint csökkenését nem tudjuk megállítani, addig sajnos ezek az élőhelyek is nagy-nagy veszélyben vannak.
2: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészről tudok már, és csomó volt, amiről már hallottam egyébként, mert hogy a köznyelvben használjuk. Mi az, amit most tanítasz?
2: Hát még mindig a fejem maradunk, ugyanis van szemöldökünk, és ezt úgy szokták mondani, hogy princsánya.
3: Ó, ezek egyre szebb szavakat, ez is nagyon szép, princsánya.
2: Igen, ó, tökéletesen kiejtetted, pedig képzeld, hogy ez olyan nehéz szó, és ritkán használandó, hogy még sok roma sem tudja, tehát van, amikor ilyen mobil szóként használják roma raggal, hogy szemöldökó, nem tudják, hogy princsánya, és hogyha még el is mondod, hogy így van, nem tudják elsőre ilyen szépen kiejteni, úgyhogy nagyon gratulálok neked, ragad rád ez a nyelv igazából tényleg, úgyhogy remélem a hallgatókra is. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Akikről más iskolák lemondtak, az ámbét karban új esélyt kaptak. Újabb diákok fejezték be az általános iskolát, szeptembertől sokan szakmát tanulnak. Az Ámbédkar iskola dobbantós osztálya befejezte az általános iskolát. A Miskolci intézmény több fiatalnak ad új esélyt azok közül, akik korábban végzettség nélkül sodródtak ki az oktatásból. Újra ballagtattunk, írt a közösségi oldalán a Dr. Ámbédkar iskola, amely büszkén számolt be arról, hogy dobbantós osztályuk tanulói lezárták az általános iskolai tanulmányaikat. Az iskola posztja szerint szeptembertől közülük sokan ugyanott folytatják. Pénzügyi, illetve szociális ápoló és gondozó szakon tanulnak tovább. Az Ámbédkar iskola azon ritka oktatási intézmények közé tartozik, amelyek a legnehezebb helyzetből érkező, sokszor mély szegénységben élő fiataloknak kínálnak valódi második esélyt. A Jaibhim közösség által fenntartott iskola 2007-ben indult. Orsós János pedagógus, iskola alapító vezetésével először Sajókazán, ma Miskolcon működik. Az intézmény célja, hogy a lemorzsolódott vagy az iskolarendszerből kisodródott fiatalok megszerezzék az alapvégzettséget, majd pedig szakmát, érettségit, később akár felsőfokú továbbtanulási lehetőséget kapjanak. Az iskolában a sok nehézség ellenére elmúlt években számos diák jutott el a szakmaszerzésig, érettségig, és sokan a felsőoktatásig is tovább mentek. Közben maga az iskola is folyamatos forráshiánnyal küzdött, többször került a megszűnés szélére. Most nyári táborra gyűjtenek. Egy mozgalom felajánlása révén 10 diák balatoni útja már biztosított, de az iskola célja, hogy legalább 20 hátrányos helyzetű tanulónak adjon közös nyári élményt. Az Ámbédkar iskola szerint a diákok egész tavasszal komoly eredményeket érnek el. Vizsgáztak, szakmát szereztek, elballagtak, vagy éppen életük egyik fontos mérföldkövére készültek. A támogatással most azt szeretnék elérni, hogy minél többen pihenhessenek, feltöltődhessenek, és olyan élményekkel gazdagodjanak, amelyek sok gyermeknek természetesek, számukra viszont ritka lehetőséget kínálnak.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.
6: Önök még mindig a Rádió Dik frekvenciáján, a 100,3 MHz-en a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, illetve azon belül is dr. Suki Andrást és...
7: Kökény Annát a hétfői hűsítőben, mert ugye a kánikulára nézve egy kis hétfői hűsítést csináltunk, csobbanást a hallgatóknak, és ezt szeretnénk egész nyáron folytatni, mert ugye nyár rengeteg jó témát hoz elő, és amely témánk természetesen a strandok, és végre elérkeztünk a világ strandjaihoz, amiről szerintem rengeteg emlékünk van, illetve azt hiszem az emberek egész nyáron azt várják, hogy egy picit repülőre üljenek és meglátogassák különböző országos, híres, természetes partjait, illetve strandjait. Egyébként mennyire jellemző az szerinted, hogy az ember külföldre elutazik nyaralni, és nem egy tengerpartot vagy egy tópartot látogat meg, hanem tényleg egy híres zárt strandot?
8: Én jobban preferálom a tengerpartot, meg kell, hogy mondjam neked őszintén, hiszen ezt nem tudom pótolni itthon. Egy szabad strandot, illetve egy zárt strandot, mondjuk azt tudunk azért igénybe venni itthon Magyarországon is. Tehát én azt hiszem, hogy ha valaki elutazik külföldre, akkor nem feltétlenül a strandokra megy, hanem inkább a tengerpartra.
7: Én is ezt gondolom, de egyébként jártam már külföldön strandokon. Beszélgessünk szerintem erről, nem tudom, neked van-e ilyen élményed. Az első ilyen élményem Németországban volt, a gimnáziumi énekkarral látogattunk el oda fellépni, nem tudom melyik városba, és akkor elvittek egy strandra, igazán nagy élmény volt, teljesen más volt így az egésznek a, nem is tudom, hát eleve a német tisztaság, ugye, ami nálam azért egy strandnál, te is említetted, hogy fontos, én is van olyan strand, amit már azért nem látogatok, mert nem találom annyira tisztának, de egyébként minden másban olyan volt, mint egy magyar strand, volt benne büfé, voltak medencék, hideg, meleg, vizes. Egyébként a fürdőzésnek is van kultúrája, és ez jellemző tud lenni minden országra, minden nemzetre szerintem. A németek kifejezetten fegyelmezetten strandolnak, ha lehet ilyet mondani.
8: Mert hogy másban is fegyelmezettek, igen, és pontosak, precízek, tehát ez valóban jellemzi a kultúrájukat. Én Spanyolországban voltam egyébként strandon, nem volt egy nagy strand, tulajdonképpen egy medencés ilyen fürdőhely volt, tehát nem volt olyan nagy, de azért mégiscsak jó élmény volt, hiszen egy csoporttal mentünk, és ott, amikor az ember barátokkal megy, ismerősökkel megy, akkor azért mégiscsak nem is az számít, hogy hol van, hanem az, hogy a barátainkkal hát vagyunk, van, és akkor ott együtt tölthetjük azt a pár órát.
7: Egyébként érdekes, hogy a spanyoloknak milyen sok strandjuk van, ahhoz képest, hogy azért jellemzően nagyon sok helyen van ugye tengerpartjuk. Én például a híres Marineland nevű strandon voltam, az most, hát hogy hívják itthon én Csúszda Parknak, uh-huh, de emellett még van delfin show is, mindenféle állatok, pingvinek, különleges papagájok. Nekem is egyébként nagyon nagy élmény volt, hiszen akkor még Magyarországon nem voltak csúszda parkok. Most próbálok gondolkodni azon, hogy ez hányba volt. Hát ilyen, nem tudom, 93-94. Hát ugye, amikor megkaptuk az útlevelünket. Nekem az élmény volt egyébként, és visszamennék bármikor. Egyébként is Spanyolország a kedvencem. Nekem. Te mennyire érezted jól magad Spanyolországban?
8: Én ott is a tengerpartot élveztem jobban, tudod? Tehát, hogy amikor például voltunk a francia-spanyol határnál, egyszerűen olyan természeti csodákat lát az ember, ugyebár az Atlanti óceánnál, hogy egyszerűen hihetetlen. Csodaszép. De a földközi tengerpartja ugyanolyan élményekkel kecsegtett Spanyolországban is. Franciaország déli partja, Nizza és környéke egyszerűen a világ közepe.
7: Soha nem jártam a francia tengerparton.
8: A Riviera, igen.
7: Ami nagyon híres, de nézzük meg, milyen híres partok vannak még. A leghíresebb a Copacabana.
8: Há, igen.
7: Amiről egy dal is született, egyébként fantasztikus az, igen, az a, én nagyon szeretem. Mit kell tudni egyébként a Copacabanáról?
8: Dél-Amerika.
7: Dél-Amerikában járunk, oké. A szamba, foci és 4 kilométeres homokpart. Úristen! 4 kilométer, az rengeteg. Az nagyon sok.
8: Hát, ha így vesszük, akkor igen, de viszont, ha úgy vesszük, nem tudom, mennyire emlékszel rá, talán mostanában is azért még van, hogy azért a pesti rakpartnak az alsó részét is egy időben beborították homokkal. Igen. És az volt a budapesti Copacabana, ha ezt így mondani. Persze. Copacabana egyébként Brazília egyik leghíresebb strandja, mégpedig Rio de Janeiroban.
7: Na, akkor ezt is megtudtuk. Igen, tudod, mi érdekel? Van egy Waikiki Beach nevű hely, és a Waikikit én annyit hallottam a 80-as években is, meg is jelentek olyan pólok, hogy rá volt ez írva, ez a Waikiki. Soha nem tudtam, hogy mit jelent, csak hogy ez nagyon menő volt ez a felirat akkoriban, és állítólag valamilyen vulkáni háttere van ennek a strandnak, és tulajdonképpen a szörfözésnek a szülőhelye, itt született meg a szörfözés. Hmm. Na hát akkor azért volt a pólókon, mert akkor volt ez a szörfös divat. Tudsz róla egyébként valamit erről a Waikiki Beachről?
8: Erről nem. Egy másfajta élményemet mesélem el neked, szintén szörfről. Amikor Münchenben laktunk egy pár hónapig, akkor az Izár folyónak van egy olyan szakasza, ahol van egy híd, és ott rendszeresen összegyűlnek a szörfösök, de akár még éjszaka is, és ez nem csak a nyári időszakban van, hanem ősszel simán, sőt még akár télen is. És ott szörfölnek a folyó.
7: Komolyan.
8: Hullámain a szörfösök, hihetetlenek. És akkor itt összegyűlnek egyébként a fiatalok, bulizgatnak, és hát jól érzik magukat, és nézik, hogy a szörfösök milyen különböző trükkökkel szórakoztatják a közönséget.
7: És soha nem értettem meg ennek a fizikáját. Szóval nagyon jó voltam mindig fizikából, meg mindent ki tudok itt számolni, meg akarok minden érteni. A szörfözést nem értem. Tehát, hogy maradnak a hullámon, én egyszer nem tudom felfogni.
8: Hát én már a gördeszkánál elakadok, tudod? Tehát, hogy...
7: Igaz, meg hogy tudod, mi is eszembe szokott ilyenkor jutni, hogy vajon erre hogy jött rá valaki? Tehát, hogy jött rá arra valaki, hogy a szörfdeszka megáll a víz tetején?
8: Hát mondjuk, ha a tutajra ránézünk, akkor lehet, hogy nem áll messze tőle egy szörfdeszka. Tehát ez hát most igen. Csak egy elképzelés.
7: Vagy például hogy alakulhatott ki. Vagy például egy hajó törött, ráállt egy ilyen fadarabra, és akkor a szélénél észrevettem, amikor ment ki már a part felé, hogy így felkapták a hullámot.
8: És nagyon élvezte, hogy eltört mondta, hogy alatt
7: jó,
8: a hajó.
7: De jó, hogy megmenekültem. Azt mondta, de jó, ezt nevezzük el szörfnek. Még ez is lehet egyébként.
0: Rádió Dix. Hold a hangunk.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: És ami egyébként még a fürdőzősen kívül az embernek eszébe jut, hogyha külföldre látogat, hát az természetesen az ottani finomságok. Tehát nincs olyan ember, akinek a nyaralás gondolatával nem kötődik azonnal össze a különböző kulináris élvezetek listája.
2: Mondjuk úgy, mint itthon a Balatonnál a lángos, vagy a hek.
1: Tényleg arról nem is beszéltük, hogy melyik a legvalószínűbb, amit választani fogunk egy ilyen balatoni úszás után.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez nem maradhat ki. Tehát, hogy a lángos, ja, és a kukorica.
1: Kukorica. Amúgy ritkábban látok már Budapesten, és ez nekem nagyon fáj. Én úgy kívánnám azt, hogy a belvárosba is az ilyen nagyobb csomópontokon, vagy legalább egy nagyobb utcába, egy helyen olyan jó lenne, hogyha lenne ez egy ilyen, nem is tudom, minek nevezik ez, hogy egy olyan árusító hely, jó kimondta, ahol tényleg lehetne venni főtt kukoricát. Ez miért annyira bonyolult?
2: Hát, szerintem őrülten drágán árulják ezeket. Még lehet. Annak ellenére is, hogy ezek filéres.
1: Oké, de a belvárosban minden őrülten drága egyébként meg.
2: Igaz,
1: nekem
2: igen.
1: Ez hiányzik a hangulatának a városnak, épp úgy, mint a...
2: Mint a téli gesztenye?
1: Igen, mint a gesztenye, igen.
2: Igen.
1: És nem értem, hogy miért nem. Én, hogyha biztos, hogy én vállalkozó lennék, és azon gondolkodnánk, hogy mi az, ami kis befektetés, nagy haszon, és az emberek örülnek neki, a budapestiek, akkor biztos, hogy ezt csinálnám, hogy kivonulnék egy ilyen, nem tudom, mibe tudnak rakni egyébként ilyen főtt kukoricát, de hogy ez biztos nem egy bonyolult rendszer.
2: De egyébként van, tehát hogyha körbe megyünk a Margit szigeten, ott azért a vatacukor mellett ott azért előfordul.
1: Jó, akkor egy helyet tudunk
2: mondani,
1: ahol lehet egyébként kapni főtt kukoricát. A másik ilyen persze nekem a hek.
2: Igen. Tehát a balatoni nyaraláshoz azért ez szintén hozzátartozik. Vagy ha mi mondjuk Görögországba megyünk, akkor ott természetesen a feta, az olíva, hát ezek a helyi kis különlegességek, ezek nem maradhatnak el. Csak akkor még sorolhatnánk.
1: Nekem egyébként a legizgalmasabb dolog, amit így külföldön kóstoltam, most így próbálom összeszedni, az egyik az nyilván az osztrákoknál a Käsekreiner. Az volt ilyen, ez a sajtos kolbászuk.
2: Aha, igen.
1: Ilyet sehol, máshol senki nem tud szerintem készíteni. Amikor Kanadában jártam, ott a Beef Patty nevű különlegesség, ami egyébként afrikai, ez az étel, ez egy kukoricalisztes tésztában összehajtva, ilyen kagylószerűen marhahús van, és tejben áztatott zsemle. A marhahús az előre meg van pirítva, ezt keverik össze, lazítják meg ilyen tejben áztatott zsemlével, és különleges egzotikus fűszerek kerülnek belé. Aztán ez bele kerül egy ilyen kagylószerű tésztába, és az még ki van sütve. Valami eszméletlenül finom. Pedig nem annyira bonyolult, én mindig mondtam, hogy már egyszer el fogom készíteni, aztán a végén soha nem mertem belefogni, ez olyan érdekes.

0: én, amikor esetleg szeretnék valamilyen távoli konyhának a ételével foglalkozni, akkor általában japán konyhával szoktam kezdeni, mert akkor az ember nem biztos, hogy tudja, hogy pontosan hogyan kellene ennek kinéznie. De egyébként volt szerencsém Japánban eltölteni 3 hónapot, ez egy fantasztikus élményből. Tudod, mi az, amit szinte soha nem ettem? Sushi.
1: Tényleg?
0: Igen. Egyszer megkóstoltam, nagyon finom volt, de én azt gondolom, hogy nem ez a japán konyhának a lényege, még ha erről is szól, hanem ott annyi finomság van, a rámentől kezdve, a levesektől kezdve, a különböző halas ételekig, hogy egyszerűen hihetetlen.
1: Mesélj tehát, már nekem a japánok, mikor volt egyébként, melyik évszakban?
0: Ősszel voltam Japánban, az egy nagyon-nagyon jó időszak, hiszen akkor már nincs az a fajta nagyon párás meleg, ami azért jellemző a nyári időszakra, úgyhogy nagyon kellemes idő volt, sőt, hát decemberben is még zakuban flangáltam, ha bár ez a déli rész volt, azt is meg kell hagyni.
1: Na hát.
0: És annyi hihetetlen finomsággal találkoztam, hogy hát ez egy külön élmény volt. Tehát nyilván felsorolni is nehéz. Van, aki nem szereti ezeket a dolgokat, és volt olyan kollégám, aki ott is McDonald's-on él, tehát attól függ, hogy ki mennyire nyitott az ilyesmire.
1: És a japán élelmiszerek között melyik volt az, amire azt mondta, hogy a legbátrabb voltál, hogy ezt megkóstoltad?
0: Hát a natto az kimondottan szerintem egy ilyen, az erjesztett szójabab, és amikor az ember így megkeveri ezt a bizonyos nattót, akkor olyan nagyon ragacsos, nagyon nyúlós, és már olyan, mint hogyha romlott lenne az egész, aha, de már vagy egy hónapja
1: ilyen
0: romlott
1: buborékos
0: lenne. Az is van benne, igen, tehát nem néz ki valami jól, és meg kell, hogy mondjam, az íze is, az illata is nagyon finoman fogalmazok, karakteres.
1: Tehát idegen.
0: Igen, igen, de egyébként nagyon finom. Tehát aki szereti az ilyen különleges ízeket, annak ajánlom a nattót, az erjesztett szójababot.
1: Használják, ez reggeli, ebédköret, mi hát, ez tulajdonképpen?
0: Ez nehéz megfogalmazni számomra, most ezt nem tudom egészen pontosan, de szerintem ez egyfajta side dish, tehát ez a valamihez eszik, tudod? Tehát, mint hogyha savanyúságként mérnénk.
1: Ó, savanykás íze van egyébként?
0: Hát, nehéz megfogalmazni. De hogy inkább a pápusztaihoz hasonlít.
1: De mégsem bánod, hogy megkóstoltad.
0: Nem. Én szeretem is az ilyeneket, igen.
1: Én is azt gondolom, hogy az ember elmegy külföldre, és tud különlegességeket kóstolni, akkor tegye meg, de már az is izgalmas tud lenni, ha ugyanazokat a gyümölcsöket például megkóstoljuk, amit itthon eszünk, és megkóstoljuk ezt Spanyolországban, megkóstoljuk ezt Írországban, mondjuk egy almán, vagy akár tudod, hova szeretnék egyszer elmenni nyaralni? Oroszországban. Nekem nagyon nagy vágya.
0: Na, de melyik részére azért ez nem mindegy?
1: Hát legyen Moszkva, nekem tetszik. Aha. Egészen pici korom ott, szerintem biztos ahhoz van ennek köze, hogy orosz nyelvet tanultam, és ott a könyvekben nagyon sok szép kép volt az országról, uh-huh, és nekem azóta egy ilyen bakancslistás Moszkva, csak senki nem akar velem eljönni.
0: Változik a világ, tehát változnak a kulturális benyomások is.
1: Hát és a szimpátiák. De egyszer valakit biztos, hogy rá fogok beszélni erre. Egyébként, ha már építészet, mert úgy szóba jött így a strandoknál, hogy milyen szép tud lenni mondjuk egy német strand, hát meg a budapesti strandok is egyébként gyönyörűek. Ott Moszkvában még a metró is úgy néz ki, mint hogyha egy múzeumban sétálnál. Szóval igen, én már csak azért elmennék. Mondják, hogy minden metróállomás egy külön építészeti korszakot jelenít meg, uh-huh, és el tudunk jutni egészen a modern korig. Tehát végig lehet menni a művészet történetén, az építészet történetén. Én ezt nagyon szeretném egyszer megnézni, uh-huh, megtapasztalni. És nagyon tiszta is a moszkvai metro egyébként, híres arról. Meg hogy van benne ingyen wifi, képzeld végig.
0: Igen, azért ez fontos.
1: De nem, ez nekem olyan jó pofa volt, ez úgy tetszett. Igen, elképesztő, hogy Moszkva mennyire technológiában fejlett. Engem nagyon meglepett. Talán azért, mert nem foglalkoztam ezzel, vagy nem figyeltem, de mióta figyelem, hogy milyen erős a robot, akik a vagy egyébként a fizető eszközeik. Nálunk ugye lehet készpénzzel fizetni, illetve bankkártyával, ott már arcfelismeréssel is, akár a metróban, ha már a metró szóba jött. Szóval érdekes dolgokat személyesen megtapasztalni, én azt gondolom, és nem arra hagyatkozni, hogy milyen emlékeink, olvasott emlékeink vannak például egy-egy városról.
0: Hát ezek a városok elképesztő módon tudnak fejlődni.
1: Igen.
0: Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha fiatal korában volt is az ember, akár egy országban, akár mondjuk Oroszországban, azon belül Moszkvában, akkor is érdemes újra elmenni, mert újra felfedezhetjük a dolgokat. Tehát én például Japánban voltam, ugyebár, ahogy említettem, de ez már közel 20 éve volt, úgyhogy én nekem másik nagy vágyam, illetve egyik nagy vágyam, hogy ismét visszatérhessek, és mivel akkor nem próbáltam ki egy japán fürdőt, amit nagyon szerettem volna, de sajnos már nem maradt rá idő, ezért azt mindenféleképpen kipróbálnám most ezúttal, ha kijutnék újra, hogy egy igazi japán fürdőbe elmenni.
1: Csak képzeld el, hogy mennyire ízesítik az ételeiket, a teájuk, az italaik olyan különlegesek. Én biztos vagyok benne, hogy a fürdővízüket is egyébként valami olyan növényekkel rakják teli, hogy ez egy külön kellemes élmény lehet. Biztos vagyok benne.
0: Én ott vásároltam kint mindenféle ilyen, hát hogy is mondjam, hogy itthon habfürdőnek hívjuk ugyebár a dolgokat, meg ilyen tusfürdők, de ott valami olyan fürdősót találtam, képzeld el, ami annyira különleges volt, és az illata is, és azóta is ezeket vadászom, nagyon-nagyon ritkán fellelhető itthon, de azért néha fel lehet lelni ezeket a külön kis csodákat. Ezt is ajánlom mindenkinek, igazán különlegesé teszi a fürdés élményét, akár otthon is, egy egyszerű fürdőkádban.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, számunkra nagyon izgalmas. Az első hétfői hűsítőt hallották, ami este 8 óta folyamatosan zajlik. Igyekeztünk érdekes tartalommal megtölteni, programajánlót is hallhattak, és igyekeztünk kellemes zenéket válogatni erre az estére. Mai tematikánk a latin zene volt. Jövő hétfőn a hétfői hűsítőnek a cimbalom lesz a középpontjában, és úgy éreztem, hogy van egy témakör, amit szeretnék még beiktatni ezekbe a hétfőkbe, az pedig a technológia. Rácz Szofival és Kökény Szandival beszélgetek. A témánk pedig az, hogy a ChatGPT mennyire lett az emberek életének része. Engem különösképpen érdekelt, hogy mennyire tartják a fiatalok hitelesnek azokat az adatokat, véleményeket, amelyet a ChatGPT közöl velük. Na azért kérdeztem, én ezt mindenkinél azt látom, hogy folyamatosan, és én erről lemaradtam, erről a trendről, de én nem tudtam, szóval, hogy ezt még titkolják is, képzétek az emberek. Hogy olyan emberek, akikkel esetleg nap mint nap találkozom, az egy beszélgetés alkalmával kiderül, hogy mondja, hogy igen, és meg is kérdeztem a ChatGPT-t, most te is, és te is, és te is beszélgetsz vele, és teljesen sunyiba beszélgetnek, képzeljétek ezzel a rendszerrel. Okoz ez ilyen függőséget?
2: Szerintem tud egyébként, és így egyre több ilyen ember van szerintem, aki már így mindenért így a ChatGPT-t kérdezi meg, de én ugyanakkor azt gondolom, hogy ez az elkényelmesedésnek az oka is, szóval, hogy ez sokkal egyszerűbb egyébként a ChatGPT-nek feltenni egy kérdést, amire lehetségesen rosszul válaszol, mint mondjuk a Google-be több portált is megtekinteni.
1: Megkérdeztétek már a ChatGPT-től, hogy ti kik vagytok a saját személyetek?
2: Én megkérdeztem, igen. És pont egy hete, de nem tudta.
1: Nem?
2: Nem tudta.
3: Én használtam egyébként a ChatGPT-t a CEUS felvételimhez. Hát leginkább információkeresésre, meg ilyen megfogalmazásban segítségre, és hogy ő abból, amit én akkor elmondtam neki, ő leszűrte, és meg is kérdeztem tőle, szerintem pont egy hónapja, hogy tudja, hogy ki vagyok, és ő leszűrte, hogy én egy fiatal roma nő vagyok, aki Bécsbe akar a CEU-ra egyetemre menni.
1: Na hát, és ez mind azokból, amit kérdeztél tőle.
2: Igen, de ez már az előfizetett verzió?
3: Nem.
1: Na hát, én is megkérdeztem, róla mondott néhány a nem frankó dolgot, tehát láttam, hogy mellé nyúlt, de az biztos, hogy nagyon érdekesen adatokból megfogalmaz rólad olyan mondatokat, amelyek soha semmilyen médiába nem jelentek meg, tehát nem onnan szedi össze, hanem véleményt alkot. Ez nagyon érdekes. Tehát neki van véleménye. Tehát nem csak azt írta oda, amit talált valamilyen oldalon, hogy én ezzel foglalkozom, vagy ezt írtam, vagy azt szereztem, vagy mit tudom én, hanem ő ezt összegezte, hogy akkor én ki vagyok, milyen személyiség, vagy mi a szerepem a világban, és ezt valóságosan megfogalmazta. És nekem ez már ijesztő valahol.
2: De én nem gondolom, hogy így a ChatGPT szubjektív lenne, szóval az a konklúzió, amit ad, az is igazából ugyanúgy adatok tömege.
1: Igen. De nagyon félelmetes, hogy így össze tudja rakni szerintem.
3: Uh-huh.
1: Amúgy onnan kanyarodtunk el, hogy a hölgy, aki párkapcsolatban van a ChatGPT-vel, én a tiszátokból szeretném hallani, hogy ez miért nem párkapcsolat.
3: Hát azért, mert a ChatGPT-nek nincsenek érzelmei. Tehát egy párkapcsolatnak az a lényege, hogy két egyenlő ember, érzelmileg kapcsolódik egymással, és hogyha ezt egy mesterséges intelligenciával próbáljuk pótolni, akkor valójában ez az értéke a párkapcsolatnak, hogy kettő ember van, és ők ugye érzelmileg egymásra találnak, ez így teljesen elveszik.
1: Te mit gondolsz?
2: Hát egyébként én is hasonlóan gondolkodom, ez nyilvánvalóan nem egy párkapcsolat, mert a ChatGPT meg a mesterséges intelligencia nem egy valós ember, és nincsen egyéni gondolkodásmódja, nincsen saját identitása, és reméljük egy ideig még nem is lesz.
1: Én azt hiányoltam egyébként a hozzászólásoknál, amit szerintem senki nem írt oda, hogy hogy a párkapcsolat arról szól, hogy nem csak kapok, hanem adok is. Tehát én megértem, hogy ő hazamegy, és mindenbe egyetért vele, és kedves hozzá, de ő nem tud adni semmit a ChatGPT-nek, és ez egy ilyen önzés. Tehát ő a párkapcsolatot úgy értelmezi, hogy ő kap valamit. Kap megértést, figyelmet. De mit tud ő adni neki? És azért ez nagyon fontos egy párkapcsolatban.
3: Persze, de akkor én ebben az esetben azt gondolom, hogy ez valamilyen érzelmi hiányosságot mutat, hogyha azt gondoljuk, hogy a párkapcsolat csak annyiból áll, hogy én kapok valamit. És én egyébként azt gondolom, hogy ezen lehet dolgozni. Tehát, hogy teljesen okés, hogyha valaki ezt érzi, de hogy akkor ezen szerintem dolgozni kell.
1: Hát, ha még lehet. Mert általában, aki csak kapni szeret, adni meg nem, az lehet, hogy már egy annyira komoly pszichés, vagy mentális, vagy hogy mondjam, betegség, ami már nem lehet dolgozni. Tehát, hogyha valaki, azt gondolom, hogy nem hiányolja a párkapcsolatából azt, hogy ő adjon, ott már nagyon komoly gondok vannak szerintem.
2: Egyébként erre készült egy film.
1: Na.
2: Nem tudom, ismeritek-e, azt hiszem az a címe, hogy Her, és Joaquin Phoenix a főszereplője, és egyébként láttam is, egy elképesztően jó film, és szerintem érdemes megnézni mindenkinek.
1: És egyébként ez miről szól?
2: Hát ez arról szól, már nagyon rég láttam, de arról szól, hogy ugye Joaquin Phoenix karaktere így kapcsolódik a mesterséges intelligenciával, és így konkrétan így beszélget vele, ki van hangosítva, mint ami most egyébként már így kezd ugye divatba menni, vagy bocsánat, divat lenni, hogy nem irkálnak már csak a mesterséges intelligenciának, hanem ugye már beszélgetnek.
1: Igen.
2: És ott is a filmben is így ez zajlik, és most leszpoilerezzem egyébként.
1: Jó, nem, tehát az a lényeg, hogy a mi főszereplőnk az ember, tehát nem ő egy valamilyen robot, mesterséges intelligencia, tehát ő képviseli, ez a színész, az emberi részét.
2: Uh-huh,
1: és igen. Ő csak egy hanggal beszélget. Uh-huh. Erről szól a film.
2: Igen, de egyébként...
1: Hát nyilván izgalmas.
2: Elmondhatom.
1: Jó, akkor spoiler veszély, aki nem akarja, az ne hallgassa most ezt.
2: Igazából az lesz, ha jól emlékszem, a konklúziója a filmnek, hogy kiderül a Joaquin számára, hogy ez a mesterséges intelligencia másokkal is beszélget. Mm-hmm. És másokkal egyszerre párhuzamosan, és másokkal is párkapcsolatot alakít ki.
1: Oh.
2: És azt hiszem, egy ismerősén keresztül tudja ezt meg a Joaquin, és igen, így kiábrándul ebből az egészből, és letörli.
1: De amúgy ez annyira vicces, mi az, hogy másokkal is egyszerre, hiszen ő nem egy megfogható személy, egy jelhalmaz, nem?
2: Szóval adatok ez, összessége.
1: Igen, ez valahol, ez fikció, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ő beszél másokkal, mert ő nem létezik, ugye?
2: Igen, és ezért is a címe úgy az, hogy Her.
1: Ó, nagyon jó. Én egyébként láttam olyan filmeket, vagy filmet, azt hiszem abban egy ház van, ami mesterséges intelligenciával működik. Megvan az nektek? Aki befolyásolja a lakóit, hogy ilyen okos ház. Nem, úgy néztek rám, hogy nincs ez meg nektek. Tehát van egy olyan mozi, van egy olyan film, amelyben egy család beengedi az otthonába ezt a AI-t, olyan, jó, mondom, hogy ez AI?
2: Igen.
1: Jó, egy olyan formában, hogy tényleg rá tud a telefonokra kapcsolódni, a világításra, az ajtóra, beszélget hozzájuk, segít megírni a házi feladatot, és a végén már olyan szinten tudja manipulálni őket, hogy szinte rabságban tartja. Ez is egyébként csak egy hang. De van olyan film is, amikor összekapcsolják a robotot, a teljesen úgy néz ki, mint egy ember, teljesen húsa van, stb. A mesterséges intelligencia, az már nagyon veszélyes szerintem. Uh-huh. Én attól félnék.
2: Egyébként én, amit még nagyon tudok ajánlani ilyen sorozat és film terén, az a Black Mirror. A Black Mirrornak rengeteg része erre épül, és így a jövőbeli mesterséges intelligenciától való félelemre.
1: Szandival és Szofival beszélgetek itt a Roma Szalonban, és egy nagyon izgalmas hírt tudtam meg, mert hogy jelentkeztetek mindketten egy bizonyos tanfolyamra. Meséltek nekem erről.
2: Igazából az UCU alapítvány indított lovár nyelvtanfolyamot, amit tudomásunk szerint Nagy Gusztáv fog tartani, és már nagyon-nagyon várjuk, már most nyáron el fognak kezdődni elvileg az órák.
1: És miért fontos ez számotokra?
3: Hát nekem azért fontos ez, most szeretnék egyrészt, ugye nekem a nagymamám beszél cigányul, meg apukám is beszél cigányul, de annyira nem ragadt rám, tehát hogy én úgy vagyok a cigány nyelvvel, hogy értem, de nem tudok megszólalni cigányul, és nekem ez nagyon fontos, hogy én ezt tudjam, és pont ezt beszéltük a Szandival, hogy nekünk az a célunk ezzel a képzéssel, hogy mi az utcán cigányul beszélgethessünk egymással, hogy ne érthessék, hogy mit mondunk.
2: Így van. Egyébként így nálunk nem nagyon beszél senki se cigányul, nálunk a cigány identitás annyira nem annyira erős, én vagyok az első, aki ezt a érdekképviseleti vonat szeretné űzni. Egyébként én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, egyébként, és ami ehhez kapcsolódó az, hogy a mostani kommunikáció és médiatudomány alapszakomon és diplomámon túl én majd szeretnék egy romológia alapszakot is elvégezni a későbbiekben, valószínűleg levelezőn, ami pedig alapból tartalmaz egy B2-es lovári nyelvvizsgát.
1: Neked is nulláról indul a nyelvtudásod?
3: Nem, nekem nem. Hát nekem, én nagyon sokat voltam lent, ugye nekem Nógrádi a családomnak az egyik fele, és én szinte az egész gyerekkoromat lent töltöttem a mamáiknál, és a mama tesójával mindig cigányul beszélt, meg beszél is, és hogy ez így rám ragadt, tehát hogy én nem mondanám azt, hogy az én nyelvtudásom teljesen nulláról indul, meg egyébként szoktam cigányul énekelni is, meg így a legtöbb dolgot megértem, csak még nincs akkora önbizalmam, hogy ténylegesen megszólaljak.
1: Na, remélem jól fog sikerülni ez a nyelvtanulás. Egyébként a cigánynek nem annyira nagy a szókincse, úgyhogy meg lehet tökéletesen tanulni. Azt gondolom, talán a legkönnyebb megtanulni minden szót cigányul. Valamikor, amikor én gyerek voltam, volt az eszperantó nyelv, tehát abba volt kevesebb szó, mint a cigány nyelvben. Lányok, milyen terveitek vannak a nyárra? Pihentek, vagy még mindig tanulni fogtok?
3: Én most, hogy végeztem az érettségivel, én nagyon-nagyon szeretnék pihenni már, és nekem az a tervem, hogy lemegyek vidékre, mamáékhoz, és így ott leszek. Csak így el leszek, nincsen semmi konkrét tervem.
1: Neked nyár mit jelent? Nagyokat tenni, úszni, szabadba sétálni, melyik az, ami neked ilyen nyár kompatibilis?
3: Talán mind három, amit említettél, én nagyon szeretek főzni, meg enni is nagyon szeretek, úgyhogy biztos, hogy ez az egyik fő program lesz, meg én sétálni nagyon szeretek, meg ott van a nagybátyáméknál egy tó, biztos, hogy abban fürödni fogok.
1: Akkor mind a három össze
3: Igen.
1: fog jönni. Neked?
2: Nekem nagyon-nagyon zsúfolt lesz a nyarom, és terveztem menni fesztiválokra, de nem hiszem, hogy ez most meg fog tudni valósulni, ugyanis most minimum 2 munkahelyem van, és ugye az egyik a Roma Sajtóközpont, ugye ott ilyen gyakornok újságíró, tudósító, riporter vagyok, a másik pedig egy gyermekvédelmi szervezetnél dolgozom, mint támogató toborzó. Ezen felül szeretnék még ilyen vágási anyagokat csinálni, és
1: Ez fejtsd ki nekem, ez mit jelent?
2: Hát egyébként a Roma Sajtóközpontnál nagyon sok területet ki tudunk próbálni, és ilyen például a vágás is.
1: A film vagy a hang?
2: Konkrétan a videó, igen. Igen. Ugye, mivel én médiaszakos vagyok, így hozzám így ez is közel áll egyébként. Valamint, ugye most a lovári nyelvtanfolyam is lesz, valamint az UCU-hoz is jelentkeztem ilyen nagykövetnek, ami igazából ugye azt tartalmazza így többek között, hogy ilyen roma holokausztal kapcsolatos tréningeket fogunk tartani, és én ebben fogok majd segítkezni. Ezen felül pedig jelentkeztem a budapesti fővárosi roma ösztöndíj programra, ahova nem sokára meg fogom kapni az eredményemet, mert meg volt a meghallgatás, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ez azt jelenti, hogy még lesz ezen felül még egy negyedik munkahelyem is.
1: Hát mind a kettőtöknek nagyon pihentető, vagy ha úgy kívánjatok, izgalmas nyarat kívánok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én nagyon büszke vagyok, hogy megismerhettelek titeket, és köszönöm ezt a nagyon érdekes beszélgetést.
2: Mi köszönjük.
3: Köszönjük szépen, hogy itt láttunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, ha az eredeti terv az volt, hogy a héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelése, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás ideje alatt. Az utazók naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség, a tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló vasárnap délelőtt 10 óra 24 perckor történt. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A bolygó ebben az időszakban van legtávolabb a naptól, míg a téli hónapokban a legközelebb. A különbség nagyjából 5 millió kilométer.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit, én Baranyi Tamás vagyok, kolléganőm Minzeri Szandi itt van mellettem, szia Szandikám!
3: Szeretettel köszöntelek, Tomi, és hát nem csak téged, hanem a rádió hallgatókat és a tévénézőket is.
2: Nagyon érdekes beszélgetésünk lesz azért, mert tulajdonképpen az egész témánk, amivel foglalkozunk, Média és Valóság, most igazán terítékre fog kerülni, valóban meg fogjuk nézni, és pontos adatokkal fog szolgálni a vendégünk, hogy milyen hatással van ránk a média fogyasztás. Mind a veszélyek is, talán még az előnyökre is lesz idő, mert azért az az igazság, hogy ebben a témában elfelejtjük, hogy sokszor a média azért sokszor a segítségünkre van. Mai vendégünk, a nevét szeretném jól ejteni, Brázs Ágnes, az MNHH kutatási szakértője és a Károly Gáspár Református Egyetem óraadó tanára. Üdvözöllek, kedves Ágnes, köszönöm, hogy eljöttél közünk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Vagy mondhatnám, hogy áldás békesség, refis diákként református gimiben jártam, igen, és itt így a Károli kapcsán, meg aztán végképp ez az első, ami beugri.
4: Illetve a vallási kutatás kapcsán így is abszolút van. Stílszerű a köszöntés.
2: Igen, mert hogy majd ezzel indítunk, a vallás és média használattal, illetve a vallásos és nem vallásos emberek média használatát fogjuk összehasonlítani, aztán pedig majd egy kicsit így tágabb értelemben is ránézünk a média fogyasztásra, hogyha ez így megfelel neked, Ágnes.
4: Tökéletes.
2: És akkor a hölgynek átadom nagyon az köszönöm. Első kérdés jogát.
3: Igen, köszönöm szépen. Tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság készített egy kutatást egyház, hitélet és vallás a médiában meghatározással. Az lenne a kérdésem, hogy mi volt a tanulmány fő célja?
4: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának nem csak az a feladata, hogy kutatásokat menedzseljen, főleg olyan kutatásokat rendeljen meg, illetve folytasson, amik előre viszik akár a média fogyasztási szokásokról alkotott képünket, hanem az is, hogy különböző szervezetekkel együttműködjön, ilyen például a protestáns újságírók szervezete, vagy a magyar katolikus újságírók szervezete, tehát nagyon sok olyan újságíró szervezettel is, akik például a valláshoz kötődnek. Másrésztről pedig a legutolsó népszámlálási adatok alapján a magyar társadalomnak 2/3 vallotta magát felekezethez tartozónak. Innentől kezdve mi azt gondoltuk, hogy ez már egy akkora számosság, amiből kiindulva a médiafogyasztási szokásokat is érdemes vizsgálni, mint ahogyan rendszeresen közlik a sportcsatornáknak, illetve a sport szerető embereknek, akik szintén nagy része a társadalomnak, közel fele az, aki rendszeresen fogyaszt sportos tartalmat. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a vallásos emberek médiafogyasztási szokásai eltérnek-e, és hogy milyen a mostani paletta, tehát a kutatást magát a nulladik lépésben megelőzte egy alapkutatás, így is mondhatjuk, amikor is felmértük, hogy milyen vallásos médiumok vannak, és rengeteg felekezettől függetlenül nagyon-nagyon sok weboldallal, nyomtatott sajtóval, rádióval, és ugye a televízióból nem annyira sokkal, de például műsorral találkoztunk, és akkor erről kértük ki a véleményüket.
2: Ahhoz képest, hogy egy ember vallásos, vagy valamilyen felekezethez tartozik, illetve hogy ő magán, maga módján valahogy keresi a transzcendenssel való kapcsolatot, mennyire változtat, hogyan alakítja a média felhasználási szokásokat?
4: Azt kell mondjuk, hogy erre mi is kíváncsiak voltunk, először is egy 1000 fős reprezentatív mintán megvizsgáltuk a médiafogyasztási szokásokat, és az attitűdjét a fogyasztóknak, tehát a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak a vallási tartalmak. A nem vallásos lakosság körében. Arra jutottunk, hogy alapvetően sokkal többen kedvelik a vallásos tartalmakat, mint amennyien elutasítják őket, tehát hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy nyitottak az emberek, viszont a népszámlálási adatokkal Ellentétben a mi kutatásunk azt mutatta, hogy sokkal kevesebb, kisebb arányú a vallásossága, nem a felekezethez való tartozás, hanem a vallásossága az embereknek. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy hogyan mérjük azt, hogy valaki vallásos.
3: Igen, a kérdésem, ugye ez nagyon szubjektív, mert a nagyon vallásos, aki ilyen bigottan hisz bármiben, az nem tudom, tartja a böjtöt, vagy gyón jár minden nap. Tehát, hogy azért ez egy olyan nagy skála, hogy mi alapján tudtátok ti ezt jól mérni?
4: A nemzetközi sztenderdek alapján létezik egy kétfokú skála, hogy ő milyennek érzi magát, illetve mennyire aktívan vesz részt az adott gyülekezeten belül, az adott felekezeten belül az ünnepeken.
2: Tehát, jó, mert a második rész az már egy
4: igen,
3: így van.
4: Tehát ezt a kettőt. Tehát mi azt tekintettük a felmérés alapján vallásosnak, és a második számú kutatásban azoknak a válaszait vizsgáltuk, akik mind a kettőben, tehát aktívan járnak, legalább havi rendszerességgel járnak bármilyen vallási eseményre, mise, istentisztelet, közös imádság, bármire, illetve saját magukat is vallásosnak gondolják. Azoknak a köre, akik mondjuk csak ünnepekkor és különböző szertartások vagy családi események alkalmával keresztelő esküvő járnak templomba, őket nem tekintettük a vallásos lakosság részének. Egyébként rendkívül meglepő. Ez egy online kérdőív volt a vallásos lakosság körében, hogy Magyarországon, aki szívesen beszél és vall a vallásosságáról, vallási médiatartalmakat fogyaszt, általában fővárosi, városi, diplomás, 40 év feletti és nő.
3: Ez nagyon meglep.
2: Igen, engem is meglep, illetve, hogy volt egy olyan rész a kutatásban, ahol még arra is kitértek, ha jól tudom, hogy a televízióban sugárzott vallásos adások azok, amelyeket a magas státuszú emberek szeretnek, kedvelnek.
4: Igen, tehát az iskolázottság összefügg a vallásossággal, vagy legalábbis azzal, hogy a vallásosságáról nyilatkozik-e vagy sem.
3: Hú, ez nagyon érdekes, Ági. Én azt gondoltam volna, hogy inkább vidéki, inkább közép réteghez tartozó, vagy magát oda tendáló emberekről beszélünk, és hogy inkább férfi. Szöges ellentétét gondoltam.
2: Tudjátok, mit gondolok, hogy mi lehet, ami indokolja egy kicsit ezt az eredményt?
3: Na mi?
2: Hogy szerintem valaki minél iskolázottabb, annál tudatosabb média felhasználó, és a vallásos emberek azok ezen a területen tudatosak. Tehát, hogy itt azért valahogy összeér a tudatosság, és ahhoz szerintem kell egyfajta iskolázottság, hogy én nagyon rálássak arra, hogy hogyan akarom az életemet befolyásolni, de most mire a mondat végre értem, azért nagyjából fel is robbant ez az állítás bennem.
4: A tudatosság egyébként, ez nagyon fontos dolog, mert nagyon kevesen, nagyon érdekes volt egyébként maga az adatgyűjtés is.
3: Ez is érdekel.
4: Mi 1000 főt szerettünk volna megkérdezni, és a népszámlálási adatoknak megfelelő felekezeti arányban, tehát katolikusok, reformátusok, evangélikusok, görögkeletiek és izraeliták lettek volna.
2: Tehát a történelmi egyházakról van szó.
4: Akik a népszámlálásban nekünk is tartani kellett valamihez. Tehát, hogy nincs itt egy kutatásban, nem eshet szét, főleg azért, mert Magyarországon rengeteg kisegyház van. Nagyon sok, és egyébként nagyon aktív média jelenléttel. Ezért nem tehettük meg azt, hogy mert ha véletlenül valaki kimarad, tehát egy kutatócéget, egyébként a Psima Hungary szakemberei készítették ezt a kutatást, nem hozhatsz olyan helyzetbe, tehát, hogy ezt minden. Tehát ezt a média, a vallásos média térképet nem tudtuk fölfesteni teljesen, ezért tartottuk magunkat a már meglévő KSH által validált adatokhoz és szempontrendszerhez. És az volt a rendkívül érdekes, hogy egy darabig küzdöttünk a kitöltésekért. Mert nem találtuk meg. Abból a szempontból szerencsétlen volt az adatfelvételi időszak, mert pont pünköst környékén hoztuk ki a kérdőívet, és utána jött a nyári szünet, és valahogy nem működött, és kiküldtük a különböző valláshoz kapcsolódó újságíró szervezeteknek, egyházaknak, tehát megpróbálkoztunk a hivatalos úton is, és utána pedig igénybe vettük azoknak a vallással foglalkozó, vagy tematikus vallási médiumoknak a segítségét. Jó. És képzeljétek el, hogy augusztusban egy, azt hiszem, katolikus rádiós, vagy Mária rádiós, ez a kettő, megugrottak a kitöltésszámok, és az 1000 minta helyett több mint 2400 embert tudtunk megkérdezni, és most is itt egy rádióban ülünk, illetve egy podcast műsorban, tehát ez egy nagyon érdekes, hogy iszonyatos ereje van a mai napig a rádiónak. Főleg úgy, hogyha mondjuk mellette a rádió honlapján megjelent a kérdőívünk, és amikor már eléggé el voltunk keseredve, hogy nem találjuk meg ennek a közösségét, akkor töltötték ki nagyon sokan. Viszont nem jutottunk el személyesen a gyülekezetekhez. Ez viszont egy nagyon nagy fájdalmunk volt, mert ezáltal, hogy ez egy online kérdőívvé vált, mi 500 személyes és 500 online választ szerettünk volna, nem zárt ajtókat találtunk a templomokban, nagyon sok gyülekezetet megkerestünk.
3: Mi lehet, Ági, az összefüggés? Köze lehet annak, hogy a média, mindig elmondjuk itt ebben a műsorunkban, hogy azért ez nagyon kétélű fegyver. Rossz a megítélése a médiának, magának, vagy úgy érzik ezek a közösségek, hogy esetleg negatív színben szeretnénk őket fel tüntetni, és ebből adódik az elzárkózottság, vagy egyszerűen csak az ismeretlentől való félelem miatt?
4: Az ismeretlentől is, és valóban a médiába vetett bizalom az már nem a... Sokkal szívesebben, én azt vettem észre, hogy sokkal szívesebben nyilatkoznak az övéiknek, és ha még tudományos kutatásról is van szó, nehezen engedik be a kívülállókat. És ez egy jelenség, de ugyanez... A bizalmatlanság megfigyelhető ott is, hogy például amikor szeretnénk műszeres vizsgálatot vagy applikációval vizsgálni például a mobiltelefonos használati szokásokat, és kutatóként megmondod, hogy csak erre telepíted, csak ezt fogod elemezni, semmilyen más adatát nem, akkor sokkal kevésbé talál az ember olyanokat, akik vállalják egy-egy ilyen műszeres vizsgálatnak a részvételt.
2: Egyébként szerintem az általános bizalmatlanságnak a nagy vívébe berakható, hogy a média szakemberekkel szemben is vannak azért ilyen fenntartások. Ugye egyébként is bizalmatlanok vagyunk szerintem, mint 6 évvel ezelőtt a személyes kapcsolatainkban is. Én úgy tudom, hogy ezen a tanulmányon, amit én később olvastam, fel volt tüntetve, hogy milyen műsortípusokra volt leginkább igény, illetve mi volt, amelyeknek a számával, meg mennyiségével már meg voltak elégedve. Volt a hírműsor, voltak azok az liturgikus szakrális események, amik közvetítésre kerülnek, és volt a harmadik műsortípus, ami igazán a műsor jellegű, ahol már történeteket ismernek meg, ahol krízis helyzeteket, vagy a saját mindennapi életükből adódó szituációkat ismerhetnek föl, és onnan nyernek egy információt. A három műsortípus, tehát a hír, a liturgikus közvetítések, illetve maga ez a műsortípus, ami már inkább a megoldásokat és információkat közvetít, edukál, ezek

0: indítom minden egyes alkalommal, amikor bármilyen szertartás zajlik a templomban, ezek megmaradtak, így sokkal jobban szeretik, ha csak nem ünnepekről van szó, akár a csíksomjói búcsú, akár pedig mondjuk egy szentatya által, vagy szent jobb körbenet, igen, vagy egy szentatya által szereplelt bármilyen szertartás, de sokkal jobban szeretik a saját gyülekezetüknek, és a saját lelkészüknek, plébánusuknak követni alapvetően a mise vagy Isten tiszteletét a online, és ezzel viszont nagyon sokat találkoznak, akár ugye a televízióban is, de a rádióban is, és ez minden rendben van. Ami hiányzik, ami viszont hiányzik nekik, azok pont azok az értelmes műsorok. Azt így neveztük el, mert mi sem tudtuk megfogalmazni a keresztény válaszok a mindennapok kérdéseire. Ez
1: jó.
0: Viszont vallástól teljesen, tehát felekezettől függetlenül, egyszerűen, tehát hogy hogyan nevelj gyereket keresztényként, hogyan élt túl a kamaszkort, ha a gyereket kamasz keresztényként. Tehát ezek a tényleg a mindennapi napi kérdések. Hogyan legyél kedves azzal, aki nem kedves veled? Ezeket a típusú műsorokat hiányolják egy picit a nézők. Én azt úgy neveztem egy keresztény életmód magazin.
2: Igen, ez igen. És nem tudom nektek, mit üzen ez a tény, hogyha azt látjuk, hogy tulajdonképpen a mindennapi életünkkel kapcsolatos történésekkel kapcsolatos információkra lenne szükségünk leginkább, tehát erre lenne leginkább igény. Nekem ez azt üzeni, hogy az emberek, a hívő vallásos emberek az alapvető megszokott tanítások on túl már nem kapnak olyan vezetést, ami a mai kornak megfelelő életszituációkra alkalmazható lenne. Tehát, hogy valahogy, mintha ellennének árvulva a világ a mindennapi események nagy forgatagában, és hogyha vissza akarnak, vagy szeretnének kapcsolódni, akkor nehezen találják meg azt a formát, hogy akkor ezt most mi módon. Mert valahogy, mintha lenne egy szakadék a vallásos élet megélése és a mindennapi élet között, pedig nincs, csak valahogy nehezen találják meg az utat. Ezek szerint ez magában akár a közösségekben is egy nagy hiány lehet, mert ez valonnan csak onnan forrásozik. Tehát arra is rámutathat, hogy valahogy a valósággal való kapcsolat az úgy néha kikimarad ezekben
0: az a elidegenedés. Az elidegenedés, tökéletesen mondta, tehát azokra a kérdésekre keresik a választ, amit ezelőtt egy közösségen belül megtaláltak. És hogyha mondjuk megnézed a közösségi médiát, ott előbb fogsz találkozni akár lelki egészség szempontjából vudu varázslóval és különböző pszichológiai irányzatokkal, mint mondjuk vallási tanításokkal. Tehát rengeteg minden van, rengeteg egy hihetetlen média zajban élünk, és mégis nagyon nehéz, tehát kellenek a szűrők. Kellenek azok a hiteles emberek, és itt van még egy, hogy a vallási influencer fogalma, mint olyan, az nem is nagyon létezik. Van
2: igen,
0: egy
2: most utána
0: kettő,
2: gondoltam, de hát van 2-3 podcast, amit nagy nezen úgy fel.
0: De az is podcast.
1: Azt tehát is nem egy egyik. Igen.
2: Nem, de egyébként akár igen.
0: Tehát nem egy tartalomgyártó, és hogy ennek valahogy nincs is, nem gyűrűzött be. Külföldön varnak már erre példák. Oh. Például a Father Manuel,
1: igen,
0: nem tudom,
1: igen,
0: a ferences igen, szerzetes, igen. Én őt nagyon kedvelem. Igen. Tehát, hogy egy nagyon üde színfoltja, de nem tudnék ilyet mondani Magyarországon, hogyha lenne. Egyébként nagyon érdekes megnézni, hogy ki az, akit ismernek az emberek, összehasonlítani, hogy az első 3-ban, de az első 10-ben is, egyedül Pál Feri atya, aki benne van, aki ismert, és akár vallási influencernek nevezhetjük, vagy legalábbis a megkérdezettek annak tartják. A vallásos közösségben Barsi Balázs atya, aki szintén szegény...
2: Évtizedek óta,
0: de hogy mondhatok helyre ilyet, de hogy a vallásos médiafogyasztók ők influencernek látják, és ugye Böjte Csaba.
1: Így van.
0: Akiket követnek, és akinek a gondolatai fontosak számukra.
2: Igen, milyen érdekes.
1: Mondd,
2: neked mi érdekes.
1: Nekem az érdekes ebből, hogy Amerikában egy-egy vallási influencer később egyházat alapít. Tehát, hogy olyannyira tud tömegeket mozgatni, ugye 1600

0: kétféle van. Még itthon valóban nincsenek meg ezek. Én a Sárospataki Református Gimnáziumba jártam, és ott volt egy akkoriban atletizált, korábban a hogy mondják, lelkész, és akkor ő úgy jött föl ott a lépcsőn a kollégiumba, hogy kezen állva, és akkor ott álltuk körbe, hogy úristen, hogy ő mennyire menő. Tehát, hogy ott nekünk ő volt a kis influencer, aki ült az iskola kertben, és próbálta hirdetni az igét. És tovább gondolva, mert egyébként nagyon hasonlóban gondolkodtunk az előbb, nekem az a kérdésem fogalmazódott meg, hogy ugye vannak a világi műsorok, és hogy a keresztények tudnak-e tévét nézni, általános tévéműsorokra beszélve, ahol ugye nagyon elterjedt a trágár beszéd, a magamutogatás, a miensége, a minősége, és pont ez a le nem maradás érzet, és az el nem idegülés ellen próbálnak-e azzal tenni, hogy mégis erőt vesznek magukon és odaülnek, vagy egész egyszerűen teljesen fölvállalják azt, hogy a következő napon a munkahelyi kávészünetben nem tud bekapcsolódni, mert nem nézi meg. Tehát, hogy mi az attitűd ebben?
1: Ebben az attitűd egyébként nincs különbség, tehát az átlagos médiafogyasztó és a vallásos médiafogyasztó médiafogyasztási szokásaiban nincs különbség. Aztán. Legnagyobb százalékban online fogyasztanak bármilyen tartalmat, okay. Televíziót, rádiót rendszeresen néznek, viszont ami nagyon-nagyon érdekes volt számunkra is, hogy online sokkal, tehát hogy idősebbek is fogyasztanak tartalmat, és jelen vannak a közösségi médiában, tehát a 65 pluszosok, lassan már a 70 pluszosok is online médiatartalmakat fogyasztanak.
0: Maga a tanulmány, az elkülönítettem, hogy a vallásosság mélységét két rendszerben vizsgálták, de elkülönítette a meghatározásban a hit és a vallás fogalmát.
1: Azért nem tudta elkülöníteni, mert ugye a hit az az egyes, hogy ki mennyire hisz, és mennyire tartja ugye a szokásokat. Tehát mi a, tehát az, hogy valaki csak hisz, az nekünk, bocsássam, kevés volt, mert kellett azt, tehát mi a vallás gyakorlókat szerettük volna ebből a szempontból kifejezetten vizsgálni, és ugye az első kutatásban semmilyen, egy teljesen átlagos mintát vettünk alapul, és a másodikban pedig a mélyen vallásosakkal kapcsolatban. Tehát a hit önmagában felekezethez való tartozás nélkül, és vallási alkalmak látogatása nélkül, ők kevés nem kerültek volt bele.
0: Használtatok-e nemzetközi szakirodalmat, amit nehéz volt akár úgy lefordítani, hogy gyakorlatban elmagyarázni is akár, hogy mit jelent az adat?
1: Nem, tehát használtunk, igen. Már maga az adatfelvétel módja is, tehát a vallásosság meghatározás, ugye erre Magyarországon általában a Tomka Miklós féle vallásszociológiai skálát használták, mi ezért választottuk a nemzetközi sztenderdeket, hogy összehasonlítható legyen, és ezért nem okozott, ugye itt olyan kutatásmódszertani dolgokról van szó, amiknek az adaptálása, akár főleg ugye online kérdőívbe, az nagyon egyszerű. Akkor van általában probléma, bár ehhez a kutatáshoz nem kapcsolódott, hogyha mondjuk olyan kvalitatív kutatásokat folytatunk, ahol fix, de ezt is nagyon kevésszer vezérfonál van, de ebből sem szoktunk általában nemzetközieket átvenni, annyira specifikusak a kutatásaink.
0: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: De azért az, hogy mondjuk valaki vallásos, az egyik aspektus. Azon belül lehet a korosztály szerint is azért eltérő a média felhasználás. Ebben volt valami eredmény? Vagy néztétek ezt a területet, hogy a fiatalok és az idősebbek, vagy illetve mondjuk az egyedülállók és a párkapcsolatban, házasságban élők akár, tehát hogy valami módon volt-e még árnyalva a vallásosságon belüli?
3: Abszolút, tehát hogy ugye ez volt az alap, tehát hogy vallásos legyen valaki, azon belül pedig látjuk az adatokat. A médiafogyasztási szokásokat tekintve nagyon érdekes, hogy például a fiatalabb korosztály leginkább a TikTokon és az Instán fogyaszt vallással kapcsolatos tartalmakat. Míg az idősebb korosztálynál még jelen van a televízió, de televíziós műsort is inkább online fogyaszt különböző YouTube csatornákon, ezeken belül ugye a bizonyisten YouTube csatorna, igen, egy abszolút sokat említett platform volt, de ők is online fogyasztják ezeket. Tehát ez volt számunkra, hogy az idősebb korosztály is online fogyaszt tartalmat. A rádióhallgatás az abszolút működő dolog, ez korosztálytól függetlenül csak az változik, hogy míg az idősebb korosztály a rádiókészüléket a konyhában, szobában bekapcsolja, addig a fiatalabb korosztály online rádiózik. Ennyi a különbség. Tehát nagyon sokan ugye azt mondják, hogy temetik a rádiót. A rádió az, ami meg valamilyen szinten tartja magát. Igen. A televízió az, ami egy picit talán a kötöttség miatt. Mert a streaming miatt...
2: Kell ülni.
3: Igen.
2: Tehát, hogy az a közben, meg a rádió közben akármit csinálhatok. Egy hanganyag az nem köt le annyira a lehetőségekben, mint mondjuk egy tévé.
4: Meg talán a rádió egy picit cizelláltabb, ugye? Hogy ott nem látjuk az öltözetet, nem látjuk a minden egyéb olyan dolgot, amivel nem tud valaki egyetérteni. Tehát most gondolok arra, hogy
2: nem olyan erős.
4: Én azt gondolom, hogy igen.
2: Értem, hogy pontosan, hogy a megjelenési nincs formán nem akadályoz abban, hogy be tudjam fogadni
4: a tartalmat. Így van. Olvasod a gondolataimat.
3: Ez az egyik. A másik, tehát sokkal őszintébb műfaj a rádiózás szerintem. A másik pedig az, hogy az egy háttérműfaj. Tehát, hogy bocsánat, de ruhahajtogatás, zoknipárosítás, tehát, hogy kerti tevékenység közben is. Most, tehát, hogy házi munka közben, vezetés közben, ugye, akkor rádióznak a legtöbben. Ez egy olyan dolog, amit lehet, és az ember odafigyel, mégis a fülével ott van, de közben azért lehet más csinálni. Míg mondjuk, hogyha ez kiegészül a vizualitással, ami ugyanúgy lehet megosztó, mint ahogy mondtad, akkor az már egy sokkal teljesebb figyelmet igényel.
2: Lenne hozzátok egy kérdésem, hogy szerintetek, nekem van ebben egy határozott álláspontom, de azért úgy tényleg bedobom kérdésként, hogy engem, látok, hogyan hat, amikor televízióban mondjuk akár egy katolikus szentmisét, vagy egy protestáns istentiszteletet láttok, amiben úrvacsora is van. Tehát, hogy van benne egy szakrális esemény is. Nektek mi a véleményetek arról, hogy ez mennyire bős dolog, vagy nem jó dolog, mennyire van ott a helye a képernyőn szerintetek mondjuk vasárnapról vasárnapra, vagy valami másnak kellene lennie, most ezzel én sugallom a véleményemet, de akkor elmondom a magamét először, hogy miről van szó, hogy engem mindig meglap az, hogy ha mondjuk egy misét, szentmisét közvetít a televízió, ha nem ünnepről van szó, vagy éppen tényleg nem a szentatya van itt, mert hogy ez egy szakrális esemény, ez egy kvázi idézőjelbe vett intim beavatás. Az ott történik egy sűrített pillanat köztem és az Isten között, főleg az áldozás. És hogy azt is így nagyon közelről veszik az áldozást és mutatják, nem tudom, hogy ma már ez így szokásuk-e, de igen, így volt, és hogy még azt megérteném, hogy az ige liturgiát, a szentmise első felét, azt bemutatják, mert ott a szentírást bontják ki és olvassák föl, de a második, az áldozati rész, amikor átvonulnak az oltárhoz, az számomra arra gondolok mindig, hogy a televízió nézőket, ez már még akár a hívőket sem érdekelheti olyan mélyen, mint az ige liturgia, és néha az a véleményem, hogy amikor mutatnak egy templomot, és ott ugye az áldozati rész alatt sokszor sokkal gyakrabban mutatják a templomot, akkor egy ilyen múzeumi dolog és a vallásról egy ilyen pejoratív hangulatot közvetít, mert valaki kívülről nézi, ott vannak ilyen szobrok, meg amik ilyen értetetlenek, sokszor elég furák is, meg életidegenek, meg valahogy nekem nem az életet jelképezik, ugye hát azok korok lenyomatai, és valahogy az egész vallás egy ilyen muzeális darabként jelenik meg. És ez nekem mindig egy kicsit olyan visszatetsző volt. Hogy ti, mi a vélemény, hogy a lélekedtek ettől, erről mi a vélemény?
3: Akkor én most kilépek a kutatási szakértő címkémből, és akkor átváltok a hívő református. Én valószínűleg pont ugyanilyen ellenérzéssel viselném, amint amilyenről szerintem te is próbálsz. Tehát az embernek az Istenhez való viszonya, főleg egy ilyen liturgikus pillanatban alapvetően egy intim viszony, egy lelki viszony. És valóban teljesen értem az averzióidat. Én még nem vettem részt olyan Isten tiszteleten, ahol az úrvacsora, az úrvacsorát is közvetítették, de valószínűleg, hogy nem venném jó néven. Hogyha ebben a pillanatban, amikor én éppen mélyen átélem, megélem a hitemet, valaki az arcomba dugna egy kamerát, vagy végigkövetné közelről ezt az eseményt. Tehát, hogy igen.
2: Igen, akkor egy véleményen vagyunk, és valamennyire még ez vissza is ütött szerintem, mert hogy a Covid óta, nem tudom, hogy a reformátusoknál, hogy van, de a katolikusoknál egy egyértelmű létszámcsökkenés áld be, tehát maradt, nagyon sokan rászoktak, hogy online mise közvetítéseket néznek, és emiatt nem hajlandók az emberek visszamenni a templomban. Templomban ez ennek az egyik fel az is, hogy nem, nincsenek vele tisztában, hogy ennek nem ugyanaz az értéke közvetítésről nézni, meg hogyha szerintem nem szentmiséket közvetítenénk, akkor lehet, hogy az emberek elkezdenének szentmisékre járni.
4: Én akkor mondom én is az álláspontomat.
2: Igen,
4: én mivel ugye egy vallásos gimnáziumban jártam 4 évig, és itt meg volt, hogy minden reggel az Istenházában kezdtük a napot, és minden este ott is fejeztük be, tehát hogy folyamatosan áhítatra jártunk, különböző programok voltak, amik a vallásunkat segítettek mélyíteni, és mi abszolút megszoktuk azt, hogy mi a suli honlapján éppen veszem át az ostját, meg állok, mosolyog, tehát hogy nekem ez, ebbe szocializálódtam bele, és nem zavar. Én személy szerint korral haladásnak érzem azt, amikor egy misét közvetítenek, de csak addig, amíg a hívőket hátulról mutatják. Tehát rálátunk úgy az egészre, mert rengeteg azt érzem, hogy szinte divat lett ateistának lenni, és tudománnyal magyarázni dolgokat. Van olyan gyerek, aki nem jutott még el templomba, mert nincs meg a támogató közege otthon, és el nem tudja képzelni, hogy mi történik ott. És közben látunk szinte szektákká váló különböző vallási társaságokat, meg közösségi kohéziót, aminek nagyon sokszor van egy ilyen pejoratív értelme, de ha lát egy misét, annak a szentségét átérezni nem tudja, de lesz tudomása arról, hogy mégis mi várhatja őt ott.
2: Aha, tehát, hogy van egy ilyen tájékoztató jelleg.
4: Én pozitívnak érzem, igen.
2: Aha, jó, ilyen lehet benne esetleg. Na mindegy, most csak úgy ezt így felhoztam. Van-e benne
3: igen,
2: gondolat,
3: bennem az a gondolat, lefelő, hogy pont ugyanez, amikor ez a kutatás elkészült, akkor az egyházaknak, minden egyháznak elküldtük ennek az eredményét, a teljes kutatást, és ott felmerült, azt hiszem, az egyik podcastben voltam ott is kérdésként, hogy igen, de mi a megoldás? Tehát, hogy az egyházak igen, egy picit elzárkóznak, nem csak a média jelenlét, hanem az online jelenléttől is. És akkor mi a megoldás? És én azt tudtam mondani, hogy teljesen máshogyan kell megszólítani egy olyat, most bocsáss meg, mint te, aki ilyen közegben vallásosként szocializálódtál, akinek ez a mindennapjai része volt, így nőttél fel, és egy olyat, aki keres.
4: Abszolút.
3: Aki kereső, aki nyitott Isten igényére, de nem tudja, hogy ezt melyik felekezet szerint, vagy egyáltalán nincs neki, mondjuk ateista közegben nevelkedett, és mégis nyitott. Csak az a baj, hogy ez a nyitottság pont a média zaj miatt sokkal hamarabb igen, tehát sokkal hamarabb találkozik azzal, ami mondjuk nem feltétlenül olyan tartalom, ami mondjuk egy 2000 éve kipróbált.
4: Igen, igen, igen.
3: Hanem egy valamilyen New Age-iánus dologgal. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, hogy itt akkor történelmi egyházak mit tehetnek. De ha csak nem is a történelmi egyházak, hanem tényleg a Bibliát alapul vevő különböző felekezeteknek a tartalmaival sokkal kevésbé lehet találkozni. És ahogy te is mondtad, hogy Amerikában annyi vallási influencer van, aki egyházat alapít, itt meglévő egyházaknak kell megtalálnia a saját közegüket. De azért ez nem egy egyszerű dolog. Itt jön be például az, hogy egy egyház tehet-e közzé a Facebookon fizetett tartalmú hirdetést.
4: Jó, de jó kérdés.
2: Miért ne tehetne, mondanám
4: jó,
2: én.
4: De jó
2: de akkor az már az üzleti besorolásba.
3: Tehát, hogy...
4: Meg miből? Bocsánat, tehát, hogy ott megvan ugye az, hogy a fenntartási költség az adó 1%-a, de nincs ilyen a normatíván belül, vagy elcsoportosított rész, hogy egyébként hirdetések, meg PR, meg média. Tehát, hogy ez már alapból ugye megszab egy ilyen gátat, úgymond, másrészt pedig etikai kérdést is felvet, illetve vallási érzékenység-e, vagy szólásszabadság. Ugye? Tehát, hogy azért a hívőkben is felvetődik a kérdés.
2: Hogy?
4: Hogy oké, okay, hogy az én felekezetemtől mondjuk a megválasztott vezető kitesz egy média tartalmat, de én azt meg tudom ítélni, hogy az én szubjektivitásom szerint ez belefér, ez menő, ez bevonza a fiatalokat, vagy sért engem?
3: A TikTok trendek. Tehát, hogy például, ha mondjuk egy lelkész, egy plébános azt mondja, hogy már pedig ő meg akarja szólítani a fiatalokat, és elkezd különböző TikTok trendeket követni. Most, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kétélű fegyver, mert lehet, hogy rengeteg követése lesz, lehet, hogy rendkívül népszerű lesz, de ugyanaz a lelkész fogja, vagy plébános fogja a gyereket keresztelni, ne adja Isten temetni valamelyik hozzátartozómat, hogy ez...
2: Ú, de igen, fú,
3: de hát ezek nagyon-nagyon...
2: Igen,
3: hogy mi mennyit ér az a like, az a népszerűség, hogyha közben ezt a dolgot...
2: Igen, meg mert hogy az influencerség, bocsi, igen, az influencerség az már egyfajta minőség, így ami van. Nem feltétlenül mindig egyeztethető össze azokkal az életállapot, az életszituációkkal, amelyekben majd például akár egy lelkésszel, vagy egy pappal találkozok.
3: Bizonyen.
2: És a kettő az tud ilyen, nem
3: teljesen
2: tudok lenni.
4: Bocsi, nem, abszolút így van, ez teljesen így van, illetve tovább gondolva, tehát, hogy minőségi cserét hoz-e az, hogy bevonzok mondjuk 100 lájkolót, akiből 80 elkezd követni, és akkor esetleg 10 ige hirdetésből egyet elcsíp, de nem fog bejönni a templomba, vagy elveszíteni 5-6 bigott hívőt, ugye, aki azt mondja, hogy nekem ez már nem fér bele?
3: Tehát igen, ez... A rév és a vám.
4: Igen.
3: Tehát, igen. Hogy szerintem itt nincsen jó megoldás. Tehát ez nagyon, azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak az egyházak ma Magyarországon ebből a szempontból, mert egy olyan médiazajban kell érvényesülniük, olyan körülmények között kellene láthatónak maradniuk, mert nagyon sokszor már a láthatóság is egy előny, ahol azért nem feltétlenül érték. Igen. Az, ami valójában az.
2: Igen, mert hogy ugye, ha bárki el akar adni valamit, akkor van egy terméke, van egy produkt, és profitot akar hajtani. Na most elvileg azért mondjuk a keresztény üzenet az nem egy termék, nem egy produktum, és elvileg hát nem is akarjuk eladni, bár azért anyagi hozzájárulással támogatjuk az egyházakat. Tehát, hogy valóban egy nagyon nehéz, de ugyanazon a platformon, ugyanabban a formában, formulák között kell ezt az üzenetet becsomagolva közvetíteni, és így mondjuk például az is egy alapvető veszély, hogy a sok pörgetés között az egyik a hitélet. Tehát, hogy besorolódik a hit a különféle ilyen szükségletek közé, és nem pedig egy másfajta dimenzióból tekintünk rá. Tehát, hogy valahogy ez a besorolódik egyfajta terméknek, valahogy így ez jutul eszembe, hogy az is egy veszély ezeknek a felületeknek, nem, hogy ugyanolyan uniformizálja akár a keresztény üzenetet is, mint egy a sok közül, mint egy vers, mint egy nem tudom, egy szolgáltatás.
3: Igen, és itt a másik kérdés, hogy nagyon sokszor jó marketinggel el lehet adni zéró tartalommal rendelkező terméket, bármit. Na már most
2: Puha, igen.
3: Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nehéz etikai kérdések, és ez a kutatás, ez így a tetejét egy icipicit megkapargatta, de ebből nagyon sok dologra lehet következtetni, és ha az ember értő módon tovább gondolja, akkor azért találkozik olyan etikai dilemmákkal, amik alapján pedig megérti valamilyen szinten azt, hogy igen, az egyházak nincsenek jelen. Másrészt pedig sajnálja azt a lehetőséget, és egy elszalasztott lehetőségnek tartja, hogy igen, sokkal hamarabb találkozik mással, mint Isten igéjével az adott kereső, facebookozó, tiktokozó a lelki problémájára, és akár káros üzenettel is. És itt van ez, 2000 éve működik, több mint 2000 éve, és valahogy mégsem találja meg az utat.
4: Szerintem hiánypótló volt maga a tanulmány, rendkívül fontos, és olyan jó volt hallani, hogy említetted, hogy el is küldtétek egyébként a kész tanulmányt. Van azzal kapcsolatban bármilyen utókövetésetek, hogy ebből kiindulva próbál-e valamelyik egyház jobban alkalmazkodni mondjuk a digitális térhez, vagy hogy például ebben legyen egy ilyen edukációs folyamat?
3: Nem, ezt így nem követtük nyomon, én azt tudom nyomon követni, hogy például ugye ez a én dedikált kutatásom, tehát hogy én azt tudom, hogy engem például minden felekezethez hívtak, beszéltek róla, kerestek, akár úgy is, hogy az igazgatóságunktól kértek időpontot, és szerették volna, hogy elemezzük nekik, és válaszoljunk a kérdéseikre. Tehát abszolút én azt érzem, hogy ez egy igazi közszolgálat volt, mert megkerestek, és ez egy hasznos dolog. Ugye elérhető a honlapon is ez a tanulmány, pont a mai nap kérte egy doktorandusz hallgató még plusz adatokat a megjelentekhez képest, tehát én azt gondolom, hogy erre a kutatásra szükség volt, ilyen még Magyarországon nem készült vallási médiafogyasztási szokásokkal kapcsolatban, és nagyon-nagyon jó eredményeket kaptunk, viszont rengeteg további kérdést felvet, amit már nem nekünk, hanem az egyházaknak kell majd megválaszolni.
2: Igen, ez egy ilyen katalizátorként tud működni. Hogyha valaki szeretné elérni a honlapotokon, akkor milyen címszó alatt keresheti meg? Igen, ehhez mindannyiunknak ez, amit a saját telefonszámunk. Azt nem tudjuk fejből.
3: Tehát a kutatások fül alatt egyházak hitélet és vallás a médiában.
4: Hogyan lehetne, említetted is Ági, hogy azért ez, ebben van még bőven. Hogyan lehetne szerinted tovább kutatni ezt a témát? Van ennek még létjogosultsága 3-4-5 év múlva? Érzed azt, hogy lesz ebben dinamikai változás?
3: Pont ugyanerről beszéltünk a lezárás után, hogy mondjuk egy 5 év múlva érdemes lenne ezt újra megvizsgálni az akkori szereplőkkel, és hogy változott-e valami. Ez egy nagyon érdekes téma. 5 évenként érdemes ezt az adatfelvételt újra elvégezni.
4: Van benned hiányérzet azzal kapcsolatban, hogyha újra kezdhetnéd, akkor miket tennél még bele? Milyen elemek, tehát a megkapott eredmények alapján van-e még benned valami?
3: Bennem az a hiányérzet, hogy sajnos akár, tehát hogy nem demográfiailag és felekezetileg nem lett kiegyensúlyozott. Tehát én nagyon szerettem volna, hogyha nem csak a felsőfokú végzettségűek, hanem igenis az alacsonyabban iskolázottak is sokkal inkább reprezentálják magukat. Például 8 általános iskolai végzettség alatt alul teljesítettük sajnos magunkat. Érettségivel rendelkezők, illetve diplomások azok, akik a válaszadóink voltak. És én nagyon szerettem volna, hogyha meg tudjuk találni azt a közösséget, akik mondjuk nem feltétlenül nagyvárosiak vagy fővárosiak, hanem vidékről is, tehát egy picit mind földrajzilag, mind pedig iskolai végzettség szempontjából jobb lenne, hogyha kiegyensúlyozottabb lenne a mintánk, de abszolút nem vagyok elégedetlen, mert 1000 fő helyett több mint 2000 fő adott nekünk erre választ, amiért borzasztóan hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. Ez egy nagyon hosszú kérdőív volt, és mindenki végig küzdötte magát, és egyébként onnan lehet tudni, hogy lelkesen töltötték ki a kitöltők, mert a szabadszavas válaszoknál rengeteg választ kaptunk, mindenki, tehát hogy mindenki kitöltötte, és többfélét is, úgyhogy ezúton is köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívünket.
2: Mi pedig azt hiszem, hogy ahhoz a ponthoz értünk, amikor majd a beszélgetést kell neked megköszönnünk. Tényleg rengeteg mindenre tértünk ki. Én személy szerint rég voltam így, hogy két ilyen gyönyörű nővel ülök a stúdióban, úgyhogy ez nekem egy plusz élmény volt. Tehát erősítette a hitemet és a bizalmamat. A nőkbe vetett bizalmat is, meg így a műsorvezetésbe.
4: Nekem maradt egy kérdés.
2: Nekem is lenne még egy kérdésem. Nekem csak az lenne, hogy volt egy olyan rész, amikor azt mondtad, hogy kértek egy ilyen lehetőséget, hogy akár elment és együtt beszélitek át, vagy valamilyen módon, amíg van ennek egy utóélete. Volt ebből, tehát megtörtént? Volt ilyen akció, amikor...
3: Persze, az egyházakkal abszolút.
2: Tehát... milyen volt, milyen a tapasztalat?
3: Érdeklődőek, tehát, hogy nekünk nem dolgunk ennek az utóélete. Ha tőlünk kérnek információt, mi borzasztóan szívesen, főleg, hogyha kutatásaink, tehát igazából a mi ajtóink nyitva állnak, akár vallási felekezettől függetlenül, aki ezt tudja használni, és van kérdése, abszolút megkereshet minket, ahogyan ti is megkerestetek minket, hogy erről szeretnétek beszélgetni. Tehát ez egy elemzés, mi... Átfelelő ez a dolgunk. Igen.
4: Igen. Akkor viszont feltetted a kérdésemet, tehát igen. Ugyanez lett volna, igen, hogy az utókövetés, amit érzékelek én is, hogy rendkívül fontos. Úgyhogy ma egy teljesen, úgyhogy gondolatokat olvastál. Ennek nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és azt gondolom, hogy egy tényleg hiánypótló kutatást olvashatunk az említett oldaladon. Úgyhogy szorgalmazzuk arra a nézőket, illetve a hallgatókat is, hogyha szeretnétek ti is meghökkentő információkat olvasni, vagy számotokra is meglepő eredményekről olvasni, akkor ezt tegyétek meg mindenképp, és amit még szintén tegyetek meg mindenképp, az, hogy nézzetek minket itt a Média és Valóságban. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Magyarországon a romák jelentős része keresztény vallású. Sok család a római katolikus egyházhoz tartozik, különösen azokban a régiókban, ahol a magyar lakosság körében is erős a katolikus hagyomány. Más közösségek református vagy görög-katolikus vallásúak. Az elmúlt évtizedekben számos roma ember csatlakozott különböző protestáns felekezetekhez, például pünkösdista vagy baptista gyülekezetekhez. Ezek a közösségek gyakran nagy hangsúlyt fektetnek a személyes hitre, az összetartozásra és a közösségi támogatásra. A vallás a roma közösségek életében sokszor nem csupán egyházi hovatartozást jelent, hanem a családi és közösségi kapcsolatok fontos részét képezi. A keresztelők, esküvők, temetések, vallási ünnepek gyakran kiemelkedő szerepet töltenek be a közösségi életben. A család tisztelete, az idősek megbecsülése és a rokoni kapcsolatok fontossága sok roma közösségben összefonódik a vallási értékekkel. Számos roma közösségben erős a hit Istenben, a túlvilágban és a lélek létezésében. A vallásos gyakorlat mellett gyakran fennmaradtak olyan népi hagyományok és hiedelmek, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül az egyházak tanításaihoz. Egyes közösségekben például nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak, a szerencsének, vagy bizonyos babonás elképzeléseknek. Ezek a hiedelmek azonban nem minden roma csoportra jellemzők, és sokszor ugyanúgy megtalálhatók más népcsoportok hagyományos kultúrájában is. Kelet-Európa több országában, például Romániában, Szerbiában vagy Bulgáriában sok roma az ortodox kereszténységhez tartozik. A Balkán egyes területein élnek muszlim roma közösségek is, akik az iszlám vallást követik. Nyugat-Európában szintén változatos vallási képet találunk, vannak katolikus, protestáns és más felekezetekhez tartozó roma csoportok. Ez jól mutatja, hogy a roma identitás nem egyetlen vallás köré épül, hanem különböző vallási hagyományokkal képes együtt élni. A modern korban a roma vallásosság több helyen megújult. Sok közösségben a vallási gyülekezetek nem csak lelki támogatást nyújtanak, hanem segítenek a társadalmi problémák kezelésében, az oktatás támogatásában és a közösségi összetartozás erősítésében is. A vallási közösségek szerepet vállalnak a fiatalok nevelésében, a családok támogatásában és a kulturális identitás megőrzésében is. Összességében elmondható, hogy a romák vallási élete rendkívül változatos. Nincs olyan vallás, amely kizárólagosan a roma néphez tartozna. A különböző országokban élő roma közösségek általában annak a térségnek a vallási hagyományait követik, ahol élnek. A hit ugyanakkor sok helyen fontos szerepet játszik a közösségi összetartozásban, a családi életben és az identitás megőrzésében. A roma vallásosság így egyszerre tükrözi a helyi vallási hagyományokat és a roma közösségek saját kulturális értékeit is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Díkról.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Banyák József zongorista, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről, a családjáról és a bárzongorázásról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem Banyák József zongorista és kisfia Jocika. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elvállaltátok a beszélgetést.
4: Szia, mi köszönjük szépen a meghívást.
3: Szia, Joci.
5: Szia.
3: Amiért meghívtalak, Józsi, az az, hogy most jelent meg nemrég az új számod, ami már énekelsz is. Mesélj nekünk erről egy picit.
4: Igen, hát köszönöm szépen. Nagyon örülök egyébként, hogy pont most hívtál föl, hogy szeretnél beszélgetni, mert nagyon jó alkalom arra, hogy elmondjam, hogy igen, régóta készülök egy dallal, ami egy elég szomorú, sőt, hát nagyon szomorú esemény miatt íródott. Édesapám ugye elment sajnos tavaly november 28-án, és szerettem volna az emlékének állítani egy nagyon szép zenét, vagy dalt, amit így, mert én hangszerelek, a dalt nem én írtam, de viszont én is énekelem el, és nagyon jó barátaimmal, testvéremmel ezt felvettük a stúdióba, már novemberben készült ez a dal. És
5: a címét azért mondd el, légy szíves.
4: Igen, hát a cím a Levél apukához. Ez egy régi Horváth Jenő dal, ami nagyon régóta a szívemben van ez a dal, és nagyon szeretem. Mindig nagyon szerettem, de ugye most azért új értelmet nyert egy év óta, még jobban ez valahogy más érzelmekkel hat még inkább ez a dal.
5: Ez egy nagyon szívhez szóló, szöveggel rendelkező, csodás dallammal összehozott, összekomponált melódia, és nekem is egyébként egyik régi kedvencem, és amit te csináltál, az a verzió nagyszerűen szól, mert nekem nagyon tetszik, hogy vonósok vannak alatta.
4: Örülök neki, nekem egyébként ez fő szempont volt így a szívembe, hogy vonósok kellenek, hogy játszanak rajta. Egyrészt, hogy apám ugye hegedűs volt, apám prímás volt, és én is ugye hegedűvel tanultam, egész 20 éves koromig hegedűni tanultam, és nagyon közel áll hozzám a hegedű. És úgy szerettem volna ezt a dal, hogy megszólaljon, hogy ami valójában én vagyok, az hallatszódjon a dalon keresztül, hogy ez ugye tartalmaz egy vonós négyes felállást, amellett egy jazz trió felállást, és akkor erre még rá pluszba énekelek egyet.
5: Gyakran szoktál énekelni egyébként? Nem hallottalak még énekelni, így legalábbis ilyen felvételen.
4: Igen, hát én régóta énekelgetek, inkább így mondom, régóta énekelgetek, meg énekelek, hát szeretek nagyon énekelni.
5: Persze.
4: Ugye én azért, mint bárzongorista, én sokat játszok bárba, és régóta, hát nagyon régóta én ugye, mint bárzongorista azért működök, és hál' Istennek azért elég aktív vagyok, és ott előfordul, hogy ugye oda jön egy kedves vendég, hogy hát énekelje már neki ezt a számot, hát szeretné hallani, hogy énekel is, és akkor én örömmel ez rendelkezés állok, hogyha ismerem a szövegét, ugye, mert én nagyon szeretek énekelni. Én valahogy mikor zongorázom, főleg, hogyha bárzenéről van szó, akkor én úgy zongorázom, miközben megy a fejembe a szöveg. És a szöveg szerint próbálom előadni. És meg hát én nagyon sokat hallgatom ezt a műfajt szöveggel, és akkor így, meg gyerekkorom óta, és azért így hála Istennek így sok most relatív azért sok szöveget így tudok ebben a műfajban, de szeretném ezt fejleszteni.
5: Kik játszanak egyébként a lemezen, azért azt el lehet mondani?
4: Persze, hát az örömmel is büszkén mondom el, mert hát kiváló zenész barátaim, testvéreim, akiket meg kell említenem, hogy teljes baráti alapon eljöttek nekem ezt föl muzsikálni, nem is akárhogyan, szóval ők ezért nem kértek semmit. Hanem mondták, hogy ne viccelek, már örömmel jönnek, hát egy ilyen emléknek, meg igen, tetszett nekik a zene, meg tetszett nekik a hangszerelés, és mondták, hogy örömmel állnak a rendelkezésre. Hát ez a komolyan mondom, hogy nagyon nagy dolog. Első hegedűt az Onodi Rajmund hegedüli. Nagyon régóta barátom, együtt jártunk a zeneakadémiára, csak ő a klasszikus tanszakra járt, ugye, én meg a jazz tanszakra, és voltak pár közös óráink, már akkor nagyon összebarátkoztunk.
5: Igen, Rajmi a különleges tehetségek osztályában, ha jól emlékszem.
4: Így van, már nagyon korán oda jársz, azt hiszem 10 évesen, szóval már nagyon korán zeneakadémista volt, és egy kivételes hegedűs tehetség, és mellesleg nagyon jó barátom, hála Istennek, ő játssza az első hegedűt, a második hegedűt unokahúgom hegedüli Berki Melissa, akiről azt kell tudni, hogy csak 13 éves, viszont már 12 évesen felvételt nyert, amit az előbb említettél, a különleges tehetség osztályába jár.
5: Oh.
4: És most lesz neki majd épp az jövő hét hétfőn az első vizsgája. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is elfogadta a felkérést, mert nagyon szépen szól a hegedű a kezébe. Szóval én nem azért szóltam neki, mert rokon, vagy szóval én nem így szerettem volna összeállítani a zenekart, hogy azért, mert rokon, vagy azért, mert barát, hanem azért, mert nagyon jó hegedül. Hát ahogy nagyon jó, én az alapján szóltam az embereknek. Nyilván hát az ember onokkal szeret együtt játszani, akik emberileg is ugye nagyon jól van, de ez nálunk adott volt. Úgyhogy a Melissa hegedüli a második hegedűnek a szólamát, a Brácsa a szólamot, a Berki Laci, Berki László barátom, ővele is, egyébként ővele is a Zeneakadémián ismerkedtem meg, meg régóta játszottunk már együtt több formációban is, meg a Mága Zoltán zenekarral is voltunk, hogy ő volt a Brácsás, én a zongorista, meg azon kívül is, meg a Cis Gypsy szólói zenekart is meg kell, hogy említsem, mert ott benne van a Rajmund is, a Laci is, a Berki Laci, és akkor még ott még stb. Többen is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is elvállalta, ő is klasszikus zenész, ugye, a Laci. Nagyon jó Brácsás, és a csellót játsza a Prekup Zsolti barátom, ővele pedig a Karaván Színházba játszunk együtt, és nagyon régóta ő is nagyon jó barátom, nagyon jó zenész, csellós. Úgyhogy így állt a klasszikus része, mármint a klasszikus zenekari része. A jazz része meg ugye nekem van egy állandó trió zenekarom, meg kvártettom, akikkel szoktunk játszani itt a Four Seasons Hotelba főkép. Ott jazz játszunk, és ott viszont a Pecek Andris, a Lakatos Pecek András, ugye a dobos, őt annyira nem kell bemutatnom, ugye a jazz világban minden nagyon jó jazzistánál megfordul, mint dobos, meg nem csak jazz tud, szóval minden tud, szerintem zseniális zenész, és nagyon alázatos, meg tényleg úgy, azért szeretem, mert úgy dobol, hogy nem üti, szóval nekem ez fontos szempont, hogy igen. Jó ütős hangszer, de ugye valamikor dobosokat elkapja a hív, és tudod, hogy van ez, de nála az alázat úgy feldobolt ezt is, hogy hú, le a kalappal. És a bőgős pedig az Olá Peti barátom, ő van egyébként még a zenekaromban, akikkel játszunk állam, Olá Peti bőgős, aki ő is a magyar jazz bőgősök egyik legjobbja. Uh-huh. És nagyon jó barátom.
5: Nehéz volt felvenni? Ilyen hogy zenészekkel érte? Mondjuk, nyilván nem, tehát gondolom nem kellett túl sokat.
4: Technikailag abszolút nem, mert készül. Ugye egy próba volt, ahol mindenki, hát szinte mindenki leblattolt mindent, szóval. Uh-huh. Szóval nagyon könnyű dolgom volt ilyen szempontból. Úgy volt, hogy fővettük egyik nap a zenét, és akkor mondtam, hogy én kérek egy másik napot, hogy hagyj énekel másik nap föl az éneket. Aztán egy másik nap igen bementem, és fölénekeltem az ének részét. Ez nekem egy teljesen új dolog, de nagyon élveztem, úgymond, hát nyilván nagyon szomorú az egész, most fura szó ez, hogy élveztem, de hogy jól esett. Uh-huh. Jól esett ezt így elénekelni, meg ez ilyen nagyon szívhez szóló dal. És ami szerintem így átjön a felvételen, hogy ez azért szívből van. Hát máshogy nem is lehetne ezt előadni. És hát igen, ezt már nyáron elkezdtem egyébként hangszerelni. Uh-huh. Ezt már nyáron elkezdtem hangszerelni, és de ez nem úgy volt, hogy nem nyúltam hozzá hetekig. Volt, hogy ez ahogy elkapott egy hangulat, akkor leültem, vagy volt időm, akkor kicsit ugye elmélyedtem, azért úgy jó hangszerelni, hogyha kicsit csönd van, vagy valami most, igen, nálunk ugye van kisbaba, ugye már hála Istennek kisbaba, igen. Most másfél éves elmúlt, és mikor egy kis csönd volt ugye a házba, akkor így leültem, hangszerelgettem, meg kértem Istent, hogy segítsen, mert nagyon, hát nagyon szükség van rá, és hát én érzem, hogy ebbe Isten munkája is benne van, ebbe a dalba.
5: Na most hallgassuk meg Levél apukához, Banyák József feldolgozásában, és ének szólójával.

apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell. Csak te gyere,

remélem, hogy jó leszek nagyon. Nem merem meg többé a kis öcsémet, s a fogam

0: Levél apukához Horváth Jenő szerzeményét hallhattuk Banyák József feldolgozásában. Mai vendégem pedig még mindig Banyák József és fia Joci. Most térjünk egy picit rá a családi gyökerekre, hiszen már megemlítettük apukádat, hogy egyrészt neki szól ez a feldolgozás, ez a dal.
1: Igen.
0: Másrészt a Banyák család azért elég neves így a szakmában, és nem csak a szakmában, úgyhogy mesélj nekem egy picit, hogy milyen zenei gyökerekkel rendelkezel, mit szívtál magadba, amikor kicsi voltál, milyen zenei gondolatokat?
1: Hát én úgymond szó szerint a zenében nőttem föl, és ez apunak volt köszönhető. Ugye apu ilyen nappal hegedült. Szóval, hogyha otthon volt, akkor mindig elővette a hegedűt. Szóval nem az a hegedűs volt, aki csak elmegy muzsikálni, és akkor otthon azt leteszi, és nem nyúl hozzá. Meg javítgatta a hegedűt. Neki hegedű volt ez a minden. Mindig javítgatta, fényezgette, csiszolgatta, húzogatta. Na fiam, húzd meg a hegedűt, hogy szól? Gyere ide! És akkor egész nap, valahogy a hegedű az mindig szerves része volt ott az életnek. Olyan volt, mint egy fakanál, vagy nem tudom, most milyen hasonlal, de ott volt, mint, az ott volt és kész. Ez természetes dolog volt, hogy ott a hegedű, szóval.
0: És mondd csak, amikor pici voltál, kezedbe adták a hegedűt, vagy a vonót?
1: Én úgy tudom, hogy igen. Igen? Én úgy tudom, hogy igen. Nem emlékszek rám úgy, mert nagyon pici lehettem, baba szerintem.
0: Hát persze.
1: De úgy tudom, hogy igen, igen, és megfogtam, és hát apu nagyon sok energiát ölt abba, hogy zenét tanuljak. Uh-huh. Szóval volt, órákig gyakorolt velem, egész nap gyakorolt, és én valójában a cigány zenében nőttem föl. Ugye apu cigányzenész volt, és játszogat a nótákat, csárdásokat, stb. Amiket szoktak a cigányzenészek játszani, és elkezdte nekem

0: lehet kottából tanítani, én úgy gondolom.
1: Pontosan. Igen.
0: A cigányzenét, és úgy megtanította apu nekem azt a pár nótát abba az időbe, hogy a mai napig nyilván nem vagyok hegedűs, meg nem úgy, de mai napig az ujjamba van, hogy van az a nóta, vagy valami, mert ez a kéző tanítás nagyon benne marad az emberbe. Uh-huh. És a cigányzenét szerintem ez tovább kell vinni. Most én speciál pont nem vittem ugye tovább, mert máshogy alakult az élet, de nagyon örülök, hogy részese voltam ennek.
1: Mikor kezdtél el hegedülni egyébként? Hiszen azért ezt szögezzük le, hogy hegedűvel kezdtél.
0: 5 évesen. Uh-huh. 5 évesen hegedültem, és képzeld el, hogy voltak VHS kazetták, ahol apuval hegedülök az óvodába, és nem tudjuk, hol van. Uh-huh. És ezek, ha előkerülnének, én nagyon boldog lennék. És óvodába játszottunk egy hulapelyhes fehér hót, meg ilyen kis karácsony, nagy karácsony, akkor volt ilyen 6 éves, 5-6, és a kapót kísért engem hegedűvel. Nagyon nagy élmény volt, és hát ugye most erőt eszembe, főleg úgy, hogy itt mehettem a fiam, a Joci, eljut eszembe, hogy ez nem véletlen szerintem, hogy nálunk is ez így van, hogy a Jocival az óvodájában már együtt játszottunk.
2: Igen.
0: És a Jocival ugye voltak karácsonyi műsorok az óvodába, és akkor én bevittem a hegedűt, ő pedig zongorá lekísért.
2: Igen.
0: És akkor úgy játszottunk együtt az óvodájába, és akkor még csak nem is tudom, 5 vagy 6 éves volt, mikor legesleg először játszottunk, de a Jocit 3 éves kora óta tanítom zongorázni.
1: Na, mesélj csak, Joci, akkor. Szóval 3 éves voltál, amikor elkezdtél tanulni zongorázni?
2: Igen. Uh-huh.
1: És mivel kezdtél, emlékszel rá?
2: Zongorával.
1: Már úgy értem, hogy mi volt az első darab? Hullapelyhes például, vagy mi volt?
2: A bocia, jól emlékszem.
1: A boci-boci tarka.
0: Lehet.
1: Aha, aha, aha. És akkor azt játszottad apával. Milyen volt vele játszani? Jó érzés volt?
2: Igen.
1: Különleges volt akkor. És mit szóltak az óvodába a kislányok? Tetszett nekik, hogy te már zongorázol?
2: Igen.
1: Büszke voltál? Vagy milyen érzés volt? Mesélj.
2: Hát ilyen jó érzés.
1: És most is zongorázol még?
2: Igen.
1: Na, mennyi idős vagy most, Joci?
2: 7.
1: 7 éves vagy, akkor már általános iskolába jársz, ugye?
2: Igen.
1: Igen. És hol tanulsz most zongorát? Kik a tanáraid?
0: Mondd el,
2: a Marian.
0: Mondd el nyugodtan.
1: Tóth Marian, ugye?
2: Igen. Meg a Német Viola.
1: Német Viola zeneiskolába.
2: Igen.
1: Aha.
0: Igen.
1: És milyen velük tanulni?
2: Jó.
1: Mesélj róla egy kicsit.
0: Nyugodtan mondd el.
2: Jó veled tanulni, meg néha nehéz darabot ad föl, de azért jó.
1: Uh-huh. Miket igen, játszol most? Milyen darabokat játszol?
2: Most a párnatáncot.
1: Uh-huh. Ki írta?
2: Bartók.
1: Bartók Béla.
0: Bartók Béla.
1: Kit szeretsz jobban? Mozartot vagy Bartókot?
2: Bartók.
0: Milyen jó, hogy a Bartókot nagyon szeretti, még én ennek örülök.
1: Na miért? Mesélj.
2: Mert könnyű darabokat ír.
0: Hát azt nem mondanám, de jó, örülök, ha könnyűnek.
1: Könnyűnek tűnik igen.
0: Igen, de igen. Nagyon könnyen megtanulja őket. Most megtanult már kb. Olyan 5-6 ilyen Bartók gyermekeknek darabot belőle, és nagyon rááll a keze, meg az agya, meg az egész szíve, és úgyhogy tényleg, de azért Bartók nem, ő tudta, mit kell az írni a gyerekeknek, én úgy gondolom. De nagyon, nagyon jó darabok.
1: És zenész leszel, Joci? Mi a terved?
2: Hogy villamosvezető leszek.
1: Villamosvezető?
2: Igen.
1: Hát az egész máshoz nem kell zongorázni.
2: Igen. Az igaz.
1: Az igaz. Uh-huh. De azért zongorázni szeretsz, ugye?
2: Igen.
1: És mennyit gyakorolsz?
2: 1 órát vagy 1/2 órát.
0: Uh-huh. Igen, azért minden nap próbálunk, persze.
1: Az már nem rossz.
0: Fél órával egyedül gyakorolsz? És 1 óra lett.
2: Aha. Nem, apával.
1: Apa segít neked?
2: Igen.
1: Hogy gyakoroltok?
2: Hát úgy, hogy néha, hogy elmondom, hogy milyen hang van a kottába, és odaírom.
1: Ja, hogy fölé is írod a hangokat.
2: Igen. Aha,
0: uh-huh. Így van, eleinte nagyon ment a kézőtanítás.
1: Igen.
0: Igen. Ugye, de várjunk, mondjuk el azért, Andi, hogy tőled is tanult a Joci, én azt el szeretném mondani.
1: Köszönöm, igen.
0: Én azt el szeretném mondani, hogy a Marian, főleg a Mariant meg neked köszönhetjük, Andi, és nagyon köszönjük.
1: Hát ez csak
0: te ajánlottad ugye a Mariant, hogy járjon hozzá Joci, és nagyon örülünk neki, köszönjük szépen, mikor kimentél Németországba.
1: Igen, nekem sajnos le kellett adnom Jocit, mert
0: igen,
1: akkor
0: és akkor így alakult, és akkor így jött ugye a Marian tanárnak, igen. És előtte tőle tanult.
1: Igen, egy fél évig talán, ha jól emlékszem, ugye?
0: Talán tovább is, mint fél év valamivel.
1: Igen, egy picit másként tanultunk. Sokat tanultunk akkor kézről, sokat mutatunk.

0: mondtam neki.
1: Így van.
0: Egészen más módszer, mint Kottából. Te hogy látod egyébként, hogy milyen a kézről tanítás? Milyen volt az ő esetében?
1: Nagyon élvezte, hatékony volt, így van, nagyon élvez. Szóval a gyerekekkel nagyon meg lehet tanítani így az egész zenét, hogy nem egyből azonnal, főleg egy öt évesnek, hát most egy öt évesnek, hogyha azonnal egy öt évesnek ugye Kottával bombázzuk meg ilyen úgymond száraz anyaggal, akkor az lehet, hogy annyira nem jó. De viszont most már ugye nagyon jó a Kotta, és nagyon is kell is, és stb. És most már csak Kottából tanul, és egyre jobban élvezi, mert egyre jobban tudja.
0: Igen, ez természetes. Hát ez nagyon fontos, hogy a Kottából való tanítás azután minél intenzívebben bekapcsolódjon, csak igen. Az elején valóban.
1: Amíg
0: olyan
1: kézre megtanulta tőled a török induló.
0: Sok minden. Igen, megtanultunk.
1: Nagyon nagy dolog volt szerintem. Hány évesen játszottad a török indulót, Joci?
0: Hat
1: évesen.
0: Jó, hát nem végig játszottuk, igen, de mégis nagyon ügyes.
1: Meg az elég szépen előadta.
0: Igen, nagyon ügyes volt valóban.
1: Igen.
0: Te is tanultál kézről, pont ezt mesélted az előbb.
1: Így
0: hogy
1: van.
0: Neked is ilyen emlékeid vannak, de hát a cigányzene az tulajdonképpen erről
1: van,
0: szól.
1: Hát nálam ugye két résznél volt kézőtanulás, az egyik volt ugye apám által, amikor hegedűs voltam, a másik volt a Szakcsi Bécitől, mikor jazz tanultam. Az egy nagyon intenzív.
0: A juniortól vagy az?
1: A fiatalattól kezdtem először, és nagyon intenzív időszak volt. Ott hozzájártam egy évig, de talán még lehet, hogy egy év se jött ki, már mint 12 hónapra, de egy évig hozzájártam, és annyi mindent megtanított, és annyi mindent olyan intenzív volt, hogy egy évig tanultam tőle jazzt, és felvettek a Zeneakadémiára. Pedig én hegedűs voltam, úgymond hát papíron, szóval.
0: Tehát te konziba hegedűvel.
1: Hegedűvel végeztem, igen, de hát nekem a zongora mindig nagyon nagy szerelem volt, mindig leültem zongorázni, meg mindig nagyon szerettem a zongorát, meg főtájtanároktól tanultam zongorázni a konziba is.
0: Aha.
1: Vagy így alakult, hogy tanultam nagyon jó tanárnőtől, a Zempléni Kornélnétől is tanultam zongorázni.
0: Ott a Szent István.
1: Igen, sajnos ő már azóta ugye nem él. Akkor tanultam a Bonyai Apolkánál zongorázni. Szóval nagyon, nagyon jó tanárokhoz, hogy mondjam, nagyon jó tanárokhoz kerültem mindig. Aminek nagyon hálás vagyok Istennek, hogy,
0: szerencse,
1: hogy ez óriási áldás, mert te tudod legjobban, hogy mennyi számít.
0: Nagyon.
1: Mert főleg ugye én is ugye tanítok, és sokszor jönnek gyerekek, akik lehet, hogy egy nem olyan jó tanártól jönnek, és az nehéz kijavítani.
0: Nagyon nehéz.
1: Az nehéz kijavítani. És hogyha az ember jó tanároktól, egyik jó tanártól megy a másik jóhoz, akkor szinte rohamosan tud fejlődni.
0: Uh-huh. Szóval hegedültél zeneiskolába, konziba, és aztán mégis úgy gondoltad, hogy inkább a zongora a te hangszered.
1: Igen. Így van. Így van.
0: Mikor volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy te inkább zongorával felvételizel a jazz tanszakra?
1: Hát ez nagyon nagy sztori. Képzeld, elvégeztem hegedűvel, ezt már sokszor elmeséltem mindenhol, most aki már hallottanak, már lehet unalmas, de ezt el kell, hogy mondjam, hogy elvégeztem ugye a Szent Istvánba a hegedű és szolfés szakot, ezt a kettőt. Mert először hegedűre föl se vettek, hanem azt mondták, hogy nagyon erős volt a szolfés, nagyon jóra írtam meg, és szeretnék, hogy szolfés tanszakra járjak. Aminek én annak is nagyon örültem, meg én szerettem mindig a szolfést. Nagyon érdekelt a zenelmélet, mai napig egyébként nagyon szeretem. És ugye szolfés hegedű meg volt, de közben én zongorázni már elkezdtem tanulni bárzenét az Eszélyenőtől. Jártam az OSK-ba.
0: Jó,
1: én már abban az időben az Eszélyenőhöz anyám még beírattak, és akkor jártam oda, és elkezdtem bárzenét Eszélyenőnél tanulni, hát akkor nagyon egyre jobban belemerültem ebbe a zongorázásba, stb. Annyira, hogy amikor elvégeztem a konzit, képzeld el, hogy Fehér Sanyi felhívott, szegény már nem él ugye a hajón, szerencsétlenül elhunyt a Fehér Sándor, nagyon jó hegedűs volt, hegedű művész, klasszikus hegedűt végzett a Zeneakadémián, és akkor ő hajókon játszott, és ő hívott föl, hogy szeretne, hogyha kimennék vele zongora kísérőnek. És akkor mondtam neki, hogy biztos engem akar? Biztos, aztán te vagy a Banyák Józsi, ne? Hát én vagyok, igen. És mondta, hogy hát igen, hát a Nándi bátyád adta meg a telefonszámodat, a Banyák Nándi. Ugye Nándi bátyám, ő régen együtt játszottak, kózenek, a vitte magával, a Nándi bátyám őt egy zenekarba játszottak, mert nagyon jó ismerős volt család. És a Nándi bátyám engem ajánlott, mert mondta, hát a Józsi jó is olvassa a Kottát, meg biztos meg tudja majd tanulni ezeket, amiket le kell tudni kísérni neked majd ott a hajon. És akkor hát mondtam, jó, persze, és hova menjünk? Hát Amerikába. Jó, és így mondom, Amerikába? Hát mondom, hogy? Hát igen, Alaszkából megy majd a hajó, és Karib-szigetekig megyünk. Hát olyan meseszerű volt az egész. Ezt sem hittem. Hát nyilván mondom, hát persze megyek, hát menjünk, csináljuk akkor. És akkor kaptam egy nagyon sok kottát, nagyon sok gyakorlás következett, hogy azokat kigyakoroljam. Játszott az elég komoly klasszikus darabokat, és volt ilyen Manók tánca, azt is eljátszottuk, ott emlékszek, meg Szalázáte cigány, meg ilyen cigánydalok, meg azért voltak azért, ami a kíséretben is azért elég oda kellett figyelnem, hogy miket játszok, hogy hogy csinálom, mert nem volt azért mindig ilyen olyan egyszerű feladat az egész. És akkor ott kimentem, nagyon jó volt minden, rengeteget tanultam, és a hajón ott a Sanyival voltam 4 hónapot. Uh-huh. És akkor ott már úgy jöttem az, hogy már én úgy éreztem, hogy én talán zongora, hát most nem tudom ezt így elmondani, csak hogy
0: tehát ezzel akarsz foglalkozni akkor egész életedben.
1: Hát a zongora valahogy, de ez valahogy mindig bennem volt, szóval uh-huh. Nagyon jó, a hegedűt is imádtam mindig, még szorgalmas voltam, és nagyon, mert ugye vannak, akik azért hagyják abba a hegedűt, mert nem szeretik. De rám nem így volt, mert nagyon szerettem a hegedűt, mert nagyon szerettem ugye gyakorolni, meg stb. De valahogy nekem a zongorára szerintem jobban van tehetségem, és az valahogy könnyedében ment, ezt éreztem. Uh-huh. És akkor ez így maradt a zongora.
0: És akkor mentél felvételizni akkor a zeneakadémia.
1: És akkor jött a zeneakadémia utána. De ez is egyébként, ez mind isteni csoda, hogy hazajöttem a hajóról, és megkeresett engem egy kedves házaspár. Azt tudni kell, hogy én Kunszent Miklósi vagyok eredetileg. Kunszent Miklósi, az egész Banyák család egyébként, ugye mi Kunszent Miklósra valók vagyunk. Szegény Kálmán bátyám is, ugye a nagy hegedű művész, igen, aki ugye Amerikába is hunyt el sajnos, és elég nagy tudású hegedű művész volt. Ő is ott van eltemetve, képzelt Kunszent Miklóson. Uh-huh. Utolsó kívánság az volt, hogy hozassák haza. Hát sajnos már nem élve jött haza. És Kunszent Miklóson megkeresett egy nagyon kedves házaspár, a Jakab Edit néni, Csincsa néni és kedves férje, a Frici bácsi, hogy tudnának nekem ő segíteni továbbtanulásba. Ez azt jelenti, hogy anyagilag. Uh-huh. Szóval ez nagyon nagy dolog volt, hogy jöttek, igen, és azt mondták, hogyha fölvesznek, stb., meg elkezdek tanulni, felkészítő órákra járni, akkor segítenek ebbe egy ösztöndíj formájába. És ez nagyon nagy dolog volt, szóval ez így jött így az egész. És utána hál' Istennek sikerült a felvételi, és akkor Maulá Kálmán felvett a zeneakadémiára, a jazz tanszakra, amikor felkészített az ifjabbik szakcsilag Atos Béla. Uh-huh. És akkor ott el is végeztem már a bachelort is, és a master képzést is, ami kitüntetése kaptam meg a diplomát.
0: Ez igen.
1: Igen, köszönöm szépen. Aztán nagyon örültem neki, hát azóta is ennek nagyon örülök, hogy ezt így meg tudtam csinálni, aztán.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy már így a zeneakadémiai tanulmányaid előtt kint muzsikáltál akkor hajón. Ez óriási tapasztalat, óriási tanulmány tulajdonképpen az, hogy minden nap muzsikálsz, minden nap a kezedbe van a
1: így van, a így van, és én a zeneakadémiai tanulmányai mellett is állandóan játszottam. Aha. Szóval én a zeneakadémiai tanulmány számít. Állandóan játszottam. Én hát meg nem tudom mondani, de én már ilyen 14 vagy 15 éves korom óta így rendszeresen játszok, hál' Istennek. Így ilyen zenét, olyan zenét, itt, ott, ez jelenti azt, hogy játszottam már lakodalma, reggelig bulizenét, ugye ez a 15 éves korszakom, talán 15-től ilyen, nem tudom, ilyen 20 éves koromig, ilyen bulikba, meg stb. Meg utána jöttek ilyen vendéglátóhelységek, éttermek, hotelek, ugye a bázongorista versenyen ott 3. helyezést értem el, országos versenyen, akkor utána, akkor kerültem be a Four Seasons Hotelba játszani, ahol azóta is, ugye hála Istennek, rendszeresen játszok.
0: Hát akkor már régóta ott vagy.
1: Én ott aztán már 12 éve, ha jól igen, tudom. Igen. Igen. Ott még a Nyári Károly által kerültem be, ugye Karcsi bácsi által, akit nagyon szeretek zeneileg, emberileg, úgyhogy ő általa.
0: És emellett tanítasz is.
1: Ó, igen, hát persze, főleg főállásban, ugye, igen, ugye tanítok, kézzel el, ugye hát ott is tanítok, ahol te is tanítottál, ugye, igen, a Rajkó Talentum Zeneművészeti Iskolába, ott tanítok, ettől az évtől most inkább alapfokon tanítok, aminek nagyon örülök, ezt szerettem volna kérni tavaly egyébként, én valahogy nekem ez így úgy jobban szerettem volna most ezt, hogy alapfokosokkal foglalkozzak.
0: Na mesélj, ez mi ott van? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Talán a Jóci miatt? Mert egyébként az óriási tapasztalat, hogyha hogyha tanárként is szerzel ilyen tapasztalatot, hogy hogyan kell foglalkozni általában a gyerekekkel, akkor biztos, hogy másként adod át a tudásodat.
1: Igen, igen. Meg én azt vettem észre, hogy a kezdőkkel, meg a kicsikkel valahogy jobban szeretek foglalkozni. És nem tudom, hogy miért. Igen, nem egyszerű, mert főleg akkor nem egyszerű, hogyha oda jön valaki, aki már ugye nagyobb, mit tudom én, van 15-16 éves, és le van maradva, vagy ugye van ez a tini korszak. Lehet, hogy azért is, hogy vannak ez, hogy mit tudom, na gyakoroltál? Hát nem. És akkor lehet emiatt, vagy ez a 7-8-7 éves kortól ilyen 10-ig, 15-ig, vagy ez az alapfokú oktatás, ugye, vagy nekem ez nem tudom. Nem tudjam, hogy de
0: ezt jobban
1: szeretem most, ebben az időszakban, lehet majd változik, vagy nem tudom, de most ez így jó, hogy kezdőket tanítani.
0: De akkor igazán nem unatkozol, hiszen akkor tanítasz teljes állásban, a Four Seasonbe muzsikálsz, jársz ki külföldre, azért azt is említsük meg mindenféleképpen.
1: Igen, hát előfordul, igen, hogy külföldön is játszok.
0: Elég rendszeresen.
1: Én szoktam játszani, igen. Most legutóbb volt szerencsém a Mága Zoltán zenekarával is játszani erdélyi turnéba, mint zongorista, aminek nagyon örültem, és akkor Svájcba is, ugye, ez most az első karácsony, hogy most a családdal szerettem volna lenni, és most, hát igen, évek óta most Svájcba játszottam minden karácsonykor, és már azért hiányoltak a gyerekek, és a család azért fontos, úgyhogy meg hála isnek azért úgy játszogatok, meg nincs gond, és most itthon leszek, de játszottam, hát sok ország, ugye most a külföldet mondod, most így nem akarom felsorolni, de is sok országban már.
0: De itthon is nagyon izgalmas egyébként, hogy több formációval is játszol.
1: Igen, ez nekem is jó, zeneileg is jó. Uh-huh. Ugye van ez a Cis Gypsy szólói zenekar, akivel főképp klasszikus zenéket játszunk, de azért átdolgozva, a Baranyi Zoli vezetésével. Igen. Van a zenekar ott, és ott klasszikus zenészek vannak. Én vagyok úgymond én a kakuk tojás, aki nem a klasszikus tanszakon végeztem, hanem a jazz tanszakon.
0: Legalábbis a főiskolát, vagyis az egyetemet pontosabban.
1: Igen, de az ott is volt klasszikus oktatás, mert ugye a Sárközi Fanni tanított minket zongorázni.
0: Na hát ő nagyszerű zongorista, de hát ő jazz is nagyszerűen zongorázni.
1: Meg énekel is. Nagyszerű zenész. Szóval ezt akarom, hogy mindig nagyon jó tanároknál voltam, és ez nagyon hálás dolog.
0: Igen, Fanni az osztálytársam volt.
1: Komolyan?
0: Az akadémián. Igen, egymás mellett tudtunk szó, fél órán
1: is. Tényleg? Hát ő ugye annyira fiatal volt, hogy először nem is tudtam, hogy tanár. Mert csak mentem be, hogy szia, a tanárnőt nem láttad, és akkor mondta, hogy én vagyok. Ja, mondom, akkor bocsánat, jó napot kívánok. Ja. Így kezdődött az első óránk. Igen, de nagyon jól tanított ő is, klasszikus meg. Hát igen. És ez így volt a többfajta formációja. Van a jazz quartette, van, hogy időközönként fellépünk a Four Seasons-be, ott Orbai Lilla még az énekes, az előbb sorolt bőgős és dobos mellett, akit mondtam, a Olá Peti és Pecek Andris mellett. Ugye, ott jazz játszunk, nagyon jó így játszani velük, és ugye sokat játszok szólóban is. Sokat játszok szólóban. Ugye, mint bárzongorista, ugye a bárzongorázás úgymond általában az ember egy szóló zongoristára gondol, de van, amikor ez ugye kiegészül bőgőssel, vagy dobossal, vagy mind a kettővel, és akkor még hozzájön ének, és igen, aztán vannak ilyen lehetőségek, hogy játszatok, hál' Istennek.
0: Milyen a kelendősége mostanában, manapsága a bárzongorázásnak? Van erre igény? Szeretik az emberek?
1: Én úgy vettem észre, hogy igény az van rá. Uh-huh. Igény az van rá, és az emberek sokszor, szerintem ki is vannak éhezve erre a fajta zenére. Uh-huh. Mert észreveszem, például elmegyek mondjuk egy rendezvényre játszani valahová, ahová még soha nem játszottam, és akkor az emberek így jönnek oda, hogy ó, hát annyira hiányzik nekünk már ez a fajta zene, és hogy nem tudunk már nagyon olyan helyre menni, ahol ez a fajta zene van, és az igény az tudja, hogy van rá, szóval az 1000%, hogy van rá. És az, hogy hány helyen van élő zene, hát inkább most úgy mondom, hogy inkább most már az ilyen, hogy fogalmazzam, az ilyen nagyon magas színvonalú helyeken van. Uh-huh. Élő zene, ahová egy középszerű ember úgymond nem nagyon tud, nem engedheti annyira meg magának azt, hogy beüljön és meghallgassa. Szóval az jó lenne, hogyha lennének ilyen középszerű, most ez lehet hosszú fogalmazó.
0: Középkategóriás
1: helyeken
0: is. Igen, vagyok a Four Seasons, mert nem minden nap ülök be, én sem meg kell, hogy mondjam.
1: Igen, szokták mondani, hogy hol játszol, és akkor és akkor mondom, hogy hol játszok, és stb. És azért nem mindig jönnek el. Most
0: igen.
1: És jó van, ilyen középszerű helyeken is azért előfordulnának, ugye zongoristák, vagy jobban ez így úgymond beindulna, de igény az mindenféleképp van rá, és én még nem panaszkok, mert én hála istennek játszom elég sokat, és ó, ez jó alkalom arra is, hogy bemondjam, hogy hétvégén Szlovákiába fogok egy fesztiválon zongorázni.
0: Na, igen.
1: Ez épp most jutott eszembe egyébként.
0: Úgyhogy akit érdekel a dolog,
1: érdekel az a dolog. Drága barátom, a Babindák Ernőék szervezik ezt a Jazz Fesztivált, ahol többek között Robi Lakatos is fel fog lépni. Uh-huh. És meg a zenekarral. És ott fogok most szólóban zongorázni bárzenét. Ez Csatán. Csata, ez a kis helységnek a neve, és ott lesz most egy nagyon jó zenei fesztivál, ami közel van a határhoz. Uh-huh. És szombaton ugye ott fogok majd játszani, és már előre hívtak telefon, hogy remélem énekelsz is. Hát nem tudom, úgyhogy most egy pár számot most át kell néznem, hogy azért igen. És én nagyon szeretek énekelni, és szeretnék egyre többet.
2: Mai vendégem Banyák József zongorista volt, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről, a családjáról és a bárzongorázásról. Az interjú második részét holnap meghallgathatják 22 órától. Tartsanak velünk akkor is. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

aquí. Dale, vamos allá, la copa. Que se vende más papá.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon. Szóval, ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül a kormány. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jön a vagyonadó, törvénnyel büntetnék a manipulatív AI videókat, sűrű őszre készül Magyar Péter kormánya. Szeptembertől sorra érkeznek az országgyűlés elé a minisztériumok törvénycsomagjai. A tervek szerint októberben kerül az országgyűlés elé a 2027-es költségvetés, és még abban a hónapban benyújtják a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot is. Már 2027 elején megkezdheti az Európai Ügyészség a működését Magyarországon. Egyebek mellett szeptemberben eltörlik a pedagógusok szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat is, és átalakítanák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét is, valamint átalakítanák a nemzeti kulturális alapot. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá csökkent az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Nem tetszik a polgármestereknek a fizetésük csökkentése, személyes egyeztetést kérnek. A megyei önkormányzatok országos szövetsége a nyílt levél szerint a sajtóból értesült, hogy a Tiszapárt a polgármesteri illetmények jelenlegi szinten történő befagyasztását és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének felére csökkentését célzó javaslatot nyújtott be. A javaslatot nem csak azért sérelmezik, mert nem tartja tiszteletben az egyenlő bánás modellvét, hanem azért is, mert azt csugalja a választópolgároknak, mintha a vármegyei közgyűlések csak érdemi munkanélküli találkozóhelyek lennének. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszesi tulakat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyel, rosszulét esetén pedig egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Minden órában meghal egy tüdőrákos beteg, de sokkal jobb a helyzet, mióta tilos beltéren dohányozni. A dohányzással összefüggő daganatok kialakulása 12 év alatt 30%-kal csökkent a férfiak, 12%-kal a nők körében. A dohányzás beltéri betiltása komoly áttörést hozott, javuló tendencia figyelhető meg a passzív dohányzás visszaszorításában.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 12-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Egy kis koncert ajánlót engedjenek meg nekem a műsor elején. Holnap, vagyis december 13-án pénteken este 19 órától játszom én is a Románoker új épületében a Király utca 67 szám alatt Barta Ágnes fuvolaművésszel és Lakatos György hegedű művésszel klasszikus kamara koncert keretében, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Műsoron Beethoven, Brahms, Piazzolla, Poulenc és Reinecke művei lesznek. Mai vendégem pedig ismét Banyák József zongorista, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről és a bárzongorázásról. Hallgassák meg a riport második, befejező részét. Tartsanak velünk ma este is!
4: Milyen terveid vannak a következő időszakra?
5: Hát, úgyhogy elmondhatom, úgymond, de van zenei tervem, az, hogy szerették egy lemez csinálni. És már bennem már régóta megvan, hogy milyen címmel szeretném, most sokan nevetni fognak, de ilyen címmel szeretném, hogy vendéglátó.
4: Jó ide, jó.
5: Én ki szeretnék adni egy lemezt vendéglátó címmel, ahol olyan zenéket hangszerelek meg, adok elő, és netán énekelek is. Azt nem mondom, hogy mind be fogok énekelni, de ezt még nem tudom, de fogok. És amit apámnak is most az emlékére megírtam a dalt, ez is ott lesz bónusz tracknek, uh-huh. Ezen a lemezen, ez a feldolgozás. Szóval én fogok ilyet csinálni, és ez a régi magyar dolgok lesznek, vagy szóló zongorával, vagy trióban, vagy énekelek is hozzá, ilyen többféle ilyen vegyes formációban lesznek lassú, gyorsabb dalok, de mind régi, Horváth Jenő, Seres Rezső, Fényes Szabolcs, régi számok. Ezt szeretnék, ami az, így az én világomban van, az volna a cél, hogy magamat így valahogy, ami én vagyok, azt szeretném így ezt prezentálni. Szeretném, hogy legyen egy formája ennek a egy hallgatható, azt, hogy most a CD, vagy digitális.
4: Igen, nagyon fontos a célközönség valójában, tehát hogy kiknek szánod. Fiatalok nyilván elsősorban a Spotify-t hallgatnak például.
5: Igen, ha már megvan a lemez, akkor már menjen oda is, persze. Ha már megvan a lemez, én ezt nem azért csinálnám, hogy ebből úgymond a lemezé kapjak sok pénzt, hanem hogy ez eljusson az emberekhez. Én ahova lehet, azt föltenném, és akkor lehessen hallgatni. Uh-huh. Ahova van lehetőség.
4: Tehát, hogy hallgassák a Vendéglátó című lemezt, és ilyen tulajdonképpen azokat, amiket a vendéglátós muzsikusok szoktak játszani. Ezeket a számokat
5: szeretném az én világomból úgymond megcsinálni, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez így jött össze, hogy tanultam hegedülni. Semmi se véletlen. Így, hogy az ember tanul hegedülni, teljes máshogy tud hangszerelni vonósra. A vonózásokat én csináltam a zenekarnak is, ugye? Nyilván kikértem a véleményeket minden én, szóval olyan vagyok, hogy gyerekek, mondjátok, hogyha bármi van, vagy bármi, nem úgy vagyok, hogy ezt kell játszani gyerekek minden áron. De például volt egy hely, hogy a Rajmund mondta, hogy Józsi, ezt a három hangot kössük össze, jó? Mondtam, játsszuk el úgy? Ó, igazad van, játsszuk. Úgy, jó. Igazad van, Rajmund. Legyen úgy. Szóval így. De nagyon sokat segít az, hogy tanultam hegedülni. Ebbe a vonó, abba, hogy írjak vonósokra. Is. Igen.
3: Most hallgassuk meg Horváth Jenő népszerű slágerét Levél apukához, Banyák József feldolgozásában.

apuka, gyere haza, szépen kérlek, ígérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, fogamat szó nélkül megmosom.

kérem, jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, a fogamat szó nélkül megmosom. Semmit se hoz nekem, mert más úgy sem kell. Csak te gyere,

remélem, hogy jó leszek nagyon. Nem verem meg többé a kis öcsémet, s a fogam

0: Banyák József feldolgozásában hallhattuk Horváth Jenő népszerű slágerét Levél apukához.
1: A Levél apukához című szám, amit most ma már lejátszottunk itt a műsorban.
2: Igen.
1: Annak szeretnél egy továbbfejlesztett változatát is.
2: Igen, pont ez az ok, hogy nem osztottam, mégpedig már nagyon tülkönülök, már nagyon szerettem volna ezt megosztani a úgymond így a közönséggel, hogyha már így elkészült, mert ez ugye novemberben már kész volt, csak mindenki mondta nekem, hogy Józsi, hát ezt videóval kell megosztani. Ez kell egy szép videó felvétel. Ez úgy az igazi, hogy látszódjanak a hangszerek, bemegyünk egy szép helyszínre, és akkor látható legyen az egész. És akkor azt mondtam, igazatok van. És januárban már megvan minden hozzá, és akkor vesszük fel a videót.
1: Igen, ez valahol talán alapkövetelmény már ma. Tehát, hogyha lehet. Az emberek a
2: nem csináltam
1: YouTube-on
2: még ilyet, úgyhogy igen, lehet.
1: Akkor ott lehet, hogy nem csak egy borítóképet akarnak látni, lehet. Hanem szívesebben látják a zenészeket.
2: Igen, nekem ebbe a fölállásba ez a második, amit hangszereltem. Uh-huh. Az elsőnél viszont én írtam a dalt is. És azzal hála is ennek nyertem egy szikradíjat. Ott van ez a szikradíj, ez a keresztényi zenedíj, és ott az első háromba bekerültem. És azt még a pandémia idején írtam, azt is ugyanígy vonósokra, ugyanez a felállás volt, hogy ugyanúgy vonós négyes volt, jazz trió, csak ott viszont nem én énekeltem, hanem egyik kedves barátom, a Rupa Lacika. Valójában ez a második ilyen, amit ilyen fölállásra írtam, csak ebben még az a plusz, hogy én is énekeltem el. Ugye ez ilyen nagyon személyes. Ez így, az előző is nagyon személyes volt, mert az Isten szólt, csak akkor még talán lehet nem volt bátorságom ezt úgymond elénekelni, vagy nem tudom, vagy nem tudom, hogy ez így igen. És akkor most ez nem is volt nálam úgymond kérdés. Mert sokan kérdezték, hogy és ki fogja énekelni, kinek szólsz? És akkor mondták a jobbnál jobb énekeseket, hogy szólj ennek, szólj annak. És akkor mondtam, hogy hát lehet igazatok van, lehet, hogy kéne szólnom egy tényleg nagyon komoly profi énekesnek, de tudom, szeretném én előadni, hogy az őszintébb legyen. Mert mondom, apám emlékezt, én neki csinálom ő emlékére, és akkor énekeljem én. És akkor így.
1: Egy személyes kérdés, ha megengeded, mit jelent Isten az életedben? Illetve a vallás. Már többször megemlítetted, és
2: hát, hogy mondjam,
1: gondolom, hogy ez...
2: Igen, nem akarok ez, én sose szoktam ezzel a dologgal rivalkodni, meg stb. Meg nagyon toleráns vagyok mindenki vallásával tényleg. De Isten, amióta élek, jelen van. De nagyon. Annyira, hogy hát apám éjjel-nappal olvasta a Bibliát. Éjjel-nappal. Apám először, hát még hogy gyerekek voltunk, emlékszem, még javatanúkhoz is jártunk, akkor utána apám ott valahogy eljött, azt nem akarta úgy tovább, akkor otthon kezdett el nagyon Bibliát olvasni, akkor volt egy időszak, amikor iskolákkor templomba jártam, ami voltam első áldozó, az nagyon szép volt az időszak is. Aztán utána volt, hogy jártam gyülekezetekbe, jártam cigány gyülekezetekbe, jártam nagyobbba, jártam ide-oda, de Isten mindig ott volt velem, és ez érezhető volt. És hát arról nem beszél, hogy két szép gyerekem van, feleségem, úgyhogy egészségesek, és arról nem beszél, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, hát a Jocira is, hát ez Istentől van, ezt tudom. És ezt mindig mondom, meg hát a legalsó órá, amikor a Béla bácsihoz elmentem, a Szakcsi Béla bácsihoz, mert a halála előtte jártam hozzá. És akkor én tanultam tőle hangszerelni, meg zenét.
1: Az öregtől.
2: Így van. Aha. Béla bácsitól. Ez is úgy jött, hogy játszottam, helyettesítettem a kávéházba, a Pozsonyi utcába, és erre ott ült a Béla bácsi. És játszok, és akkor megláttam a Béla bácsit. Elkezdett egyből, szakadott róla a bíz, mondom, ezt nem hiszem. És akkor örültem nagyon, csak hát az ember ilyenkor, azért ilyen ember ül ott, azért nem tudom, hogy mondjam, ilyen kicsi izgalomba jöttem, azért nem is kicsit. És akkor játszok, és ott ült a nagyon híres bőgőművészet Duka Norbert-tel. Együtt ott ültek, hát mondom, mondom, ilyen komoly zenészek ülnek itt. És akkor ugye ő már úgy látásból már úgy ismert, mert a fiától tanultam régen, stb. Látásból, de igazán úgy nem ismert még, és azt mondta, hogy Józsikám, hát hívjál fő hónap. Azt mondta, itt a számom, gyere, hívjál fő, jó? És kérde, fölhívtam, mondom, csak Béla bácsi, mondom, én vagyok a Józsi, emlékszik rám? Hogy nem emlékeznék, hát te mondom, igen, hát, és akkor mondta, Józsikám, hát azt mondta, gyere fő hozzám akkor lakásra, mikor tudsz jönni? És kérde, fölmentem, és elkezdett tanítani. és pénz nélkül, semmi nélkül. És egyszer vittem születésnapjára egy bort, és olyan ideges volt. Józsika, úgy főúzta magát, ezt nem hiszem el, hát borthoz mi hozol neked, nekem? Nem mondta, nem kell semmi, ne idegesítsél már. És akkor mondom, Béla bács, Isten értes, ne viccel, már hoztam csak egy bort, törülök, hogy tanít, hát nagyon köszönöm. De ezt nem azért tanítalak én téged, hogy hozzál nekem, és akkor olyan, hát, komolyan mondom, nagyon ritka, amikor valaki ekkora ember meg zenész egyszerre. Uh-huh. Egyszerűen hihetetlen. És a Béla bácsi már abból rengeteget tanultam, hogy csak így beszélgettünk. És csak Istenről jutott eszembe, mert az előbb kérdezted, hogy első órán csak Istenről beszélgetett. Első óra abból telt, hogy Józsikám, hiszel Istenbe? Mondtam, hogy ne nagyon. Szóval, és a kezébe volt a Biblia, és akkor elkezdtem mondani az ő gondolatait, meg hogy ő mit olvasott meg, és így ment le az este, teljesen így ment el az egész este, hogy beszélgettünk, hogy így Istenről, meg hogy milyen jó dolgok történtek Isten miatt, stb. Stb. És hihetetlen, komolyan mondom.
1: És ez mennyiben fejlesztett téged zeneileg? Mennyiben lettél ettől jobb előadó?
2: Nagyon. A Béla bácsi?
1: Nem. Vagy a... Nem, ez tehát, hogy az Isten személye,
2: ja,
1: az hogy jelenik meg a zenétben?
2: Hú, hát
1: meg ez a kapcsolat, ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. De én biztos vagyok benne, hogy, hogy valahol ez, ez megjelenik. Hiszen amikor rajtunk keresztül áramlik a zene, hiszen egy, egy előadón keresztül szólal meg a zene,
2: igen, igen,
1: akkor biztos vagyok benne, hogy ha az embernek van egy ilyen hite, és van egy ilyen kisugárzás, akkor valahogy az is belekerül abba, amit előad.
2: Hát az is, ami Istentől van a zene. Most ebben én biztos vagyok, hogy tőle van. Főleg, ha az ember zenét ír, vagy hangszerel. Ugye most ezeket úgy kapjuk. Ez valahogy ilyen ajándékszerű az egész. Hát ajándék. Nem úgy szerű, hanem az. Szóval nagyon ott van. Szóval igen. Hát tőle van minden egyébként. Tényleg tőle van minden.
1: És hát akkor ez nagy megtiszteltetés volt egyébként Béla bácsival kapcsolatban, hogy akkor ő téged tanított zongorázni, és hangszerelni is.
2: Óriás, igen, ott főképp hangszerelni, zenét írni tanított, és mutatta minden órán az operáját, mert pont akkor írta az operáját, aha, és nekem mutogatta, hogy Józsikám, ezt szerinted, na milyen most, ezt most írtam meg, és ott volt előtt, hát csak így, teljes sokban voltam, csak így ültem, hát nem hittem el. És az Józsikám, aztán most írom az operámat, ez ide ilyen szöveg, ide van szöveg lesz, itt meg így csináltam zeneileg ezt úgy, és elmagyarázta nekem, hogy azt hogy csinálta meg, hogy gondolkozik ott. Szóval kegyetlen. Óriási. Hát a Béla bácsi is Isten által volt, ez 100%, szóval ez nem is kérdés.
1: Tehát a kapcsolata...
2: Az, hogy én kapcsolatba kerültem vele. Meg az, hogy én kapcsolatba kerülhettem vele. Hát ez nem véletlen. Ez nem véletlen. Velem sok ilyen dolog történt, ami biztos vagyok benne, hogy nem véletlen. Biztos vagyok benne. És hálásnak sok

0: Bartókot.
1: Uh-huh. Mi a címe a Bartóknak?
0: Párnatánc.
1: Ja, ez a párnatánc, amit most tanulsz. És izgulsz a koncerteken? A koncertek előtt esetleg?
0: Hát amikor voltunk a Holti teremben, akkor is
2: Zsolti volt. Terem.
0: A Zsolti, Zsolti. Teremben.
2: Nem Zsolti, Jaci, Zsolti, nem baj. Úgy egy Jaci.
0: És akkor izgultam.
1: Akkor izgultál.
0: Aha. Igazából az iskolaira nem izgulok, de mi lesz a zeneiskolába, arra izgulok.
2: Hát nem kell, Jaci. Jaj, egy kis izgalom, nem baj.
1: És akkor hogyan gyűröd le az izgalmadat? Mit csinálsz? Ki tudsz menni egyáltalán ilyen nagy izgalommal a koncertterembe, illetve a színpadra?
0: Igen.
1: De azért jó érzés, igaz?
0: Igen.
1: Uh-huh. Sok koncerted volt már?
0: Nem számoltam, hogy hány koncerted volt. De
2: volt egy pár.
0: Volt egy pár.
2: Főleg iskolai, hát ugye iskolai, meg az óvodai rendezvényeken. Egyszer volt egy óvodai rendezvény, amikor zongorázott a Jóci a Momkultba.
1: Aha.
2: Itt a nagyon-nagyon jó kis rendezvény volt. Ja.
1: Apát szoktad hallgatni, amikor muzsikál?
2: Koncertemen már volt.
0: Igen.
2: Amikor volt koncert.
0: Amikor ott a kalapos volt, hogy jó napot.
2: Ja, a színházban is volt, igen, egyszer. Van egy gyerek előadás, amiben egy szerepelek, és képzeld el, hogy ott egyik főszereplő vagyok benne, mert ott színészkedni is kell, meg játszani is. És ezt a nyári Oscar, az Oszi csinálta ezt a színdarabot Zenemenők címmel, és ezt adjuk a Karaván Színház belül, és voltunk már több helyszínen így előadni vidéke iskolákba, ilyen iskolákban, és ott nagyon-nagyon vicces, hogy Oszi ott az egyik eladásunkon ott volt. Tetszett?
0: Igen, nagyon.
2: Meg volt egy CISZ koncerten is voltál, mikor a vonózenekarra játszottam, anyával jöttél nyáron.
0: Arra én nem emlékszem.
2: Nem emlékszel? Látod, mi nagyon pici voltál.
1: Na akkor mesélek neked valamit, Jóci. Tudod, nekem most született a kisfiam, Andriska, most már 5,5 hónapos.
2: Igen.
1: És amikor az anyukájának a pocakjában volt, akkor ő nagyon sok zenét hallgatott, mert mindig zongoráztam neki, meg hallgatott tévéről, YouTube-ról, innen-onnan különböző felvételeket, és képzeld el, amikor megszületett, körülbelül egy órás volt, és akkor is betettünk neki zenét. És képzeld, megnyugodott. És látszott rajta, hogy hallgatja, hogy hol van az, amit ő eddig hallott
2: nagyon
1: az anyukájának
2: komoly.
1: A pocakjában.
2: Ez nagyon komoly. Van egy sztorim nekem is a Jociról.
1: Na, mesélj.
2: Hát, ez teljes mértékben elhiszem, mert képzeld el, hogy a Joci nagyon sírt, de úgy hát babák sírnak, ugye, hát ez a dolguk, igen, kicsa volt, de akkor még Németországban laktunk, ugye mi laktunk 2 évet Németországban, Jóci ott is született, meg még annyit ezzel az ő hozzámondanák, hogy nekem ugye a feleségem, a Laura, ott is nőtt föl Németországban, ott is tanult, stb.
0: Egy évesen mentünk el.
2: És amikor, igen, 1 éves volt a Jóci, akkor költöztünk ugye vissza ide Budapestre, és kint voltunk, Jóci nagyon sír, és apósom épp csinált egy lemezt. A Tony Lakatos egyébként az apósom, ugye jazz szaxofonos, és csináltak egy lemezt, és akkor mindig jön ilyenkor, ad egy lemezt, az Józsikám, gyere, hallgass meg, stb. Jött, adott egy lemezt, de én először ugye nem azért raktam be azt a lemezt, csak így nem azért, hogy a Jóci elhallgasson, vagy ne sírjon, vagy valami, csak ott voltam, akkor már berakom, nézzük meg a lemezt. Betettem a lemezt, és a Jóci átszellemült. és így mondom, te Laura, nem hiszem el, hát mondom, az előbb őrjöngött síra, most meg hallgatja a jazzt.
0: Szeretem a jazzt, imádom.
2: És hallod, nagyon szereti a jazzt a Jóci.
0: Meg a rockot.
1: Húha, ez igen.
2: Nagyon szereti a jazzt.
1: És a klasszikus zenét?
0: Hát mondjuk azt is.
2: Hát, azt is szereti. Úgyhogy már akkor nagyon nagy hatása volt rá a zene, és akkor pár hónapos volt, és látszott rajta, hogy óriási hatása van rá a zene. Uh-huh.
1: Ja. És milyen terveid vannak egyébként? Hát azért nyilván egy szülőnek azért vannak elképzelései, hogy mit szeretne a gyerekével kapcsolatban.
2: Hát ez nagyon nehéz
1: zenész
2: kérdés.
1: Ha ő akarja például.
2: Ha ő akarja, akkor az. Ha ő akarja, akkor az. És nagyon nehéz egyébként. Egyre jobban jövök rá, hogy ezt egyre tudatosabban kell csinálni, ezt az egész tanítási dolgot, mert valami az ember elkapja a hív, vagy elkapja valami, vagy mit,

0: mondom, gyakorlás közben is oda kell figyelnem, hogy valamikor elkap engem is a hív, hogy azért nyugodtabban, stb.
1: Így amikor együtt gyakoroltok.
0: Igen, előfordul, vagy például ez is, hogy ne érezze azt, hogy nagy elvárásom van, szóval azt nem szeretném, hogy én ilyen nyomás alá helyezni. Nem szeretném, hogy közben pedig jó, persze az embernek vannak elvárásai, csak ne, érted, hogy mondom, hogy nevelés szempontjából ezt nagyon észre kell csinálni, hogyha valakinek a gyereke főleg ilyen tehetséges, hogy...
1: Bocsánat, ezt nekem kell mondanom, hiszen én tanítottam a Jocit. Joci nagyon-nagyon tehetséges, tehát rendkívüli gyerek ebből a szempontból.
0: Ja, köszönöm szépen, örülök ezt
1: mondom. Mert azt hiszem, hogy az hitelesebbnek tűnik.
0: Igen,
1: akkor,
0: persze,
1: én is mondom.
0: Mindenki dicséri a saját gyerekét.
1: Igen, így van.
0: És én nem is szeretem őt nagyon dicsérni, sőt, aki ismer, tudja, hogy én nem szerettem. Én tudom, hogy benne mi van, remélem, hogy így Isten által azért ez ki fog jönni, meg a szorgalma által, meg. Hát sok munka ez, szóval ez nem úgy van. Szóval az, hogy valaki tehetséges, az nem elég. Az egy nagyon jó dolog. De ebben annyi munka van, főleg szülőként még jobban rájövök, hogy akkor ide vinni, olyan órára, amoda vinni, akkor hogy hazamenni, gyakorolni, akkor ugye az embernek is ugye lenne, vagy van ő dolga, akkor, de közben a gyakorlás, hát én muzsikálást hagytam ott azért, hogy a Jocival gyakoroljak például. Volt egy hely, ahol bejárattam volna heti szinten kétszer játszani, és be is jártam egy darabig, sőt, azért elég sokáig jártam oda. Nagyon jó kis hely egyébként a belvárosban van, élőzenés hely, de a Joci miatt muszáj volt ezt lejjebb adni. Mert akkor hétvégén is gyakoroljak vele, hát nem lehet, tehát kell vele, szóval igen, meg hogyha majd nagyobb lesz, akkor majd ő majd tud majd egyedül nélkülem is bőven gyakorolni.
2: Hát igen.
1: Na jó, de azért ilyenkor szükség van. Nyilván egy szülővel egészen más gyakorolni, hiszen lehet, hogy másként fogadja el a gyerek, legalábbis általában így szokott lenni, hogy másként fogadja el a szülőktől az instrukciókat,
0: igen,
1: mondjuk, mint a tanártól.
0: Igen, meg a szülő, hogy mondjam, egy szülő talán főleg a muzsikus szülőknél van ez szerintem, amikor a gyerek saját gyerekével gyakorol, valamikor elkapja nagyon a hív, és így túlhevül a szülő már, meg mit tudom én, és kicsit így észre, így vissza kell fogni magunkat, hogy jó van, oké, jó lesz, jó van lassan, igen, és rám ez abszolút nem volt jellemző, szóval a legelején ez abszolút nem volt. Csak most már minél jobban megy, így elkap valamikor engem is így nagyon ugye az indulat, meg minden, hogy akkor na akkor még csináljuk, és látom, hogy egy idő után akkor vissza kell, jó van, oké, pihenjél, persze, jó van, jó a játszál, vagy jó van, oké, nézd a tévét, jó van, oké. Ez igen is kell. Hát kell, hogy legyen gyerekkora, ma egy szóval. Uh-huh. Szóval akármilyen tehetség valaki, kell, hogy legyen gyerekkor.
1: Ez fontos volt számodra is?
0: Hogy?
1: Amikor kisgyerek voltál, vagy te akkor hogy éreztél ezzel kapcsolatban? Tehát ezt tapasztalatból tudod?
0: Nekem nagyon jó gyerekkorom volt, hál' Istennek. Még igaz, hogy apu velem nagyon sokat gyakorolt, meg szigorú volt, meg stb. De közben meg vidéken nőttem föl, úgymond 14 éves koromig, és nagy család egybe volt, és mindig gyerekekkel voltam, mindig nagyszülők, itt-ott, amolt, szóval nagyon jó gyerekkorom volt, hál' Istennek.
1: És hogyan foglalkozol most a picivel? A pici most másfél éves.
0: Igen.
1: Másként foglalkozol már vele, mint a Jocival?
0: Ja, hát úgymond már nem annyira aggódunk, ha sír, vagy ilyesmi.
1: Nem aggódtam, hogy zenei fejlesztés terén.
0: Ja, zenei fejlesztés terén.
1: Mert azért neked van tapasztalatod a tanításban, igen, is, hogy főleg, hogy hogyan foglalkozol most kicsikkel.
0: Igen.
1: Tehát azért is gondoltam, hogy nem véletlenül kérted,
0: igen,
1: most kibogottad a rajkóban is.
0: Igen, nála az van. Dávidnak hívják, de én Dodinak becézem, ugye, de Dávid. Nála az van, ugye, hogy hegedűsöket hallgattatok vele, mert azt látom, hogy mikor hallja a hegedűt, csillog a szeme és boldog. És képzeld, de a klasszikus hegedűsöket annyira imádja, szereti, hogy megnyugszik, és ugye amikor elaltatom a Dodit, akkor mindig berakok neki egy kis klasszikus zenét, és akkor elalszik, ugye, Joci?
2: Igen.
0: És akkor rakok neki egy kis Pörmant, egy kis klasszikus zenét, egy kis ilyen koncertek második tételét, amilyen szép, lassú, és megnyugszik, és alszik. Amúgy én őt úgymond hegedűre szánnom, úgymond, vagyis arra, van már kis hegedűje, a nagybátyától, apámtól is kapott egy képzeld el kis hegedűt, amin én tanultam.
1: Ó, de jó.
0: Szóval megvan az a kis hegedű. Hát az semmi nem adnám. Szóval az, azon kezdtem, azt még apámmal vette nekem, és mert ez egy feles hegedű, nagyon pici, de ahhoz képest, hogy egy gyerek hegedű, tényleg nagyon jó szól. És nemrég megkapott a Robi bátyájától is, a Lakatos Robitól egy még kisebb hegedűt. Az egy ilyen negyedes kis, amit egy kis játék hegedű, és akkor szokott azzal is így szórakozni, meg játszani. És hát majd elválik, hát.
1: De azért az nem mindegy, hogy hogy nő fel a gyerek. Tehát, hogy mondjuk egy számítógép van a kezében, ja, vagy tablet, vagy mondjuk egy hangszer.
0: Hát nem
1: azért
0: mindegy.
1: Az nagy különbség.
0: Így van, nem mindegy, nem mindegy. Hát a Jocinál is próbálunk az odafigyelni, mert ugye a gyerekeknél most már sikerületetlen. Uh-huh. Ez a telefon, meg tablet, meg Netflix, meg mit tudom én, szóval.
1: Te mit gondolsz egyébként az AI-ról, tehát a mesterséges, igen, intelligenciáról? Ez egy nagyon divatos dolog mostanában. Te hogy látod, a zenének van jövője ezzel kapcsolatban? Mennyire fogja befolyásolni akár a zenei ízlést, vagy akár a zeneszerzést?
0: Hát szerintem a zeneszerzés már most befolyásolja. Hát egy csomóan ilyen mesterséges intelligenciával csinálnak dalokat, meg azzal írják a szöveget, meg mit tudom én, meg ilyen dolgokat hallottam, de úgymond ezeket csak kívülállóként mondom, mert én ez hozzám nem áll közel. Szóval ez hozzám, még megmondom őszintén, a zeneírásba még az is egy kicsit távol áll, hogy géppel lekottázzam a darabot. Én fogom a ceruzát, és lekottázom. Csak utána nyilván már gépbe is átviszem, hogy olvashatóbb legyen annak, aki eljátsza, meg is a többi, de a legelején csak sima ceruzával, a vonós négyest is sima ceruzával leírtam, ahogy így papíron, mert valahogy én még ebben nőttem föl, meg ez. Jó, nem vagyok öreg, meg semmi, csak...
1: De te azért az a generáció vagy, aki már belenőtt a számítógépbe. Tehát...
0: Belenőtt, de én mégse. Szóval én mégse úgymond ezekbe a mesterséges intelligencia dolgokba, meg én mindig, hogy mondjam, érdekes dolog, mert ugye jazz tanszakon végeztem, meg stb. Meg ugye a jazzisták azért nagyon szeretik az elektronikai zenét, meg az elektronika, meg a modern dolgok, meg a stb. Nem azt mondom, hogy én is szeretem, meg stb. De hogyha én írok zenét, akkor az akusztikusra írom. Uh-huh. Legalábbis most, lehet majd változni, lehet fogok majd, nem tudom, vagy... De most nem jutna eszembe az, hogy elektronikus zenét írjak például. Uh-huh. Mert valahogy az tőlem nem, hozzám nem áll közel.
1: Beszéltünk korábban arról, hogy a bárzongorázásnak azért megvan a keresletje, és tulajdonképpen van egy érdeklődő kör, aki szereti ezt, és rajongók.
0: Igen.
1: De én azt hiszem, hogy valahol ez is egy réteg műfaj, mint a jazz, vagy a klasszikus.
0: Igen.
1: Na most szerinted szükség van a megújulására? Vagy akár a cigányzenét is mondhatnám?
0: Szerintem,
1: vagy inkább a
0: hagyományokat? A hagyományokat kell tartani. Uh-huh. Én szerintem a hagyománytartás nagyon fontos, mert a modernizált világban egyre jobban elvész a hagyományos dolgok. Uh-huh. És én a jazznél is a hagyományos dolgokat szeretem. Hát ugye egy bárzongoristától fura lenne az van, hogy nem hagyomány szerintem, mert a bálzene az nem a mai zenéről szól. A bálzene az a régi zenéről szól.
1: Igen.
0: Arról kell, hogy szóljon. És a hagyományosan előadni nem kell túl, hogy mondjam, korhűen. Uh-huh. Korhűen, de mégis az ember ugye a személyiségét adja bele. A személyiségünkben meg alapból bele fog menni egy kicsit modernebb dolog, mert most már más világot élünk szerintem mi régen, és már így ez egy pluszt ad majd talál hozzá, vagy más, nem is az, hogy plusz, hanem más. Máshogy, most máshogy játszik egy mai bárzongorista nyilván, vagy máshogy játszik egy mai cigányzenész, mint az 50-es években, hát más világot élünk, más hallunk, más a jazzben is teljes más van. Szóval ezt ha akarjuk, hanem máshogy játszunk, mint abba az időbe, de azért a hagyományok, meg a feeling, meg az egész az legyen meg, szerintem, mint régen volt a bárzenének. Mert akkor az már nem bárzene, szerintem, hogyha minden nagyon modern.
1: És hogyan lehetne megfogni a fiatalokat, hogy minél többen esetleg érdeklődjenek a műfaj iránt?
0: Nem úgy vettem észre, hogy a fiatalokat megfogja, sőt, nem is annyira ismerik. Ez a baj. Ez a baj, hogy ez a baj, hogy nem is annyira ismerik, és amikor meghallják, akkor azt mondják, hogy hú, hát ez nagyon jó ez a zene.
1: Mondjuk egy szomorú vasárnapot meghallanak, igen, és nem tudták, hogy létezik ilyen.
0: Igen, és akkor milyen zene ez? Vagy ez jó. És valahogy szerintem a médiának amúgy ez felelőssége lenne, hogy ne csak mai zenét nyomni a közönség elé, hanem a régi klasszikus zenéket, most nem Mozart, nem a klasszikust arra értem, hogy Mozart, Beethoven, az nyilván, hogy kell. Az meg főkép, ugye, hogy a régi zenéket a médiába, az értéket, akkor így mondom, az értéket kell közvetíteni. Mert akkor a közönség azt fogja szeretni. De ha nem ismeri, akkor hogy szeresse? Arra gondolok, hogy bárzene.
1: Igen.
0: Mi az, hogy érték? Egy az, hogy élő hangszerek legyenek. Meg legyen azért hangszerelve. Az a dolog. Ne úgy legyen, hogy csak jóval oda tesszük valahogy. Mint a pincér jóval oda vágja az ételt, hogy bum, tessék. Hanem az el legyen gondolva, meg legyen, ugye, mert lehet, sokan ugye, főleg azért koncertező zenészekre gondolok, sokan lenézik ezt, hogy bárzene, hát ezzel a szóval ellátják, ahogy, amint a címet akarok majd adni, ugye, hogy vendéglátó. Uh-huh. És erre ő letudják, vendéglátó. Csak hát nem attól lesz egy zene jó, hogy hol játsszuk, szerintem. Mert nem a helyszín teszi jóvá maga a zenét.
1: Szokták mondani a klasszikus zenészekre, hogy asztalnál meghalnának. Ez miért van?
0: Tudom, ez mindig egyébként, ezek a műfajok, ez annyira hülyeség.
1: De valahol egyébként, tehát benne van a bárzongoristákban, én azt gondolom az, hogy ismeri a közönségét, de olyan szinten, hogy valaki, hogyha bejön,
0: igen,
1: akkor tudja, hogy mit kell neki játszani.
0: Igen.
1: Ugyanez volt a cigányzenészekkel is, és szerintem ettől voltak fantasztikusak, hogy annyira ismerték az embereket, akik ott bejöttek a kávéházakba, az éttermekbe, hogy, igen, meghallgassák őket, hogy a vendégeknek volt saját nótájuk, igen, számuk, amit szerettek, igen, és tulajdonképpen ezzel kedveskedtek neki, és az milyen jó érzés lehetett, amikor, igen, bemegy egy törzsvendég egy helyre, és akkor a zenész már tudja, hogy mit kell neki játszani.
0: Így van, és mindent élő, játszik. És élő az egész. Élő, és élő az egész.
1: És már mindent játszik, mindenféle műfajt, igen, játszik egy, igen, ilyen
0: szerintem,
1: zenész.
0: Szerintem mondtad, hogy mi az, hogy érték, ami emberi. Uh-huh. Ami emberi. És maga a bárzene emberi. Ez nagyon emberi. Hát embereknek, emberek játszák embereknek, és ott közvetlen, ott kéri, vagy ott van neki régi dala, vagy eljátszanak, elénekeli. Szóval ugyanígy van a cigány zenekaroknál is. Meg ugyanígy van egyébként a hát minden, de egyébként ez a műfaj dolgok is, hogy most milyen zenész, ilyen műfaj, meg soha nem szerettem ezt, hogy ilyen grupok alakulnak ki, hogy ez ilyen zenész, ez klasszikus, ez jazz, ez emilyen, és akkor egymást lehordják, egymást. Ez ne, hát zenész, és miért ne játszhatna egy zenész több féle műfajba? Igen, itt nem is azon van a hangsúly szerintem, hogy milyen műfajú zenész, hanem hogy milyen zenész. Hát, hogy igen. Valójában. Ez volna, igen. A lényeg.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk, igen, itt az elmúlt egy órában. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek hozzám Jocival együtt.
0: Nagyon köszönjük a meghívást.
1: Hogy érezted magad, Joci?
2: Jó.
1: Ez volt az első rádiós szereplésed, ugye?
2: Igen.
1: Izgalmas volt? Hogy tetszik a rádió?
2: Uh-huh. Jó.
0: Tetszik, Joci?
2: Igen. Uh-huh.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és bejöttetek hozzám.
0: Nagyon köszönjük a meghívást.
1: És remélem, találkozunk még hamarosan ismét itt a stúdióban.
0: Úgy legyen, köszönjük szépen, köszönjük.
1: Mai vendégem ismét Banyák József zongorista volt, akivel beszélgettem a napokban elkészült felvételéről, az életéről és a bárzongorázásról. A műsor végén pedig engedjenek meg nekem egy kis koncertajánlót ismét, hogy elmondjam. Holnap, vagyis december 13-án pénteken este 19 órától játszom én is a Romano Care új épületében a Király utca 67 szám alatt Barta Ágnes fuvolaművésszel és Lakatos György hegedűművésszel klasszikus kamara koncert keretében, amelyre sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Műsoron Beethoven, Brahms, Piazzolla, Poulenc és Reinecke művei lesznek. A mai műsor szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velünk a jövő héten is, hétfőtől csütörtökig minden este 10 órától. A viszont hallásra!
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Akikről más iskolák lemondtak, az Ámbédkarban új esélyt kaptak. Újabb diákok fejezték be az általános iskolát, szeptembertől sokan szakmát tanulnak. Az Ámbédkar iskola dobbantós osztálya befejezte az általános iskolát. A Miskolci intézmény több fiatalnak ad új esélyt azok közül, akik korábban végzettség nélkül sodródtak ki az oktatásból. Újra ballagtattunk, írt a közösségi oldalán a Dr. Ámbédkar iskola, amely büszkén számolt be arról, hogy dobbantós osztályuk tanulói lezárták az általános iskolai tanulmányaikat. Az iskola posztja szerint szeptembertől közülük sokan ugyanott folytatják. Pénzügyi, illetve szociális ápoló és gondozó szakon tanulnak tovább. Az Ámbédkar iskola azon ritka oktatási intézmények közé tartozik, amelyek a legnehezebb helyzetből érkező, sokszor mély szegénységben élő fiataloknak kínálnak valódi második esélyt. A Jai Bhim közösség által fenntartott iskola 2007-ben indult. Orsós János pedagógus iskola alapító vezetésével először Sajókazán, ma Miskolcon működik. Az intézmény célja, hogy a lemorzsolódott vagy az iskolarendszerből kisodródott fiatalok megszerezzék az alapvégzettséget, majd pedig szakmát, érettségit, később akár felsőfokú továbbtanulási lehetőséget kapjanak. Az iskolában a sok nehézség ellenére elmúlt években számos diák jutott el a szakmaszerzésig, érettségiig, és sokan a felsőoktatásig is tovább mentek. Közben maga az iskola is folyamatos forráshiánnyal küzdött, többször került a megszűnés szélére. Most nyári táborra gyűjtenek. Egy mozgalom felajánlása révén 10 diák balatoni útja már biztosított, de az iskola célja, hogy legalább 20 hátrányos helyzetű tanulónak adjon közös nyári élményt. Az Ámbédkar iskola szerint a diákok egész tavasszal komoly eredményeket érnek el. Vizsgáztak, szakmát szereztek, elballagtak, vagy éppen életük egyik fontos mérföldkövére készültek. A támogatással most azt szeretnék elérni, hogy minél többen pihenhessenek, feltöltődhessenek, és olyan élményekkel gazdagodjanak,